0: ész.
1: Így van, így van. A válaszút, ahogy elhangzott az elején, a Református Egyház válaszút missziójának vagyok a vezetője, intézményvezetője, és ezt ebben a státuszban, mint lelkipásztor vagyok. Igen, ezt úgy hívják az egyházon belül, hogy intézeti lelkész, mármint, hogy intézményvezető, de hogy nem gyülekezetben vagyok, gyülekezetben szolgáló lelkipásztor vagyok, hanem az intézménynek vagyok a vezetője.
0: Mert hogy ez egy fontos szempont a református intézményekben, hogy lehetőség szerint legyen egy intézményben jelenlévő, intézményben működő, tevékenykedő lelkipásztor.
1: Igen. Bár most a fenntartónk nevében szólok, de tudom, hogy ez egy fontos szempont, hogy a református, illetve a szeretetszolgálat által fenntartott intézményekben az intézményvezető lelkipásztor legyen, vagy és vagy legyen az intézményben mindenféleképp egy intézeti lelkész. Azért, hogy az intézménynek a lelkiségét, a református jellegét képviselje, hadd mondjam így.
0: Uh-huh. Vezetővé válni, vezetőnek lenni, ez olyan, mintha egy úton haladásnak egy állomása lenne. Ahhoz, hogy ez most az én gondolatsorom, aztán te majd hozzáteszed, ahogyan ez így megérkezik hozzád, vagy ahogyan te ezt így magadévá tudod tenni. Bennem van egy olyan kép, hogyha az elhívásom, a hivatásom kapcsolódik ahhoz a vezetői szerephez, amiben benne vagyok, akkor ez egy ajándék. Mert talán, mintha a helyemen lennék, vagy a felismert hivatásomban még egy plusz dolgot tudok hozzátenni. Beavatnám minket ebbe az útba, akár így állomásokba, hogy te itt most vagy egy vezetőként, a lelkiség is, vélelmezem, hogy a hivatásodban vagy, hogy ez az út, ez nálad hogy alakult?
1: Megpróbálok, vagy megpróbálom a hallgatókat is bármit beavatni. Egyrészt én, bevallom őszintén, tudatosan sosem szerettem volna vezető lenni. Sosem volt ez a célkitűzésem, hogy én vezetőként tevékenykedjek, hanem ez az elmúlt évtizedek során ért el engem, hogy persze már 20-valahány éve vezetőként dolgozom, most hadd használjam ezt a kifejezést, de ez a vezetői pozíció, vagy a vezetővé válás, a vezető, ez mindig elért engem. Felkértek, vagy kineveztek, vagy megkérdeztek, hogy vállalnám ezt a státuszt, de nem én voltam, aki ezért kepesztettem, hogy én szeretnék vezető lenni. Ugye annak idején, mikor nevezzük mi is most is drogmissziónak, meg itt is drogmissziónak, amikor a drogmisszióba kerültem 1992-ben, akkor én mondtam is egy olyat, hogy én itt csak a kéz akarok lenni, aki tevékenykedik. Volt egy saját élményem valamilyen szinten, hogy a szenvedélybetegekkel foglalkozó rehabilitáció, szerhasználati saját élményem volt, illetve volt egy ilyen büntetett előéletem, tehát hogy érintett voltam ilyen dolgokban, és aztán egy gyülekezetbe lekerülve, ott hitre jutva, utána találkoztam a Ráckeresztúri otthonnak az akkori vezetőjével, és aztán alakult ez úgy, hogy megkérdezték, hogy érdekelne engem egy ilyen munka, szenvedélybetegekkel foglalkozni rehabilitációs otthonba. És volt bennem a megtérésem kapcsán egy üzenet, hadd mondjam így, hogy egy üzenet. Ez az üzenet arról szólt, hogy gyakorlatilag úgy szólt bennem ez a mondat, hogy egy út van, amely az életre visz, és ez Jézus Krisztus. És

akkor éppen egy éjjel-nappaliba dolgoztam, tehát nem változtak meg bizonyos paraméterek az életben, hanem maga a viszonyom változott meg ehhez a világhoz. Azt éreztem, hogy ebbe a világba, én itthon vagyok, korábban olyan idegen volt, korábban olyan frusztráló volt, korábban olyan ellenségesnek éltem meg, korábban olyan félelmetesnek éltem meg eleve a felnőtté válást, az, hogy itt boldogulni kell, az, hogy itt meg kell találni bizonyos dolgokat, ki kell alakítani, és ezt nekem kell megtenni. És a megtérésemmel, a hitrejutásommal gyakorlatilag én azt, és ezért én ilyen 16 éves koromtól 23 éves koromig volt egy ilyen 7 éves idő, én úgy szoktam fogalmazni, hogy nagyon-nagyon kerestem magamat, meg azt az utat, hogy hogy fogok. Ez volt az, amikor én, ami alatt büntetve voltam, ami alatt életvitelszerűen jártunk lopni, ami alatt gyakorlatilag a szerhasználat, meg mindenféle ilyen egyéb ilyen, nevezzük most devianciának, jelen volt az életemben. Ebből lett elegem, erre mondtam azt, hogy ez nem vezet igazából sehova. Azt mondtam, hogy 23 éves vagyok, 38 évesen én nem akarok még mindig lopni, meg úgy élni, mert akkor abban már biztosabb az elmúlt, vagy a következő 15 évben akkor benne lesz valamennyi idő, akkor már nem csak felfüggesztett, hanem letöltendő, és azt mondtam, hogy ez nem pálya, meg nem is hozta be igazából azt, amit én vártam tőle. Nem is adta azt. Hiába volt pénz, meg hiába voltak bizonyos körülmények, jó körülmények az életemben, anyagilag ez nem adta be azt, amit én vártam tőle. Ezután kerültem le a református gyülekezetbe, ezután jött a hétrejutásom, és erre jött nekem ez az üzenet, hogy hazataláltam. Hazataláltam, mikor Jézus Krisztust elfogadtam a megváltónak. Ez volt bennem az üzenet, és ez volt a párhuzam, hogy akik rehabon vannak, akkori szerhasználók, ugye akkor még ment ez a recepthamisítás történet, és a többi, ők is ilyen, a párhuzamok, ez a fogvatartási, hogy hívják, volt, helyzetek voltak. Tehát, hogy, és ezt erre mondtam azt, hogy lehet, hogy akkor ezt az üzenetet én elviszem ebbe a közegbe. Így indultam el, de mondom, nem hivatásként gondoltam akkor rá. A megtérésem volt egy ilyen hazatalás, de aztán utána ebben dolgozva vált ez gyakorlatilag a szolgálatommá, meg mondjam így, hogy a missziómmá, hogy azt ismertem fel, hogy most óvatosan fogalmazok, és remélem, mindig ez a problémám a médiával, hogy elhangzik valami, aztán az ott, hogy kiben hogy csapódik le. Tehát lényeg az, hogy azt ismertem, hogy ez vagyok én, aki ott lent dolgozik, és persze végez kétkezi munkát is, de egyébként végez valamiféle segítő munkát is, és hogy ezt a felépülési, az ott lévők felépülési folyamatát, hogy támogatom. Ez indított el aztán, hogy tanuljak, hogy elvégezzem a középiskolát. Tehát, hogy hivatásom már vált, rácsodálkoztam arra, hogy ez vagyok. És arra is rácsodálkoztam, hogy ott használják most ilyen kegyes kifejezéseket, hogy ezen az úton azt a múltamat, ami nem feltétlenül ilyen dicséretes, vagy kiemelni való, vagy dicsekvésre méltó, azt tudom használni gyakorlatilag, abból táplálkozva tudom végezni ezt a szolgálatot. Tehát valamilyen szinten át is kereteződött, átértékelődött ez az egész korábbi történet, ez a 7 év. Hát fogalmazzak meg én így, hogy én kvázi úgy tekintettem rá, persze az én döntésem volt, meg nem akarom én ezáltal azt mondani, hogy ez milyen jó volt, meg mit tudom én, de hogy mégis egy ilyen kiképzési időszakként tudtam rá tekinteni, hogy oké, megtapasztaltam bizonyos dolgokat, vannak bizonyos ismereteim, vannak bizonyos élményeim, amiket átéltem ezen az úton, és hogy gyakorlatilag most hasonló olyan embereknek segítek, akik hasonló élethelyzetben vannak, és a segítésem táplálkozhat abból, ami nekem abban a 7 évenben volt. Tehát és így lett gyakorlatilag egy felismerten egy ilyen hivatássá. Tehát munkaként indult ez a történet, hogy próbáljuk meg, van persze egy üzenet, de hát

0: akkor meg az, hogy hivatás, az se jelentett túl sokat számomra, tehát korábban, korábbi munka viszonyaim miatt. Tehát elindultam, és aztán azt ismertem fel, hogy ez a hivatásom. Így végeztem el a középiskolát, aztán így jelentkeztem teológiára, ezek is mindig elértek ezek a helyzetek, hogy amikor a közelébe kerültem egy-egy ilyen váltásnak, akkor mindig valahogy megjelent valaki, egy-egy karakter, és akkor ott beszélt arról például, hogy van egy teológia, ahol van levelező képzés, ugye, mert én már felnőtt voltam, közben aztán lett családom, dolgoztam, tehát hogy nem tudtam elmenni már el nappali teológiai képzésre, de viszont nyílt egy ilyen lehetőség, tehát megnyíltak ilyen utak. Így végeztem el a teológiát, aztán így lettem Ráckeresztúron gyakorlatilag menet közben intézményvezető helyettes, arra is az akkori intézményvezető nevezett ki, hogy ezt a szót hívott el, hogy azt mondta, hogy én vagyok, én leszek a helyettese. De hogy ezért sem kepesztettem, mert ezek mindig így megnyíltak, és aztán azt mondtam, oké, én meg beleálltam ebbe a feladatba.
1: Elvállaltad, elfogadtad.
0: Igen, tehát hogy a munkámat is úgy végeztem, nyilván azért volt ez a akkori vezetőmtől, főnökömtől, azért furcsa ezeket a szavakat használni rá. Ő is, illetve ő akkor már lelkész volt, és azért, tehát ez a főnök, tehát de egy vezető mindenféleképp, lelki vezető is volt számomra valamilyen szinten. És aztán ő delegálta nekem ezt a szerepet, felruházott bizonyos jogosítványokkal, bizonyos jogkörökkel, bizonyos feladatokkal, azért, mert azt látta, hogy úgy végzem a munkámat, hogy valóban az több, mint munka számomra, hanem tényleg hivatásra, szolgálattá vált. De,
1: ja. Van itt egy Szent Ignáci mondat, ami ahogyan ő meghatározza ezt, hogy mi szerinte, mi a hivatás, és ő azt mondja, hogy szívünk legmélyebb vágya, képességeink legjava, és embertársaink legnagyobb szüksége, és ennek a háromnak a meccéspontjában van a hivatás.
0: Igen, olvastam, igen.
1: Hogy esetleg, ha beavatnál minket, hogy neked mi a szíved legmélyebb vágya, hogy esetleg ebbe így bele tudnál-e most helyezkedni, hogy vajon nálad ez a hármas megállja-e a helyét?
0: A szívem vágya. A megtérés élményemmel, a hitrejutásommal gyakorlatilag egy olyan üzenet is átjött azzal együtt, hogy az volt az élményem, mondom, hogy hazaérkeztem, hogy itthon vagyok ebben a világban, úgy, ahogy azokkal a körülményekkel, paraméterekkel. Gyakorlatilag az is egy üzenet volt, és ezt is a mai napig is viszem el mindazoknak, akikkel foglalkozom. Az is egy üzenet volt, hogy lehetek jó szereplője ennek a világnak. Valahogy én kisgyerekkoromban már úgy belecsúsztam, ezt óvatosan mondom, ezt a belecsúszást, de hát nyilván ilyen 2,5-3 éves gyerekként még az ember tényleg belecsúszik, tehát nem annyira tudatos dolgokról szól, meg nem is, meg nincs is olyan reflexiója, meg mit tudom én, tehát valóban egy ilyen, belecsúsztam ebbe az eleven gyerek szerepbe, vagy anyukámnak azt mondta az óvónő, hogy osszuk meg a rosszat, tehát ez én voltam, illetve az én működésem, tehát már óvodáskoromban voltak annak nyomai, hogy jó eszű gyerek vagyok, de hogy a magatartásommal problémák vannak. Erre vonatkozólag ennek az okait nyilván vizsgáltam, nem teljesen tudtam ezt feltárni, vagy ezzel dolgozni, de vannak bizonyos információim, amivel magyarázom, hogy miért történt ez már meg óvodáskoromban, mert én azt gondolom, hogy egyébként az ember nem úgy születik, hogy eleve egy vásodkölök lesz, hanem nyilván bizonyos dolgokat hoz otthonról, bizonyos dolgokat tapasztal, és aztán ezekre reagálva elkezd működni valahogy. Lényeg az, hogy engem elég korán beadtak még bölcsődébe, mert anyukámnak vissza kellett menni dolgozni, hogy egyetem megéljenek. Persze nyilván ezt a gyerek nem így éli meg. Nyilván szeparációs szorongás, és a többi, meg a 1970-es év, ugye mert 68-as vagyok, ez 70-ben történt, akkor még nem feltétlenül a pedagógia nem úgy viszonyult, meg nem úgy vélekedett bizonyos dolgokról, és ezért nem olyan eszközöket választott a kezelésére, amiket ma tenne. Tehát én gyakorlatilag ilyen kisgyerekkoromtól kezdve állandóan büntetve voltam, állandóan az volt, hogy én rossz vagyok, mondom, hogy eleven vagyok. Ez az iskolában is folytatódott, jó tanuló voltam, jó eszű gyerek voltam, de ott is. Ez ment, hogy tehát ilyen magatartásból volt, egy kettesem volt. Tehát a magatartásból ugye bukni nem lehet, tehát a magatartás kettes az a legrosszabb. De a lényeg az, hogy én így nőttem fel. Eléggé ilyen önértékelési problémákkal küszködő voltam, hogy én sosem tudtam jó lenni. Sosem tudtam elég jó lenni. És hát azt gondolom, hogy talán édesanyám se tudta kezelni ezeket a helyzeteket, és ezért ővel kapcsolatban sem tudtam, azt gondolom, hogy jó lenni. Na, a lényeg az, hogy nagyon enyém volt ez a rossz fiú szerep. Hát én nagyon ebben nőttem fel. És akinek azt mondják, hogy rossz, az el is válik,
1: azt gondolom. Az el is válik, így van.
0: És én ezért váltam azzá, ezért választottam 16 évesen az érvényesülésre, ebben a világban való érvényesülésre azt az utat, és illetve azt a társaságot, meg azt az utat, amit választottam, aminek része volt a szerhasználat, aminek része volt az életvitelszerűen, a bűncselekmények elkövetése, aminek számos más dolog volt a része. És a megtérés élményemmel ez is egy üzenet volt. Igen, tehát én voltam abban a házban, ahol lakom, a nem szeretett gyermek. Tehát mikor leszereltem katonaként, vagy a katonaságtól, és negyedik napon a rendőrség hozott haza bilincsbe, és házkutatás, mert épp akkor kocsi feltörésen buktunk be, és látták a lakókat, tudták már az előzményeket, már az már akkor évek óta zajlott ott a különböző bulik, a tizenévesen csak az, hogy összetördeltünk a házba dolgokat, még korábban az, hogy ott hunyóztunk, tehát mi a lépcsőházba lógtunk. Ott bandáztunk állandóan. A lényeg az, hogy ez a rossz fiú szerep, ez úgy teljesen az enyém volt, de azért nem volt ez egy komfortos dolog. Én azt gondolom, ez ellen azért tiltakozik az ember lelke, és aztán a megtérésemben ez egy mert hogy egyébként az alapvető szükségletünk az, hogy bennünket szeressenek, hogy értékesnek láthassuk az életünket. És a megtérés élményemben ez egy üzenet volt, hogy én lehetek jó szereplője ennek a világnak, leszállhatok én arról a járatról, nem kell nekem azon tovább menni, vagy végig menni, és ezt az üzenetet viszem, illetve ezt is viszem el, mert azt gondolom, hogy azok az emberek, akikkel foglalkozom, vagy foglalkozunk, hadd beszéljek így, az egész válaszút misszió nevében, azok egy olyan úton indultak el, ami bizonyos tekintetben hasonló az, amin én elindultam, amin ebben a világban való érvényesülést célozták meg. Vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de ez volt a szándékuk, hogy én ebben a világban boldoguljak, ebben a világban élni tudjak, ebben a világban jól érezhessem magamat, érvényesülni tudjak ebben a világban. Még lehetne ragozni, de lényeg azt. És most azon gondolkoztam, mi volt az eredeti kérdés.
1: Igen, hogy találkozik
0: Ignácnak. Igen,
1: igen.
0: Igen, tehát a szükséglet bennem ez volt, hogy végre lehetek jó ember, végre lehetek jó szereplő.
1: Tehát a szíved mélyén ott volt az.
0: Igen, a jó embert, ezt tovább, persze. Tehát ez ki akar...
1: És a hit segített
0: abban. Igen, ki akar a társadalom fekéje lenni. Tehát azért talál ki állandóan mindenféle felmentő magyarázatot, ugye ez a kognitív torzítás, ezért magyarázza meg az ember állandóan azt, hogy igazából őt ellehetetleníti ez a világ, és neki ezért kell a társadalom fekélyeként létezni, elvenni másoktól dolgokat, állandóan olyan körülményeket teremteni, vagy úgy élni másokkal olyan viszonyba, ahonnan állandóan mindig csak veszek, és elvenni akarok valamit.
1: És ez a megérkezés abba, hogy lehetek jó, van út a jóhoz, ez hozott egy stabilizálódást esetleg a képességeidnek a megélésében, vagy egyáltalán egy megnyílását annak, mert ahhoz, hogy rossz legyél, ahhoz is kellenek bizonyos képességek.
0: Így van.
1: Hogyha azt mondod, hogy stabilizálódom és elfogadom, hogy jó vagyok, lehet, hogy ott maradok képességek nélkül. Illetve. Mert hogy abban a szerepemben esetleg nincs. De hogy akkor ez mire nyitott ki téged? Milyen képességeidet éreztél meg? Vagy hoztál át a korábbi működésedből?
0: Igen, én úgy fogalmaznék, hogy lehetek jó. Tehát, hogy abban tudok hinni, hogy én lehetek jó. Lehetek jó szereplője ennek a világnak. És igen, vannak bizonyos képességek, amiket én azt gondolom, képességek, készségek, amiket átkeretezve, illetve átgondolva az ember igenis tud használni. Erről is szoktam beszélni, de ez nem hangzott még el. Én az utóbbi hány évben a ellátási területen, azon túl, hogy szakmailag vezetem a válaszútmissziót, és ott a stábbal dolgozom. Egyébként kliensekkel fogvatartási helyzetben dolgozom. És oda is mindig szoktam vinni, elindulás, hogy ide tudom hozni a példát. Ott is mindig elmondom, hogy az ott lévőkben is van számos jó tulajdonság, és jó készség, és képesség, csak amit nem jól használtak. Amit nem megfelelő, vagy nem jó célra használtak, nem jó dologra használtak. De egyébként bennük van. És ez egy erőforrás. És azt gondolom, hogy nekem is sok ilyen volt. És egyébként azt gondolom, hogy ilyen az, valahol mindig, noha én nem törekedtem ilyen vezetőszerepekre, vagy tudatosan legalábbis én nem építgettem ezt, valahol mindig olyan pozícióban voltam, hogy ilyen, most ezt óvatosan mondom meg én, hogy ilyen megmondó ember, tehát aki beszél, aki irányokat ad, valamilyen szinten ilyen vezető karakter voltam. Nem, ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy én nem a Kelly hőseiből veszem általában példát, én nem egy Kelly voltam, én Buzzy Joe voltam, aki egy szakaszt viszel, tehát egy kisebb, nem egy olyan felső vezető, nem egy teljes intézményi struktúrát, de egy intézményt, azt gondolom, azt igen. Tehát mindig az életemben ilyen helyzetekbe, pozíciókba kerültem. A társaságomba is valamilyen szinten, a seregbe is, nyilván még az én korosztályomnak ez egy élmény, hogy bekerül. De bárhova. És tehát azt gondolom, ez is egy készség és egy képesség volt. Másrészt az, hogy mindig ilyen beszédes voltam, ugye a vidéken azt mondják, lelkészt, meg a kutyáit a szájáért tartják. És ezt annak idején édesanyám mondta, még az éjjel-nappal dolgoztam már, megtértem, és akkor beszéltem neki, bizonságot tettem, és akkor mondta, hogy jaj, kisfiam, te olyan szépen beszélsz, mint egy lelkész. Persze örült anyám is, mert nyilván az előző időszak, az neki is elég nehéz volt. Na a lényeg az, tehát, hogy ez a kép képesség is, készség is, ez a vezetés az, hogy egyébként azt gondolom, hogy kitartó vagyok, tudok lenni, az, hogy képes vagyok tanulni, az, hogy van bennem egy szociális érzékenység. Ezt mindig azzal szoktam érzékeltetni, amikor lopni jártunk, akkor mindig akkor ugye rendszerváltás után voltunk, akkor jelentek meg a koldusok, és akkor mindig egy koldusnak odaszóltam, és mondtam, hogy lát, bennem már akkor volt szociális érzékenység. Na, szóval a lényeg az, hogy nem dobogok, jó. Hogy azt gondolom, hogy igen, számos olyan készség van bennem is képesség, amit én azt gondolom, de hadd fogalmazzam így egy ebbe a keretbe betéve, hogy Isten tud használni ezen a területen. A vezetési készségemet és az, hogy beszélek, hogy sztorizni szoktam, nyilván elmondani az evangéliumot, azt az örömhírt, amit egyébként az egész hivatásomnak az alapja, ami az egész válaszút missziónak az alapja, azt nem mindegy, hogy hogyan teszi az ember, nem mindegy, hogy át tudom-e adni azoknak, akik felé végzem ezt a missziót. És azt gondolom, hogy ebben is azt tapasztalom, hogy Isten ebben is tud használni ezt a kommunikációs stílust. Mondom, ezt a sztorizást, hogy tudok kapcsolódni. Ez is egy ilyen készség, azt gondolom, hogy relatíve könnyedén tudok kapcsolódni.
1: Könnyen. És akkor meg is érkezünk a harmadik elemhez, amit Szent Ignáci elénk tár, hogy az emberekhez való kapcsolódás. Emberek nem feltétlenül így írja, hogy az emberekhez való, hanem az embertársaink felé való érzékenység.
0: Igen. Nyilván nekem ez egy tehát az célcsoportra vonatkozik. Ez nem azt jelenti, hogy másokhoz nem tudok, csak másokhoz kevésbé. Másokkal talán kevésbé találom meg a hangot, vagy figyelnem kellene arra, hogy hogyan tudom megtalálni, mert nem olyan ismerős számomra az a nevezzük itt célcsoportnak. Ez a célcsoport, akikkel dolgozom, akik felé végezzük a szolgálatunkat, ez meg valahogy ilyen, hát mondjam azt, hogy én mondom ösztönszinte, tehát ilyen közegben nőttem fel. Uh-huh. Tehát én ugye annak idén így kerültem be, már teológus hallgatóként, hogy egy gyerekkori barátom, voltunk együtt néhány ilyen balhéva is, tehát ugyan volt valamilyen szinten bűntársam, írt rám, és aztán mondtam, hogy oké, hát akkor megpróbálok bemenni hozzá, akkor még Vácra, a Váci Fegyházban, az 95 második fele volt. És így kerültem be én, nevezzük így, hogy a börtönmisszióba. Uh-huh. És így kezdődött el. Ez is milyen érdekes, hogy 95-ben ez elkezdődik, és akkor még javában Rácz keresztúron dolgoztam. 2004-ig. És 2004-ben kerültem át a Válaszúthoz, úgyhogy annak idén, hogy Eszter megkérdezte, hogy Lajos, nem vállalnád el ennek az intézménynek a talpraállítását, meg a felépítését tovább, hogy ez ugye stabilan, és hogy jól végezze a szolgálatát. És mikor átkerültem, utána, ahogy elindult az elterelés, tehát beadtam a különböző ilyen működési engedélyek iránti kérelmet, és a többi szakmai programokat dolgoztam. És mikor ez megtörtént az elterelés, akkor rögtön az ült bennem, hogy a B-végbe bemenni. B-végbe bemenni azért, mert végezni ott az elterelést, egyrészt elérni ott klienseket, tehát kapcsolatba kerülni kliensekkel, másrészt az akkor stabil. Ugye ez egy intézményvezetőként már ez, ennek is be kell, hogy jöjjön, hogy hol van az a terület, hol van az a akár ilyen földrajzi hely, akár intézmény, vagy hol tudom én elérni ezeket a klienseket. És nekem innen jött ez a BV történet, ugye, hogy én 95-ben egészen más szándékkal, egészen más módon kezdem el, mert hitéleti alkalmakat tartottam benne istentiszteleteket. Aztán alakult ez át, hogy drogprevenciós foglalkozásokat, és aztán jött ez az elterelés történet, és így jutottam el, úgyhogy jelenleg 4 fegyintézetben tartok ilyen programokat ezekre a helyekre, és gyakorlatilag ilyen módon érek el, vagy ér el a Válaszút misszió, mert mindig azt gondolom, hogy tehát hiába vagyok én egyedül jelen, ezt mindig egy teamben teszem. Ilyen módon jelenleg adott esetben 100 embert is elér egy időben, a 4 helyen. Elterelt, drogprevenció, stb. De hogy ez így kezdődött ez az egész történet. Tehát, hogy bennem azt gondolom, hogy ez a készség is megvolt, ez az előzmény is megvolt, és aztán ez, hadd fogalmazzak meg én, hogy ezt hasznosította az Úristen úgy, hogy ebbe az irányba mozduljon ez a szolgálat, és aztán így végezzük ezt. Hogy ezeket hasznosította, igen.
1: Az motoszkál a fejemben. Egyrészt, hogy a vezetőség, vezetővé válás, az nagyon hamar behívja bennem a felelősség szót. Felelősség mifelé? Felelősség a hitem felé, felelősség a rám bízottak felé, felelősség a munkatársaim felé. Tehát egy nagyon-nagyon sokrétű, sokfelé ágazó felelősség is jár ezzel. ez a felelős, és ezt tessék vezető, átadom a felelősségtudatot is. Tehát, hogy ez benned így hogy alakul?
0: Ahogy mondtam, a megtérésem után, amikor elkezdtem már Ráckeresztúron dolgozni, és aztán ebből lett egy ilyen felismerés, hogy ez gyakorlatilag a hivatásom, ez elkezdett mélyülni ez a dolog bennem, hogy elkezdtem ezért tanulni. Gyakorlatilag akkor én már úgy dolgoztam ott, akkor már úgy végeztem az ottani, meg én ezt a szót használom, hogy szolgálat, hogy azzal a felelősséggel, amiért aztán a korábbi, vagy az akkori intézményvezető azt mondta, hogy te legyél a helyettesem. Tehát akkor már bennem az volt, hogy bele kell tennem magam. Én voltam azt, hogyha volt valami elvégzendő, vagy olyan feladat, hogy mondtam, hogy oké, én megcsinálom. Mert ez meghozta, a megtérés élményem ezt is meghozta. Hogy gyakorlatilag én nem pusztán a munkáltatómnak, a főnökömnek, a munkatársaimnak felelek, vagy önmagamnak felelek, vagy azt a felelősséget hordozom, hogy ezt normálisan végezzem, és előttük kell, vagy magam előtt kell ezt normálisan csinálni, mert egyébként Isten előtt állok. Az a felismerés, hogy erre a szolgálatra Isten hívott el, ez egyszerre egyrészt ad egy biztonságot is, és adott egy biztonságot, hogy Uram, ez a te készítetted, nem én kepesztettem ezért, ez a te missziód, beleálltam, csinálom, ez meghozta, tehát ez ad egy biztonságot, ez különösen akkor élem át, vagy tapasztalom, amikor olyan nehéz helyzetbe kerül akár az intézmény, akár a szolgálat, és de hogy ezzel együtt, a biztonsággal együtt egy felelősséget is ad. Ha nagyon leegyszerűsíteném, vagy le akarnám egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy mert ugye Isten mindent lát, vagy mindenről tud. Tehát nincs olyan, hogy én elbújok, és akkor mutyiba ezt csak ilyen félgőzzel, vagy így. Másrészt pedig van bennem egy azóta is, tehát eltelt már ugye 34 és fél év lassan, mert 1992 áprilisban voltam először Ráckeresztúron még önkéntesként, tehát nagyjából 34 és fél év eltelt, és azóta is van bennem ez az üzenet, pedig ott dübörög. És ezt az üzenetet próbálom megélni, átadni. És ez, az, hogy ott dübörög, ez nem tudom, nekem, nálam meghozta ezt a felelősséget, hogy akkor ezt normálisan, ezt tolni kell, ez itt nincs.
1: Felelősség. Egy dolgot kiemelnék még ehhez kapcsolódóan, ami most jutott eszembe, hogy én még hozzátenném a felnövekvő generációt is, akár egy ilyen példamutatást, a felelősségvállalást. Sok mindenben mutatunk példát. Te ezt hogy érzed? Apa, említetted, hogy családod van, gyermekeid vannak. Azért már van egy íve ennek a folyamatnak, hiszen kiemelted, hogy 34 éve vagy ebben benne. Sok érdekes dolgot élünk meg napjainkban. Szerintem a generáció között mindig voltak átlépési nehézségek. Itt most nem kábítanám magam azzal, hogy bezzeg, most nem igaz. Biztos vagyok benne, hogy a 19.-20. század váltásában, de lehet, hogy a 14.-15. században is megvoltak ezek a különbségek. Mi ebben élünk, nekünk ez az új, a régebbieket már bőven meg tudnánk oldani, hiszen rálátásunk van, de most ebben vagyunk benne. No, és akkor mit akarok ebből a sok szószból kihozni? Tehát felelősség a következő generációért, akár munkavállalóként is, és munkaadóként is, hogy van-e benned erre vonatkozóan misszió, elhivatás, vagy teljesíted a dolgod, mész, aztán majd ők csináljanak vele, amit akarnak.
0: Még annyit az előzőhöz, és aztán utána mondom, hogy ezzel hogy vagyok, vagy ez hogy van bennem. Tehát ez a felelősség egyébként egyfajta, hadd fogalmazzak így, hogy azzá is vált bennem, hogy valamilyen szinten a saját értékességemet is és óvatosan mondom, a saját életem értékességét is hangsúlyozza, hogy tehát a felelősség nyilván egyszerre teher, de egyszerre egy szép feladat is, és amikor ezt meg tudja élni jól az ember, jól tud élni ezzel a felelősséggel, akkor azt gondolom, ez visszahat a saját önértékelésére, én képére is, hogy oké, tényleg ez van. Tehát nem csak az van, hogy hihetek abban, hogy én lehetek jó szereplője ennek a világnak, hanem tényleg ennek látom a megvalósulását is. És azt is mondom, hogy nyilván véletlenül sem szeretném azt üzenni, hogy tökéletesek, dehogyis. De így a tökéletlenségemmel együtt lehetek jó szereplője ennek a világnak, és ezzel bizony felnőtt szerep, ezzel együtt járnak bizonyos felelősségek is, de ez is az én teher alatt nő a pálma, ugye? Ez is az én, ez is hat rám úgy vissza, hogy ez jó. Micsoda az ember? Kicsoda vagyok én, hogy Isten erre a feladatra alkalmasnak és képesnek tart. És akkor ez valahogy így oda-visszahat, és így még rá, hogy hú, ha erre elhívott, akkor... És ezen az úton, ha rámelek mozdulni hitből, tudok egy ilyen választ adni, akkor azt gondolom, hogy megtapasztalhatom azt, hogy valóban Isten jelen van, és vezet, és az pedig tovább visz ezen. Ha elmerek indulni, ugye Szentírásban is mindig úgy olvasok, Isten mindig elhív, mindig kihív egy bizonyos helyzetből, bizonyos élethelyzetből, megszólít. És aki mer erre rámozdulni, aki elindul ezután, hittel, remélve azt, hogy Isten ígérete valóság lesz, az megtapasztalja Isten jelenlétét. Tehát valahogy így a felelősség az egy ilyen történet számomra, hogy rám mozdulok, van bennem egy üzenet, ez az üzenet, ez azt gondolom, ez felelősség, ki az ugye a hegyen épült várost, jaj, most belefutottam ebbe, ezt majd vágjátok ki, pikpak. De nem rejtik véka alá, meggyújtott mécses sem. Inkább legyen ez. Tehát, hogy nekem ez így együtt jár, ez a kettő történet, hogy ez egy pozitív szerep, ezzel felelősség is jár, és aztán ez vissza is csatol. És hogy vagyok a fiatalok felé, ezt meg azt gondolom, hogy tanulom, ez nemrég lett, így munkáltatóként is. Hogy megjelennek olyan munkatársak, akik pályakezdők, fiatalok. És én bevallom őszintén, a ellátotti körben, tehát a kliens körben is, azt gondoltam, hogy ugyanúgy nőnek fel a gyerekek most, mint amikor én nőttem fel, ugyanazok a paraméterek, úgy munkáltatóként is azt gondoltam, hogy ugyanúgy vállalnak a mai emberek munkát, ugyanúgy indulnak el, és azért ez nem így van. Tehát a mostani generáció, a nevezzük legutolsónak, vagy a legfrissebb, egészen más. És erről születnek ilyen rövid videók, ahogy a munkáltató hogy küszködik adott esetben, azzal, hogy egy úgynevezett Z-generációs megjelenik, és hogy neki hogy lehet delegálni feladatokat őnál, hogy lehet motiválni arra, hogy egy feladatot elvégezzen. Tehát ezt bevallom őszintén, ezt az utóbbi időben tanulom. Hogy erre, meg az utóbbi időben csodálkoztam erre rá. Egy, hogy az ellátottak sem. Nem úgy nőnek már fel a mostani fiatalok, mint ahogy én felnőttem, hanem bizonyos dolgok, vannak persze nyilván átfedések, de sok-sok dolog, sok-sok körülmény, a környezet megváltozott, és ezáltal vannak bizonyos dolgok, amik másképp ilyen csapódnak le náluk. És ez így van a munkavállalókkal is, és nekem vezetőként azt gondolom, hogy ez egy feladat még, hogy megtanulom ezt is, tehát erre is figyelek, minél több információt beszerzek egyébként, hogy mi az, ami jellemző mondjuk erre a generációra, de azon túl is, hogyha mindezek megvannak, hogy a személyes kapcsolódások meglegyenek, hogy megértsem az ő történetét. Azzal együtt, hogy megértem, hogy az ő generációjuk, vagy ez az új generáció, amelyik felbukkan most, ezek milyen kondíciókkal rendelkeznek, mik azok a más kondíciók, amikre nekem figyelnem kell. Mindenféleképp a személyes dolog is fontos számomra, hogy az ő egyéni története milyen, hogy minél inkább tudjak kapcsolódni, és aztán ezért jobban tudjam, hatékonyabban tudjam akár a feladatot delegálni, vagy akár megnyerni őt vagy őket egy, most használom ezt a szót, egy misszióra, egy küldetésre. Tehát, hogy ez egy az utóbbi egy évemnek egy ilyen tanulsága, hogy hát nem lehet és nem tud egy munkáltató minden korosztálynak mindent ugyanúgy delegálni. Ami működött régebben, vagy ami működött régebbiekkel, vagy ami működik valakikkel, az a másikkal nem biztos, hogy működni fog. Viszont ahhoz, hogy sikeres legyen ez az egész történet, hogy megvalósuljon, hogy ez a misszió menjen, működjön, ahhoz nekem ezt kell megtenni. Tehát, és ez a felelősségem. Ami bevallom őszintén, ha lehetek őszinte, ez mindig a hülye kérdés szokott, hogy lehetek, mert miért ne lehetnél?
1: Tedd meg.
0: Így van, tehát ha lehetek őszinte, azért kicsit fárasztó, tehát újra tanulni, mert ugye lehet, hogy az első zsigerből az ember azt mondja, hogy hát figyelj, én már megtanultam, tanulja meg ő is, tanuljon ő meg dolgokat. Azt gondolom, hogy mivel a vezetői szerepemet lelki pásztori szerepnek is, pásztori szerepnek is látom, lehet mondani, tehát nem egy boss szerepet látok, hanem egy líder szerepet látok, és valóban lelki pásztorként is szeretném megélni, ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy én megtanuljam azt például, hogy ezek a generációk, ezek hogy működnek, mi a jellemző rájuk, hogy aztán én vagyok abban a pozícióban, aki még valamilyen szint, vagy aki már valamilyen szinten tud, inkább így mondom, aki már valamilyen szinten tud rugalmas lenni, vagy aki rálát erre az egész helyzetre, és akkor ezt teszem. Tehát az a felelősségem, hogy oké, ahogy mondtam korábban, hogy azt is meg kellett tanulnom, hogy van bennem egy üzenet, és ezt az üzenetet hogyan adom át annak a közegnek, egyáltalán nem mindegy, hogy mondom el, mert lehet, hogy valahogy elmondva, lehet, hogy abszolút nem fognak rá. Meghallgatják, itt bemegy, ott kijön, kész, mennek tovább. Hogyan tudom ezt valóban átadni? Így meg kell tanulnom azt is, hogy hogyan tudok együtt dolgozni, hogyan tudom vezetni az újabb generációkat.
1: Hogy is mondtad a legelején, hogy amikor hitre jutottál, meg lett az a jelmondatod, vagy az a biztatásod, vagy az az alapvetés, hogy Jézus nem a te pásztorod, de hogy is fogalmaztál?
0: Egy út van, amely az életre visz. Ez volt igen. Számomra, ez bum, ez belém.
1: Igen, egy út, amely az életre visz, és ez
0: Jézus. Az, hogy én vagyok az út, az igazság igen. És az élet, és ez volt bennem, hogy ez az az út.
1: Igen.
0: Ezen az úton akarok járni. Ez volt a felismerés, ez is egy ilyen felismerésem része volt.
1: Azon gondolkoztam, ahogy hallgottalak most itt az utolsó gondolataidat, mikor elmondtad erről a következő generáció változás, változik körülöttünk a világ, hogy vajon mi lehet az a mondat, vagy az, ami nem változik. És akkor tulajdonképpen ez a mondat. Hogy ezt így lehet korokhoz igazítani, vagy ezt lehet másképp értelmezni?
0: Ugye azt mondja Szentírás, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Én azt gondolom, hogy az üzenet, az evangélium az mindig ugyanaz számunkra. Azt lehet korokhoz, meg korcsoportokhoz, meg generációkhoz, meg kultúrákhoz igazítani, hogy ezt hogyan adom át, hogyan teszem érthetővé. De maga, azt gondolom, az alapüzenet, az nem változik. Az mindig ugyanaz marad. Ez az, amit nekem, bár azt gondolom, hogy mindannyiunknak a válaszútnál, ha jól akarjuk végezni a szolgálatunkat, akkor folyamatosan újra és újra kell tanulnunk. hogy ne merevedjünk bele abba, hogy persze van bennünk egy üzenet, de hogy azt ugyanúgy mondjuk, mint hogy mondtuk 10 éve, mint hogy mondtuk 20 éve, mert lehet, hogy bizonyos dolgokat másképp, és ez a, igen, most nekem megint bejön ez a kapcsolódás. Mert különben, hogyha csak elmondom azt az üzenetet, ugyanabban a formában, ugyanazzal a, nem a tartalom változik, hanem ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazokkal a, mit tudom én, képekkel, nem tudom én mivel, az lehet, hogy az egyáltalán nem megy át üzenetként egy mostani generációnak. Ezért persze fontos az is, hogy meg is éljem. Annak idén emlékszem valamikor a 90-es évek közepén, amikor, igen, 94-95 lehetett, Erdélybe kint jártam, és azért kértek, hogy a akkori buszt vezessem, és ilyen ifi ment ki, Érd Parkvárosból, és már teológus hallgatóként kérték, hogy egy Kolozsvár melletti gyülekezetet tegyek bizonyságot, és én bizonyságot tettem, azt a szokásos, hadd mondjam így, hogy szokásos bizonyságtételmet, ahol elmondtam, hogy az életemnek volt egy ilyen varga betűje, hogy büntetve voltam, hogy lopni jártunk, hogy itt, és a többi, és a többi. Mert ez a 90-es évek elején, 91-2-ben, amikor megtértem, akkor a gyülekezetben ez egy nagy üzenet volt, hogy egy ilyen háttérrel egy ember megjelenik egy gyülekezetbe. És tényleg nem tettem más, mint elmondtam a bizonyságtételemet. És aztán ültek ott, az emberek hallgatták, és aztán később, mikor kimentünk, vége lett az istentiszteletnek, akkor mondták, hogy igazából nem értik, hogy miért mondtam én ezeket el. Lehet, hogy kicsit őket zavarba is hozta, hogy az életemnek ilyen intim, vagy ilyen pillanatairól beszámolok, mert mondta, hogy ők sosem jártak lopni. Ők sosem voltak büntetve. Tehát ez egy börtönbe, vagy egy olyan helyzetben lévők között egy üzenet tud lenni, és egyből át tud menni, mert megérti, hogy én is ebben a helyzetben vagyok. Én is így próbáltam meg érvényesülni ebben a világban. Én is erre az útra léptem. Most itt vagyok, ennek az embernek sikerült. De egy olyan embernek, aki az egész életét normálisan, becsületesen dolgozta le, pláne adott esetben, hogy 90-es évek közepe egy erdélyi faluban élte le az életét, ő egyszerűen nem tud mit kezdeni ezekkel az információkkal, nem érzi a párhuzamot, nem történik meg a kapcsolódás. Nyilván ott is lehet bizonyságot tenni, más körülményeket kihangsúlyozva, vagy más mondatokkal, mert a lényege a bizonyságtételnek nyilván ugyanaz. Felismertem, megértettem, hogy Jézus Krisztus az én megváltom. És Isten megbékéltetett benne önmagával. Csak mondom, hogy ezt hogyan adom át, hogyan mondom el, milyen szavakkal, mi az, amit kiemelek, ez a hazatalálás élmény is egyébként, ez később fogalmazódott meg bennem. Akkor nem ez, akkor másképp, akkor ez volt ez az út. És aztán utána idővel ért ez bennem meg, ami nem más, hanem csak másképp van megfogalmazva, hogy erre az útra való rátalálás, ez egy hazatalálás is volt. Na, tehát azon gondolkozom, mi volt az a... Igen.
1: Tulajdonképpen egy letelt a műsoridőnk, tehát rá kell kanyarodnunk itt a lekerekítésre, a lezárásra, de én úgy érzem, hogy nem nagyon kell itt mit lezárni, hiszen ezekkel a gondolatokkal, amiket most itt elmondtál, a kapcsolódás fontosságáról, annak a fontosságáról, hogy lássam a másik embert, és ne csak azt lássam, ami bennem van, és azt akarja minden áron. Igen, ez adhat egy bázist, egy alapot, egy belső kisugárzást, és akár egy hitelességet, de hogy mindig lássam meg a másik embert. És hogy az ő hozzá való kapcsolódást keressem meg, és ezért nem kell feladnom azt, ami bennem van, viszont lehet, hogy így könnyebben elérem a másikat, hogyha meglátom őt is. Nem én akartam lezárni, de hogy...
0: Jó, ne, azért mondom, csak hogy azon gondolkoztam, hogy mondjak valamit. Azt gondolom, igen, így van, tehát éppen ha megnézzük az evangéliumokat, Jézusnak a működését, akkor ezeket, ezt olvassuk ki belőle. Hogy Jézus, hogy kapcsolódik az emberekhez, ahhoz az emberhez, aki olyan élethelyzetben van, olyan nyomorult élethelyzetben van, vagy olyan élethelyzetben, amiben nem érzi magát igazából nyomorultnak, de mégis nyomorult élethelyzet. Mert vámszedő mondjuk. Vagy mit tudom én. És Jézus mégis kapcsolódik, és az üzenet nem változik meg, de kapcsolódik, és aztán utána őt abban a helyzetben szólítja meg, és azokkal a szavakkal, és azokra reagálva, ami annak az illetőnek fontos. Tehát azt gondolom, hogy igen, igen, ez a mondhatom így, vagy mondhatjuk így, ez a missziónak, vagy a válaszútnál lévő szolgálatnak is a lényege, hogy ezt a tartalmat átadni, de azt látva, azt nézve, hogy kinek is adom át.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Lajos, hogy elfogadtad a meghívást, hogy adtál magadból egy darabot, sőt, egy nagy darabot, hiszen az életedbe is egy kicsit beavattál minket, meg azokban a mélységekben is, hogy mikor éppen mi motivált, és mi volt a mozgatórugód. Megpróbáltuk vezérfonalnak választani a hivatást, ezt így Szent Ignác gondolataihoz kapcsolódóan próbáltuk körbejárni, aztán a vezetőt, vezetői felelősséget. Remélem, hogy a hallgatóknak egy saját élményt tudtunk ehhez kapcsolódóan adni. Köszönöm szépen, hogy jelen voltál. Vendégem volt Sámeci Lajos, a Magyar Református Egyház Válaszút Trokonzultációs Irodájának vezetője és lelkész. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, hogy itt láttam.
1: Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a sok hallgatói adományt, amelynek köszönhetően itt lehetünk, műsorokat készíthetünk, és szeretettel várunk benneteket 2 hét múlva is az Életre hangoló műsorában.

0: Életre hangoló. Rádió műsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották. Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Mikor a férjemmel össze akartunk házasodni, és készültünk az esküvőre, elhunyt nagymamámnak a házában, szerettem volna, mint utolsó emléket, hogy ott töltsük. A kertes ház már nagyon rászorult némi felújításra, és már tényleg egy két nap múlva lett volna az esküvő, és akkor elkezdtük festeni a kerítést. És a férjem mondta, hogy hát még maradt vagy 10 darab deszka, de már alig van festék. És én pedig mondtam neki, hogy hát még van egy picike hígító, próbáljuk meg mindig így adagolni hozzá, és mondom, bízzál benne, mint ahogy Jézus ugye a kenyér és a hal esetében, hogy talán nem fog elfogyni. Már akkor ránk is sötétedett, és le tudtuk festeni még az utolsó deszkalapot is, de úgy, hogy már szinte száraz volt a doboz, mert hogy annyira használtuk ugye a festéket, de sikerült befejezni, és valahogy ez egy olyan erőt adott nekünk, hogy nagyon meg is öleltük egymást, hogy nem fogyott el. És a férjem mondta, hogy már nagyon megéhezett, menjünk már be, akkor vacsorázzunk meg, és csak utána utazzunk vissza Nyíregyházára. Jó, mondom, gyere, akkor van nálam ennivaló, és amikor kinyitottam a hűtőtáskát, ilyen konzerves hal volt és kenyér. Ez nem tudatos volt, valószínűleg én csak reggel, ami volt otthon, ilyen konzerv kis halak, én azt betettem, meg kenyeret, és én ezt teljesen elfelejtettem, és mikor ott kinyitottuk, akkor csak néztünk, hogy hal és kenyér van. Én ezt is egy isteni jelnek tekintem, hogy beszélt hozzánk, hogy a kitartás az nagyon fontos. Ha az ember kitartó a hitében, akkor minden akadályt le tud küzdeni.

Aranyász Zita képző és iparművész gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.

0: A rádió a lélek hangja.
1: Három óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallott, hogy hármat üt az óra, merülje teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyit meg teljesen a lelkek számára. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
2: Napról napra hirdessétek Isten üdvösségét, hirdessétek dicsőségét a nemzetek között.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, elajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Magasztallak, Istenem, Királyom, és áldom nevedet, mindörökkön, örökké. Naponta áldalak, és nevedet magasztalom, mindörökkön, örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet. Nemzedékről nemzedékre dicsérje tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat. Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet. Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat. Terjesszék végtelen jóságod hírét, és igazságosságodat újongva áldják. Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú. Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak. Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek, hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat és nagyszerű országod dicsőségét. Örökkévaló országa te országod, uralmad minden nemzedéken át megmarad.

Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők, mondja az Úr. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz.

0: Testvéreim, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a türelmet. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel. Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Így adjatok hálát általa az Atya Istennek. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
0: Könyörögj érettünk.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mária Rádió.
3: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
4: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

Istennek megvannak a maga normái. Isten nem ugyanolyan mértékkel mér, mint mi. Mi általában a látható eredményeket vesszük számba. Az embert pedig teljesítménye és annak felhasználása szerint ítéljük meg. Értékelésünk szerint tehetséges, vállalkozásában sikeres, számos barát veszi körül, remekül ad elő, hatékony, egy szóval igazán bámulatra méltó. Az esetek többségében saját magunkat is mások véleményének a tükrében szeretjük látni. Az ilyen ember általában önmagát csodálja. Kétségtelenül még felszínesebbek vagyunk, mivel főképp az anyagi és a szellemi javakhoz ragaszkodunk. Pedig talán tudatában vagyunk annak, hogy van valami fontosabb. Amikor felismerjük, hogy van valami fontosabb, akkor mások lelki gazdagságát mérjük fel. Akarat ereje, erényei, és imának szentett órái ezek. De ez is felszínes vélemény. Ami Isten szemében fontos, következésképp számunkra is mérvadó, nem az, hogy az illető sok mindennel, vagy csak kevéssel rendelkezik, hanem az, hogy odaadja mindazt, amilyen csak van, Istentől és az ő szeretetéből. Isten soha nem hasonlít össze egy szemét egy másikkal, hanem csak önmagával. Csak önmaga adottságaival és lehetőségeivel méri Isten az embert, és semmi mással. Aki 5 talentumot kapott, annak másik 5-öt kell szereznie. Aki csak egyetlen talentumot kapott, elég, ha még egyet szerez. Mi több? Attól senki sem tartható jobbnak, mert több talentumot kapott. Minden attól függ, hogyan használtuk fel ezeket a talentumokat. A legnagyobb öröm, amit Istennek felajánlhatunk, neki adunk mindent, amink csak van. Hogy ez minden kevés vagy sok, annak Isten szemében egyáltalán semmilyen jelentősége nincsen.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A Szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk méltón viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária, Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.
2: Közös élő hittanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Mária Rádió.
4: Hirdessétek dicsőségét! Síje Jenő könnyűzenei evangelizációs műsora.

0: Dicsőség és háló, Uram, neked sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Fogadják szeretettel ezt a műsoromat. Igen, vannak benne érdekes, izgalmas napok abban a műsoridőmben, de sok minden van, ami inkább csak a szívemből jött, mert nagyon fontosak nekem például a hétköznapi szentmiség, sokszor vagyok ott, szolgálok, és sokszor használok olyan énekeket, amiket most beletettem a műsorba, mert számomra ezek a szentmisei énekek, ezek nagyon megerősítő, bátorítóak. Különleg ebben a világban, amikor bizony vannak itt problémák, gondok, hát reménykedjünk, hogy az Úristen megvön minket minden veszélytől, bajtól, ami sokszor úgy nehézségekkel tölti meg a szívünket. Hát akkor fogadják szeretettel az első dal. Reményt és jövőt adj. Urunk Istenünk, ki tudná megmondani, hogy a kezdő énekben is benne volt, mi lesz még az életünkben. Sokszor aggódom magam is, ott vannak a gyerekeim, az unokáim, és sokszor ez a világ nem igazán barátságos, és a jövő nem egészen olyannak tűnik, de hinnünk kell, és mi hívő emberek az Úristenbe bízunk, benne remélünk, és ezért is van, hogy amikor csak lehet, én minden hétköznap ott vagyok az esti szentmisén, viszem a gitáromat, szolgálok, és kérem az Úr áldását családomra, gyermekeimre, unokáimra, és ránk is, magunkra is természetesen, a szülőkre, a nagyszülőkre, a feleségemmel együtt ott vagyunk, és imádkozunk, és hiszük, hogy ez a legnagyobb erőforrásunk, benned bízunk, Urunk, benned remélünk. Te pedig azt kérjük tőled, reményt és jövőt adj nekünk, és a gyermekeknek, az unokáknak.
1: Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem, és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem, és meghallgatlak.

következő éneknek a címe ez, akik az Úrban bíznak. Igen, így gondolta, amikor megszületett ez a dal a szívemben, akik az Úrban bíznak, mindig új erőre kapnak. Szárnyalva szállunk fel. Igen, nem magamtól jöttem rá erre, gyönyörű ajándék a Szentírásból a gondolat. Igen, akik az Úrban mindig új erőre kapnak, és ezt megtapasztaltuk mi is. Az életünkben elég hosszú ideje küzdünk itt már, 79 évesen vagyok én is, feleségem csak éppen alattam van egy pár évvel, de hát így vagyunk, hogy akik az Úrban bíznak, azok mindig új erőre kapnak, és hányszor volt, hogy borzasztó nehézségekkel kellett megküzdenünk. Bizony, gyerekkorunktól kezdve az volt nehéz világ is, amit a szülőknek volt, nagyszüleinknek volt nehéz, akkor ők küzdöttek értünk is, és próbáltak vigasztalást és reményt adni nekünk, most pedig nekünk kell bátorítást, biztatást és reményt imádkozni a szívükbe, drága gyermekeinknek, unokáinknak. Hisszük, hogy sikerül az Úr kegyelméből.

következő dal címe, Tied vagyunk. A föld és az ég asztalunknál összeér. Felajánlásra szoktuk énekelni, és nagyon közel van hozzám a szívemben, szeretem ezt, van több felajánlás énekem is, de ez különösen is kedves. Hát, reménykedjünk. Az Úristen mindent megad számunkra, amire szükségünk van. Ő bátorít minket, kérjetek és megkapjátok. És mi sokszor imádkozunk a békéért, az emberhez méltó életért. Mert ott vannak az utánunk jövők. Nekünk már mindegy, sokszor mondtuk a mi generációnknak, de nekik nem mindegy. És ha van lehetőség, akkor miért ne a jobbat, a szebbet, az emberhez méltóbbat válasszuk, és ne azonosuljunk azokkal, akik az őrültségbe akarják kergetni a világot, az országot, a hazát. Ilyen is van. De hiszük, hogy még erősebb az, amit az Úristen tud nekünk adni, és átvezet minket a nehézségeken, és a következő generációnak is ugyanezt megadja, amit nekünk megadott éveken át.

0: tiéd vagyunk, tiéd vagyunk, tiéd vagyunk.
1: A következő dalnak a címe Szép a világ. Igen, kifejezetten gyerekeimnek írtam. Amikor láttam rajtuk az elcsüggedést néha egyiknek, másiknak, hát persze nem mindegyik, és nem egyszerre, hanem ugye, hogy 5 gyereket fölneveltünk, hát azért hol az egyik, hol a másiknak voltam nehezebb periódusa, és ilyenkor fontos a szülő, a bátorító szülő, a hívő ember, aki tudja, hogy nem szabad elcsüggedni, mert szép a világ, az Úristen adta nekünk ezt a világot, és azt akarta, hogy ami rajtunk múlik, azt tegyük szépé, és ő ebben erőt ad. Ő a mi forrásunk, ő, akivel megmentjük az életet magunk és a családunk számára, és ha nehézségeink vannak, bizalommal forduljunk hozzá. Ma nekünk a szentmise, mi hétköznapi szentmiség ajándéka az a forrás, amiből tudunk erőt meríteni, és természetesen a napi imádságok, amelyek ott vannak az életünkben, reggel, amikor a szentírással kezdjük, az aznapi szentírási részekkel imádkozunk, kérjük az Úr áldását. Aztán persze az Úrangyalát pedig délbi harangszóba, és aztán majd az esti imát. És közben ott van a szentmisénk, nálunk este van a szentmisé, és ezekből mind forrásozunk, erőt kapunk. És akkor szép lesz a világ, elhisszük, és ezt adjuk tovább a többieknek is, a drága gyermekeknek, unokáknak.

Ebben az időszakban van Szentgellért püspöknek az emléknapja. Egy csodálatos személyiség volt. Szent István királyunk munkatársa. Ő csalta ide az országba, aki ugyan a Szentföldre készült, de voltak bölcs tanácsadók Szent István királyunk körül, és ők mondták, hogy ez egy nagyszerű pap, nagyszerű szerzetes, és ő István ide hívta, és bizony kapott egy csodálatos munkatársat. Imre fiának is ő lett a nevelője, és aztán sok mindenben kiállt az országban, a hősiesen, és az életét adta, mert Szent István halál után, amikor voltak ezek a rivalizálások, pogánylázadások, sok minden, akkor volt, akinek a püspökök, a papok nem tetszettek, és ő itt halt vértanú halált a Gellért hegyen, és ott van ma is az emléke, és jó átmenni ezen a hídonat, és látni Gellért püspök szobrát. Hát fogadják szeretettel akkor ezeket a dalokat,

hisszük, hogy szentek vannak körülöttünk, és akkor is voltak. Az utóbbi 100 évben is voltak szentek, mi azt gyerekként éltük meg az elejét még, aztán egyre inkább felnőttként is, és olyan családban nőttem fel, ahol édesanyám és nagymamám a szűzanya támogatásával akarták megoldani az élet problémáit, a nehézségeit. Ezért fontos volt a szűzanyához való bizalom, és belőle vegyünk erőt, forrást, és édesanyám így nevelt minket, hogy ha gond és baj van, mindig a szűzanyához forduljatok, és mi megfogadtuk. Most idős emberként is már túl a 70. évek felé, nagy részén már újra és újra fontos számomra, magam is megírtam a Mária énekemet. Mária jó anyánk, fogadják szeretettel, sokszor imádkozom, és sokszor kérem az Urat, mert olyan világban élünk, amikor szükségünk van a szűzanyára. Ahogy 1000 éven át mi magyarok a szűzanyára bíztuk az életünket Szent István királyunk felajánlása nyomán, és hiszük, hogy így lesz ez ma is, és az utánunk jövő nemzedék számára, és a szűzanyára támaszkodhatunk, bizakodhatunk, belőle erőt merítettünk.

még egy gyönyörű Mária éneket is mondanék, Borka Zsolt barátom írta, alkotta, ő már a Mennyországban énekli ezeket a dalokat, Pohász Máriához a címe. Bejártuk együtt is a Kárpát-Velencét, és mindenütt szólt ez az ének, és azóta is szól, hisszük. Sokfelé hallom a fiatalok, és az idősebb generáció is éneklik, Mária, Mária, szép virágszál. Fogad az imánkat, Szűzanya, legyél közbejárunk a mindenható Úristennél, hogy adja meg mindazt számunkra, mire szükségünk van, a békét és az emberhez méltó életet. Nem csak nekünk, de gyermekeinknek, unokáinknak is.

és az utolsó, a harmadik Máriainek, amit mindenképpen beleszőttem ebbe, nagyon-nagyon rászorulunk a szűzanya reménységére, bátorítására. Szeretünk téged, Mária, ez a dal címe. Fogadják szeretettel, és aki tudja, énekelje velem itt a műsorban. Köszönöm, hogy meghallgattak, és továbbra is biztatom önöket, bátorító jóságot kapunk az Úrtól, és van nekünk egy csodálatos segítőnk, szűzanya Mária. Mi ugyan feleségeben a Szent Családra bízunk még csak, nem csak Máriára, hanem Szent Józsefre is. Ez egy nagyon jó páros, a Szent Család, akikre mindenható rábízta egyszülött fiát. Hát mi is merjük rábízni családunk tagjait. Ők jó őrzői lesznek gyerekeinek, unokáinak. Hálás szívvel köszönöm, hogy meghallgattak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót, és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elkezdtük olvasni Leó pápának az enciklikáját, amely májusban jelent meg, magyar fordítás készülődőben van, most éppen a fordítás véglegességén dolgoznak a szakemberek, és remélhetőleg azért belátható időn belül a Szent István társulatnál majd megvásárolható lesz ez az enciklika. Az első három pontot néztük át az elmúlt alkalmakkor itt az enciklikában, és most folytatjuk az enciklika olvasását a negyedik ponttól kezdődően. Az első három pontban, amíg a bevezetőben maradunk, következő pontokban is, egy picit a bölcsesség gazdag kincstárára figyeltünk föl az egyház társadalmi tanításában, Krisztusra, az élő kőre alapozva tapasztaljuk a Szentlélek hatalmát, Krisztusban, mint egy szentsége, jele és eszköz az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének, zsinati dokumentumokból idéz a pápa, és természetesen megemlíti a 135 évvel ezelőtt kiadott Rerum Novarum kezdetű enciklikát 13. Leó pápától, amely az új időkre emlékeztet, és az a kornak a társadalmi, gazdasági, politikai kérdéseit nézi át, és ezzel elindít egy folyamatot, elindított egy gondolkodást, amely időről időre újra előkerül, és a különböző évfordulók kapcsán a pápák írtak a Rerum Novarummal kapcsolatban hasonló jellegű, hasonló tematikájú enciklikákat az elmúlt évtizedekben, és ez újra és újra fontossá válik a számunkra. Így folytatja az enciklikát 14. Leó pápa. Ha 13. Leó a maga korában új dolgokról beszélt, ugye ez a Rerum Novarum a kezdete az enciklikájának, nekünk ma nem elegendő egyszerűen megismételnünk értékes tanításait. Inkább Istentől kell bölcsességet kérnünk, hogy helyesen értelmezhessük korunk nagy átalakulásait, különösen a technológia területén. Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált, milyen gyorsan és mérhetően alakítja át világunkat a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a robotika. A technológiát önmagában nem tekintjük az emberrel szemben álló erőnek. Ellenkezőleg történelmünk kezdetét fogva jelen van, mint mélységesen emberi jelenség, amely az ember autonómiájához és szabadsághoz kapcsolódik, idézi ebben a mondatban Benedek pápa Caritas in Veritate enciklikáját, 14. Leó pápa. Nézzük is meg, hogy ezen a mondaton túl, ebben a pontjában az enciklikának Benedek pápa miről is beszél. Ugye ez a Caritas in Veritate enciklika 69. pontja Benedek pápától. A fejlődés problémája ma szoros összefüggésben van a technológiai haladással és annak a biológia területén történő különösen meghökkentő alkalmazásaival. A technika, ezt itt alá kell húznunk, mélységesen emberi jelenség, amely az ember szabadsághoz és autonómiájához kötődik. A technikában kifejezésre jut és beigazolódik a szellem uralma az anyag felett. Az emberi szellem felszabadul a tárgyak rabságából, így akadálytalanabbul emelkedhet fel a teremtő imádására és szemlélésére. A technika lehetővé teszi az anyag feletti uralmat, a kockázatok mérséklését, a fáradtság megtakarítását, az élet körülmények javítását. Megfelel az emberi munka valódi rendeltetésének a technikában, amely a szellem művének tekinthető, az ember önmagát ismeri meg, és saját emberi mi voltát valósítja meg. A technika az emberi munka objektív aspektusa, amelynek eredete és létjogosultsága a szubjektív összetevőben a munkát végző emberben van. Ezért a technika sohasem pusztán csak technika.
az embert és a fejlődésre való törekvését mutatja meg, kifejezi az emberi szellem igyekezetét meghatározott anyagi feltételek fokozatos leküzdése során. A technika ezáltal ahhoz a megbízatáshoz illeszkedik, hogy műveljük és oltalmazzuk a Földet, amelyet Isten az embernek adott, meg kell felelnünk annak a követelménynek is, hogy erősítsük az ember és környezete közötti szövetséget, melynek Isten teremtő szándékát kell tükröznie. Ugye ez az enciklika azért már több mint tíz éves, és ugye itt rámutat Benedek pápa arra, hogy a technika az valamiképpen mélyen az emberben gyökerezik, hiszen az ember alkotja meg ezeket a technikákat, és az ember alkotja meg ezeket azért, hogy könnyebbé váljék az élete, könnyebbé váljék a munkája. És nyilvánvaló, hogy a technika az nem nőhet az ember föl, és nem állhat Isten és ember közé, hiszen az Istentől kapta az ember az értelmét, hogy a technikai eszközöket kifejlessze. Folytassuk az enciklika olvasását. A technikai fejlődés az évszázadok során jelentősen javította az emberiség életkörülményeit. Ugyanakkor a haladás minden szakasza megmutatta az eszközök kettős természetét is. Ha nem a jó szolgálatába állítjuk őket, súlyos károkat okozhatnak. Ma azonban új helyzettel állunk szemben. Az új technológiák ereje és mindenütt jelenléte áthatja a mindennapi életünk szerkezetét, befolyásolja döntéseinket, mélyen formálja közös gondolkodásunkat és képzeletünket. Az emberiségnek még sohasem volt ekkora hatalma önmaga felett, fogalmazza meg Ferenc pápa. Az új technológiák olyan távlatokat nyitnak meg, amelyek irányait már sejtjük, de a következményét még nem tudjuk teljes bizonysággal előre látni. Ez megnehezíti annak megítélését, milyen hosszú távú hatásai lesznek az emberi méltóságra és a közjóra. Most rajtunk a sor, hogy korunk kívásaira világos és felelősségteljesen válaszoljunk. Olyan megfelelő szabályozási eszközökre van szükség, amelyek képesek megvédeni az igazságosságot és korlátozni a technológiai hatalom torzító hatásait. A probléma azonban nem merül ki a szabályozásban. Ferenc pápa figyelmeztet arra, hogy őszintén fel kell tennünk a kérdést, ki birtokolja ma ezt a hatalmat, és milyen célokra használja föl. Amint írja, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az atomenergia, a biotechnológia, az informatika, saját DNS-ünk ismerete, más megszerzett képességeink rendkívüli hatalmat adnak az egész emberiség és a világ fölött azoknak, akik rendelkeznek a szükséges tudással és mindenekelőtt gazdasági erővel ahhoz, hogy ezeket alkalmazzák. Korábban elsősorban az államok irányították és szabályozták az innovációt. Ma azonban a fejlődés fő mozgatói magánkézben lévő, gyakran nemzetközi vállalatok, amelyek erőforrásai és cselekvési lehetőségei sok kormányét is meghaladják. A technológiai hatalom így minden korábbinál inkább magánjellegűvé vált. Ezért még nehezebb felismerni, ellenőrizni, a közjó szolgálatába állítani. Ezért elengedhetetlen, hogy közös gondolkodást indítsunk el, amely képes feltárni a jelenlegi változások szellemi és kulturális gyökereit. Ha csupán a felszíni körülményekre figyelünk, fennáll a veszély annak, hogy nem mi alakítjuk utunkat, hanem az egymást követő válsághelyzetek sodornak bennünket. Gyors, átmeneti korszakot élünk, valódi korszakváltást, amelyben az egyesek a jövőt az új technológiákban látják, mások mélyrehatóan elemzik azokat, a legtöbb ember azonban mint egy várakozó álláspontra helyezkedik, távolról figyel, csupán reméli, hogy minden jól alakul. Éppen ezért a lelkiismeretünk előtt olyan alapvető kérdések állnak, amelyek többé már nem kerülhetők meg. Merre tartunk? Milyen célt akarunk követni? Milyen irányba tudunk haladni? Emberiségként és népként. Tehát a bevezetőnek ez a része, ez tulajdonképpen egy helyzetképet akar adni a számunkra. De mielőtt ebbe egy kicsit mélyebben belemennénk, hallgassunk most egy kis zenét.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, és Leó pápa enciklikáját olvasgatjuk, ezzel foglalkozunk, egy kicsit próbálunk a mélyére is hatolni. Benedek pápának az enciklikájából idéztünk, idézett Leó pápa is, amely 10 pár évvel ezelőtt íródott, és ott még igazából egész más volt, azt mondhatjuk, a helyzet, hiszen a technológia sok mindenben fejlődött már, de igazából ugye a mesterséges intelligencia még nem, vagy csak nagyon gyerekcipőben járt, nem nagyon lehetett még utolérni, vagy elérni a technika, tehát ugye az szolgálja, hogy az emberi szellem felszabadul, akadálytalanabból emelkedhet a teremtő felé, és segíti a technika, hogy az ember könnyebben éljen, hogy műveljük és oltalmazzuk a Földet, ennek a dolgait segíti és erősíti. Nyilván folyamatosan, amikor ugye vannak ezek a évszázadok során a különböző fejlődések, akkor mindig fölmerül az erkölcsi kérdés is, hogy föl vagyunk erre erkölcsileg is készülve. És nagyon sokszor azt látjuk, hogy ugyanazt a dolgot lehet jóra és lehet rosszra használni. Ugye visszamehetünk például a dinamithoz, amely arra szolgált, hogy hát bányákban könnyebb legyen a kőfejtés, vagy a szénnek a kifejtése, és ez egy jó dolog, de amikor a másiknak a eszközét, vagy a másik embert ellen irányítjuk ezt az eszközt, akkor az fegyverré válik, és az rosszá válik, vagy számítógépet mennyi jóra lehet használni, de amikor túlzottá válik, akkor az mindjárt gát, mindjárt akadály az ember számára. És nagyon érdekes az a Pécsi Ritának hallottam egy ilyen gondolatát, vagy okfejtését, hogy vizsgálták azt, hogy ugye egyrészt az emberi kapcsolatokban, amikor szemtől szembe beszélek valakivel, akkor ott különböző kapcsolódások, reakciók jönnek létre. Nem csak az, hogy amit elmondok, hanem ahogyan elmondom, meg a mimikám, meg a minden egyéb, és itt bizonyos körökben, ugye tudják ezt, bizonyos helyzetekben ugye hormonálisan is lehet ezeket mérni, hogy milyen hormonok szabadulnak föl az emberben, ami ezt a kapcsolódást, az odafigyelést elősegíti, hogy valami közöm legyen a másikhoz. És ha közben van a képernyő, akkor ezek a kapcsolódások nem jönnek létre, akkor ezek a hormonális reakciók nem jönnek létre. Tehát a technikai eszközöknek, egy telefonnak, egy ilyen videó chatnek vannak előnyei, de bizony vannak komoly hátrányai is. A digitális világnak a zökkenőit időnként megtapasztaljuk, amikor azt gondoltam, hogy az a jelzés, amit én adtam a másiknak, az megfelelő, aztán kiderül, hogy nem érkezett valami miatt célba. Tehát a személyes kapcsolat fölvétel az elengedhetetlen ember és ember között. A telefon, vagy ez a videócsett, ez egy részben pótolja a személyes kapcsolatainkat. Ugye egy SMS, egy e-mail, ezek a kapcsolatainkban csupán technikai információkat képesek közölni, de nem engem magamat. Nem én vagyok benne, csupán a technikai információ. Amikor beszélgetünk egymással, akkor nem csak az információt adom át, hanem valamiképpen magamat is átadom, valamit magamból is megmutatok abban a beszélgetésben, hogy hogyan vagyok jelen abban a beszélgetésben, és a technikai eszközök ezeket mind negligálják, a technikai eszközök ezeket nem tudják átadni. Tehát okosan kell ezekkel bánni. Nem mondhatjuk azt, hogy eleve rossz. Ez is egy rossz irány lenne, ha azt mondom, hogy eleve rossz. De a minden hatóságát is el kell felejtenünk, hogy arra azzal bármit meg lehet tenni. És nyilván nehéz ezeket pontosan időnként megkülönböztetni. Manapság egy kedvelt ilyen enciklopédia hely a Wikipédia.
nagyon sok minden információ fönn van rajta, de azt is tudnunk kell róla, hogy ezek a cikkek, ezek nem szakemberek által készült cikkek, hanem sok esetben laikus által készített cikkek, írások, ami hordoz magában bizonyos egyoldalúságot. Néhány évvel ezelőtt, pár évvel ezelőtt néztem egyszer a Biblia könyvei című szócikket a Wikipédián, amely egyértelműen a protestáns szemléletet, álláspontot hozza le, és nem teszi mellé oda, hogy a katolikus Bibliában ennél több könyv van, mert a görög meg a palesztin kánon, itt ugye vissza kell menni az ókorba, különbségtétele miatt van ez a különbség a két szentírási könyv között, gyűjtemény között, protestáns meg a katolikus gyűjtemény között. Tehát ezekre a Wikipédia nem tud feltétlenül választ adni, mert nem tudományos igénnyel készültek a cikkei, hanem laikus módon készülnek a cikkek. Persze van javítási lehetőség, meg sok minden, tehát azért megbízhatóak ezek a cikkek, olyan nagy valótlanságot valószínűleg nem tartalmaznak, de azért bizonyos finom dolgokat finomítani kell, vagy ezeken lehet, vagy kell alakítani. Tehát, hogy van egy eszközünk, annak tudni kell a helyét, a szerepét az életünkben, a mindennapjainkban, hogy mi az, amire az az eszköz képes, amit az az eszköz át tud adni, és mi az, amit nem tud átadni, mi az, ami pozitív, és mi az, ami negatív abban az adott eszközben. Azt viszont fontos, amiről Benedek pápa is beszél, hogy az ember kiteljesedése, hogy valamiképpen az ember értelmességéből, értelmi létéből következik mindaz, amit a technológia területén, a technika területén el tudtunk érni, ki tudtunk fejteni. És éppen ezért fontos mindaz, amiről gondolkodhatunk, hogy hogyan lesz mindez pozitívvá, hogyan tudunk valami fontosat továbbadni, megmutatni. Ferenc pápa figyelmeztet, hogy az emberiségnek még soha nem volt ekkora hatalma önmaga fölött, és ezzel a hatalommal bizony sajnos vissza lehet élni. Ugyanakkor mindez sok jóra is használható, és éppen ezért fontos, hogy erről, ezekről újra és újra tudjunk tenni, ezeket újra és újra meg tudjuk mutatni a körülöttünk élő emberek számára. Tehát odafigyelve Isten szavára, odafigyelve azokra a dolgokra, amelyek befolyásolnak, akadályoznak, odafigyelve azokra a helyzetekre, amikor jó volt Isten közelében lennünk, jó úton jártunk, és felfedezni azt, amiben Isten jelenléte egyre jobban meg tud mutatkozni, amiben Isten jelenlétét egyre inkább föl tudjuk fedezni. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk itt a Mária Rádióban.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban. Van még egy majdnem 10 percünk, körülbelül 10 percünk. Ha valaki szívesen hozzászól, elmondja, hogy milyen segítséget adott neki egy technikai dolog, vagy esetleg milyen akadályok voltak, amikben akadályt jelentett egy technikai dolog, hívja bátran a 374-0904-es telefonszámot. Egy-két tapasztalatom nem sok van a mesterséges intelligenciáról. Nem a fizetős változatot használom, hanem csak ezt az egyszerűt. És hát időnként ugye egyszerűbb, gyorsabb onnan ott kérdezni, mint egy Google keresőbe beírni valamit. Ugyanakkor érdekes volt, amikor ugye előttem volt Rákosfalván Espik Károly, atya 26 évig plébános, aztán 2020 őszén átkerült a Szent Anna templomba, kisegítő lelkésznek, és ezen a nyáron, júliusban elhunyt, július 11-én halt ő meg, és 12-én másnap beírtam a mesterséges intelligencián, hogy mit tudunk Spik Károly atyáról. Szépen kiírt sok mindent róla, és kiírta, hogy hát tüdőgyulladással kórházba került, ez ugye január táján volt, és onnan haza került, és ennél többet nem tudunk róla, írta vissza nekem a mesterséges intelligencia, és akkor beírtam neki, hogy a Rákosfalvai plébánia honlapját megnézte-e, és akkor visszaírt, hogy jaj, most látom, hogy elhunyt Spik Károly atya. Ugye ebből látszik eznek a rendszernek a zökkenő, de utána tanult, tehát ebből akkor tanult, és utána már tudta, hogy meghalt Károly atya, és aztán így, amikor már ugye a temetés időpontja fölkerült a egyik honlapra, a Szent Anna honlapjára is, de ő még akkor azt még nem vette be. Tehát, hogy ugye a mesterséges intelligencia Károly atyát nem kapcsolta össze a Rákosfalvai plébániával, bár az életrajzában szerepelt a Rákosfalvai plébániosság, de utoljára ugye Szent Annában volt, tehát nem kapcsolta össze ezeket, meg ez eddig nem derült ki így számára, csak amikor már rákérdeztünk, hogy ott fölkerült egy új információ vele kapcsolatban. Tehát itt látszanak ennek a rendszernek azért az ökkenői, hogy ez mégiscsak egy program, technikai lehetőség, hogy nagyon gyorsan össze tud kapcsolni az interneten különböző helyeket, és ezeket összekapcsolni, össze tudja, de összefüggéseket már nyilván nem tud tenni, meg olyan dolgokat már nem tud tenni, amihez tényleg az adott emberi ész meg intelligencia kell. Ugyanakkor meg nagyon közel is van hozzá, tehát azért nem egyszerű a dolog, és nem mindig könnyű megkülönböztetni, hogy ez most a mesterséges intelligencia, vagy egy valódi ember. Ugye itt a biztosokunknak már volt olyan élménye, hogy a telefon ügyben kellett telefonálni a Matánhoz, és akkor ott a Vanda nevű hát ügyintéző intézi a dolgokat, és akkor először találkoztanak, hogy lassabban mondjam, és akkor lassan mondtam, akkor megértette, és nyilván mondják mások bizonyos helyzetekben, akkor kapcsolja az élő ügyintézőt, a valós húsvér ügyintézőt adott esetben, de például, amikor nekem volt valami probléma, azt ő meg tudta oldani, vég tudta vinni azt a folyamatot, ami ehhez annak a problémának a megoldásához kell, mert ez egy tipikus probléma volt, leállt az egyik szerver, vagy valami gép, és akkor azt ő el tudta indítani azt a programot, amivel ez újraindítható, és akkor újra a kapcsolat létre lehet hozni. Tehát bizonyos dolgokban nagyon profi, és tényleg kiválthatja, helyettesítheti az embert, más dolgokban pedig nyilván az ember nem helyettesíthető, tehát azért ezekre nagyon tudatosan és erőteljesen oda kell figyelni, hogy ezek hogyan tudnak működni ezekben, mi hogyan működik, hogyan van jelen. Tehát ami az interneten fönt van és elérhető a számára, azt könnyen megtalálja, azt még össze is kapcsolja adott esetekben, de
de azért nagyon sok mindenben nem tud a mesterséges intelligencia helyettünk tenni, főképp nem tud helyettünk dönteni. Itt valaki mesélte, volt ilyen beszélgetése, és ott le is írta, hogy nekem nincsenek érzéseim, tehát a érzésekről nem tud beszélni, meg akkor jó lett volna valami, tehát hogy például e-mailt küldeni, ez nem megy, hogy én beírok egy e-mailt, és arra valami információt elküld, azt nekem kell kimásolnom a rendszerből is elküldeni e-mailen, tehát ugye megvannak a korlátai. Nagyon sok jó dologra képes, nagyon sok jó dolgot elvégez, amit precízebben tud elvégezni egy embernél, mert mondjuk amikor egy műtétnél, vagy valahol használják ilyen helyeken, akkor a nagy precizitás kell, ott nyugodtan működik, de az embert teljesen nem tudja kiváltani. Ezt fontos újra és újra megerősíteni, tudatosítani önmagunkban, és így tudunk egyre inkább megerősödni abban, hogy hogyan is álljunk szembe, hogyan is kezeljük ezeket a dolgokat. Egy technikai eszköz önmagában se nem jó, se nem rossz. Attól függ az értékelése, hogy mire használom. És akkor megint nem a technikai eszköz a rossz vagy a jó, hanem én vagyok a rossz vagy a jó, aki jóra vagy rosszra használom. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeket a megkülönböztetéseket egyre inkább meg kell tenni, és ezeket a megkülönböztetéseket egyre inkább ezeket fontos kicsit végig gondolni. A picit, ugye ha nincs telefon ezzel kapcsolatban, a 374-090 és a telefonszámon, akkor ezt a pár percünket még arra használjuk föl, hogy a vasárnapi Szentleckét nézzük meg, ami Filippi levélnek egy nagyon fontos, nagyon szép része, amely a Filippi levélben egy csodaszép himnuszt idéz föl Pál apostol. Bocsánat. A Filippi himnusz, valószínűleg sokak számára ismerős, maga a himnusz rész, amit szombat esténként az esti dicséretben imádkozunk, illetve virágvasárnap is olvassuk magát a himnuszt a Szentleckében. Itt most egy kicsit hosszabb forma szerepel. Ha ér a valamit a Krisztusban adott buzdítás, szeretetből fakadó intelem, lelki közösség, bensőség, együttérzés, tegyétek örömömet teljesi azzal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, semmi új dicsőségvágyból. Egyik a másikat tekints alázatosan önmagánál kiválóbbnak. Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felett áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Érdekes ez a Szentlecke, és érdemes egy kicsit elidőzni rajta, azzal is készülhetünk majd a vasárnapi szentmisére, hogy erről a Szentleckéről egy kicsit gondolkozunk, ezt a Szentleckét egy kicsit átgondoljuk, hogy mit is jelent mindez a számunkra, miben is tud mindez megerősíteni bennünket, és így tudunk egyre jobban kinyílni, megnyílni Jézus felé, így tudunk egyre jobban megerősödni Isten szeretetében, Isten kegyelmének az erejében, Isten szeretetében, az Istennel való kapcsolatban. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a pénteki hittanulát hallották. Elköszön a műsor szerkesztője, Fülöp Ákos Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Bódis János, Füst és fény. De szánandók szegények, kik óvatosan élnek, s mint a füstölgő tűzhely, spórolnak a szívükkel, minden nyílást bezárva. Füstölnek, mint a gaz, gőzölnek, mint a trágya. Ellengő életük, mely alig-alig moccan, kitart, keserves hosszan, s keserű és fanyar. Orrot, szemet facsar. Úgy szép a tűz, ha lángol, és nem óvatoskodik, de leég porig. Léte nem senyvedés, füstje, korma kevés, vívja a végtelent, pusztítva is teremt, stékozlón osztja szét a fényt, a fényt, a fényt. Lobogó, bátor élet, ez szép, és ez igaz. Ne füstölögjek én sem, mint nyirkos rőzse, gaz. Árnyékba, sudba, mélyen ne bújjak, mint a gyáva. Álljak magasztos eszmék zúgó léghuzatába. Szelek, lázítsátok, viharok, szítsátok, nagy elvek, igazságosak, ti lobogtassátok. Égjek bár gyorsan el, lángoló csóvaként, de míg égek, hadd ontsam a fényt. A fényt, a fényt.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kirgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámad. Ő test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas fiának bizonyul. Általa nyertük a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezeknek ti is közéig tartoztok, Jézus Krisztus meghívottjai. Olvasható a római levélből. Köszönöm, hogy meghívtál tiéd közé, hogy élsz bennem, hogy barátodként, munkatársadként helyet adtál magad mellett, hogy a világ meghódításának gyönyörű tervében hozzátartozhatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindkében kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vigyázz meg a lelkeben, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe felment. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, még pedig a kereszt halálig.

0: áldás népvételünkre, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges József Fűzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Az apostolok cselekedetében olvashatjuk. István kegyelemmel és erővel elfelve nagy csodákat és jeleket művelt a népkörében. Vitatkozni kezdtek Istvánnal, de bölcsességével és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat, úgyhogy rárontottak, megragadták és a főtanács elé hurcolták. A főtanács tagjai mindent őt figyelték, és olyannak találták arcát, mintha angyali volna. Az Isten kegyelme a szent lélek ellenállhatatlan ereje. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden, ami kegyelünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér legyen titka, aki téged szent szűz a mennybe tölve. Jézus szavai Szent János evangéliumában. Elértem az Atyámtól, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához. Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot. Szűzanya, a te sorsod üzenete segítsen megérteni. Jézussal semmitől sem kell félnünk. Az Atya örök szeretete vár minket. Járj közben értünk, hogy saját és szeretteink földi életének végén megértsük mennyben menetelen üzenetét, az örök életet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amik a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűza mente fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigyázz a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak vigalmadra.
1: A dicsőséges József üzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mennyben megkoronázott szűzanya, látjuk rajta is, amit Szent Pál apostol Jézusról mondott. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberhez. Őseit tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden népnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban. Minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Olvashatjuk a Filippi levélben. A szeretet csúcsa az alázat. Az alázat az Isten ragyogását közül a világgal. Ad, hogy bennem is a világ világossága lehess. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tömélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tömélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tömélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tömélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a tömélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tömélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tömélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tömélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tömélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szebb anyja,
0: hogy mi jól lehessünk Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
5: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 26-a. A vallásosság látszatát megtartják ugyan. Pál apostol írja ezt Timóteusnak a második levelében, a harmadik fejezet 5. versében. A vallásosság látszatát megtartják ugyan. Itt az ige gondolatmenetét követve kell haladnom, ezért az üzenet élét nem tudom tompítani. Jó lett volna, de nem lehet. Mert ez a szakasz tükör, rólunk szól, Isten népéről, Jézus Krisztus egyházáról. A vallásosság látszatát megtartják, ugyan? Mondom, tükör ez, Isten népéről, Jézus Krisztus egyházáról. Kellemetlen belenézni, de kikerülhetetlen. Ez az ige bűnbánatra és valóságos megtérésre hív bennünket. A kegyesség látszatát megtartjuk, de a vallásosság ereje nem látszik rajtunk, és nem hat általunk, mert valójában csak magunkat szeretjük, és pénzsóvárságunkkal, dicsekvésünkkel, hálátlanságunkkal, szeretetlenségünkkel, rágalmazásainkkal Isten nevét káromoljuk. Sajnos az itt olvasható bűnkatalógus, amit Timóteusnak írt Pál a második levelében, tehát ez a bűnkatalógus nem csak a világra, hanem ránk is érvényes. És ez nagy baj. Az ige az utolsó napok nehéz idejeként nevezi meg ezeket a tüneteket. Ilyenkor lesz a lelki gondozásból csábítás. Ilyenkor lesz a prédikálásból csupán beszéd, és nem a megismert igazság hiteles és szent lelkes erővel teljes hirdetése. Amikor a vallásosság látszatát megtartjuk ugyan, ilyenkor lesz a kívülállók számára is látható a megbízhatatlanságunk. És Isten ügye nem jut előbbre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
0: Húsz éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Hírpercek.
1: Októberben 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. 400 éves a Káldi-féle katolikus biblia. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dr. Solymári Dánielt nevezte ki a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdes barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában és világméretű mozgalommá vált, minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. Káldi 400 címmel rendeztek konferenciát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében szeptember 23-án. A 400 éves első, máig fennmaradt teljes nyomtatott magyar nyelvű katolikus bibliát Káldi György jezsuita szerzetes fordította le a latin vulgatából, közölte a Magyar Kurír. A Káldi-féle szentírás fordítás a trentói zsinat utáni latin vulgáta szöveget ültette át magyarra, és így több mint 2 évszázadon át meghatározza a magyar katolikus biblia olvasást. Káldi György 1605. október 11-én kezdte meg Erdélyben a Biblia fordítását, és 1607. március 27-én fejezte be Olmützben. Első nyers fordítását később többször is alaposan átjavította, kéziratát legalább 2-szer egészen lemásolta, és sűrű javításokkal látta el, mielőtt 20 évvel később, 1626-ban nyomdába került. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke aláírásával jegyzett, szeptember 15-én kelt megbízással nevezte ki dr. Solymári Dánielt a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy a területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség a hitük miatt üldöztetés szenvedő keresztény testvéreinkért. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

0: Dicséret áldja az atyát, és véle egyszülött fiát, s a lelket a vigasztalót, most és örök időkön át.
1: Téged kutat szemem virradat előtt. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Téged kutat szemem virradat előtt. Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges, lovat és lovast a tengerbe taszított. Az Úr az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Ő az én Istenem, dicsőítem őt, magasztalom, mert atyáim istene. Hős harcos az Úr, mindenható az ő neve. Tengerbe vetette a fáraó harci szekerét és seregét. Haragod lehelletétől feltorlódtak a vizek, a tornyosuló hullámok megálltak, az örvények a tenger mélyén összegyűltek. Az ellenség így szólt, üldözőbe veszem, elfogom, szétosztom a zsákmányt, és kielégül lelkem. Kirántom kardomat, kezem elpusztítja őket. Rájuk leheltél, és összecsapott felettük a tenger. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vizekben. Ki olyan fölséges, mint te vagy szentélyedben? Félelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő. Kinyújtottad kezedet, és a föld elnyelte őket. Megváltott népednek jóságos vezére lettél. Hatalmad vezette őt, a te szent hajlékodba. Bevezeted, és örökséget hegyére költözteted népedet. Erős lakhelyedre, amelyet te építettél. Szentélyedbe, amelyet a te kezed alkotott, Uram. Uralkodjék az Úr mindenkor és mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek, mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat minden népek. Testvérek, még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel, Urunknak és megváltónknak Jézus Krisztusnak örök országába.
0: Hozzád kiáltó Uram, Te vagy az én menedékem. Hozzád kiáltó Uram, Te vagy az én menedékem. Örökségem az élők honában, Te vagy az én menedékem. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Hozzád kiáltok, Uram, Te vagy az én menedékem. Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldott az Úr atyáink Istenek, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erő szabadított, támasztott mi nékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ős idők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék. Az esküre, amelyet Ábrahám atyának esküdött, hogy

neki sol gálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.

0: akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek.
1: Áldjuk Krisztus Urunkat, aki minden tekintetben hasonlóvá lett hozzánk testvéreihez, hogy Istennél irgalmas és hűséges főpapunk legyen. Kérjük őt és mondjuk, Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel. Igazság napja, neked szenteljük mai napunkat, aki a keresztségben megvilágosítottál minket. Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel. Áldunk a mai nap minden órájában, mindenben magasztaljuk szent nevedet. Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel. Édesanyád Szűz Mária, tanulékony lélekkel figyelt szavaidra, irányítsd a mai napon lépteinket tanításod szerint. Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel. Add, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét. Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, világítsa be szívünket a feltámadás ragyogó fényessége, hogy a halál sötétjéből kiszabadulva eljussunk az örök dicsőség világosságára, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Vas Albert, a bujdosó imája. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzetet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettök jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derűt és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, uram, kezéből a keserű pohárt. Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt első a szeretet legyen, üljön jó indulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon e földön minden ember. És legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindezeket szépen elrendezted egyképpen, a népek közt, uram, nekem is van egy népem. A érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott, legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jó tettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny és vér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeresd jobban, uram, az én szegény hazámat. Bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret, engem sújtasz, uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem, fájdalma benne még. Szánd meg, Uram Isten, Attila nemzetét, hogy békés aratás sok vérvetés után nyugodjék meg kezed gondvert a homlokán. S a áldásod a földön elért kicsint s nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket. Akkora legyen csak, hogy elférjek én s a béke. Nézzen az ablakon patakra, fára, rétre, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgasd meg kegyesen, hallgasd meg könyörgésem.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szentatya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szentatya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján, a párizsi Élysée palota disztemében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási örökséggel rendelkező ország minden lakóját. Származások sok színűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a Béarnais család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fény városa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára. A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is kimeríthetetlen forrást találnak. Az emberi méltóság, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kérdése minden korszakban felmerül, és párhuzamosan kell lépést tartania a társadalom fejlődésével és a technikai haladással, fejtette ki beszédében Leó pápa, majd idézett Magnifica Humanitas, a csodálatos emberség kezdetű enciklikájából, amelyben felhívta a figyelmet a haladást erősegítő technológiai eszközök kétértelmű arcára, amelyek kárt okozhatnak, hanem a jóra irányítják őket. A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. Az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jóléte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította a figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa ívul biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária Franciaország fővédőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
1: Que Dieu bénisse la France.
0: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
2: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott.
3: Mon vénéré prédécesseur Saint Jean-Paul II.
2: Nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét, és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leo két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
3: I'd like to appeal to two images from the Bible.
2: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
3: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
2: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretett közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretett közösséget, hangsúlyozta Leo pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leo a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leo pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leo végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
0: Leo pápa homíliája Notre-Dame székes egyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leo pápa vezetésével az egyház esti vesperán simája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre-Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szentatya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homíliája kezdetén a Szentatya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmet és pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafolytva figyelt. Már akkor is riadtan emeltük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre-Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel és annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaóra szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjt és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete.
3: Et la prière et la louange de Dieu.
0: Benne, annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított, megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen, üres tér. Az átalakítást évő most a templom tér közepére, az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicsérik, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idők teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szent Atya nagy szeretettel arra kérte a miséző papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományozták a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetes nők elkötelezettségét megköszönve a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Albrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében, a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei, olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárt a péntek esti homíliáját a Szent Atya a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Assisi Szent Ferenc élete, animációs film bemutató, és Fioretti, Assisi Szent Ferenc virágos kertje. A jubileumi díszkiadás bemutatója 2026. október 1-én 18 órakor a Pasaréti Közösségi Házban. Assisi Szent Ferenc életéről számos filmalkotás született, köztük hagyományos életrajzi vagy művészi megközelítésű szerzői film is. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány megbízásából Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára most egy animációs rövid film készült, amelynek hivatalos bemutatója lesz ez a vetítés és a hozzá kapcsolódó beszélgetés az alkotókkal. A kézzel készült animációs filmet Huszár Dániel rendezte a Krakaut Film animációs stúdió fejlesztésében. A narrátor Rajkai Zoltán színművész. Molnár Cépál festőművész 1930-ban illusztrációkat készített a Fioretti amerikai kiadásához. Műveinek nagy szerepe volt abban, hogy a kiadásra kiírt pályázatot a veronai székhelyű olasz Mondadori cég nyerte el. A jubileum alkalmából megjelenő díszkiadás a korábban Magyarországon még nem publikált metszetekkel jelenik meg, méltó módon bemutatva az Assisi Szent Ferencről szóló legendagyűjteményt. A könyvbemutatón beszélgetünk Csillag Péterrel, Molnár Cépál unokájával és örökösével, aki nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátotta a képeket, és aki elmeséli nekünk az illusztrációk születésének történetét. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány Ferenc 800 jubileumi rendezvénysorozatának keretében valósul meg. Dicsértessél, én Uram, minden teremtményeddel! Kiállítás Ferences testvérek természetfotóiból. Assisi Szent Ferenc a teremtett világban Isten nyomait fedezte fel. Szent Bonaventura szerint a teremtményeket létraként használta, amelynek fokain fellépve mi is eljuthatunk őhozzá, mindenek alkotójához. A ferences lelkiségben a teremtett világ, annak szépsége és megbecsülése, mint a mai napig meghatározó jelentőségű. Több magyar ferences testvér ennek bűvöletében járja a természetet fényképezőgépével, hogy ennek az isteni szépségnek megragadja egy-egy pillanatát. Tamás Gábor szavait tolmácsoljuk. Mit jelent számomra a természetfotózás egyetlen mondatban? Betelepedni az éjszaka leple alatt egy magas les alá, s kicsit borzongva hallgatni az ébredező madarak tollászkodását, a hazatérő vad neszezését, a titokzatos recsenések és suhogások izgalmas kakofóniáját, mely a hajnal közelettével már zeng a madárénektől, és a felkelő nap aranyló ragyogásában szarvasok, őzek, vaddisznók, rókák, nyulak bukkanhatnak fel bármelyik nyiladékon, hogy megtiszteljenek jelenlétükkel, mindez olyan, mintha a természet visszafogadna bennünket, elidegenetetteket. A vándorkiállítás Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódóan most a Szent Angéla Ferences általános iskolában és a gimnázium épületében tekinthető meg ingyenesen október 30-áig. A megnyitó időpontja 2026. október 2-a péntek 9 óra. A cím Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, 2. kerület, Ady Endre utca 3. A belépés ingyenes.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: XIV. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Szent Ferenc tranzitusának jubileumára 9-eddel készülnek az avillai Nagy Szent Teréz templomban. Szent Máté védőszentjüket ünnepelték a honvédség logisztikusai. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a szentatya Párizsban nem csak az ország vezetőivel, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet. A Notre Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készülnek a terézvárosi avillai Nagy Szent Teréz templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az avillai Nagy Szent Teréz templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileumi évét, míg 2025-ben a naphimlusz születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. Szent Máté, a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét szeptember 22-én Budapesten, a 8. kerületben található Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban, közölte a katolikus tábori püspökség. A Magyar Honvédség hagyományos ünnepségén a szentmisét Berta Tibor, dandártábornok, katolikus tábori püspök mutatta be. Berta Tibor homiliájában az itáliai barokk festőművész Caravaggio Szent Máté elhívása című festményén keresztül idézte fel az evangélium történetet, amikor Jézus elhívja a vámszedő Lévit, akit a katolikus hagyomány Máté apostollal és evangelistával azonosít. E jelenet az Isten és az ember közötti örök párbeszédről, valamint az élet irányának megválasztásáról szól. A katonai logisztikai szolgálat sokszor embert próbáló, ezért kiemelten fontos, hogy védőszentjük patronusuk lelki támogatására is támaszkodhassanak. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Mikor a férjemmel össze akartunk házasodni, és készültünk az esküvőre, elhunyt nagymamámnak a házában, szerettem volna, mint utolsó emléket, hogy ott töltsük. A kertes ház már nagyon rászorult némi felújításra, és már tényleg egy két nap múlva lett volna az esküvő, és akkor elkezdtük festeni a kerítést. És a férjem mondta, hogy hát még maradt vagy 10 darab deszka, de már alig van festék. És én pedig mondtam neki, hogy hát még van egy picike hígító, próbáljuk meg mindig így adagolni hozzá, és mondom, bízzál benne, mint ahogy Jézus ugye a kenyér és a hal esetében, hogy talán nem fog elfogyni. Mert akkor ránk is sötétedett, és le tudtuk festeni még az utolsó deszkalapot is, de úgy, hogy már szinte száraz volt a doboz, mert hogy annyira használtuk ugye a festéket, de sikerült befejezni, és valahogy ez egy olyan erőt adott nekünk, hogy nagyon meg is öleltük egymást, hogy nem fogyott el. És a férjem mondta, hogy már nagyon megéhezett, menjünk már be, akkor vacsorázzunk meg, és csak utána utazzunk vissza Nyíregyházára. Jó, mondom, gyere, akkor van nála mennivaló, és amikor kinyitottam a hűtőtáskát, ilyen konzerves hal volt és kenyér. Ez nem tudatos volt, valószínűleg én csak reggel, ami volt otthon, ilyen konzerv kis halak, én azt betettem, meg kenyeret, és én ezt teljesen elfelejtettem, és mikor ott kinyitottuk, akkor csak néztünk, hogy hal és kenyér van. Én ezt is egy isteni jelnek tekintem, hogy beszélt hozzánk, hogy a kitartás az nagyon fontos. Ha az ember kitartó a hitében, akkor minden akadályt le tud küzdeni.

0: Aranyász Zita képző és iparművész gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Jó reggelt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma, szeptember 26-án szombaton, a hónap utolsó szombatján vagyunk. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luzi, technikai munkatársam Helyfele Kis Ferenc, köszönjük előre is az ő szolgálatát. A budapesti stúdióból a napindítót közvetítjük egészen 8 óra 25 percig. Egy-két érdekes témával készültünk a mai napon. A vonalban Mihály Szantal atyát köszöntöm. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék!
1: Jó reggelt, dicsértessék, mindenki állam!
0: Köszönjük szépen, Antal atya, hogy velünk tartasz egy darabig. Azt kérem, hogy kezd el imádsággal a mai reggelt.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Hálánk el, atyám, mai reggelért, hálánk el a reggeli napsütésért. Hányeket, hogy ne pihenhetünk, áld meg mai napunkat, légy velünk, küld el szent lelkedet, add, hogy az egytest közösségét munkáljuk egymásban, erősíts minket lélek erejében, add, hogy hol van az egytest közösségét munkába, egykor a te szent színed látása, együtt örvendezhessünk. Krisztus, a mi urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen. Kérem a kedves hallgatókat, akik már ébren vannak, imádkozzuk el együtt a reggeli imádságot, amelyet gondolom mindenki ismer. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől bajtól őrizzél meg. Életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Amen.

0: Ó, Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat. Bennünk minden a tiéd legyen, értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennyek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

0: Köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak a Mária Rádió szombat reggeli adásába. A napindítót hallják a budapesti stúdióból. 7 óra 10 perc van, és Mihály Szantal atya van a vonalban. Tőle halljuk majd a mai nap evangéliumát, illetve a hozzá kapcsolódó homiliát.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodáltal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték a szavak értelme felől. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus.
1: Kedves testvéreim, nagyon izgalmas, én azt gondolom, az evangélium. Valójában Jézus színe változása után vagyunk, és azután jövendől Jézus, illetve mondja ki azt, hogy a szenvedő Krisztus képét felmutatva ne abba gyönyörködjenek, hogy milyen szép ez az isteni millió, valójában ott ragadnának a hegy tetején, hanem sokkal inkább arra figyelnek, az emberek kezére adják.

még inkább megerősíti, hogy benne az Isten fia jött el. Ehhez képest, amit Jézus mond, hogy az emberek kezére adják, hogy történhet meg ez veled, kiáltottak föl sokan magukba. A történet, amit Jézus mond, illetve maga tanítás, ott van az, hogy csodáltal tekintettek Jézusra. Ha bele gondolunk, hogy mit jelent igazán az, hogy csodálat, persze csoda történik, és hála Jóisten, hogy azért nem csak az akkori, de mai időben is vannak igenis csodák. A csodák általában arról szólnak, hogy az egyén hitét megerősítsék. Fontos, mert igazán azt jelzi, hogy Isten jelen van az életünkben, és talán az emberi gondolkodásból, az emberi lehetőségekből nem ez következne, hanem valaki, mintha beleavatkozna az életbe, és adott esetben mégiscsak valami újszerű születik. Annak ide, amikor én megszülettem, rám az orvosok keresztet vetettek, legnagyobb meglepetésükre fejemmel tartottam meg édesemnek a belső vérzését, mondták, hogy csodás születés. Biztos, hogy fontosak a csodák, és az egyénnek a hitét, reményét, szeretetét erősítik, de Jézus tanításában ami több van, ami pont azt jelzi, hogy ne ragadjunk le önmagába a színeváltozásnál, ne ragadjunk le önmagába a csodánál, hanem tovább lépve nézzük ezt a szenvedő Krisztus arcot, amelyben tényleg ott van az emberek kezére adják. Eljön az idő, véssétek szívetekbe. Mire hív minket az Isten, mire tanít? Én pont a mai nap fogok menni a szociális testvérekhez, ahol lesz majd egy szentmise ígérettétel szertartásával. Én valójában erről szeretném, hogy akkor azt hiszem, ott beszélgetni, vagy beszélni velük, mert én azt gondolom, hogy sokan vagyunk úgy a dolgokkal, hogy szívesen időznénk, és kell is időzni Isten jelenlétébe. De a történet önmagában valamiképpen a Krisztusi hit követése, amelyben ott van, hogy az emberfiát emberek kezé adják, de minket is az emberek kezére adnak. Ami jelenti azt, hogy igenis lesz új egyházüldözés. Annak idején, sose felejtem el, amikor én Zugélbe jártam Kozma atyához, ott volt egy nővér, aki nekem megjósolta, Tóni, te még meg fogod élni az új egyházüldözést. Uram, bocsá, hírekbe hallottuk, Lengyelországba leszúrtak egy papot. Az embert megdöbbentik ezek az események, és az embert tényleg kérdőre támaszt, és tapasztaljuk azt, hogy sajnos a mai világban, mintha a világ kicsit ellenségesebbé válna az egyháza a hitünkkel, reményünkkel, szeretetünkkel kapcsolatban. Mire hív az Isten? Én azt hiszem, hogy azon túlmenően persze színeváltozásban gyönyörködünk, és figyeljük Isten fia szemlélését, ott van annak a valósága, hogy Krisztus véres arca. Valójában annak a valósága az emberek kezére adják. Az egyház számára valahol kötelesség és fölismerés annak hirdetése is, hogy valójában az egyház történethez hozzá tartozik, hogy az ember megtörettetik. Krisztus arca. Számunkra persze fájdalmas látni ezt a véres arcot, és számunkra megdöbbentő, de ebben ott van már valamiképpen annak a gondolata, a búzaszem is elhal a földbe, és nem hal el, egy maga marad, de ha elhal, sok termést hoz. János evangélium már olvassuk. Jézus ez a búzaszem, aki elhal, ha valamiképpen a világban, hogy új termés, sok termést hozzon bennünk általunk. Az igazi értelme valamiképpen rejtve maradt előttük, nem értették meg. És nem is értjük meg sokszor a dolgokat, mert gyerekesek vagyunk. Sokszor olyan gyerekes szinten áll meg a hitünk. A Krisztus tovább szeretne ezzel az úton vezetni, és az, amit elmond, hogy eljön az idő, igen, eljön, és már itt is van. Nem szabad megijedni ezektől a dolgoktól, hanem még bátrabban beállni. Én azt gondolom, amikor a hitünkről, reményünkről, szeretetünkről van szó, akkor mindenképp a Szent Lelket kell kérni, hogy ő erősítsen meg. A történetben az, hogy emberek kezé adják, mindenképp jelzi, hogy akkor, amikor áldozunk, Krisztus életét adta értünk, nekünk is kötelességünket, életünket adni testvéreinkért, hogy ő maga az oltári szentségben önmagát adja, nekünk is így kell adni életünket az oltári szentségben, így kell adni a hétköznapokban, a családi életben. Mire hív az Isten? Mindenképp alka valóságáról, hogy benne gyökeret verjünk. Ne ijedjünk meg a véres Krisztus arcról. Adja Jóisten, hogy tényleg hitünket, reményünket, szeretetünket.

0: minket, valamiképpen ezek a boldog vértanúk erősítsék, akiket éppen mai nap köszöntünk, Szent Kozmát és Damiánt, akit annak idején a 30. században lefejeztek, kínoztak. Hittagadás akartak kényszeríteni, de hát orvosként működtek, sokakat gyógyítottak, de ők maguk a diakonátusán kitört üldözésén bátran tanúságot tettek. Mire hív az Isten? Mindenképp arra, hogy ez a világ, amelyben benne vagyunk, és amely sokszor lehet, hogy ellene mond a Krisztus szeretetének, mégis megmaradjunk Krisztus szeretetében. Hát adja jó Isten minden nehézség ellenére, élő Krisztusban gyökeret verve, magunk is bátran álljunk bele hitünkkel, reményünkkel, szeretetünkkel. Adja Isten, hogy őt benne megerősödve, bele táplálkozva, egykor Isten szent színe áltás együtt örvendezhessünk. Krisztus, amirunk által.
1: Amen. Antal atya, hadd kérdezzem meg, hogy hivatásod során, mikor szembesültél ezekkel az eseményekkel, akkor mi ment végbe benned? Mit gondoltál erről, hogy értelmezted azt, hogy Jézus csodatételeit, utána előrevetíti szenvedését, és a tanítványok ezt akkor egyáltalán nem értették meg, de mi megértjük valaha, valamikor?
0: Ugye amikor az evangéliumot hallgatjuk, ugye a húsvéti fényében íródtak ezek. Tehát valójában már annak a valóságában Jézus föltámadt. Talán ilyen szempontból idézőjelben talán mondhatnánk, könnyebb lenne nekünk hinni, remélni benne. Ettől függetlenül azt gondolom, mai korban se egyszerű ez. Én azt látom, persze itt egy olyan plébánián vagyok, ahol regnumi atyák voltak, őket is sokukat bebörtönöztek, itt volt Somogyi Sándor atya, aki 5 évig volt börtönbe, aztán, hogyha az ember beszélgetett vele, akkor azt mondta, életének legboldogabb 5 éve volt, egy jó társaságban volt, sok mindent megtanult, és közösségben ott együtt élhettek. Én azt gondolom, a jó Isten a rosszból is tud jót kihozni. Biztos, hogy megijedünk, és teljesen jogosan sokszor az ember az életét védi, és ebben ott van persze az a fajta reakció, ami teljesen természetes módon az emberben ott van. Ettől függetlenül, akkor, amikor hitünkben, reményünkben, szeretetünkben előre tekintünk, ő az, aki vár minket, ő az, aki erősít minket. Igen, nehéz, tehát tény és való, hogy nekem se volt minden pillanatban egyszerű ezt így elfogadni, és voltak olyan pillanatok, főként amikor szenvedő emberrel, szenvedő szerettemmel találkoztam, akiben láttam azt, hogy miért kell neki így történni, miért nem tarthatott tovább. Édesem például 60 éves korában elhunyt rákba, és tudom, amikor ott voltam a beteg ágyánál, akkor azért mégis csak ott volt az emberben, hogy hát azért nem olyan idős még lehetett volna, hogy élhetett volna. Ilyenkor a hitünkből, reményből, szeretetünkből táplálkozunk, és akkor, amikor tényleg Jézusra tekintek, és amikor ő maga bátorít minket, akkor én azt gondolom, hogy tényleg azt mondja számomra, hogy nem vagyunk egyedül benne. Ő is végigjárt a szenvedésnek ezt az útját, előttünk járt és előkészítette az utat. Számomra ez boldogító és erősítő. Volt olyan pap, akitől hallottam, hogy a szenvedő ágyamkor például nem tudott már az illető beszélni, akkor csak a keresztet mutatta fel, és az illető megcsókolta a keresztet, ezzel jelezve azt, hogy bűneit bánja, és elkezdett sírni. Nehéz pillanatok ezek, és a dolgok közepette mégiscsak ott van az, hogy nem hagy magunkra. Ott van a szenvedés közepette, ott van a szenvedőben.
1: Antal atya, még egy dolog van, hogyha ugye itt a szenvedésnél tartunk, amit Jézus magára vállalt, és mi meg nagyon sokszor elutasítjuk a keresztet, és nem bírjuk ki. Vagy nem tudom, úgy állunk hozzá, hogy ezt már nem lehet kibírni. És amikor azt mondják, hogy mindenki csak akkorát és annyit kap, amennyit el tud viselni, vagy el tud bírni. De akkor, amikor ott állsz egy betegágy mellett, és az jut eszedbe, vagy valahogy az illetőnek is talán az utolsó percében az jut eszébe, hogy Jézus mégis elvállalta. Ezt hogy magyarázod meg egy olyan embernek, aki ennyit szenved, vagy egy olyannak, aki kevésbé tudja ezt elképzelni, hogy hogy történhetett ez meg?
0: Mindenképp, amikor Jézus fohászkodik, akkor az imában benne van, hogy atyám, ne hagy, tehát, hogy ő maga is valójában a történetben, hogy a Zsoltárost imádkozza. Általában, amikor szenvedőmben találkozunk, azt látni kell a szenvedőben, hogy magát a szenvedést, mindenkinek egyedül kell végigjárnia. Tehát magában a szenvedésben nem tudunk úgy közösséget állni, nem tudunk belépni az életébe. Mi csak azt tudjuk tenni, hogy ott mellette és imádkozunk, illetve hát néha letörjük az arcát, enyhítjük az ő szenvedését, és imában keressük őt, vagy imában hordozzuk őt. Az, hogy mit lehet ilyenkor tenni, ilyenkor ennek, hogy hol van ennek az egésznek az értelme, és hogy a Krisztus szeretetére gondolunk, pont az, hogy ő, aki valóságos Isten és valóságos ember, előttünk készítette az ő útját. Ő látva az eseményeket, látva a mi életünket, látva a mi értetlenségünket, előkészíti. Én azt gondolom, hogy pont az édesanyám történetében is az a másfél év, amíg ő tényleg mondhatnám meghalt, illetve eltávozott, az egy nagyon nehéz időszak volt, és persze az imában hordozta az ember, de számára mindenképp egyfajta megtisztulás volt, és mindenképp megerősdés, és pont azáltal, hogy körbevettük az ágyot, és mindannyian imádkoztunk érte, pont azt jelezte valójában, hogy nem vagy benne egyedül. Mi csak ezt tudtuk hozzátenni, mondhatnám így a dolgokhoz. Ő maga a saját hitében, remében, szeretetében talán egy grádicsal följebb lépett. Nem tudjuk ezt belsőleg meghatározni, ez nem ilyen dolog, mint hogy egy meg egy az kettő, és akkor majd itt szépen egyik lépcsőfokra, másik eljut a templom tetejéig, eljut a mennyek országába. De hisszük, hogy valójában akkor, amikor mi magunk is szenvedünk, Krisztus szenvedésében benne vagyunk mi magunk is, és erősít minket ő maga, aki előttünk járt.
1: Benne van az a gondolat is, hogy a tanítvány nem csak a dicsőségben maradjon hűséges, hanem a sötét próbatételek idején. Hát ez igazából, de amikor szenvedés van, akár hozzátartozó, akár a saját életünkben, akkor nagyon nehéz, egy lelkipásztornak is biztos nehéz, mondjak valamit, imádkozom érte, de lehet, hogy azt várná, hogy mondjak, de mégse várja azt.
0: Én azt hiszem, hogy nem annyira a szó, hanem a tett, a cselekedet. Tehát az, hogy odalépni, és adott esetben pont az, hogy egy szívószálat adni, és egy pohár kortyot adni. Voltam Tomka Ferenc atyánál, aki most már tényleg, mondhatom, eléggé végét járja, és együtt miséztünk, és akkor, amikor az oltári szentséget magához vette, akkor kérte, hogy adjak egy kortyot. És egyet adtam, de utána még egyet kért, és úgy finoman jelezte. Nem tudunk más tenni. Tehát valamiképpen ez kicsit ahhoz hasonlít tényleg, mint amikor ugye mindig ezt mondjuk, ez a egy lábnyom, amikor valaki panaszkodik, hogy Uram, miért hagytál magamra a szenvedés idején, mert utána egy lábnyom volt, előtte pedig kettő, és akkor szenvedtél, ölbe vettelek, és úgy vittelek át. Mi csak az lehetünk, hogy valamiképpen Isten szeretetének jelei vagyunk. Mi közvetítjük azáltal, ott vagyunk, és próbálunk ráhangolódni, illetve ráfigyelni, odafigyelni, és tényleg megérezni azt, hogy mire van szüksége.
1: Sokszor felkiáltunk, illetve hát nem mindenki, de aki kétségbe van esve, hogy vajon miért engedi ezt meg az Isten? Hogy létezik ilyesmi? Ennyi ember meghal, földrengések, katasztrófák, bármi, bárhol. És hogy egyszerűen nem tudja az ember felfogni, hát hogy az a jó szó, hogy miért engedi meg, vagy mi a jó? Hogy lehet ez?
0: Ugye pont a példaveszédek könyvben most a héten az olvasmány, van ide a születésnek, van ide az elmúlásnak, de az egész életet körüllengi az elmúlás. Tehát a születéstől kezdve egész a halálunkig, ezt onnantól kezdve ez körüllengi. Hogy mondtam éppen engem, például amikor születtem, nem volt biztos, hogy megszületek. Tehát a dolgok közepette mindig ott van a dolgokban valamiképpen az elmúlás. Nem tudjuk sem az órát, sem a napot. A legtragikusabb akkor, amikor egy szülő a gyerekét elveszíti, és akkor, amikor ő az, aki eltávozik. Ugye gondolva arra a gyerekre, aki éppen a Batthyány a villamos elé lépett, és utána egy hétre már meghalt szegény, hát Isten nyugasztalja. Az ember ezekre közvetlenül olyan választ nem talál, itt majd csak mondhatnám, az Isten színnel kapunk vigaszt a dolgokra, fájlalni tudjuk a dolgokat, mi csak azt tehetjük a dolgokba, hogy még inkább én azt hiszem, a jelenben lenni. és megtalálgat a pontokat, ami a szeretetre vezetnek, illetve a szeretet tanúságtétre vezetnek, hogy értelmet nyeljek a percek, az órák, a napok. És tudjam azt mondani a nap végén, hogy hálázok Uram néked, hogy ma is fölkelhettem, veled élhettem dolgomat.
1: Volt-e valami olyasmény esemény a hivatásodban, amikor beigazolódva látszik minden, ami például ebben az evangéliumban, amiről szó volt?
0: Persze, hát egyértelműen, amikor a Kárpátalján voltam, akkor ugye 2 évet voltam munkácson, 3 évig Beregszászba, és számomra nagy gyönyörűség volt például a beregszászakkal azt megélni, hogy tényleg egy közösség kvázi megnyílik. És lehet, hogy csak 5 évre mentem, azonban 3 év volt Beregszász, de az a 3 év is egy olyan csoda lett a végén, amiből sokáig tudtak élni. Tehát akkor, amikor azt mondjam, tényleg a búzaszem a földbe hullik, és valójában új terméshoz is táplál, az valamiképpen azt jelentette, hogy önmagamnak kellett meghalni ahhoz, hogy valami újjászülessék bennük általuk, és tudtam azt, hogy van értelme mindennek, minden nehézségnek, mert hát azért akkor, amikor az ember például átment a határon, akkor azért nem egyszer több órát kellett állni sorba, és akkor az ember azért végig gondolta, hogy biztos, hogy jó helyen vagyok, biztos, hogy ezt akarom csinálni. Ugye hát azért ezek jó párszor ott voltak.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a hallgatók nevében is, hogy itt maradtál velünk, és beszélhettünk erről a nagyon fontos dologról, ami előfordul a minden napjainkban. Hát ahogy mondtad, hogy nem lehet tudni, kinek, mikor és hogyan folytatódik, vagy nem folytatódik az élete. Köszönjük még egyszer, és akkor hát legközelebb is, hogyha tudjuk, akkor folytatjuk a beszélgetést. Isten áldjon meg, szép napot!
0: Minden jót nektek! Isten éltessen teket is!
1: Köszönöm szépen hallgatók nevében is, és most folytatjuk, Feri mondja meg, hogy milyenek az időjárási viszonyok ezen a hétvégén, illetve milyen útviszonyokra számítanak, akik közlekednek, jönnek, mennek.
2: Hazánk időjárásáról. A pára és ködfoltok megszűnése, feloszlása után döntően napos idő várható gomoly felhőkkel. Azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadékra nincs kilátás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható, késő estére általában 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. Csendes őszi időre számíthatunk. A mai napon fronthatás nem terheli a szervezetünket. Az útinform tájékoztatása szerint a gyorsforgalmi, illetve a fő- és mellékutakat érintő a forgalmat jelentősen befolyásoló balesetről, torlódásról nem érkezett információ, tehát közlekedni is nyugodtan lehet. A mai napon a Justinák és a Pálok ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket, és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. A következő dal nekik szóljon.

0: Álmaim nappaliát a Beliani gyönyörű bútoraiban rendeztem be. Most akár 50% kedvezménnyel és ingyenes szállítással. Rendelj most!
1: Széles választék, kedvező árak, Beliani.hu.
2: Hét óra 35 perckor folytatjuk a napindítót innen a budapesti stúdióból. Ismét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy újabb projektjéről beszélgetünk. Mindig felkapjuk a fejünket, mert mindig történik valami náluk, hála Istennek. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szentkereszti Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai központ vezet, integrált szociális központ vezetőjét. Jó reggelt kívánunk!
3: Szép jó reggelt! Köszöntöm én is a hallgatóknak!
2: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Parák Eszter küldött egy olyan program, illetve meghívót, ami úgy kezdődik, hogy fogpótlás, szemüveg, kórházi csomag és csomag megőrző hajléktalan embereknek. Hát tudjuk már, nagyon sokszor hívjuk a Máltai Szeretetszolgálat interjúra hasonló beszélgetésekben. Tudjuk, hogy mindig történik valami. Ez hogy indult? Honnan indult?
3: Hát a projekt, aminek a keretében most ez megvalósult, ugye az Unión biztosítóval nagyjából 5 éve dolgozik együtt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Minden évben egy jelentős összeggel támogatják a projektjeinket, és idén a Miklós utcának a projektjei nyerték el ezt az összeget. Egyébként ezeknek a projekteknek egy része már évek óta zajlik, tehát fogpótlást is több mint 10 éve biztosítunk hajléktalan embereknek. Ez ugye egy nagyon fontos és hiánypótló projekt, hiszen értelemszerűen a hajléktalan emberek jelentős részének nincsen arra kerete, hogy a fogait tudja rendezni, viszont ez nem csak egy egészségügyi beavatkozás, hanem gyakorlatilag a mindennapi élethez, az egészséges táplálkozáshoz, a munkakereséshez, párkapcsolatok kialakításához, tehát mindenhez egy elengedhetetlen dolog. Akár csak a szemüveg, amit szintén évek óta biztosítunk hajléktalan embereknek. Most ennek az uniós projektnek a keretében viszont egy extra mennyiséget tudtunk lehívni, és ennyi, és így sokkal több embernek tudtunk segíteni, illetve nem túl régi egy szépészeti projektünk, aminek a keretében mindenféle fodrászati szolgáltatást tudunk nyújtani a hozzánk fordulóknak, hajvágás, hajfestés, illetve pedikűr, manikűr szolgáltatásokat, és ehhez is tudtunk beszerezni mindenféle kellékeket, anyagokat a projekt keretéből. Új szolgáltatásunk pedig a csomagmegőrző konténer. Eddig csak a szállóinkon lakó ügyfeleinknek, hajléktalan embereknek tudtunk csomagmegőrző szolgáltatást biztosítani, viszont ennek a projektnek a keretében most be tudtunk szerezni egy konténert, amiben zárható szekrényeket vásároltunk, és így ingyenesen tudunk majd 36 embernek hosszú távra is csomagot őrizni.
2: Mikor kezdődik ennek a megvalósítása?
3: Hát tulajdonképpen a csomagmegőrzőt leszámítva már minden zajlik, vagy már van, ami le is zajlott. Szóval ahogy megkaptuk a rendelkezésre álló összeget, rögtön megkérdettük a projektet, és a 100 szemüveg például már mind gazdára talált. Azt hiszem, hogy a fogpótlásból is talán 1 vagy 2 szabad hely van még. Szóval, hogy ezek folyamatosan zajló dolgok voltak. A csomagmegőrzőt még egy icipicit várni kell, hogy be tudjuk indítani, de remélhetőleg a legkésőbb novemberig ennek is megtörténik az elindítása. Illetve még ami egy fontos projektünk volt ebben, a tüdőszűrő buszunknak tudtunk plusz felszereléseket szerezni, amivel a mozgásukban korlátozott embereket is most már sokkal könnyebben meg tudnak szűrni a tüdőszűrős kollégák.
2: Hát óriási ez a projekt. Tulajdonképpen a Máltai Szeretetszolgálat az élet minden területén segít. Azt lehet mondani, mert ahogy én itt évek óta készítem az interjúkat Romhányi Tamással, és akik vállalják a beszélgetést, mindig van valami, a legfontosabb dolgok, mert itt is arról van szó, hogy kórházi, például egy kórházi csomag mit tartalmaz?
3: Igen, a kórházi csomag tulajdonképpen ugyanazokat a fontos és elengedhetetlen dolgokat tartalmazza, amit mi magunk is, amikor ne adj Isten kórházba kerülünk, be kell, hogy vigyünk magunkkal, pizsamát, tisztálkodási eszközöket, fogkefét, borotvát, pizsamát, WC-papírt, ilyesmiket. Ezeknek a megvásárlására egyrészt sem idő nincsen előtte, és ugye a hajléktalan emberek egy jelentős részének nincsen olyan családtagja vagy barátja, aki ezt így gyorsan tudná neki biztosítani, és akkor egy ilyen projekt keretéből meg tudunk venni 100-200 ilyen csomagot, összeállítjuk, és hogyha kell, akkor csak elővesszük, és rögtön hadirendbe állíthatok. Abban hiszünk egyébként, hogy komplexen kell nézni az embert és a problémáit, szóval a hajléktalan ellátás is messze-messze túl kell, hogy menjen azon, hogy szállást biztosítunk, hogy esetleg ételt biztosítunk a rászorulóknak. Két oldalról szoktuk mi keresni azokat a módokat, amivel segíthetünk. Egyrészt próbálunk nagyon figyelni azokra az emberekre, akik segítséget kérnek tőlünk. Másrészt nagyon bízunk a kollégáinkban is, szuper csapatokkal dolgozunk, és igyekszünk meghallani azokat a felvetéseket, ötleteket, innovációkat, amik segítségével tudjuk fejleszteni mindenféle szolgáltatásokat.
2: A csomag megőrző hogy működik tulajdonképpen? Milyen csomagról van itt szó? Az ő holmiukról?
3: Igen. Ugye nagyon sokszor látni városszerte nagy cuccokkal mászkáló hajléktalan embereket, akik nyilván nem jó kedvükből cipelik ezt mindig magukkal, hanem tulajdonképpen ez nagyjából az életük, amit így a szacsrokban visznek. Viszont nagyon könnyű elképzelni azt is, hogy ezeknek egy jelentős része az letehető lenne, ha lenne hova. Csak korlátozottak ezek a lehetőségek városszerte, és ezt próbálja egy picit ez az új szolgáltatásunk enyhíteni. Gyakorlatilag annyi az egész, hogy bejön a nappali melegedőnkbe, hoz egy lakatot, betesszük a cuccát ezekbe a zárható szekrényekbe. Ezek direkt ilyen jó nagyokra vannak tervezve, szóval akár egy ilyen nagyobb méretű gurulós bőrön, vagy két IKEA zsák is bele tud majd férni. Tehát direkt úgy terveztük, hogy a számukra a lehető legpraktikusabb legyen, és akkor még az egészen pontos részszabályok nincsenek meg, hogy akkor most ez 6 hónapig vagy 1 évig, nyilván valamilyen időkeretbe szabályozva ingyen ott akkor tarthatja az utcát, és persze bármikor jöhet és cserélhet benne, hogyha mondjuk nem tudom, éjszakváltás van vagy ilyesmi.
2: Na most hogyan szereznek tudomást a hajléktalan? Gondolom, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat ezt nagyon jól megszervezi a munkatársai által. Feltérképezik, hogy kinek, hogyan, hol vannak, utcán laknak, vagy szállóban?
3: Igen, egyrészt van egy hatalmas meglévő ellátotti körünk, akik járnak hozzánk. Itt például ugye a tüdőszűrős szolgáltatásunk miatt, ami minden kedden van a Miklós utcában, ahol ingyen ugye tüdőszűrés biztosítunk a hajléktalan embereknek, ami nagyon fontos számukra, hiszen enélkül nem is tudnának sehol igénybe venni semmilyen szolgáltatást. Tehát már csak emiatt az egy szolgáltatás miatt is nagyon-nagyon sokan megkeresnek minket. Tulajdonképpen a 10 000-hez közelít az évi ellátottjainknak a száma, akik így megfordulnak nálunk. Szóval tulajdonképpen nem is kell nagyon híresztelnünk a szolgáltatásainkat, mert eljönnek, és akkor tudunk róla beszélni, ki van plakátolva, illetve nagyon jól működik az egymás közötti híreknek a terjesztése. Tehát gyakorlatilag egy-két nap alatt, egy hét alatt elterjed az, hogyha van egy új szolgáltatás, ha van egy új szálló, valami jó hely. És természetesen, ahogy mondta is, az utcákat is járjuk. A budai oldalon 9 utcai gondozó szolgálat csapata van a Máltai Szeretett Szolgálatnak. Ezekkel próbáljuk feltérképezni azt, hogy hol élnek közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan épületben, kunyhóban, sátorban hajléktalan emberek. Megpróbálunk velük kapcsolatba kerülni, megpróbálunk hosszú távon bizalmi kapcsolatot kiépíteni, megpróbálunk alternatívát kínálni nekik, hogy az utcai lét mellett vagy helyett milyen intézményi szolgáltatásokat tudnánk esetleg biztosítani nekik, és így próbálunk segíteni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről beszámolt a Mária Rádió hallgatóinak, hogy ismét egy nagyon jó, illetve ez mostan tegnap előtt megtörtént, ezt látom a dátumból, de nagy örömmel halljuk, és gratulálunk, az Isten áldását kérjük a további tevékenységükre, szolgálatukra.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondottuk.
2: Kedves hallgatóink, Szentkereszti Tamással beszélgettünk, a Magyar Máltai Menetes Szolgálat Miklós utcai Integrált Szociális Központ vezetőjével az újabb projektről, a hajléktalanok ismételt megsegítése, különböző módon fogpótlás, szemüveg, kórházi csomag, csomagmegőrző, mindezzel segítik a hajléktalan emberek mindennapjait. Zenehallgatás után még egy programajánlót hallanak majd

0: hírek.
1: Szent Ferenc tranzitusának jubileumára kilenceddel készülnek az ávillai Nagy Szent Terész templomban. 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Október 1-én 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Németh Petra és Kontra Zsuzsa. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára kilenceddel készülnek a terézvárosi ávillai Nagy Szent Terész templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az ávillai Nagy Szent Terész templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záróállomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileumi évét, míg 2025-ben a naphimlus születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A Szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a Szentatya Párizsban nem csak az ország vezetőivel, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet. A Notre-Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdes-i barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában és világméretű mozgalommá vált, minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Szent Kozma és Damján vértanúk. 303 körül haltak vértanú halált. Életükről igen kevés megbízható adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles tanúság Círus városának püspökétől, Theodoretosztól származik, aki az 5. század közepén úgy emlékezett meg a két szentről, mint a hit jeles bajnokairól, csodálatra méltó vértanúkról. Kozma és Damján ikertestvérek, orvosok voltak. Melléknevük Anargírói, azaz pénz nélküliek. Ez pedig azt sejteti, hogy a szegényeket ingyen gyógyították, Cilíciában működtek. A Diokléciánus féle keresztényüldözéskor fejezték le őket. Justinianus császár közbenjárásuknak tulajdonította súlyos betegségéből való gyógyulását. Ezért templomot építetett tiszteletükre. Első római templomuk 4. Félix pápa idején, a 6. század elején a fórumon épült fel. Mindketten a keleti egyház nagy szentjei, de tiszteletük hamar elterjedt a nyugati egyházban is. Nevüket a Szent Mise római kánonjában megtaláljuk, velük zárul a felsorolt szentek sora. 26-án a Szent Misében így imádkozunk. Urunk Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján vértanúkra emlékeztünk. Gondviselő jóságoddal nekik örök dicsőséget adtál, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel. Természetesen az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, védőszentjei. Emlékezzünk meg a mai napon Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúkról is. Japánban, Nagasaki városában a 17. század első felében 1633 és 1637 között 16 vértanú ontotta vérét Krisztusért, de nem csak Japánban, hanem a Fülöp-szigeteken is sokan szenvedtek vértanú halált, világiak és egyháziak, fehérek és színesbőrűek egyaránt, elsősorban domonkos szerzetesek. Közülük 9 áldozópap volt, 2 szerzetes, továbbá 2 leány és 3 világi férfi, akiknek egyike Ruiz Lőrinc, Fülöp-szigetekről származó családapa volt. Mindezek más-más időben és minőségben hirdették a keresztény hitet a Fülöp-szigeteken, Formosa-szigetén és a Japán-szigeteken. Csodálatra méltóan tanúsították a keresztény vallás egyetemességét, és mint győzhetetlen hithirdetők, életükkel és halálukkal a keresztény jövő bőkezű magvetői lettek. Második János Pál pápa 1987. október 18-án iktatta őket a szentek sorába. Most idézünk a Szent Atya beszédéből. Az evangélium igéi tanúsíthatják, hogy Krisztus Urunk igazán övének valja mennyei atya előtt vértanú híveit, akik megvallották őt az emberek előtt. A dicsőítésnek az a himnusza, amelyet most egy megszámlálhatatlan sokaság hangján Istennek énekeltünk, visszhangja annak a tedeumnak, amely 1637. december 27-én hangzott el Nagasakiban, Szent Domonkos templomában, amikor híre ment, hogy vértanúságot szenvedett 6 keresztényekből álló csoport. Köztük volt a misszió vezetője, González atya, Antal és Deon helyiségből való domonkos rendi szerzetes, és Ruiz Lőrinc családapa, aki Manila elővárosából, Binondóból származott. Ezek a tanúságtevők maguk is zsoltárukat énekeltek az irgalmas és hatalmas Istennek, amikor fogságba hurcolták őket, és vértanú halált kellett halniuk 3 napon át tartó kínszenvedés után. A kínai apától és a tanalog nyelvű anyától származó Ruiz Lőrinc példája figyelmeztet, hogy mindannyiunk életének teljesen Krisztus szerint kell alakulnia. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy napról napra felajánljuk önmagunkat, és válaszolunk vele Krisztus áldozatára, mert ő azért jött a világba, hogy életünk legyen, és egyre bőségesebb legyen. Eddig a Szent Atya szavai a vértanúkról. Így imádkozunk emléknapjukon. Urunk Istenünk, add meg nekünk Ruiz Szent Lőrinc és 15 társának béketűrését és álhatatosságát, amelyet szolgálatodban és az ember szeretetben tanúsítottak, hiszen boldogok a te országodban, akik üldözést szenvednek az igazságért.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Jó reggelt kívánunk mindnyájuknak, akik most kapcsolódtak a Mária Rádió szombat reggeli napindítójába. Folytatjuk az adásunkat, egy programajánlót szeretnék felolvasni, szíves figyelmükbe ajánlani. A Spirit Együttes jótékonysági koncertjére kerül sor holnap, vasárnap, szeptember 26-án a Budapest Istenhegyi Szent László plébániáján, Duna utca 15, nagyon halvány a plakát, úgyhogy nagyon nehéz felolvasni. Tehát 11-25 Budapest, Diana utca 15. Vendégfellépők Tolcsvai Nagy Béla, Matus Mihály, Orbán Borbála és Mohai Gábor. A Szentmise után, 12-kor kezdődő Szentmise után a Spirit Együttes koncertje kezdődik. A belépés díjtalan, az adományokat a plébánia jótékonysági célra fordítja. Énekeljünk együtt az Úrral, szeretettel várnak mindenkit a szervezők. Tóth Viktort köszöntöm szeretettel a Mária Rádió szombat reggeli napindítójában, aki egy nagyon érdekes kezdeményezésnek a szervezője. A Hóruk napról van szó, érdekes a megnevezés is, és a címadója a programnak, úgyhogy beszéljünk erről, hogy hogy kerül erre sor, ki ennek az értelmi szerzője, és vajon miért történik mindez. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a kérdést. A Hóruk egy egészen újszerű természetjáró rendezvény, igazából a hátizsákos túrázás az alapja, tehát hátizsákkal gyalogolunk az erdőben. Azt egészítettük ki, hogy egy különleges eseményt kapjunk belőle azzal, hogy megadott súlyú hátizsákkal kell menni az erdőben. Mindenki a saját testsúlyához képest mérten választ kategóriát. Tehát lehet 10%, 15% meg 25%-os terheléssel gyalogolni. És a útvonalon vannak különböző egyszerűbb feladatok, de mivel az esemény hosszabb ideig tart, ezért ismételve ezeket a vége fele már azért ezek nehezebbek lesznek, de az elején viszonylag egyszerűek. És akkor ebből lesz egy 6 órás, illetve 3 órás próba, amit kihívásnak hívunk, és lesz egy 1 órás próbát kifutam, ami azt jelenti, hogy igazából 1 órán keresztül kell hátizsákkal sétálni és kipróbálni ezeket az akadályokat, tehát igazából ez már tényleg nem is versenynek számít.
0: Hát mit jelent ebben az értelemben a kihívás?
1: Hát az a kihívás, hogy van, aki ezt tényleg természetjárásnak fogja fel, és kellemesen beszélgetve gyalogolja végig a pályát a megadott ideig, amit választott, de van, aki ezt versenyként is tudja felfogni, és akkor ő a lehető legnagyobb tempóval végig megy az idő alatt. Ráadásul, mivel az idő van megszabva, nem a távolság, ezért mindenki akkor pihen, amikor akar. Tehát van, aki gyalogol 10 percet, pihen 10 percet, és akkor így folytatja a végéig. Van, aki folyamatosan pihenés nélkül fog megállni, van, aki csak egyszer fog megállni. Tehát ez igazából egy ilyen olyan közösségi élmény, ahol mindenki egyszerre mozog, különböző sebességgel, de mindenhol találkozik a többiekkel. Tehát nem egymástól elszakad a mezőny, hanem a mezőny együtt mozog, csak van, aki lassabban, van, aki gyorsabban.
0: Mikor kezdődik ez a program? Milyen napon és hány órakor, hogy csoportokban?
1: Ez október 3-án szombaton lesz Solymáron. A solymári fatimai szobor melletti kis réten lesz a versenyközpont. Ott lehet a versenyzőket látni, hallani. Most még vasárnap estig, éjfélig lehet nevezni a versenynek a weboldalán. És ezen kívül persze sok érdekes program is lesz a verseny, illetve hát a Hóruk mellett, tehát akár kilátogatni is érdemes, kicsit benne lenni az eseményben, ott a programokon részt venni, ezek inkább közösség és ilyen gyerekeknek kicsit kézműves alkotó jellegű programok is lesznek. Lesznek akrobaták, akik úgy kijönnek kicsit színesíteni a hangulatot. És maga a rendezvény, az útvonal az pedig a solymári jegenyevölgy és a vár körüli erdők ölén fog vezetni. Tehát az is egy szép és kellemes útvonal, egy 3 kilométer hosszú körben kell gondolkozni. Tehát igazából a gyorsabb sportolók, ők akár óránként 2 kört is meg fognak tenni, akik lassabbak, tényleg csak a kirándulás miatt, vagy az élmény miatt jönnek, ők valószínűleg óránként egy vagy másfél kört tesznek majd meg, attól függ, milyen tempóban gyalogolnak.
0: A 3 kilométer az egy alap?
1: Ez maga a kör, amin az ember elindul a rajtól, végigmegy a körön, és visszaér a versenyközpontba, és aztán ezt a kört ismételgeti 6 vagy 3 órán keresztül, azzal a pihenővel, amit ő választ.
0: Tehát ha valaki ezt az egy kört teszi meg, akkor annyi?
1: Az is lehet, így van. Tehát az is lehet, hogy elindul a 3 órás futamon, vagy az 1 órás futamon, és akkor csak egy kört tesz meg 3 óra, vagy 3 kilométer, és akkor nem is megy tovább. Tehát ez is abszolút benne van, mert mindenkinek a saját döntése, hogy mekkora terhet cipel a vállán, egyáltalán mi az a teher, amit visz, az is teljesen szabadon választható, tehát mi csak a súlyt fogjuk mérni, nem fogjuk megnézni, hogy az most ágynemű van benne, vagy hálózsák van benne, vagy túrafelszerelés, vagy liszt, vagy homok, vagy vasgolyó, az teljesen mindegy, mindenki saját magához mérten választja a súly nagyságát is, meg a összetételét is.
0: A korosztályok hogy oszlanak meg? Mennyien regisztráltak már?
1: Az egész versenyen jelen pillanatban körülbelül 150 ember regisztrált, ebből a többség a 3 órás kihívásra. Jó páran regisztráltak azért a 6 órásra, nyilván ez a legnehezebb, a 6 órás kihívás. A korosztályok úgy néznek ki, hogy többnyire

0: Természetesen a vendéglátás az olyan lesz, hogy akik oda jönnek érdeklődni, vagy csak nézőnek, nekik is biztosítva lesz az ellátás, vagy lesz büfé, lesz mindenféle finom falat, amit
1: hát ez egy nagyon jó érdekes program, tehát egy időben is egy helyről indulnak.
0: Így
1: és
0: van,
1: akkor az alap a 3 kilométer, és valaki, aki 3-szor teszi meg, vagy 1-szer, vagy 2-szer, ez teljesen...
0: Vagy akár 10-szer. Olyan is lesz.
1: Igen?
0: Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, igen.
1: Hát jó, hát aki tréningben van, meg aki naponta fut, vagy sportol, az egy kicsit más dolog, de aki kíváncsi és elmegy erre a programra, mert ugye azt mondtuk, hogy ez nem egy verseny.
0: Hát mi nem hívjuk versenynek, mert nagyon más, mint a megszokott versenyek, ahol egy adott távolságot kell megtenni, és akkor az emberek futnak, rohannak, és van, aki hamarabb ér be, van, aki később, nem találkoznak a célban. Itt igazából mindenki egy 10-15 percen belül fog a célba érkezni, mert az idő végén lezárjuk a befutót, és aki akkor odaér, akkor neki az az ideje. Tehát igazából egy leghosszabb ideig az lesz kint a pályán, aki amikor lejárta az idő, ő még kint van a pályán, tehát nem régen indult el a rajtból, és még az utolsó kört megteszi. Tehát igazából ő lesz ilyen értelemben a legutoljára célba érő.
1: És akkor mindenkit összevárnak, gondolom, egy bizonyos
0: így
1: helyen.
0: Így van, és akkor ott mindenki, amikor a célba ér, akkor fogja megkapni az ebédjét, meg az ellátmányát, és akkor közösen leülünk, és nagyjából mindenki egyszerre beszélgetve az élményeket megosztva, egy nagy közösségi élményként fejezzük be a rendezvényt. És ott lesz az eredményhirdetés is.
1: Egy lelki program is járul hozzá, vagy nem?
0: Hát olyan értelemben, hogy számunkra, a rendezők számára is, meg akik ebben az egészben részt vennek, vesznek, maga a természetjárás az egy mindenképpen egy lelki megtisztulás, egy lelki gyakorlat, a gyaloglás, a ritmus, a légző gyakorlat azzal, hogy együtt vagyunk kint a természetben, hogy érezzük a fényt, a napfényt, a természet életét, az ilyen értelemben mindenki számára egy lelki gyakorlat, hát van akinek ez több, van akinek kevesebb.
1: Igen, ez egyébként nagyon jó, mert most arról beszéltünk, hogy ki mennyit bír, ilyen nagyon hétköznapiasan kifejezve, ez vonatkozik a lelki dolgokra is, meg a fizikai megterhelésre is. Tehát, hogy kipróbáljuk magunkat, hogy mennyi az annyi,
0: igen.
1: És aztán meglátjuk, hogy ki. Azért érdekes lenne megtudni, esetleg utána beszélhetnénk még egyszer róla, hogy zajlott ez az egész. Mert ez még nem volt, ugye?
0: Így van. Én nagyon szívesen, és nekünk is újdonság lesz, hiszen ugyan én nagyon sokféle versenyt rendeztem, meg rendezvényt szerveztem már az elmúlt 20 évben, de ilyen még nem volt sem Magyarországon, de a világon sem volt még ilyen jellegű.
1: És ez hogy jutott eszébe, hogy ez létrejöhessen?
0: Hát
1: jó kérdés.
0: Igen, ez egy hosszú folyamat volt. Egyrészt edzőként, sportolóként, mivel sok versenyt rendeztem, kutattam azt, hogy mi az, ami sok embert megmozgathat, mindenkinek szólhat, mert hiszen itt lesznek fiatalok, lesznek idősek, lesznek nagyon erős sportolók, lesznek olyanok, akik csak szeretnek természet járni, tehát mindenféle embernek. És úgy, hogy egy közösségi élmény legyen, tehát nagyon fontos, hogy ez úgy közösségi, és ez nagyon fontos szempont volt, hogy a végén mindenki nagyjából egyszerre legyen ott a célban, egyszerre érjünk be. És van, aki segíti a többieket, mert a csapatversenyben például ez egy fontos szempont lesz, hogy ott egymás súlyát, egymás terhét lehet vinni. Ott együtt kell menni a 2 vagy 3 fős csapatoknak, ők úgy mennek végig a versenyen, hogy ha valaki lassabb, akkor a többiek segítik. Hogyha valaki gyorsabb, vagy elfáradt, vagy valami baja van, akkor akár a többiek vihetik az ő terhét teljesen. És akkor ez is egy plusz közösségi élményt jelent. Tehát én ezt kerestem, és így jutottam ehhez a fajta sportformához.
1: Hát ön sportolóként azért meglátja, hogy megy ez menet közben, vagy ki mennyi bír. Ez lett volna még a kérdés, hogy ezek csoportos vannak, és úgy teszik meg azt a távolságot, vagy úgy önállóan is itt-ott elszórodva.
0: Tehát van az egyéni verseny, ahol mindenki csak magában van, de hát természetesen, mivel kicsi a pálya, és ez is szempont volt, hogy itt akik elindulnak, így folyamatosan találkoznak. Tehát nem lesz az, hogy valaki egy órán keresztül egyedül van, és nem találkozik valakivel. Mindig fog valaki, egy lassabbal, egy gyorsabbal, csoportokkal, tehát van az egyéni

0: verseny. Van a csapatverseny, ahol kettő vagy három fő indul egyszerre, és nekik az az egyetlen plusz szabályuk, hogy együtt kell mozogniuk. Tehát ha valaki megáll, akkor a többiek is megállnak. Ha valaki elfárad, de nem akarnak megállni, akkor átveszik a felszerelését. Sőt, akár egymást is lehet venni, a hátára lehet venni a másikat, és lehet úgy menni. Hiszen lesznek olyanok, akik családban indulnak, és akkor például egy fiatalabb, könnyebb gyereket, akár az apa, az vihet a hátán is, a saját súlya mellett.
1: Tehát, a gyerekek jobban bírják, mint a felnőttek.
0: Hát ez így van. Ez is egy érdekes tapasztalat lesz, hogy ez a sportforma, ez kinek és hogyan jön be, hogy mennyire lesz népszerű az emberek között. Most, hogy elsőként csinálunk ilyet, így azt gondolom, hogy a 150-es indulói létszám az egészen szép és érdekes. Mi nekünk a tervénkben azt szerepel, hogy jövőre, illetve hát a későbbi években ezt folytatjuk és bővítjük ennek a rendezvénynek a színességét, meg a sokrétűségét, de hát az első tapasztalatok alapján fogunk majd ezen elgondolkozni, és pontosan meghatározni a jövő évet.
1: Hát ez nem olyan, mint a maraton, vagy akár valaki egyénileg futkározik az erdőben, akkor az egy saját személyes dolog. De itt igen, azért tényleg az együttlét, meg ez az egész, ahogy meg van szervezve, ezek a távok, meg háromszor csinálja, kétszer, egyszer, és utána megérkeznek egy... Hova érkeznek meg egyébként?
0: Hát igazából a rajthely, ahol a rajt van, meg a versenyközpont, ez a Solymári Fatimai kiskápolna és a Solymári vár közötti rét, tehát egy nagyon-nagyon szép és nagyon lélekemelő helyen van maga az a versenyközpont, vagy az esemény központja, és ott fogunk a legvégén majd együtt ebédelni, beszélgetni, együtt
1: odaérnek vissza?
0: Így van. Hát és minden körben odaérünk vissza, tehát eltávolodunk és visszatérünk. Ennek is van egy ilyen szimbolikája, hogy mindig visszatérünk ugyanoda, és ott leszünk majd együtt a végén.
1: Hát sportolóként hogy tapasztalta, hogy jött a lélekre általában a sport, hát főleg aki versenyszerűen sportolott, ott nem tudom, azért nem csak a teljesítményről van szó, hanem a test és a lélek egymásra hatásáról.
0: Így van. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom sportolóként és edzőként, és ugye én emberekkel foglalkozom edzőként, valakit versenyekre készítek fel, valakit csak az egészséges életmódhoz segítem, hogy egészségesebb legyen, és én mindig azt tapasztalom, hogy még annál is, akinél nagy az ellenállás, hogy a lelkét is fejleszte, még arra is nagyon pozitív hatással van az, hogy sportol. Nyilván a sportot is lehet nagyon-nagyon szögletesen és nagyon túlerőltetve csinálni, de még akkor is hat a lélekre, és akkor is jó hatással van. De ha valaki erre még külön figyel is, és ezt tényleg körbenéz, amerre megy, és nem csak az orra elé néz, hanem tényleg körbenéz, akkor meg aztán csodákat fedezhet fel minden lépésnél, minden lélegzetvételnél. Átélhet egy-egy csodát.
1: Hát ez nem tartozik szorosan a témánkhoz, de azért megkérdezem, hogy azért hall az ember sportbalesetekről, na most nem is ez az lényeg, mert ez hozzátartozhat sajnos, hogy meddig lehet feszíteni a húrt, vagy hogy látja ezt, hogy az ember tudja magáról, már amikor már csinálja egy ideig, hogy na eddig, vagy pedig túl akar lendülni ezen, és még.
0: Azért nehéz kérdés, mert ez mindenkinél nagyon-nagyon máshol van ez a határ. Én azt gondolom, és ez eddigi edzői tapasztalatom, meg sportolói tapasztalatom is azt mondja, hogy ha valaki odafigyel magára, és nem csak magára, hanem figyel a világra, maga körül, az emberekre, a természetre, és még akár távolabb is, ha valaki erre odafigyel, akkor tudja, hogy hol vannak a határai, és mindig arrébb is akár tudja tolni őket. Ha valaki nem figyel, tényleg csak magára figyel, semmi másra nem figyel, akkor sokkal könnyebb hibákat elkövetni, sokkal könnyebb megsérülni, sokkal könnyebb olyan helyzetekbe kerülni, ahonnan már nagyon nehéz a visszaút.
1: Vagy nem is lehet.
0: Hát, vagy akár nem is lehet, igen. Tehát, hogy ez sajnos benne van a pakliban, de én azt gondolom, hogy ez a fajta odafigyelés, és hogy nem csak magamra figyelek, hanem tényleg másra, és az, hogy az én sportommal segítek valakit magamon kívül, vagy nem segítek valakit, vagy valakiket, az már nagyon sokat számít.
1: Hát igen, nagyon szépen köszönöm, hogy beszámolt erről az érdekes programról, és majd utána megkeressük, jó, hogy zajlott ez az egész.
0: Nagyon szépen köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel október 3-án Solymáron. Hát ha nézőként, vagy akár még vasárnapig ha indulásra kapott kedvet, akkor még vasárnap.
1: És hány órakor találkoznak?
0: 9-kor van a rajt, tehát igazából a sport, a központ, az esemény központja az 8 órakor nyitja a kapuit, tehát az, onnantól kezdve várjuk szeretettel a látogatókat, az embereket, de egész nap, délután 3-ig tart a rendezvény, utána már a közös ebéd és az eredményhirdetés lesz 4 óráig.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, minden jót kívánunk, a legjobbakat.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Vigyázzanak magukra, egymásra, és hát reméljük, hogy ez jól fog sikerülni, és lesz folytatása is.
0: Mi
1: Isten
0: is
1: áldását kérjük önökre.
0: Önöknek is Isten köszönjük áldja. Szépen.
1: Köszönjük szépen. Tóth Viktor szervezővel beszélgettünk az október 3-án került megrendezésre a Hóruk programra, és hát meghallották, hogy miről van szó, úgyhogy minél többen jelentkeznek, annál szebb lesz és jobb lesz az egész. A Mária Rádió híreit szeretném felolvasni most a adásunk végén. Rózsaeső ima estek tegnapra vonatkozó program 3 évtizedes hagyománya 8 boldogság közösségében, hogy minden év őszén rózsaeső ima esteket szerveznek, Liziai Szent Teréz közbejárását kérve 26-án, szombaton 18 órától a Mária Rádió hallgató bekapcsolódhat az imádságos estbe. Különleges lépés, levélírás Szent Teréznek, mindenki megírhatja a kérését, mindazt, amiben közbejárását kérjük. A 27-én a Kincses Láda programja, bár Anyaszentegyházunkban Ferenc pápa július 4. vasárnapja hirdette meg a nagyszülők és idősek világnapját, a világi naptárban ezt október 1-én ünnepeljük. Mivel júliusban az élőadásaink nyári szünetet tartottak, most adódik lehetőségünk arra, hogy felemeljük a szívünket és hangunkat az idősebb generációért. Ezután köszöntjük szeretettel idős testvéreinket, figyeljünk rájuk, tiszteljük és szeressük őket. A témáról részletesebben is hallgathatnak szeptember 27-én vasárnap 18 órától a Kincses Láda című műsorunkban. A továbbiakban október 1-én 8.30-kor Riedel Loránd európai, ezúttal Lipcsei Anderson emőkével beszélget, aki évtizedek óta él Svédországban, így az alkotó és a mindennapi életét egyaránt áthatja a magyar és a skandináviai kultúra, valamint a digitális tér jelenléte. A Kenzel novellás kötet világában megjelenik a virtuális térbe költöző valóság, a modern elidegenedés, valamint a Z és az alfa generációk életérzése, értékkeresése. Az intelligencia rohamos terjedése, annak társadalmi és szellemi hatásai, valamint a humán műveltség, teológia és a hit szerepe a jövő formálásában, tehát október 1-én 8:30-kor. Szeptember 30-án pályakezdők és pályaválasztók erőforrásai címmel van-e biztos pont a mai pályakezdők számára, hogyan lehet felismerni, ha váltásra van szükség, milyen erőforrásokra van szüksége egy pályaválasztónak. Szeptemberi témánk a személyes kihívás kapcsán Németh Petra vendége, Ondrikné Sági emese, HR osztályvezető, a Gestap terapeuta és a Coach és karrier támogató. A beszélgetés szeptember 30-án 17:20-kor hangzik el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk, és még hallgassuk meg, hogy milyen szentmisek közvetítések lesznek ezen a hétvégén.
2: A mai napon 18 órától közvetítjük a szentmisét Homokkomáromból, holnap vasárnap délelőtt 11 órától az Angyalföldi Szent Mihály templomból lesz szentmise közvetítés.
1: Köszönöm Ferinek a közreműködését, a szolgálatát és a hallgatók megtisztelők figyelmét, áldott szép hétvégét, vasárnapot és jó egészséget kívánunk mindnyájuknak, vigyázzanak egymásra az utakon, otthon a családokban, és még egyszer köszönöm, szép napokat kívánunk.

0: Rádió.
1: Pál Ferenc atya homiliája következik.
2: Tudom én azt jól, hogy hányszor és hányszor hallottuk már ezt a példabeszédet. Hát mondhatnánk azt, hogy halljuk ezt a szöveget, hát sok újdonság nincs benne, mert hát már itt cseng a fülünkben. És úgy megint hadd játsszak el a gondolattal, hogyha ez egy gyerekmise lenne, akkor lehet, hogy azt játszanám egy picit a gyerekekkel, hogy két verziót hoznék ide, hogy ti ezt hogy hallottátok. Az evangélium legvégén ez a gazda hogy szól azokhoz a munkásokhoz, akik zúgolódnak vele szemben. Első verzió, barátom, nem tehetem-e azt az enyémmel, ami az enyém? Most zavar, hogy jó vagyok? B verzió. Barátom, téged zavar az, hogyha én jó vagyok? Ha ennek a gazdának az egész példabeszéden átível a jószívűsége, a jósága, az irgalma, amire ő maga is hivatkozik, akkor elképzelhető-e az, hogy amikor zúgolódnak ellene, hogy akkor hirtelen nem tér ki a jóságából. Hogy hirtelen nem vált, ez a jóság nem hull le róla, mint valami öreg vakolat, és hirtelen nem derül-e ki, hogy az a jóság, hát az persze, hogy, de azért ott a mélyen ott van ugyanúgy az indulat, meg az, hogy velem ne szórakozzanak, meg most már toppantok egyet, hogy ennek most már legyen vége, hogy itt már jót se tenni érdemes, hogy nem érdemes jót tenni. Na most, miért akartam most ezt így kiszínezve elmondani? Mert általában azért mégiscsak ennek a történetnek azt a záró néhány mondatát így szoktuk hallani vagy értelmezni, hogy zúgolódnak, és akkor a gazda kicsit felszívja magát, hogy nem tehetek azzal, nem vagyok igazság, tehát zavar téged, hogy jó vagyok. Mi lenne, ha ezt most nem így értelmeznénk? És kitartanánk amellett, hogy a gazda a jóságát nem adja föl akkor se, hogyha nem értik az ő jóságát. Akkor pedig az történik, hogy ez egy valódi kérdés. Tehát ott zúgolódnak az emberek, és ez a gazda azt mondja, de végül is tulajdonképpen én itt jót tettem nagyon sokakkal, ez zavar téged. És ezután a munkások elmennek haza, és elkezdhetnek ezen töprengélni, hogy ez zavarja őket, vagy nem. Vagy hogy tulajdonképpen mi történt itt velük, meg a többiekkel, a piactéren, hogy mi van itt ezzel. Miért szeretném így ebből az értelmezésből kibontani a mai evangéliumot, amennyire én erre képes vagyok? Azért, mert egyébként a történetben mi hangzik el egyrészt azt, hogy Jézus ezt a tanítványainak mondja, mert ha úgy történne, hogy iskor Jézus hogy körbenézett a farizeusokon, és akkor ez egy jó, keményen a végén azért úgy odamond a farizeusoknak, hogy látjátok, hogy milyenek vagytok, hogy a jóság és az irgalom zavar benneteket, mert nektek csak a törvény betűje számít. Na akkor értenénk, de ezt a tanítványainak mondja. És amikor ez a gazda megszólítja azokat az embereket, akik zúgolódnak, akkor azt mondja, barátaim. Egyébként egy picit talán ez túlzás, ha pontosan fordítanánk, ez úgy szólna, hogy embertársaim, vagy munkatársaim, talán ez lenne a pontos. Szóval, mi lenne, ha ennek a gazdának a kérdését komolyan vennénk, és elkezdenénk azon töprengeni, hogy ez minket tényleg zavar-e vagy nem. Most csak szinte zárójelesen mondanék egy nagyon rövid választ, és aztán jön a kifejtés. Persze, hogy zavar. Nem árulok zsákba macskámat, hogy 10 perc után jussak el ehhez. Hát engedjétek meg, hogy pestiesen mondjam, frankon zavar. Mert hogy ne értenénk annak a dühét, indulatát, értetlenségét, csalódottságát, rengeteg negatív érzést, ami az vált ki belőlünk, hogy egész nap dolgoztunk mi, és kaptunk ennyit, és mások meg 1 órát, és ugyanannyit. Frankon zavar. Most, ha már ez így van, és tényleg zavar, de továbbra is a kérdés, ez egy valódi kérdés, a gazda nem azt mondta, hogy zavar-e titeket, vagy nem, hanem az, hogy ha én jó vagyok, az zavar-e téged. Az nem ugyanaz a kérdés. Hogy téged akkor az zavar, hogy én jó vagyok? Ez nem engedi meg, hogy ott leragadjunk, hogy zavar, hogyha ő ennyit kap, meg én ennyit kapok, ez zavar. Ő nem ezt kérdezte, hogy zavar-e, hogyha ugyanannyit kapnak, az zavar-e, hogy én jó vagyok. Hát ez egyre bonyolultabb. De most ezzel a kérdéssel tulajdonképpen a gazda tesz valamit, persze, Jézus mondja ennyire zseniálisan, hogy muszáj legyen a gazdának a jóságán töprengenem. Nem azon a vélt vagy valós igazságtalanságon, hogy ennyi munka, ennyi bér. Tehát a figyelmemet, a történet átirányítja a gazdára. És akkor hagy hozzak itt egy listát, de rövid leszek, mert majd máshol leszek hosszú. Nem. Rövid leszek, hogy egyáltalán csak, hogyha a gazda azt mondja, hogy te mi lenne, hogy most a fárasztó nap után, amikor megkerested azt a pénzt, ami ahhoz kell, hogy meg tudj élni te meg a családod, azon töprengenél, hogy szerinted én jó vagyok-e vagy nem. Vagy hogy téged zavar-e a jóságom. Ezzel a figyelmünk a következőre irányulhat. Tulajdonképpen ez a gazda miért csinálja ezt, amit csinál? Hogy ez egy valódi kérdés. De miért csinálja ezt? A figyelmem oda irányulhat, hogy tulajdonképpen ez a gazda miért ennyire jó, hogy nagyon kicsi munkáért is fizet arányosan nagyon sok bért. Tehát, hogy tulajdonképpen a saját vagyonát herdálja el embereknek minimális munkáért. Tehát, ha valami nem éri meg ennek a gazdának így eljárni. Hát, mintha nem lenne egy gazdasági szakértő. Nem számolta ki jó előre, hogyha egy óra munkáért is ugyanannyit ad, amiért ő egy napi munkát meg tud venni, hogy akkor milyen hamar el fog fogyni a vagyona? Most akkor ez nem oktalanság, hanem jóság? Akkor egyszer csak, ha a gazda jóságán töprengünk, akkor elkezdünk azon gondolkodni, de akkor miért csinálja, amikor ez neki frankon nem éri meg, hogy pesties legyen? Azért talán, mert ahogy a szövegben elhangzik, hát de tétlenül állnak. Miért? Mert akarnának ők dolgozni, meg pénzhez jutni, hogy a családukat eltartsák. Nem, hát nem fogadja őket föl senki. Tehát akkor elkezdhetek én kapcsolódni a gazda jóságához, ahhoz, hogy ő nagyon sok jót tett sok emberrel a saját kárára, az nem igazságtalan. Hát tulajdonképpen nem volt igazságtalan magával. Ennyi pénzt kidobott tulajdonképpen teljesen aránytalanul. A semmiért dobálta ki ezt a pénzt. Idegeneknek, akik egy órát ott szöszmötöltek. Akkor tulajdonképpen, ha ez a kérdés, hogy zavar téged, hogy én jó vagyok, akkor elkezdhetek ahhoz kapcsolódni, hogy ez a gazda mennyire érzékeny volt ezeknek a piac téren ácsorgóknak a nyomorúságára, arra, hogyha őket senki nem fogadja föl, akkor ő velük mi lesz? Mert én nekem kisebb lesz a vagyonom, de ők lehet, hogy nem fognak tudni vacsorázni. Vagy ma még fognak tudni, de holnap már nem. Vagy vacsorázni tudnak, de reggelizni meg már nem. És ha az a kérdés, hogy zavar-e téged, hogy én jó vagyok, akkor elkezdhetünk azon gondolkozni, hogy de tényleg, hogy én miért nem vettem ezt eddig észre? Hát én is kapcsolódhatnék a piacon ácsorgók kiszolgáltatottságához, tehetetlenséghez, nyomorúságához, szegénységhez, félelméhez és aggodalmához. Hát én is kapcsolódhatnék, de nem ahhoz kapcsolódtam, hanem a saját haragomhoz. Én a saját dühömhöz kapcsolódtam, hogy valamit igazságtalannak éltem meg. Én ehhez kapcsolódtam, a sérelmemhez. De várjunk csak, ha az a kérdés, hogy te tényleg zavar téged, hogy én jó vagyok, akkor kapcsolódhatnék ahhoz is, hogy hát de azért álljunk csak meg, azért én bennem is van jóság. Hát hadd lássam már magamat olyannak, aki azért hát én nem megyek el irgalom nélkül, minden részvét nélkül, a nyomorúság, a szegénység, a kiszolgáltatottság mellett. Hát ha ez a kérdés, hogy zavar-e, hogy jó vagyok, akkor magamban is megláthatom azt, tehát én bennem is bennem van az, ami miatt a gazda fizette azt a egységet az egy óráért, hát bennem is itt van. Hát akkor kapcsolódhatnék ahhoz, hogy én mikor csináltam ilyet utoljára. És szinte mindegy, hogy mi a válasz, mert még jobban kapcsolódhatnék ahhoz, hát már ma is csinálhatok valami ilyesmit, mert ha este hazamegyek, ott lesz a családom, a feleségem, a gyerekek, biztos lesz alkalom valami ilyesmire. Ahol nem azt fogom megélni, hogy ez velem igazságtalan, már pedig a gazda megélhette volna azt, hogy ha ez valakivel igazságtalan, az én velem. Hogy azért a kevésért ennyit fizetek. Hanem, te mi lenne, hogyha a saját jóságomhoz, irgalmamhoz, a gazdának a jósága az irgalmához, vagy a másik ember elesettségéhez, kiszolgáltatottságához, félelméhez kapcsolódnék. Most elnézést, hogy pam-pam-pam-pam, most mondtam 7-8-9-10 dolgot. Ha ez a kérdés valódi kérdés, akkor 7-8-9-10 nagyon értékes, izgalmas és szép, jó dologhoz tudok kapcsolódni. Nem csak a saját sérelmemhez. Ráadásul ahhoz az aránytalan sérelemhez, hogy én most egy nap, és akkor most egy egységnyi, hát béren gondolkozunk, ahhoz képest, ami a gazdának a vesztesége. Ahhoz képest, ami munkát ő kapott, és amennyit fizetett érte. Ha én tényleg érzékeny lennék az igazságra, az igazságosságra, az egyenlőségre, a méltányosságra, akkor sokkal inkább az zavarna, hogy a gazda most tulajdonképpen nagyon pórul járt. És ezzel szeretnék egy fontos dolgot kimondani. Ez pedig a következő. Hogy amikor ezek a emberek ott, a munkások, hogy megkapják a bért, és zúgolódnak, hogy csak annyit kaptak, amit egyébként meg volt állapítva, és megállapodtak, és kezet rá. Ők egész biztos vagyok benne, most itt teszek egy vesszőt. Ennek a beszédnek az egyik tétje az, hogy elkezdjük-e szídni a munkásokat? Ugyanis, ha úgy folytatom, hogy mert ezek a munkások, akkor kiléptünk Isten országából. Mert Jézus ezt a példabeszédet elmondta, hogy milyen az Isten országa. És hogy vegyük észre annak a jóságát, amilyen jó ez a gazda. És hogy miért jó, és miért csinálta ezt, és miért nem azt számított neki, hogy ez ránézve tulajdonképpen igazságtalan. Szóval, engem akkor most az érdekelne, hogy azokban a zúgolódókban mi minden jót és értékeset fedezhetnék föl. Mert a gazda ezt csinálta ott a piac téren, egy nappal ezelőtt, és tempam-pam-pam-pam, egy órával ezelőtt. És ha én meg akarom érteni, hogy a zúgolódók miért zúgolódnak, és én most nem ítélkezni akarok fölöttük, és megvetni őket, és lenézni, és akkor korholni, esetleg egy beszédet tartani, hogy majd fölemelem a hangom, és ugye, hogy így csináljuk mi is. Hát ha nem ezt csináljuk, hanem kapcsolódunk ott a piac téren, álló, föl zúgolódókhoz, akkor mit érthetünk meg? Azt, hogy miért csinálják ezt? Mert ők is félnek attól, hogy talán az élet nem igazságos. Hogy talán majd holnap őket nem fogadják föl. Hogy talán esetleg tényleg nincs egyenlőség, nincs igazságosság. Nincs méltányosság, mert ha ez mind nincs, akkor ez a világ és az a földi élet és az ember története rettenetesen egy pókfonálon függ. Az ember szeretné azzal a meggyőződéssel élni az életét, hogy azért van valamennyi igazság, vagy igazságosság, hogy van méltányosság, hogy van testvériség, hogy van valamiféle rend, hogy van valamiféle jogbiztonság, és kiszámíthatóság, és egyenlőség, és testvériség. Ami miatt zúgolódnak ezek az emberek, Annak is van valami mélye, amivel mi mind együtt rezdülünk. Mindannyian értjük, mert ami miatt ők zúgolódnak, az valami olyasmi, ami minket is elemi módon érint. Hogy rettenetes volna egy olyan világban élni, ahol arra jutok, hogy de ez igazságoság nincs, testvériség nincs, egyenlőség nincs, méltányosság nincs, de ez mind nincs. Szóval, ami miatt ők zúgolódnak, az ugyanaz a téma, ami azoknak a kiszolgáltatottsága, félelme és tehetetlensége, akik csak néhány órát dolgoztak, amire a gazda érzékeny volt. Ez ugyanaz a téma. Azonban van itt egy mondjuk fordulattrükk, vagy valami különbség. A zúgolódók, ahogy odaállnak a gazda elé, és azt mondják neki, de ez hogy lehet, hogy egész nap, és ez nem igazságos, ez méltánytalan, és nem, és nem, és nem, és ezzel kihúzod a lábunk alól azt a biztonságérzetet, hogy talán tudunk tervezni a holnappal, a jövő héttel, a jövő hónappal, hogy meg tudunk élni, hogy nem halunk éhen, hogy van valami kiszámíthatóság. Ők azt gondolják, hogy mihez kapcsolódnak. Az igazsághoz, az igazságossághoz, a testvériség, a méltányossághoz és ehhez, az egyenlőséghez. Valójában ez az ő nagy tévedésük. Ők ugyanis nem az igazsághoz kapcsolódnak most, és ennek nevében mondanak valamit, mert ez nekik ennyire fontos. Ők most a sérelmeik miatt a megélt igazság hiányához kapcsolódnak. Ahogy ők megélik ezt a helyzetet, már történt egy fordulat, ők az igazságosság hiányához kapcsolódnak. Az igazság hiányához, az egyenlőség hiányához, a méltányosság hiányához, ők egy hiányhoz kapcsolódnak, mert azt mondják, többet kellett volna kaptunk, és nem kaptuk. Ők a saját sérelmeiken keresztül a hiányokhoz kapcsolódnak. A jó hiányához, amit ők akartak volna. Az igazságosság hiányához, a méltányosság hiányához, az egyenlőség hiányához. De nem így élik meg. Hanem, hogy ők következetesen, hogy gyökeret eresztettek valami jóba és igazba, és ezt kérik számon a gazdán. De nem így van, ők egy hiányhoz kapcsolódnak, és amiatt, hogy valaminek a hiányához kapcsolódnak, már nem az igazsághoz kapcsolódnak. Nem a jósághoz kapcsolódnak, vagy a testvériséghez, hanem a sérelmeiken keresztül annak a hiányához. Minap megyek itt az utcán, ez nekem veszélyes. Mert nem egyszeri élményem, hogy jön valaki, jaj, de jó, hogy látom, atya! Engem ilyenkor nem szoktak megkérdezni, hogy ugyanezt gondolom-e. De én ilyenkor hivatalba helyezem magam, szolgálatba lépek, és minap találkozom egy idősebb asszonnyal, és azt mondja nekem, hogy atya, hogy képzeljem el, és mondta a sérelmeit, és mondta, és mondta, és mondta, és mondta, és végül rám nézett, és azt mondta, na most akkor mit lehet csinálni? És arra gondoltam, hogy most megengedem magamnak, hogy megmondom neki. Mert ugye ezekre én nem szoktam válaszolni, hát ez megért, hogy meg, téle most mond, ha ő ide jött, és azt mondta, de jó, ő mondhatta, én is mondom. És én elmondtam, drága Ilonka néni, önnek arra lenne szüksége, hogy lásson ki a saját szenvedéséből. Én az ön szenvedését nagyon megértem, és együttérző vagyok, és nem volt jó hallani, és biztos van még százszor annyi, amit nem tud itt elmondani az utcán. De ha kilátna a saját szenvedéséből, nem csak nem volna ennyire rosszul, hanem akkor ön ahhoz kapcsolódna, aminek most a hiányához kapcsolódik. Amikor valaki azt mondja, de nem szeretnek, ő úgy éli meg, hogy ő a szeretethez kapcsolódik, és hát tényleg ennél elemibb, és amikor valaki azt mondja, nem szeretnek, ő nem a szeretethez kapcsolódik, hanem annak a hiányához. És látjátok, mit tesz velünk az, ha valaminek a hiányához kapcsolódunk? Hogy milyen feszültek és idegesek leszünk, dühösek és csalódottak és kiábrándultak, mintha menne ki a talaj a lábunk alól. És nem értjük, hogy hogy. És képzeljétek el, hogy a beszélgetés hogy fejeződött be. Én mondtam neki, de Ilonka néni, ha te nem a sérelmethez kapcsolódnál, amit én jogosnak látok, hogy ez neked fáj, hanem kinéznél a saját szenvedésedből, a hiányokból, hogy hogy nem szerettek, és mit nem kaptál meg, és mi, és ha ehhez kapcsolódnál, hirtelen már jobban lennél, miért lennél jobban? Hiszen akkor te a szeretethez kapcsolódnál, hát akkor jobban lennél, nem? Ha te következetesen a jósághoz kapcsolódnál, most azon töprengenél az utcán, hogy milyen sokan bántottak engem, de én milyen jót tudnék tenni. Ahhoz kapcsolódnál, és ettől nem valószínű, hogy rosszul lennél. Ilonka néni bólintott, kezet fogott, és a következőt mondta, de úgy, hogy én már ne tudjak rá mit mondani. Atya, nem érdemes jónak lenni. Ez történt itt az utcán. Ilonka néni nem a jóhoz kapcsolódik, hanem annak a hiányához. És milyen érdekes, akkor még egyszer visszahozom ezt a kérdést, hogy téged az zavar, hogy én jó vagyok? És ezért a beszédnek az a vége, hogy tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy ez a gazda egyszerűen csak következetesen veszi azt, hogy neki tényleg fontos az, hogy egyenlőség, hogy igazság, hogy igazságosság, hogy méltányosság, hogy ő pontosan tudja, hogy mindenki fél attól, hogy mi lesz, ha nem tudjuk eltartani magunkat, hogy mindenki szorong, hogy mi lesz, hogyha nincs semmi rend az életben, és nincs valami biztonság és kiszámíthatóság. És ő a maga módján ezt a rendet, az igazságosság, ezt a maga módján következetesen akarja megvalósítani. Szinte azt lehetne mondani, hogy ez még csak nem is jóság, hanem következetesség. De a történetben mégiscsak így szól ez, hogy zavar téged, hogy én jó vagyok, és ezért ezzel szeretném befejezni. Ez pedig, ha ki akarjuk menteni magunkat abból a világból, ahol állandó fájdalmunk és gyötrődésünk és mindenünk van, az igazság hiánya miatt, a testvériség hiánya miatt, a szeretet hiánya miatt, az irgalom, ezeknek mind a hiánya miatt, hogy ne a hiányhoz kapcsolódjunk, hanem ahhoz, és onnantól kezdve akkor. Tulajdonképpen talán a legnagyobb segítségünk az irgalom. Mintha az irgalomban lenne az az erő, hogy egyébként nem tudom, hogy láthatnék ki a szenvedésemből, a saját nyomorúságomból, a félelmemből, bizonytalanságból, mintha az irgalom emelné ki a fejem abból, hogy valaminek a hiányához kapcsolódjak, amiről annyira azt gondolom, hogy anélkül nem is érdemes élni.
1: Pál Ferenc atya homíliáját hallották.

0: Hírek.
1: Októberben 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. 400 éves a Káldi-féle katolikus biblia. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dr. Solymári Dánielt nevezte ki a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdi barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában és világméretű mozgalommá vált, minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. Káldi 400 címmel rendeztek konferenciát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében szeptember 23-án. A 400 éves első, máig fennmaradt teljes nyomtatott magyar nyelvű katolikus bibliát Káldi György jezsuita szerzetes fordította le a latin vulgatából, közölte a Magyar Kurír. A Káldi-féle szentírás fordítás a trentói zsinat utáni latin vulgáta szöveget ültette át magyarra, és így több mint 2 évszázadon át meghatározza a magyar katolikus biblia olvasást. Káldi György 1605. október 11-én kezdte meg Erdélyben a Biblia fordítását, és 1607. március 27-én fejezte be Olmützben. Első nyers fordítását később többször is alaposan átjavította, kéziratát legalább 2-szer egészen lemásolta, és sűrű javításokkal látta el, mielőtt 20 évvel később, 1626-ban nyomdába került. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke aláírásával jegyzett, szeptember 15-én kelt megbízással nevezte ki dr. Solymári Dánielt a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy a területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség a hitük miatt üldöztetés szenvedő keresztény testvéreinkért. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a katekizmus, a Katolikus Egyház nagy katekizmusának negyedik részét magyarázom, amelyben az imádságról van szó. Már az első alkalommal is általában szóltam az imádságról, majd eljutottam odáig, hogy hatalmas lépés volt az imádság fejlődésében, mert ott is tapasztalható fejlődés, amikor az Ószövetség kinyilatkoztató Istene az embert megszólítja, és imádságra tanítja és készteti. S hát ezek az imádságok az Ószövetségben elérik azt a csúcspontot, ami már átvezet az Új Szövetségbe is, és ezek a zsoltárok, azok a mi versbe szoktuk szedni, azok az imádságok, amelyeket általában húros hangszerrel kísérve énekeltek. Egyébként azt is tudjuk, hogy a régi verseket nem prózába mondták, hanem énekeltek, és kísérték zenével is. Gondoljunk egy Tinódi Lantos Sebestyénre. Ilyesmi lehetett az Ószövetség zsoltárosa is, aki számunkra Dávid személyéhez van kötve, holott a Biblia tudomány régóta állítja, hogy nem minden zsoltárt írt Dávid király, és sokkal több zsoltár is volt, mint a 150, ami jelenleg benne van az Ószövetség szentírásában. De miután ezt a zsoltár irodalmat Jézus Krisztus is kiválóan ismerte, imádkozta, az apostolok úgy szintén, sőt, fölfogták proféciának, olyan imának, ami beteljesedett. És mindig utaltak rá, amikor egy-egy üdvtörténet esemény volt, hogy megvan írva a zsoltárba. Tehát érveltek vele, ezért ez a zsoltár az Új Szövetség imádságává vált, imádságává is vált. A papi zsolozsma, vagy ahogy régen mondták, a breviárium, a szerzeteseknek az imádság az mindig is használta a zsoltárokat, megújtott liturgiában pedig minden nap az olvasmányok közé van beiktatva egy-egy zsoltár. Szoktuk is énekelni vasárnaponként. Arra nem igen kerül alkalom, pedig érdemes volna, amikor ilyen prédikációs gondolatokat veszünk elő, hogy legyen olyan időszak, amikor csak az olvasmányt magyarázzuk, csak a Szentleckét, az evangéliumot, vagy ezeknek az összefüggéseit, lehet a zsoltárt is venni, mert azok mindig úgy vannak kiválasztva, vagy valamiképpen vagy a Szentleckére, vagy az evangéliumra utalnak. Tehát maga az Úr Jézus is sokszor imádkozta a zsoltárokat, különösen akkor, amikor olyan élethelyzetbe került, hogy a drámaiság, a megpróbáltatás az ószövetségi szenvedő embernek az imáját juttatta eszébe. Ugyanis ha nézzük a zsoltárokat, nagyon sok olyan zsoltár van, amiben az üldözött ember, a beteg ember, a nehézségek között lévő ember
Istenhez fohászkodik. És hát ezek nekünk is alkalmasak arra, hogy elkeseredésben, bánatban ezeket a zsoltárokat imádkozzuk. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az Úr Jézus sokszor imádkozott. Látták őt imádkozni, illetve megjegyzik róla, hogy az éjszakát Isten imádásában töltötte. Milyen imádságokat mondhatott? Föltesszük a kérdést. Vannak olyan imák, amelyiket szó szerint ismerünk. De ahogy előbb említettem, imádkozta a zsoltárt, a népe liturgiájába ő bele tudott illeszkedni, és mondta is. És hát minden bizonnyal otthonról is hozta magával az imádságokat. Mária is taníthatta imádkozni, hiszen Szűz Máriának egy nagyon gyönyörű imádsága maradt fönn a Lukács evangéliumában, az úgynevezett Magnifikát, a hálaadó imádság, ami rávilágít Szűz Mária lelkületére, hogy hogyan taníthatta Jézust imádkozni, mert Jézus embersége szerint ugyanúgy az Istenhez fordult kéréssel, engeszteléssel, dicsőítéssel, hálaadással, mint a többi ember. Mária imádsága, a Magnifikát arra mutat, hogy az alapvető lelki magatartása Máriának az Isten előtti hódolat volt. Meghódolás, hálaadás, Isten akaratának a keresése, a maga egyszerűsége, elfogadása annak, ami vele fog történni. Tehát nem a kérő imát jegyzett föl az evangélista, hanem hálaadó, dicsőítő imáját a szűzanyának. Valószínű, hogy ezeket is megtanította a gyermek Jézussal. Nagyon fontos lenne, hogyha a szülők is tanítanák a gyermekeket imádkozni. Régen legalább a legalapvetőbb imádságokra, reggeli esti imádságra, mi atyánkra, üdvözlégyre megtanították a gyerekeket vallásos keresztény családokban. Ez ma is jó lenne, de hát azt tapasztalják a hitoktatók, hogy legtöbb gyerek úgy jön a hitoktatás elsőbe, hogy erre őt nem tanították. Sőt, régi felmérésem volt, hogy nem is igen látta a szüleit a gyerek imádkozni, és közös imádság se szokott lenni a családokban. Na már most, mikor jegyzik fel, hogy Jézus imádkozott? Életének minden nagy fordulójánál imádkozott. Ezt jó tudatosítani, hogy amikor Jézus egy életfordulóhoz érkezett, vagy valami nagy döntés előtt állt, akkor imádságba fordult a mennyei atyához. Tanít bennünket. Amikor bennünket is elgondolkodtat egy-egy helyzet, vagy elér bennünket egy nagy esemény, milyen jó lenne, hogyha azt legalább egy csendes imádság megelőzné. Azt is szoktam mondani olyanoknak, akik olyan tétovák vagy, nem tudják, hogy most mit évők legyenek, akkor szoktam mondani, hogy imádkozz el egy tized rózsafűzért, aki nékünk a szent lelket elküldötte, hogy legyen olyan gondolatod, olyan megvilágosításod,
hogy helyesen tudjál cselekedni. Most az Úr Jézusról feljegyezték azt, hogy keresztelése alkalmával is imádkozott, amikor a mennyei atya hangja is hallatszott, és rászállt a Szentlélek. Imádkozott, amikor kiválasztotta az apostolait. Tehát nem pusztán arról volt szó, mint amikor egy cégnél jelentkeznek emberek, hogy megnézik a képességeiket, csak utána azt mondják nekik, hogy maga maradhat, önből nem kérünk, ha nem is így mondják, hanem megköszönik a jelentkezését, hanem imádkozott abban az esetben is, amikor munkatársakat választott magának. Imádkozott a gyógyítások alkalmával. Kérte a mennyei atyát, hogy legyen ereje gyógyítani betegeket. A színeváltozás alkalmával is imádkozott, ahol Mózes és Illés is megjelent neki. Tehát nem csak a elkeseredettségben, hanem a boldogságban is. Aztán imádkozott akkor, amikor az apostolokat elküldi a hithirdetésre, és visszatérnek. És elmondják, hogy mi minden történt általuk. De még olyan esetekben is, amikor meginti a megáltalkodott városokat, akkor imádkozik értük, benne van a Szentírásban, Máté evangéliumában. Tehát nem csak, hogy megfenyegette őket, hogy térjetek meg, hanem imádkozott értük. Olvasunk ilyet a Szentírásban, Lukács evangéliumában, hogy felújjong a Szentlélekben. Valamiféle nagy élménye volt Jézusnak, felújjong a Szentlélekben, lelki örömének adott kifejezést. Imádkozott az utolsó vacsorán, erről majd több szót fogok, most szeretnék ejteni. Aztán, amikor elment a Gecsemáni kertbe, az egy döbbenetes imádság volt, akárcsak a kereszten mondott imája.

mint a főpap imája. Alexandriai Szent Cirill mondta először, hogy ez egy papi imádság volt, ugyanis a papság az mindig áldozatbemutatással, engeszteléssel, másokért való imádsággal jár. Az Ószövetségben is ez volt, s hát a nagy engesztelési napon a zsidóknál, ez benne van a Leviták könyvébe, hogy bűneik bocsánatáért imádkozott a főpap, és ez évente egyszer volt. Imádkozott önmagáért, házanépéért, Izraelért, az egész közösségért, és még két kecskebakot vagy esetleg kost is feláldoztak az imádság hathatóságának a megszerzésére, hibáik, bűneik engeszteléséért. És ezért is mondták, hogy miután itt Jézus a tanítványoknak, a benne hívőknek az életért imádkozik, ez lett aztán Jézus főpapi imája. Egyébként ezt a elnevezést egy Dávid Kritareusz nevű evangélikus lelkész mondta először, ugye a 1600-as években, és hát mi is átvettük ezt az imádságot. Ezt nem fogom végigolvasni, hanem csak egy-egy gondolatot kiemelik belőle. Azt írja János evangélista főpapi imában, hogy miután imádkozott az utolsó vacsorán a békességért, azért, hogy eljöjjön a vigasztaló Szentlélek, e szavak után Jézus égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Emlékszünk rá, hogy amikor a kánai mennyegző alkalmával Szűző Mária kéri Jézust, hogy hát segíts már ezeken a megszorult embereken, mert nincs boruk, akkor azt mondja Jézus, hogy nem csak azt, hogy mi közünk hozzá, mi csak vendégek vagyunk, hanem nem jött el az én órám. És itt viszont azt mondja, hogy eljött az én órám. Itt arra az eseményre utal, amikor Jézus áldozatul adja önmagát, hogy az életét a teljes atya iránti szeretetben és az emberek iránti szeretetben mutassa meg. És mondja, hogy hatalmat adtál nekik minden ember fölött, hogy akiket nekik adtál, azoknak örök életet adjon. És itt aztán négy dolog van ebbe az imádságban. Nagyon fontos kérés, illetve megállapítás. Azt mondja, azért adtad ezt a hatalmat, hogy eljussanak az örök életre. Az örök életről nekünk nagyon kevés fogalmunk van. Szent Pál ilyeneket mond, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A kereszténység mindig óvakodott attól, hogy egy kitalált mesés túlvilágot mondjon az embereknek. Ugye az iszlám hídbe olyasmik vannak, hogy az a földi jólétnek a netovábbja lesz a paradicsom, ahova majd eljutnak az igaz hívő muszlimok. Az, amit a földön testi gyönyörökkel

0: megvalósul, ott aztán hatványozott módon a kereszténység ilyet sose állított. Tehát nem a testi örömök folytatását mondja az üdvösségnek, sőt, egyhelyütt azt mondja, hogy az Úr Jézus, hogy ott nem házasodnak, nem nősülnek az emberek, nem mennek férjhez, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai. És valamiképpen szellemivé válik, szellemiesül az Isten és az ember kapcsolata. Fölemelkedik az ösztönösség világából. Valahogy a földi életben is így van, hiszen hát csak gondoljunk arra egy házaspár életére, a megismerkedés az általában ilyen vonzódás, szexuális vonzódás alapján történik a másik iránt. Utána keresik a másikban az értékeket. Mi az érték? Mert kevés az, hogy csak úgy a testek egymásra találjanak. Egy idő után értékek kellenek. És aztán azon túl, amikor már nincs úgy érték, hanem a másik beteg, meg szenved, és a másik akkor is kitart mellette, és nem bocsátja el, akkor nagyobb a szeretetük, mint amikor elkezdték. És valahogy így van az üdvösségben is, hogy eljutunk egy olyan Isten ismeretre, ami átjár így bennünket. Ugye a földi életben is van olyan, hogy valakivel nagyon szeretnénk találkozni, vagy legalábbis utólag azt vesszük életünk nagy ajándékának, hogy ezt az embert megismerhettem. Mikor már megöregszik az ember, sok emberrel találkozott élete folyamán, és akkor összeszedi azokat, akik hatással voltak rá. És akkor úgy gondol rá, hogy hálát adok az Istennek, hogy ezt az embert megismerhettem. És valamiként visszajár. Móra Ferenc írja az ő hitoktatójáról, a Kalmár papról, hogy azt mondja, hogy öregszem, egyre inkább visszajön az emléke, és engem csak az ismer igazán, aki a Kalmár papot is ismeri. Mert őt úgy ismertem meg, mint aki életem nagy fordulójában segített. Na tehát, ha a földi életben is van ilyen, hogy van egy-két ember, aki így hatott ránk, akkor mennyivel inkább az Isten. Találkozunk a végtelenül szerető, szép és örök Istennel. Ami az Ószövetségben szinte nem volt elképzelhető. Egyrészt azt mondja az Ószövetség, hogy Istent nem látta senki. Másrészt azt mondja, hogy hát Mózes ezért találkozott vele, de csak a hátulját látta. És azért is mondják azt az egyházatyák, hogy Jézus Krisztus istenségének azért kellett az emberség, mint az erős égőnek a lámpabúra vagy a lámpernyő, hogy nem tudunk beletekinteni, mert ha közvetlenül az Istennel találkozna az ember, akkor egyszerűen megrendülne ott az élménytől. Ezért az emberségek kellett, hogy találkozzunk vele. És itt azt mondja az örök élet, hogy ismerjenek téged egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Tehát az imádságnak ez az első nagy evangéliuma, hogy ez lesz az örök élet, hogy az Istennel ilyen mélységes kapcsolatba kerülhetünk. És valami ez a gyönyörűség. Szasztanya azt mondja, hogy utána én megdicsőítettelek a földön, a feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Visszatekint Jézus arra, hogy mit csinálta 33, illetve 3 év alatt. Most te dicsőíts meg atyám magadnál, részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. És akkor folytatja hogy kinyilatkoztattam nevedet az emberek előtt, akiket a világból nekem adtál. Az Ószövetség hatalmas lépés volt, hogy Mózes által kinyilatkoztatta Isten, hogy ő kicsoda, Jahve. Én vagyok, aki vagyok, ki veled vagyok, aki örökké van, és erről sokat lehet elmékedni. Jézusnak a kinyilatkoztatása Istenre vonatkozóan nem mondja így ki, de az ösztanítás lényegéből tudjuk, hogy ő az Atya. Hogy ez a lényeg, hogy ő az Atya. A tanítást, amit tőled kaptam, továbbadtam nekik, elfogadták, és ezzel elismerték, hogy tőled jöttem, elhitték, hogy te küldtél engem, értük, könyörgük. Nem a világért könyörgök, hanem azért, akiket nekem adtál. Ugye a világnak kettős jelentősége van, vagy jelentős se van a Bibliában. Egyrészt van az, amelyik a megváltást el fogja érni. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, és ugyanakkor azt mondja, ti nem vagytok a világból valók. Az a bűnös világot jelenti. Tehát nem a bűnös világ a megáltalkodottakért, hanem az ő tanítványaiért könyörgött azon az estén, hogy visszatérek hozzád, megőriztem őket, akiket nekem adtál, mondja, most visszatérek hozzád, és elmondom nekik, átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. És akkor itt a későbbi programját az apostoloknak és a híveknek elmondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Nem azt akarta, hogy milyen elzártak legyünk, hanem legyünk ebben a világban. Hát oda küldte tanítványait, hogy menjetek, tegyetek tanítványok már minden népet, hogy nekünk ott kell lenni a többi ember között, de ugyanakkor azt kérik, hogy óvjon meg bennünket. És azt mondja, szenteld meg az igazságban őket, mert a te tanításod igazság. Ő maga neki szentelte magát az Atyának. Ez a szentelés annyit jelent, hogy Istennek adjuk azt, amit neki szentelünk. Ugye a papszentelés az beszédesen kifejezi ezt, hogy Istennek kellene szentelnünk teljesen az életünket, de ez azáltal valósul meg, hogy az emberek szolgálatában vagyunk. Tehát ez a paradoxon neki, hogy szenteljük mink is az Istennek magunkat, életállapotunknak megfelelően. És aztán könyörög azért, hogy akik benne hinni fognak, és legyenek mindnyájan egy. Nem csak kimondja Jézus, hanem imádkozik az egységért. Hát igen, ez mindig elő meg előjön. Tegnap a Dunatrivében voltam, ott voltak a protestáns püspökök képviseltetve. Fabinyi püspök úr, az is nyugdíjas evangélikus püspök, és hát a Steinbach József püspök úr, aki szintén nyugdíj előtt áll, református. És hát a reformációról is szó volt, meg Szent Ferencről is, és hát mondtam azt nagyon óvatosan, nem is, hogy óvatosan, hogy nem bántó módon fogalmaztam meg nekik, hogy Szent Ferenc és a reformátorok között nem csak az a különbség, hogy Luther kijött a szerzetből, Szent Ferenc meg alapított egy szerzetet, és nagyon jól érezte magát. Nem ez a különbség, hanem az a különbség a művüket illetően, hogy Szent Ferenc után egységben marad, és megerősödik az egyház. És a reformáció után, hát ez a tény, hogy még inkább fölaprózódott, még inkább megoszlott az egyház közösség. És mondtam is nekik, hogy Én azt vártam az 500-as évfordulótól, mert ugye 17-ben ünnepeltük, hogy valamiféleképpen egységre jutnak legalább az evangélikusok, reformátusok, tombeli egységre. De nem. Nem tudtak. Vannak alkalmak, hogy együtt vagyunk, és valahogy az egységet úgy képzelik, hogy itt van ez az asztal előttem, ezért van az a papírlap, a nagy katekizmus, ez a számláló óra, meg minden, hát ez így egy egységet alkot. Tehát vannak katolikusok, ortodoxok, ez így alkot egy egységet. Nem. A hit egységét, ami nem csak ilyen doktrinális, kimondott, teoretikus igazság, hanem szívbeli igazság. A credo abban a szólból van, hogy cordare, a szívünket adni. Hogy úgy hiszünk, hogy azonosulunk vele. Hogy azonos legyen a hitünk. És erre kellene eljutni. Ezért imádkozik az Úr Jézus. És hogy ez maradjon meg bennünk, hogy ez nem azért van, hogy itt van a nagy ateista, meg szekularizált világ, hát úgyis kevesen vagyunk, mint az első világháború idején ráírták a katonák övére, hogy Unitis Viribus, egyesült erővel. Na már, ha kevesen vagyunk, akkor fogjunk össze, aztán legyünk a ateisták ellen. Nem ez a motiváció, hanem Jézus imája. És ezért imádkozott, hogy legyenek egy. És hát ezt a mi saját emberi hibánkból nem tartottuk meg. És ebben ugye benne van, bűnbánó lélekkel meg kell mondanunk, a katolikus egyháznak is a történelmi hibája, a bűne, mert mi sem voltunk ártatlanok. De próbáltuk legalább a katolikus egyházban az egységet megtartani. Tehát ez is benne van ebbe, hogy megismertette is, hogy mindnyájan együtt legyünk. Ezt akarja az Úr Jézus mondani. És ez egy csodálatos imádság. Még a másikakkal is egy kicsit rá akarok térni, azért nem elemzem tovább, de ez újra meg újra megkívánja az átelmékedést. Döbbenetes a halál félelmében, a Getsemáni kertben mondott imája Jézusnak, amikor azért imádkozik, Atyám, ha akarod, kerüljön el, Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. Ugye Jézusnak volt emberi akarata is. Ha nem lett volna, akkor nem lett volna teljes ember. Istensége, a második isteni személy akarata egy volt az Atyával. De volt emberi akarata is. Ha csak egy akarata lett volna így, akkor monotelitizmust vallottunk volna. De az ő emberi akarata hozzá kapcsolódott az isteni akarathoz, a mennyei Atya akaratához. Ez majdnem olyan, mint amikor szülők a gyerek javát akarva segítik őt a pályaválasztásban. Ami az a gyereknek van kedve, de olykor hát úgy gondolja, hogy talán mégse. És akkor eljön egy pillanat, hogy mit csináljon. És akkor azt mondja, hogy nekem már nem is volna annyira kedvem hozzá, de apám azt akarta, hát megteszem. Én ismertem ilyen papokat, akiknek azt mondta az apja, fiam, először legyen egy polgári szakmád, mutasd meg, hogy te így is meg tudsz élni, és utána válaszd a papságot. És azt mondta, nem sok kedvem volt hozzá, mert pap akartam lenni, de Azért is elvégeztem a mérnöki szakot. Az apám akaratát teljesítettem, bizonyítottam, hogy én komolyan akarom a papságot. No, tehát Jézusnak ütközik a mennyei atyával az akarata. Ott egy pillanatra ember akarata. Aztán azt mondja, ne legyen meg a te akaratod. És tisztán megvalósul az isteni akarat, az azt jelenti, hogy az üdvösség, a megváltás megvalósuljon. Tehát ebben az akaratban elnyugszik Jézus a Getsemáni kertbe, így tudott imádkozni. Hogy valaki ebbe a fordulatba eljut élete folyamán, akkor gondoljon erre, hogy hogyan imádkozott Jézus. Aztán, hát ugye még sokkal drámaibb a kereszten mondott szava, ami a 22. Zsoltár, ami arról szól, hogy ott azt imádkozza, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ugye ez imádság volt, de hát nem véletlenül választotta ezt a Zsoltárt Jézus az imádságában. Nem azt mondta, hogy örventem, amikor azt mondták nekem, hogy az Úr házába fölmegyünk, hanem azt a Zsoltárt kereste ki, ami odaillett az ő lelki állapotához. Mindszenti Biboros történetében olvastam, hogy amikor őt kínozták, ütötték, verték, akkor egyrészt fölidézte azokat az elődjeit, akik sokat szenvedtek. És utána azokat a zsoltárokat, amiket így nagypénteken, meg ilyen szenvedés vasárnapján imádkoztak az egyházban. Hogy ez az imádság segítette őt is. Hát itt ez az imádság, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, ez egy teológiai meglátásra vezetett. A korábbi teológia nem merte volna azt mondani, amit a 20. századi teológiában egy Hans Urs von Balthasar nagy teológus mondott, hogy ebben a imádságban Jézus átélte azt, amit az Istentől elhagyatott ember is átél. Legalább egy pillanatra átélte, hogy senki nem mondhassa azt, hogy ha az én helyzetemben lettél volna, akkor te is másként döntöttél volna. És hát ugye, itt ebben az imádságban átlépi a végső magányunknak a küszöbét, mondja 16. Benedek Pál, 16. Benedek pápa, még Ratzinger Biboros korában azt mondja, hogy ezzel győzte le a halált, vagy pontosabban, ami azelőtt azonos volt a pokollal, vagyis az Isten nélküliség szenvedésével. Hogy ez az imádság ezt az élményt hozta Jézus számára, mert még ezt is átélte. De hát azért az utolsó szava, az a gyerekek esti imája volt szintén a Zsoltárból, hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Hogy így fejezte be földi létét. Tehát itt lehet látni, hogy az Úr Jézus milyen drámai módon tudja az imádságot megélni és elénk állítani. Hiszen az imádság az az Istennel való beszélgetés, az Istenhez való fölemelése a lelkünknek. És ezért az őszinte imádságok azok nagyon fontosak. Tehát ha valaki elkeseredett, ha valaki nem tud megbocsátani, ha valaki küszködik, ezt is nyugodtan tárja az Isten elé. az imádságában. Mert ugye van a kötött imádságuk, a legklasszikusabb, amiről majd szeretnék elmékedni a mi atyánk, amire Jézus tanított, de azt mondja, hogy így, ilyen módon, de ne csak úgy, azt, hanem abban a szellemben imádkozzunk. Tehát ez nagyon jó arra, hogy a mi esti imádságunk az Isten atyaságába vigyen el bennünket, vagy másféle helyzetekben lévő imádságunk. Erre tanít bennünket az Úr Jézus. Tehát jó azt tudni, hogy az imádság igazi mestere maga Jézus volt. Tehát az emberek mindig is imádkoztak, erről volt szó. Imádkoztak aztán az Ószövetség nagyjai, szűzanya imádkozott, de a legnagyobb imádkozó maga Jézus Krisztus volt. És így foglalja össze a zsidókhoz írt levél, tudik, az a levél azoknak szólt, akik sajnálták a szép zsidó liturgiákat, de keresztényi lettek, hogy hol vannak azok a gyönyörű liturgiák, főpap imái, és akkor a zsidókhoz írt levél mondja, hogy a mi igazi főpapunk Jézus Krisztus, és nem akármilyen imát mondott, és itt olvasom a zsidókhoz írt levélből, földi életében hangosan, kiáltozva, könnyek között imádkozott, könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert Isten őt tette főpappá Melkizedek rendje szerint. Ha valaki mondhatná, hogy nem mentette meg a haláltól, hát attól a testi haláltól nem mentette meg. Ezért a keresztény nép azt mondja, hogy kétféle halál van. Van a testi halál, amiben mindenki részesül. Még a szűzanya is elszenderülés formájába. De a második a súlyos, a lelki halál, az üdvösség elvesztése. És ugye ezt a föltámadás által hozza meg nekünk ennek az elkerülését az Úr Jézus, és azt mondja, hogy műve befejezteivel pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert Isten őt tette főpappá. És azok az imádság fordulatok, amiket olyan automatikusan mondunk, mert már megszoktuk, hogy Krisztus, ami Urunk által, az arra utal egy kép, hogy a mennyei szentélybe, az Atya elé, ami imádságunkat az örök főpap Jézus vigye, hogy ezáltal legyen hathatóssá, amikor könyörgünk a szentmisébe, és mindig az a, nem, legtöbbször az a záróakkord, Krisztus, ami Urunk által. Hát igen, így próbáljuk meg imádkozni, tanuljunk Krisztustól az imádságban hasonló lelkületre szert tenni, amire egy élet is kevés, de az idő múlásával egyre jobban kell, hogy hasonuljunk hozzá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Száznegyvenkettedik rész. Lehet-e remélni, hogy a környezettel összefüggő törvényhozás és a rendelkezések ténylegesen hatékonyak lehetnek? Tudjuk, hogy vannak országok, amelyek világos jogszabályokkal rendelkeznek az erdők védelmére, mégis némán szemlélik-e törvények állandó megsértését. Ezen kívül, ami az egyik térségben történik, az közvetlenül vagy közvetve befolyást gyakorol a többi térségre. Így például a kábítószerfogyasztás a jóléti társadalmakban állandó és egyre növekvő keresletet vált ki olyan termékek iránt, amelyek elszegényedett térségekből származnak, ahol az emberek magatartása romlik, emberi életek pusztulnak el, és a környezetet is tönkreteszik. 143. rész. A természeti örökséggel együtt létezik egy hasonlóan fenyegetett történelmi, művészeti és kulturális örökség is, és ezért beszélnünk kell a kulturális ökológiáról. Ez a kulturális örökség egy adott terület közös identitásának a része. Egy élhető város építésének alapja. Nem az a dolgunk, hogy a meglévőket leromboljuk, és új, állítólag zöldebb városokat építsünk, ahol nem is mindig kívánatos élni. Bele kell vonni az adott hely történelmét, kultúrát és építészetét, megőrizve eredeti identitását. Ezért az ökológia az emberiség kulturális gazdagságának gondozását is megkívánja. Annak legtágabb értelmében, konkrétabban, a környezettel kapcsolatos kérdések vizsgálatakor figyelmet kell fordítani a helyi kultúrákra, és el kell érni, hogy a tudományos technikai nyelvezet párbeszédet folytasson a népi nyelvezettel. A kultúra nem csak a múlt műemlékeinek, hanem különösen a maga élő, dinamikus és részvételi értelmében olyasmi, amit nem szabad kizárni, amikor újra gondoljuk az ember környezetéhez fűződő kapcsolatát. 144. pont. Az ember fogyasztói szemlélete, amelyet a mai globalizált gazdaság fogaskerekei hajtanak, gyakran homogenizálja a kultúrákat, és elszegényíti azt a hatalmas kulturális sokszínűséget, amely az emberiség közös kincse. Ezért az a törekvés, hogy minden nehézséget egységes előírásokkal, vagy műszaki beavatkozásokkal oldjuk meg, oda vezet, hogy figyelmen kívül hagyjuk a helyi problémák összetettségét, amelyek a lakosság tevékeny részvételét igénylik. Az elkezdett új folyamatokat nem mindig lehet kívülről kialakított keretekbe illeszteni, hanem azoknak a helyi kultúrákból kell kiindulniok. Ahogy az élet és a világ dinamikus, a világ gondozásának is rugalmasnak és dinamikusnak kell lennie. A merőben műszaki megoldásoknak az a kockázata, hogy olyan tüneteket vesznek figyelembe, amelyek nem a legmélyebb problémáknak felelnek meg. A népek és a kultúrák jogainak perspektíváját is számításba kell venni, és így meg kell érteni, hogy egy társadalmi csoport fejlődése történelmi folyamatot feltételez a maga kulturális összefüggésében, és megköveteli, hogy a helyi társadalom szereplői saját kultúrájuk alapján folyamatosan főszerepet játszanak. Még az életminőség fogalmát sem lehet másokra erőltetni, hanem minden embercsoport saját szimbólumvilágán és szokásán belül kell még azt is értelmezni. 145. pont. A kizsákmányolás és a környezetrombolás sok erősen koncentrált formája nem csak a helyi megélhetési forrásokat pusztíthatja el, hanem azokat a társadalmi képességeket is, amelyek egy olyan életmódot tettek lehetővé, amely hosszú időn keresztül kulturális identitást, valamint létezésének és együttélésnek az értelmét adta az embereknek. egy kultúra eltűnése lehet legalább olyan súlyos, vagy még súlyosabb, mint egy állat vagy növényfaj kipusztulása. Ha valakire rákényszerítenek egy kizárólagos uralomra törő életstílust, amely egy adott termelési módhoz kapcsolódik, az olyan káros lehet, mint az ökoszisztémák megváltozása.
0: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Isteni gondviselés, vagy csak szerencse? Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. A korábban megszokottól eltérő jegyzetet hallgathatnak most tőlem a Mária Rádió kedves hallgatói. Velem megtörtént esetek kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy az isteni gondviselés mit is adhat nekünk a nehéz helyzetbe kerülteknek. Íme a történet. Augusztus első felében Olaszországba utaztunk rövid nyári pihenőre. Bibione a magyar turisták egyik kedvenc helye. Természetesen a tenger és a napfény mellé kultúra is dukál, így beterveztük Velencét, Udinét is. Velencében Szent Mártér, Szent Márk Bazilika, a Dózse Palota a börtönnel és a Sóhajok hídjával, Rialto és rövid gondolázás. Az ebédet követő séta közben a vállamon lévő táskámból kilopták a pénztárcámat, és a számomra életfontosságú inzulint, amelyből a nappali tartalékot is magammal vittem, mert úgy láttam, esetleg a nap folyamán kifogy a használatban lévő. Észleltem a tolvajlást, de mire? Ha nincs inzulin, akkor talán 5-6 órát kihúzok, ha nem, akkor irány valamelyik kórház. A pénztárcámban az EU-s egészségügyi kártya is ott volt, a bankkártyák és az ICOM kártya mellett. Mire juthatok az EU-s egészségügyi kártya nélkül? Telefon az OTP, ez a bankkártyák letiltása miatt, 10 perc alatt sikerrel jártam. Közben feleségem, Éva hívta az orvosaimat, dr. Gyökeres Tibort és dr. Dobó Évát, hogy mit tegyünk. Ha nincs inzulin, azonnal kórházba javasolta dr. Gyökeres Tibor, de próbáljuk meg, talán akad olyan gyógyszertár a közelben, hol van, és recept nélkül kapható a számomra életfontosságú inzulin, mondta dr. Dobó Éva. Szerencsére a tolvajlás helyszínétől néhány száz méterre találtunk egy gyógyszertárat, volt náluk számomra megfelelő inzulin, és azt recept nélkül megvehettük. Még kis hűtőtasakot is adtak hozzá. Isteni gondviselés? Vagy csak szerencse? Az utunk hazafelé zavartalan volt, de a megérkezésünk másnapján egy hódmezővásárhelyi történészvitásra utazva az autó bal első kerekénél nyomásvesztés jelzett a műszerfalon a kijelző. Benzinkútnál levegőpótlás és indulás tovább. Másnap, immáron Budapesten, ugyanaz a jelenség. Az útbelső első benzinkútnál ellenőrzés. A légnyomás alig ért el az egybárt. Irány a gumiszerviz. Uram, a futómű tette tönkre a gumit, ezzel nem lehet már autózni, mondták. Pótkerék fel, irány az autó törzszervizébe, ahol az olaszországi út előtt az autó teljes átvizsgálása megtörtént. Gumicsere. A gumijavítók diagnózisa pontos volt. Hálát adtunk az úrnak, hogy a probléma nem Olaszországból hazafele az autópályán, mert akkor isteni gondviselés? Vagy csak szerencse?
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Szent Ferenc tranzitusának jubileumára kilenceddel készülnek az avillai Nagy Szent Teréz templomban. Szent Máté védőszentjüket ünnepelték a honvédség logisztikusai. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a szentatya Párizsban nem csak az ország vezető, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet. A Notre Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára kilenceddel készülnek a terézvárosi avillai Nagy Szent Teréz templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az avillai Nagy Szent Teréz templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileumi évét, míg 2025-ben a naphimlusz születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. Szent Máté, a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét szeptember 22-én Budapesten, a 8. kerületben található Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban, közölte a katolikus tábori püspökség. A Magyar Honvédség hagyományos ünnepségén a szentmisét Berta Tibor, dandártábornok, katolikus tábori püspök mutatta be. Berta Tibor homiliájában az itáliai barokk festőművész Caravaggio Szent Máté elhívása című festményén keresztül idézte fel az evangélium történetet, amikor Jézus elhívja a vámszedő Lévit, akit a katolikus hagyomány Máté apostollal és evangelistával azonosít. E jelenet az Isten és az ember közötti örök párbeszédről, valamint az élet irányának megválasztásáról szól. A katonai logisztikai szolgálat sokszor embert próbáló, ezért kiemelten fontos, hogy védőszentjük patronusuk lelki támogatására is támaszkodhassanak. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

Kedves testvérek, hittanóránkban eljutottunk Máté evangéliumának 24. fejezetéhez. Most felolvasom az 1-től a 14. versig. Jézus kijött a templomból és elindult. Tanítványi odafordultak hozzá, és mutogatták neki a templom köveit. Erre megjegyezte: látjátok ezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le nem rombolnának. Amikor az olajfák hegyén leült, egyedül tanítványai járultak hozzá, és kérdezték: mondd meg nekünk, mikor következik ez be, s mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége előtt? Jézus így válaszolt: vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokan jönnek majd a nevemben, és azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok! Ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem. Ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. És ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltártalodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Kedves testvérek, képzeljük magunk elé a jelenetet. Jézus kilép a jeruzsálemi templomból és elindul. A tanítványok azonban még visszanéznek, megállítja őket a látvány, a templom hatalmas kövei, ünnepélyes épületei, mindaz, ami emberi szemmel szilárdnak, maradandónak és megdönthetetlennek látszik. Mintha azt mondanák: Mester, nézd, milyen nagyszerű, nézd, milyen biztos alapokon áll. Jézus válasza megrendítő: nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Ezzel kezdődik Máté evangéliumának nagy eszkatológikus beszéde. Az eszkatológia a végső dolgokról szóló tanítás. Az ember is az egész teremtett világ beteljesedéséről, Krisztus dicsőséges eljöveteléről, a feltámadásról és az ítéletről. De Jézus szavait hallgatva rögtön fontos tisztáznunk valamit. Ő nem azért beszél a végről, hogy kíváncsiságunkat kielégítse, titkos menetrendet adjon, vagy félelmet keltsen bennünk. Azért beszél, hogy megtanítson hívőként élni a bizonytalanságban. Nem a dátumot árulja el, hanem iránytűt ad. Nem a jövő térképét rajzolja meg minden részletével, hanem a jelenben követendő utat mutatja meg. A mai katekézisben ezért ne azt kérdezzük elsősorban, mikor lesz mindez, inkább azt, hogyan akarja Krisztus, hogy ma éljek. Hogyan őrizhetem meg a hitemet, amikor körülöttem megrendülnek a biztosnak hitt dolgok? Hogyan maradhat élő a szeretetem, amikor a gonoszság sokasodik? És hogyan lehet az evangélium tanúja egy félelmekkel teli világban? A jeruzsálemi templom Izrael vallási életének középpontja volt. Nem csupán szép épület, hanem az Istennel való találkozás, az áldozat és az imádság kitüntetett helye. Herodes nagyszabású építkezése nyomán a templom együttes lenyűgöző látványt nyújtott. Érthető, hogy a tanítványok büszkeséggel és csodálattal tekintettek rá. Jézus mégis kijelenti, hogy a látható építmény elpusztul. Ez történelmileg is bekövetkezett. Krisztus után 70-ben a római hadsereg lerombolta Jeruzsálemet és a templomot. Jézus nem azt tanítja, hogy a templom értéktelen, hanem azt, hogy egyetlen földi valóságot sem szabad Isten helyére állítani. Nekünk is vannak templomköveink, egészségünk, anyagi biztonságunk, munkánk, családunk megszokott rendje,
vagy saját tekintélyünk. Mind érték, de nem azonos Istennel. Ha megrendülnek, az evangélium arra hív, hogy ne tőlük várjuk a végső biztonságot. Krisztus maga az igazi templom. Ő az a hely, ahol Isten és ember véglegesen találkozik. Húsvét fényében értjük meg, hogy amikor a látható templom kövei lehullanak, Isten nem hagyja el népét. A megfeszített és feltámadt Jézusban új és elpusztíthatatlan szövetséget köt velünk. Ezért a keresztény remény nem arra épül, hogy minden földi rend változatlan marad, hanem arra, hogy Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Talán éppen ez a szakasz első kérdése hozzánk, mibe kapaszkodom. Ha elveszíteném azt, amit most a legbiztosabbnak gondolok, maradná-e kapcsolatom az Úrral? Tudnám-e azt mondani, Uram, nem értem, mi történik, fáj is, de te nem tűntél el. A hit nem érzéketlenség a veszteséggel szemben. A hívő ember is sír a romok között. De a romok között is tudja, hogy Isten hűsége nem omlott össze. Az olajfák hegyén a tanítványok külön megkérdezik Jézust, mikor következik ez be, és mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége előtt. A kérdés nagyon emberi. Ha veszély közeledik, tudni akarjuk, mikor és milyen jelekből ismerhetjük fel. A bizonytalanságot nehezen viseljük. Ha volna pontos naptárunk, úgy éreznénk, kézben tartjuk a helyzetet. Jézus válasza azonban nem dátummal kezdődik, hanem figyelmeztetéssel. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Ez döntő mondat. A végidőkről szóló keresztény tanítás első gyakorlati következménye nem a számolgatás, hanem a lelki megkülönböztetés. A hívőnek nem az a dolga, hogy minden válságból azonnal világvége elméletet készítsen, hanem hogy Krisztus szavához mérje a hallottakat. A történelem során újra és újra felléptek emberek, akik magukat megváltónak állították be. Biztos dátumokat hirdettek, vagy azt ígérték, aki őket követi, annak egyszerű és gyors megoldást ad minden bajára. Jézus előre figyelmeztet. Sokan jönnek majd a nevemben. Nem minden valláshoz szó származik a Szentlélektől, és nem minden határozott hang mond igazat. A hamis próféta sokszor éppen azért vonzó, mert leveszi rólunk a felelősséget. Készen ad ellenségképet, egyszerű magyarázatot, különleges tudás érzését, és közben saját személyéhez vagy csoportjához köt. Hogyan különböztethetjük meg? Először is, az igazi tanítás összhangban áll az evangéliummal és az egyház hitével. Másodszor, nem szakít el Krisztus testétől az egyháztól, hanem közösségre vezet. Harmadszor, gyümölcse nem a gőg, a gyűlölet és a pánik, hanem a megtérés, az alázat, a béke és a tevéken szeretet. Negyedszer, az igazi tanú nem önmagát teszi meg megváltónak. Keresztelő Jánossal együtt Krisztusra mutat. Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. A katolikus egyház katekizmusa világosan tanítja, hogy Krisztus dicsőséges eljövetele biztos, idejét azonban nem ismerjük. Az egyház várakozása nem ideges találgatás, hanem szeretetteljes éberség. A mennyasszony nem retteg a vőlegénytől, hanem vágyik a találkozásra. Jézus háborúkról és a háborús hírekről, éhínségről, járványokról és földrengésekről beszél. Ezek a szavak mindenkorban közvetlenül érintették a hallgatókat. A mi korunk embere és naponta találkozik háborúk, természeti katasztrófák, betegségek, üldöztetések és társadalmi feszültségek híreivel. A képernyő a világ szinte minden szenvedését belépőjed nélkül behozza az otthonunkba. Könnyű úgy érezni, hogy minden szétesik. Jézus nem tagadja a bajt, nem azt mondja, hogy a hívőnek nem szabad félnie. A félelem természetes emberi érzés. Azt mondja,
ne kerítsen hatalmába benneteket. Más szóval, ne engedjétek, hogy a félelem legyen a gazdátok, a döntéseitek ura, a világról alkotott képetek egyetlen forrása. A veszélyt komolyan kell venni, de nem szabad isteníteni. Különös józanság van Jézus mondatában, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nem minden megrázkódtatás a vég közvetlen jele. A háború borzalmas, de önmagában nem jogosít fel végidő dátum meghatározására. A földrengés rettenetes, de nem kódolt üzenet, amelyből kiszámíthatjuk Krisztus visszatérését. A járvány súlyos próba, de nem ad engedélyt arra, hogy bűnbakot keressünk. Jézus elsősorban hűségre készít fel. Az apokaliptikus beszéd képei nem szenzációhajhász riportként működnek. A Szentírás emberi szavakban, különböző irodalmi műfajokban közdi Isten üzenetét. A második vatikáni zsinat Dei Verbum kezdetű konstitúciója arra tanít, hogy a helyes értelmezéshez figyelembe kell vennünk a Szent Szerző szándékát, korának kifejezés módját és az irodalmi formákat. Az apokaliptikus nyelv erős képekkel leplezi le a látható történelem mögötti valóságot. A gonoszság nem örök, Isten uralma biztos, és a történelem végső szava Krisztusé. Ezért a keresztény ember egyszerre realista és reménykedő. Nem hunja be szemét a szenvedés előtt, segít a háború áldozatain, ápolja betegeket, kenyeret ad az éhezőnek, vigasztalja a gyászolót, és felelősen gondoskodik a teremtett világról. De nem engedi, hogy a rossz hírek kioltsák benne az örömhírt. A világ nincs kicsúszva Isten kezéből, még akkor sem, ha sok minden kicsúszik a mi kezünkből. Amikor szorongunk, tegyük fel magunknak a kérdést, most mit kér tőlem a szeretet? Talán azt, hogy kevesebb hírt fogyasszak, de figyelmesebben imádkozzam. Talán azt, hogy felhívjak valakit, aki egyedül van. Talán azt, hogy ne adjak tovább ellenőrizetlen, félelmet keltő hírt. Talán azt, hogy segítsek egy rászorulón. A félelem beszűkít és megbénít. A hit nem mindig szünteti meg az érzést, de szabaddá tesz a szeretetre. Jézus azt mondja a megrázkódtatásokról, ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Az eredeti kép a születési fájdalmakra utal. Ez nagyon fontos. A vajódás fájdalmas, de nem értelmetlen pusztulás. Új élet születik belőle. A keresztény eszkatológia nem egyszerűen a világ megsemmisüléséről, hanem a teremtés beteljesedéséről beszél. Isten nem azért teremtett, hogy végül megutálja és félredobja művét. Megtisztítja, átalakítja és céljához vezeti.

Végek tapasztalatában hamar világossá tették, hogy ma is sok testvérünk szenved Krisztus nevéért. Van, ahol nyílt erőszak, börtön vagy halál fenyegeti a keresztényt. Másod gúny, hátrányos megkülönböztetés, családi ellenállás vagy a közöny fala nehezíti a hit megvallását. Mégsem szabad minden kritikát üldöztetésnek neveznünk. A saját keménységünk, szeretetlenségünk vagy következetlenségünk vált ki jogos bírálatot, abból meg kell térnünk. A boldogságmondás nem azt ígéri boldognak, akit bármilyen okból elutasítanak, hanem azt, aki Krisztusért és az igazságért üldöznek. A tanúságtételhez ezért egyszerre kell bátorság és alázat. A mártír szó tanút jelent. A keresztény tanú nem feltétlenül hangos, de hűséges. Nem akarja legyőzni az embert, akivel beszél, hanem Krisztus szeretné megmutatni neki. Az ellenséges környezetben sem veszi át az ellenség módszereit. Nem hazudik az igazság védelmében, nem gyűlöl a szeretet nevében, és nem aláz meg senkit azért, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Tudja, hogy a kereszt győzelme nem a másik megsemmisítése, hanem az önmagát ajándékozó szeretet. Talán a mi vértanúságunk többnyire hétköznapi hűség. Becsületesnek maradni ott, ahol a csalás megszokott. Tisztán beszélni ott, ahol mindenkit kibeszélnek. Megvédeni a gyengét akkor is, ha emiatt népszerűtlenné válunk. Hűségesnek válni a házasságban, időt adni az imának, amikor ezer más dolog sürget. Vasárnap az Úr köré gyűlni, megbocsátani, amikor a sértettségünk igazolhatónak tűnik. Ezekben a kis döntésekben készül a szív a nagyobb próbákra.

Jézus nem csak külső üldözésről beszél. Fájdalmasabb veszélyt is megnevez. Sokan eltátorodnak hitüktől. Elárulják és gyűlölik majd egymást. A próba nem automatikusan tesz jobbá. Ugyanaz a szenvedés az egyik embertől együttérzést, a másikból keserűséget válthat ki. Nyomás alatt láthatóvá válik, mire épült a kapcsolatunk Istennel is egymással. Különösen időszerű itt megvizsgálni beszédünket. Mit teszek hozzá a közösség légköréhez? Továbbadom-e a pletykát? Olyan szándékot tulajdonítok-e a másiknak, amelyet nem ismerek? Egy véleménykülönbség miatt megkérdőjelezem-e testvérem egész hitét és jóhiszeműségét? A közösségi média könnyen jutalmazza a gyors ítéletet és a felháborodást. Az evangélium viszont lassúságot kér. Légy gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Az egység nem azt jelenti, hogy mindenben ugyanazt gondoljuk. Azt jelenti, hogy a különbségeknél mélyebben összetartozunk Krisztusban. Az igazságról lehet és kell beszélni, de a másik ember sohasem válhat puszta címkévé. Krisztus azért is meghalt, akivel én nem értek egyet. Ha ezt elfelejtem, lehet, hogy egy vitát megnyerek, miközben a szeretetet elveszítem. Jézus figyelmeztet. Számos hamis proféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. Ferenc pápa a 2018-as nagybőti üzenetében éppen ezt a szakaszt magyarázta. Hamis profétákat olyanokhoz hasonlította, akik manipulálják az ember érzéseit, gyors boldogságot és könnyű megoldást kínálnak, de végül elveszik a szabadságot és a szeretet képességét. Ez a figyelmeztetés nem csak vallási szektákra vonatkozik. Hamis proféta lehet minden hang, amely azt ígéri, hogy pénz, siker, élvezet, technika, politikai hatalom, vagy kizárólag önmagunk elegendőek vagyunk az üdvösséghez. A hamis proféta gyakran valós félelemre épít, majd hamis megváltást kínál. Előbb meggyőz arról, hogy mindenki ellened van, azután azt mondja, csak nálam vagy biztonságban. Előbb felszítja a haragot, azután engedelmességet kér. Krisztus másként cselekszik. Nevén nevezi a bűnt, de nem alázza meg a bűnöst. Megtérésre hív, de szabadságunkat tiszteli. Keresztet ad, nem olcsó ígéretet, ugyanakkor önmagát adja útitársul. Érdemes egyszerű kérdéseket feltenni. Közelebb visz-e ez az üzenet Jézushoz? Növeli-e bennem a hitet, reményt és szeretetet? Felelősebbé tesz-e a családom, közösségem és a szegények iránt? Vagy inkább gőgössé, elszigetelté, rettegővé és ellenségessé válok tőle? Az Úr útja lehet követelő, de gyümölcse végül szabadság és élet. Sokakban kihűlt a szeretet. Talán ez a szakasz legmegrázóbb mondata. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet. Nem azt mondja, hogy megszűnik a vallásos érdeklődés, hanem hogy kihűl a szeretet. Az evangélium szíve kerül veszélybe. A szeretet kihűlése ritkán történik egyik pillanatról a másikra. Először talán csak elfáradunk. Azután megszokjuk mások szenvedését. Már nem szemét látunk, hanem terhet, statisztikát, ellenfelet vagy zavaró tényezőt. Az ima kötelességé szűkül. A szentségek megszokássá válnak. A másik hibáját azonnal észrevesszük, saját keménységünket azonban józanságnak nevezzük. Végül úgy védjük magunkat a világ fájdalmától, hogy bezárjuk a szívünket. Ferenc pápa említett üzenete rámutatott, a pénz mohó szeretete, Isten vigaszának elutasítása, a közöny a teremtett világ semmibevétele és a közösség belüli önzés mind a kihűlés jele lehet. A pápa ugyanakkor gyógyszert is nevezett,
az imádságot, az alamizsnát és a böötöt. Ezek nem csupán nagybőti gyakorlatok, az egész keresztény életiskolái. Az imádság visszavisz ahhoz a tűzhöz, amely nem alszik ki, Isten szeretetéhez. Nem mi termeljük a kegyelmet, befogadjuk. Az alamizsna feltöri az önzés páncélját, és emlékeztet, hogy a másik testvérem. A bőt szabaddá tesz a birtoklás és az azonnal kielégülés kényszerétől. A kiengesztelődés szentségében Krisztus újra lángra lobbantja azt, amit a bűn hamuja betemetett. Az eukarisztiában pedig önmagát odaadó szeretetből részesedünk. Ha azt vesszük észre, hogy kihűlt bennünk valami, ne essünk kétségbe. Az Úr nem szégyenít meg. A parázsra lehel. Talán most csak egy kicsin lépést kér. 5 perc őszinte imát, egy rég halogatott bocsánatkérést, látogatást egy magányos embernél, egy adományt, amely valódi lemondással jár, visszatérést a szentgyónáshoz, figyelmes részvételt a szentmisén. A szeretet tüze Isten ajándéka, de nekünk is őriznünk kell. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mit jelent kitartani? Nem puszta fogcsikorgató túlélést. A bibliai álhatatosság reményteli hűség. Nem azt jelenti, hogy soha nem fáradunk el. Nem félünk, nem botlunk meg. Péter is elbukott, mégis visszatért az Úrhoz. Kitartani azt jelenti, újra és újra Krisztus felé fordulni. Ha elesünk, engedni, hogy fölemeljen. Ha sötét van, megtartani a következő hűséges lépést. A katekizmus a hit álhatatosságáról tanítva emlékeztet, a hitet táplálnunk kell Isten igéjével, kérnünk kell az Úrtól növekedését, szeretetben kell cselekednie, reménynek kell hordoznia, és az egyház hitében kell gyökereznie. A kitartás tehát kegyelem és feladat egyszerre. Isten hűsége megelőz bennünket, de válaszunkat nem adja meg helyettünk. Sokat segít, ha nem az egész életterhét akarjuk egyszerre hordozni. A mindvégig a mai nap hűségével kezdődik. Ma imádkozom. Ma nem adom tovább a sértőszót. Ma becsületesen végzem a munkámat. Ma elviselem szeretettel azt, ami nem tudok változtatni. Ma kérek segítséget, ha egyedül kevés vagyok. A szentek nagy hűsége sok apró igenből épült fel. Jézus beszédének első szakasza nem pusztulással zárul, hanem küldetéssel. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Miközben háborúk, megtévesztések, üldözések és meghasonlások vannak, az evangélium útja nem áll meg. Ez a remény egyik legerősebb jele. Az evangélium jó hírt jelent. Nem azt hirdetjük, hogy mi jobbak vagyunk másoknál, hanem azt, hogy Isten Krisztusban közel jött a bűnös emberhez. Jézus meghalt értünk és feltámadt. A bűn és a halál nem az utolsó szó. Megtérés is az új élet lehetséges. Isten országa már jelen van, ahol Krisztust hittel befogadják, és majd teljessé válik az ő eljövetelekor. Az egyház missziója ezért eszkatologikus küldetés. A végvárása nem bezárkózás, hanem elindulás. Aki valóban várja Krisztust, annak fontos lesz, hogy mások is megismerjék szeretetét. A misszió nem csak távoli országokban történik. Kezdődhet a konyhaasztalnál, a munkahelyen, a betegágy mellett, a telefonbeszélgetésben. Nem mindenki kap meghívást nyilvános igehirdetésre, de minden megkeresztelt ember tanú lehet. Tanúságunk akkor hiteles, ha szó és élet összetartozik. Beszélünk Isten irgalmáról, és irgalmasan bánunk az emberekkel. Hirdetjük az ember méltóságát, és tisztelettel fordulunk a kicsinyekhez, az idősekhez, a betegekhez, a szegényekhez,
és azokhoz is, akik másként gondolkodnak. Valljuk a feltámadást, és nem élünk úgy, mintha a reménytelenség volna az egyetlen józan magatartás. A Mária Rádió szolgálata is ebbe a küldetésbe illeszkedik. A kimondott szó eljut olyanokhoz, akik talán egyedül vannak, betegek, úton járnak, vagy éppen hosszú idő után először nyitják meg szívüket Isten felé. De minden hallgató maga is továbbadhatja az örömhírt. Egy bátorító mondattal, imával, türelmes jelenléttel. Nem tudhatjuk, melyik kicsin gesztus tesz valaki számára rés az ég felé. A világ vége kifejezés sokakban rettegést kelt. A keresztény hit középpontjában azonban nem egy katasztrófa, hanem egy személy áll, Jézus Krisztus. A parúzia az ő dicsőséges eljövetele. Aki eljön, ugyanaz, aki Betlehemben gyermekként közénk született, aki megérintette a leprást, aki megbocsátotta a bűnösnek, aki sírt Lázár sírjánál, aki életét adta ellenségeiért, és akit az Atya feltámasztott a halálból. Ő bíróként jött, ezért az életünk komoly. A szeretet döntései örök súlyt kapnak. Az ítélet azt jelenti, hogy a jó és a rossz nem mosódik össze végleg. Az áldozatok könnye nem marad észrevétlen. Az igazság napvilágra kerül. Ugyanakkor a bíró a megváltó. Az, aki előbb hordozta a bűneink ítéletét a kereszten, és ma is irgalommal hív megtérésre. A katekizmus szerint Krisztus eljövetele előtt az egyháznak végső próbatételen kell átmennie, és vallási megtévesztés is fenyegeti majd. Az egyház azonban nem földi diadalmenet által jut el a beteljesedéshez, hanem urát követve a húsvéti misztériumon, kereszten és feltámadáson át. Ez megóv bennünket minden olyan elképzeléstől, amely egy politikai rendszerben, ideológiában vagy emberi vezetőben keresi Isten országának tökéletes földi megvalósítását. Nem tudjuk, mikor jön el az Úr, de azt tudjuk, hogy minden ember földi élete véget ér, és találkozunk vele. A keresztény kényszerlét ezért nem rendkívüli izgalmi állapot, hanem rendezett élet, kiengesztelődés Istennel és az emberekkel, hűség a hivatásunkhoz, irgalmasság a rászorulók iránt. Ha ma szeretetben élünk, nem kell félnünk attól, hogy az Úr rosszkor érkezik. Az egyház ősi imája, Maranatha, jöjj el, Urunk, ez csak azt tudja őszintén kimondani, aki nem pusztán a világ végét várja, hanem Jézust. Az advent minden évben erre nevel. Emlékezzünk első eljövetelére, és várjuk dicsőséges visszatérését. Ugyanezt valljuk minden szent misén. Az eukarisztia a jövendő lakoma elővételezése. Útra való a történelemben, és annak ígérete, hogy Isten lesz minden mindenben. Kedves testvérek, Jézus a jeruzsálemi templom köveitől a történelem beteljesedéséig emeli tekintetünket. Közben azonban újra meg újra visszavezet a jelenhez. Vigyázzatok! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Ne engedjétek, hogy a félelem uralkodjék rajtatok. Ne hagyjátok kihűlni a szeretetet. Tartsatok ki! Hirdessétek az evangéliumot! Ez a szakasz tehát nem a rémület evangéliuma, hanem az álhatatosságé. Nem azt ígéri, hogy minden földi kő a helyén marad, hanem azt, hogy Krisztus hűsége megmarad. Nem tagadja a történelem sötétségét, de megmutatja benne a küldetés útját. Nem engedi, hogy könnyelműen biztosak legyünk önmagunkban, de bátorít, hogy teljesen rábízzuk magunkat az Úrra. Amikor körülöttünk megrendülnek a dolgok, nézzünk arra, akit nem lehet megrendíteni. Amikor sokasodik a gonoszság, ne engedjük, hogy az határozza meg a szívünk hőmérsékletét. Amikor hamis hangok versengenek figyelmünkért, térjünk vissza a jó pásztor hangjához.
amikor elfáradunk, kérjük a kitartás kegyelmét. És amikor a világ végéről hallunk, ne feledjük, számunkra a vég nem a semmi, hanem találkozás azzal, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a történelem ura és életünk beteljesítője. Amikor biztosak hit dolgaink megrendülnek, erősíts hitünket. Amikor háborúkról, szenvedésről és csapásokról hallunk, őrizd meg a bénító félelemtől, és tégy a béke eszközévé. Adj világosságot, hogy felismerjük a hamis profétákat, és alázatot, hogy mindig a Te igédhez és egyházad hitéhez igazodjunk. Ne engedd kihűlni bennünk a szeretetet, lobbantsd lángra szívünket imádságban, az eukarisztiában, a kiengesztelődésben és a szegények szolgálatában. Erősítsd üldözött testvéreinket, vigasztald a szenvedőket, térítsd meg a gyűlölködőket, és gyűjts egybe szétszórodott népedet. Add meg nekünk a mindennapi hűség és a mindvégig való kitartás kegyelmét. Tégy bennünket országod örömhírének hiteles tanúivá, hogy szavaink és tetteink által mások is megismerjék reményedet. Taníts úgy várni dicsőséges eljöveteledet, hogy közben hűségesen teljesítsük mai feladatunkat. És amikor elérkezik találkozásunk órája, engedd, hogy bizalommal mondhassuk, jöjj el, Urunk Jézus! Amen. Lépes Lóránt atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szent Ferenc tranzitusának jubileumára kilenceddel készülnek az ávillai Nagy Szent Terész templomban. 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Október 1-én 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Németh Petra és Kontra Zsuzsa. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára kilenceddel készülnek a terézvárosi ávillai Nagy Szent Terész templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig, vasárnapig, Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az ávillai Nagy Szent Terész templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileumi évét, míg 2025-ben a naphimlus születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A Szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a Szentatya Párizsban nem csak az ország vezetőivel, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet. A Notre Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdes-i barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában és világméretű mozgalommá vált. Minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Johanna Andrea nővér, Szent Teréz válaszol, hogyan imádkozzunk. A Jelkiadó és a Maros-Szentgyörgyi Kármelita nővérek közös kiadványa.
1: Ne törekedjünk a szemlélődésre, kéri tőlünk Szent Teréz, mert egyfelől nem tudjuk, mit kérünk, másfelől pedig bízzuk magunkat egészen az Úrra, megadja-e vagy sem. Ám éljük a kegyelem segítségével a szemlélődés előfeltételeit, vagyis tartsuk tisztán szívünket a bűnre vezető alkalmak kerülésével, éljünk az egyház szentségeivel, éljük a felebaráti szeretetet, próbáljunk kiszabadulni Isten segítségével legalább vágyainkban az idéglenes javak rabságából, és adjunk minőségi időt minden nap a személyes Isten kapcsolatra. Csapda úgy belekezdeni az imába, hogy szemlélődők akarunk lenni. Ha így teszünk, akkor már az alapoknál tévedünk. Ugyanakkor Szent Teréz szerint kár lenne a szemlélődéstől, mint ajándéktól, a saját hibánkból elesni, ezért bíztat bennünket, hogy éljük annak előfeltételeit. Így, ha Isten meg akarná adni nekünk ezt az ajándékot, készen álljunk befogadására. Ám mi magunk ne próbáljuk semmilyen módon sem kikényszeríteni, vagy úgy állni az imához, mintha mi magunk elérhetnénk a szemlélődést, amely tisztán Isten ajándéka. Ha így tennénk, akkor az alázatosság csorbát szenvedne nálunk, mert mi akarnánk irányítani a gondviselést, pedig ő jobban tudja, mi jó nekünk. A szemlélődésért nem szabad erőfeszítést tenni, de annak előfeltételeiért igen. Hiszen az eredeti bűn következtében rosszra hajló emberi természet megkívánja, hogy verítékezzünk a jóban való fáradozásban, a kegyelemre támaszkodva, a szeretet motivációjával. A szemlélődés előfeltételeinek élésében nyerjük el azt a belső nyitottságot, amely szabaddá tesz a fölösleges dolgokhoz való ragaszkodástól, mely lekötve tart, és fogékonnyá válunk Isten finom érintéseire. A valódi ima nem a belső élmények gyűjtéséről szól, hanem Isten szeretetéről. Ezért írja Szent Teréz, hogy ismer olyanokat, akik a szeretet útján haladnak, megfeszített Krisztusukat szolgálják, és nem csak, hogy nem kérnek ízelítőket, de nem is vágynak rájuk, sőt azt kérik, ne kapjanak belőlük ebben az életben. Miért? Azért, mert önzetlenül akarják szeretni Istent, és fölfogták a bennük égő szeretet tüzében, hogy a földi életben így tudnak bekapcsolódni az Atya üdvözítő tervébe úgy, ahogyan a Fiú tette. Lemondanak a mennyei boldogság előízéről, hogy így léphessenek be a Fiú misztériumába, amely a szeretet befogadásában áll oly módon, ahogyan azt az Atya adja a Szentlélekben. Isten megengedi a szenvedést, elvitetünk benne egészen a határainkig, vagy még azon is túl, hogy kimondhassuk a Fiúval, ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Nem értelek, de szeretlek, és hiszem, hogy jó vagy. A hit a teljes ráhagyatkozásban bontakozik ki az emberi szívben, mégpedig a határhelyzetekben, amikor belép a hit sötétségébe, és a teljes bizalomban átadja magát az Atyának, aki magához öleli őt a Fiú által a lélekben. Ez a fajta belső hozzáállás azonban már egy hosszú belső utat feltételez, amelynek a negyedik lakásban csupán az elején járunk, még ha nem is a legelején,

0: Visszatérve a negyedik lakás nagy kegyelmére, a nyugalom imájára, Szent Teréz fontosnak tartja, hogy tudatában legyünk az ajándéknak, amit kapunk, és hogy hálát adjunk érte. Ezért is beszél ezekről a kegyelmekről.
1: Dicsérje őt nagyon, aki a nyugalom imáját felfedezi magában, hiszen jó oka van rá, hogy felismerje a kegyelem működését, s ha köszönetet mond érte, az felkészíti őt a további, nagyobb kegyelmekre. Az az állapot, amely képessé tesz meghallani Isten hívását, amint néhány könyv tanácsolja, az, hogy igyekezzünk nem gondolkodni, hanem arra figyelni, amit az Úr tesz a lélekben. Amikor azonban ő felsége még nem kezdett el minket elmeríteni magában, olyankor nem tudom elképzelni, miként függeszthetnénk fel a gondolkodást úgy, hogy abból ne származzék több kár, mint haszon.
0: Szentünk arról beszél, hogy jó, ha nem erőltetjük az elmélkedést, a gondolkodást az imában akkor, amikor az Úr már elkezd belemeríteni magába, vagyis amikor elkezdi megadni a szemlélődés kegyelmét, és nehezünkre esik értelmünket használni az elmélkedésben. Ám kárát vallanánk, ha az Úr cselekvése előtt hagynánk el az elmélkedést, mert ennek egyik következménye a lelki szárasság volna, valamint hogy képzeletünk is nyugtalanná válna, továbbá úgy tűnhetne, mintha sürgetni akarnánk az Urat. Mikor adja meg már végre a szemlélődés ajándékát? Ez pedig az alázat hiányára vallana, amely az imádság épületének alapját kezdené ki bennünk. Négy érvet is felhoz Szent Teréz az ellen, hogy mi magunk szüntessük be a gondolkodást, vagyis az elmélkedést az ima idején.
1: A léleknek ebben a munkájában, aki kevesebbet gondol és akar tenni, azt tesz többet. Ami teendőnk, hogy kérjünk és alázatosan várakozzunk. Ha ő titokzatos módon értésünkre adta, hogy figyel ránk, akkor helyes csendben maradni. És ha képesek vagyunk megtenni, igyekezzünk értelmünket sem használni az elmélkedésben. Ha azonban még tudunk elmélkedni, akkor nem kell ostobává válnunk, mert nagyon is azzá lesz a lélek, aki azon igyekszik, hogy erőszakkal állítsa le értelmének működését az imában, s ezáltal sokkal nagyobb szárazságban marad, és talán képzeletét is sokkal nyugtalanabbá teszi az erőfeszítés, hogy ne gondoljon semmire. Az Úr azt akarja, hogy kérjünk tőle, és hogy tudatosítsuk magunkban, hogy az ő jelenlétében vagyunk. Mert ő tudja, mire van szükségünk. Én nem tudok az emberi iparkodásban bízni olyan dolgokban, ahol ő felsége úgy tűnik, határt szabott nekünk, és azt akarja, hogy ami azon túl van, hagyjuk ő rá. Nem úgy, mint sok mást, ahol mi is tehetünk valamit az ő segítségével, úgy az aszkézisben, mint a jó cselekedetekben.
0: Szent Teréz egyértelművé teszi, hogy a valódi szemlélődő imát nem érheti el az ember semmilyen erőfeszítéssel és technikával, mert az kizárólag Isten ajándéka. Így azzal sem érheti el, ha erőszakot téve magán, nem akar gondolni semmire az ima idején, hogy elérje a szemlélődést.
1: Ezek a belső működések mindig szelidek és békések, s bármilyen kínos erőfeszítés inkább ártana, mint sem használna nekik. Kínosnak nevezek minden erőfeszítést, amelyet mi akarunk végezni a szemlélődés érdekében, ahogy például kínos volna visszatartani lélegzetünket. A lélek helyezze magát Isten kezébe, saját hasznától egészen eltekintve, és Isten akaratára teljesen ráhagyatkozva, hogy tegyen vele, amit ő jónak lát. Maga az az igyekezet, hogy semmire se gondoljunk az ima idején, talán élénkebb működésre indíthatja a gondolkodást.
0: Ha felismertük, adjunk hálát a nyugalom imájáért, már akkor, amikor benne vagyunk. Ne féljünk attól, hogy ezáltal kizökkenünk belőle, és elveszítjük az ezzel járó ízelítőt a mennyei örömökből. Nem a szellemi élvezet a fontos ugyanis, hanem az Istennel való személyes szeretet kapcsolat, amelyben hálatelt szívvel fordulhatunk hozzá.
1: Isten előtt az a legfontosabb és legkedvesebb, ha az ő dicsőségét és tiszteletét tartjuk szem előtt, és elfeledkezünk önmagunkról, saját hasznunkról, élvezetünkről. De hogyan feledkezik el önmagáról, aki annyira aggódik, hogy mozdulni sem mer, nehogy elveszítse a szellemi élvezete, s még értelmének és vágyakozásának sem engedi, hogy felinduljon bennük Isten nagyobb dicsőségének vágya, s annak sem örül, amit már megkapott. Amikor ő felsége meg akarja szüntetni az értelem működését az ima idején, más módon foglalja le, és olyan fényt bocsát a megismerésre, amely annyira fölötte áll az általunk felfoghatónak, hogy teljesen leköti az értelmet. Ekkor, anélkül, hogy tudnánk hogyan, az értelem sokkal többet tanul, mint amikor minden erőfeszítéssel szabadulni akartunk tőle. Hiszen Isten azért adta nekünk a lelki képességeket, az értelmet és az akaratot, hogy használjuk ezeket. Mindegyiknek megvan a maga haszna, és nincs okunk megbénítani őket, hanem hagyni kell, hogy tegyék a dolgukat, amíg Isten nagyobb feladatot nem ad nekik a szemlélődésben.
0: A képességek nagyobb feladata a szemlélődésben, a rácsodálkozás a szeretetre, amikor az Úr felfüggeszti működésüket a szemlélődő imában, és mintegy bénultan állnak a titok előtt. Tehát mindaddig, ameddig Isten nem függeszti föl képességeink működését, addig hagyjuk az értelmet, hadd tevékenykedjék az imában. Ehhez pedig adhatunk neki tárgyat. Ez lehet a hálaadás, amikor elgondoljuk, milyen sok jót kaptunk a mindenhatótól, de lehet bármi, ami hozzá irányítja gondolatainkat. A nyugalom imájában még nincs szó a képességek működésének felfüggesztéséről, csak elmerüléséről Istenben. Tehát még működnek, ha lassan is. Ám nem kényszerítjük az értelmet arra, hogy gondolkodjék, nem szövögetjük tudatosan a gondolatokat, csupán engedjük az értelemnek, hogy működjék. Nem gyakorlunk nyomást rá, sem azért, hogy működjék, sem azért, hogy nyugton maradjon. Nem tudjuk siettetni ugyanis az értelem felfüggesztését azzal, ha arra kényszerítjük, ne gondoljon semmire. Amikor a nyugalom imájában elmerül Istenben, a szeretetben, akkor az értelem olyan, mintha megbolondult volna, ide-oda járkál, mert képtelen megérteni, mi történik. Nem tudja fölfogni Isten és a lélek találkozásának misztériumát, ezért keresi, kutatja, mi ez. Ekkor pedig ne menjen utána az akarat, hanem maradjon Isten nyugalmában, és néhány szerető fohászon kívül ne tegyen az ember semmit. Maradjon Isten jelenlétében, és örüljön neki.

0: Úgy ítélem, hogy a léleknek, akit az Úr ebbe a negyedik lakásba akar bevinni, az a legfontosabb teendője, amit elmondtam. Azaz, minden erőlködés és felhajtás nélkül igyekezzék útját állni az értelem tevékenykedésének az ima idején, de se az, se a gondolatokat ne nyomja el, hanem az a jó, ha tudatosítja magában, hogy Isten előtt áll, és hogy ki ez az Isten. Ha az, amit érez, magába meríti őt, az rendben van. De ne igyekezzék megérteni, hogy mi ez, mert ezt az akarat kapta. Engednie kell, hogy örüljön ennek, néhány szerető szón kívül, minden egyéb igyekezet nélkül, s még ha nem is törekszünk rá, hogy ne gondoljunk semmire, gyakran ez történik, bár nagyon rövid ideig.
1: Hogyan állhatjuk útját az értelem tevékenykedésének az imában oly módon, hogy ne nyomjuk azt el? Úgy, hogy nem fűzzük tudatosan a gondolatokat az imában, hanem lefoglaljuk az értelmet azzal, hogy tudatosítjuk magunkban Isten jelenlétét és hálát adunk neki. Ezzel, mint egy kordában tartjuk az értelmet, anélkül, hogy elnyomnánk. Ugyanakkor az értelem mégsem tud sokáig nyugton maradni az ima idején, mert a keresés természetéhez tartozik. A szemlélődés kezdetén a nyugalom imájában is így van. Míg az akarat élvezi Istenben a nyugalmat, az értelem a legtöbbször járja a maga útját. Szent Teréz szerint ilyenkor nem kell azon erőlködni, hogy visszatérítsük, mert akkor az akarat is kiesik a nyugalomból. Ne zavartassuk magunkat az értelem önkéntelen vándorlása miatt. Pihenjünk a nyugalom imájában.
0: Az értelem visszafogja magát, vagy visszafogja őt annak belátása, hogy nem érti meg azt, amit szeretne, s így fel alá járkál, mint a bolond, aki sehol sem tud megülni. Az akarat megtartja az értelmet Istenben annyira, hogy noha nagy fájdalmat okoz neki az értelem kóborlása, nem kell vele törődnie, hiszen így sok örömét elveszíteni, hanem hagynia kell őt, magát pedig átadnia a szeretet karjaiba. Ő felsége majd megtanítja rá, mit tegyen. Mindössze annyit, hogy tekintse magát méltatlannak ennyi jóra, és mondjon köszönetet.
1: Nem mi cselekszünk a szemlélődő imában, hanem Isten. A mi feladatunk, hogy megengedjük ezt neki. A természet fölötti összeszedettség imájának hatására megtapasztaljuk bensőnk tágasságát, melyben szabadon járhatunk, kelhetünk Isten szerető jelenlétében. Elkezdünk egy egészen új látásmódot kapni. A földi javak más dimenzióba kerülnek, hiszen már résnyire kinyílt a kapu az örök javak felé.
0: Az összeszedettség imájának hatásai. Világosan érzékeljük a lélek kitágulását. Isten előkészíti és alkalmassá teszi arra, hogy ő teljesen beleférjen. Ez a hajlékonyság és belső tágasság látszik meg abban is, ami a lélekben megmarad. Nem kötődik annyira a dolgokhoz Isten szolgálatában, mint korábban, hanem sokkal nagyobb tágasságra tesz szert. Továbbá nem szorongatja őt a pokol félelme, mert ha nagyobb lesz is, de már nem szolgai az a félelme, hogy megbántja Istent, nagy bizalmat is érez, hogy elnyeri őt. Aki korábban félt az aszkézistől, nehogy elveszítse az egészségét, most úgy érzi, Istenért mindenre képes, és a korábbinál erősebb vágyat érez, hogy tegyen ő érte. A szenvedéstől való addigi félelme jelentősen csökken, mert már élőbb a hite, és megérti, ha elfogadja ezt Istenért, ő felsége megadja neki a kegyelmet, hogy türelemmel elviselje, sőt olykor azt is, hogy kívánja, mert akarata is megerősödik abban, hogy tegyen valamit Istenért. Mivel megtapasztalta már Isten örömét, látja, hogy a világ minden öröme ahhoz képest hitványság. Lépésről lépésre elszakad tőlük, s egyre inkább ura lesz önmagának azért, hogy ezt megtegye. Végül minden erényben jobbá lesz, és folyamatosan növekszik, ha nem fordul vissza, és nem sérti meg Istent, mert akkor minden elvész, bármilyen magas csúcsokra jutott is a lélek. Nem úgy értendő mindez, hogyha Isten egyszer vagy kétszer megadja ezt a kegyelmet a léleknek, úgy mindezek megmaradnak akkor is, ha nem él kitartóan velük, mert csak egy kitartás révén kaphatunk meg minden javat.
1: Isten bennünk lakozik létezésünk pillanatától fogva. Az embert szellemi lénynek is alkotta, melyen lehetővé tette ezt. Szent Teréz egy emberi képet használ ennek a misztériumnak megközelítésére. Kitágul a bensőnk, hogy úgymond beleférjen az Úr. Ennek értelme ez. Ahhoz, hogy fölismerjem Isten bennem lakozását és találkozhassam vele, alakulnom kell bensőleg. Pillanatnyi találkozások lehetnek, hiszen Isten fölfedheti magát még a halálos bűnben élő embernek is a szív mélyén, hogy megtérésre ösztönözze. De tartós egyesülés vele a szeretetben csak akkor következhet be, ha az ember engedi magát megérinteni Isten szeretetétől, és tudatosan szakít a bűnnel, és mindazzal, ami rabságban tartja. Az összeszedettség imájában elkezdi megadni Isten a belső szabadság ajándékát, elkezdi elvágni a rendetlen kötődéseket a földi dolgokhoz. Megtapasztalva, hogy Isten a szeretet, az ember nem reszket már attól, hogy a pokolba jut. Fél, nehogy megbántsa Istent valamivel, de nem szolgai félelemből, nem a pokoltól való félelméből, hanem szeretetből. Tudja, hogy az aszkézisre, az önmegtagadásra neki magának van szüksége, hogy ura legyen szenvedélyeinek, és megőrizze a jóra való szabadságát. Szeretné utánozni Krisztust, és bekapcsolódni üdvözítő művébe, akár szenvedések árán is. Tudatában van annak, hogy nem a maga erejére kell támaszkodnia, és mindenre képes abban, aki neki erőt ad. Lépésről lépésre szakad el a földi dolgoktól, és növekszik a szeretet életében, ahogy egyre inkább keresi Isten belső barátságát. Ez egy folyamat, nem egyik napról a másikra történik. Ezért hangsúlyozza Szent Teréz a kitartást. Álhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.
0: Egy dologra nagyon szeretném figyelmeztetni azt, aki ebben az állapotban van a negyedik lakásban. Nagyon-nagyon óvakodjék az olyan alkalmaktól, amikor megsérthetné Istent. A lélek ugyanis itt még nem felnőtt, hanem olyan, mint egy csecsemő, aki éppen csak elkezdett szopni. S ha eltávolodik anyja emlőjétől, mire számíthat, ha nem a halálra? Nagyon félek attól, hogyha Isten valakinek megadja ezt a kegyelmet, a természet fölötti összeszedettség és a nyugalom imáját, de ő felhagy az imádsággal, azzal ez fog történni, ha csak nem valami rendkívüli alkalomról van szó, amikor nem imádkozik, vagyis nem tér vissza gyorsan ő hozzá, mert különben elvész. Tudom, hogy ebben a helyzetben igen nagy ok van a félelemre, és ismerek néhány embert, akit nagyon sajnálok, s akiknél megtapasztaltam azt, amiről beszélek, mert eltávolodtak attól, aki olyan nagy szeretettel akar barátjukká lenni, és ezt tettekkel is bizonyította.
1: Nem szabad óvatlannak lenni. Kerülni kell a bűnre és a szétszóródásra vivő alkalmakat annak is, aki ilyen közel került az Úrhoz. Még csak az út elején tart. Sok tanulnivalója van még ahhoz, hogy kipróbáltá váljék a szellemi harcban. A belső ima abbahagyása pedig, ami belső barátság az Úrral, a vesztébe rohanást jelenti. Hiszen a biztos védelmet

0: inkább harcol ellenük, s ha elvesznek, másoknál sokkal jobban elvesznek.
1: Ha komolyan elszánjuk magunkat az Istennel való benső barátságra, és ki is tartunk az imában, meg a jóért való küzdelemben, akkor többszörös támadásra számíthatunk életünk minden területén. Mivel ha álhatatosak maradunk a jóban, akkor nem egyedül megyünk az üdvösségbe, hanem sokakat viszünk magunkkal a kegyelem erejéből. Viszont ha egy Istenhez közel álló ember elbukik, rosszabb állapotba kerül, mint amilyen megtérése előtt volt. Nem szégyen a futás, ha olyan helyzettől távolodunk el, amelyben a bukás veszélye fenyeget. Igenis meneküljünk ilyenkor, mégpedig az Úrhoz. Hagyjunk el akár egy jó munkahelyet is, ha veszélybe kerül erkölcsi életünk. Nem vagyunk még elég erősek, és nem vagyunk gyakorlottak a szellemi harcban és a szenvedésben, hogy minden támadást képesek legyünk kiállni. A vele töltött időben, melyet átitat a Szentlélek jelenléte, van az erő forrása. Lassanként, hosszú évek alatt átformál, és egészen betölt önmagával, hogy alkalmas eszközei inkább az ő jóvoltából társai lehessünk a szeretet nagy művében.
0: Ó szépség, kiben új fény ég, hogy minden mást elsilányít, ki úgy sebzel, hogy nincs sebb hely, s ki fájdalom nélkül metszel szét szívet, ki téged áhít. Ó csomó, mely egybeoldasz két íj különböző dolgot, nem tudom szét, miért bomlasz, mikor erőt éppen ott adsz, hol legfájobbak a gondok. Vele a végtelen lényel kötöd össze semmi lényünk, végest kötsz a végtelennel, szeretsz, bár szeretned nem kell, naggyá teszed semmiségünk.

Kosztolányi Dezső, anya. Megláncoltál megint a karjaiddal, anyám. Anyám. Reám raktad a gyöngeséged mázsás bilincseit. És most hordalak fájó lelkemben téged, mint te hordtál. Rád gondolok, kávédra, könnyeidre, özvegyi földre. Veszekszem én veled, és gondjaiddal, foggal, körömmel. Ha vidáman ballagnék egymagamban, mellettem lépkedsz. Elsőnő rég elveszett édenemből, Éva leánya, gyötrődsz te is, áldott, s én, mint gavallér, sírva szeretlek. Kosztolányi Dezső.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Örök dicsőség Istenem, hívőkre küldött lelkedet, ki által hét kegyelmet adsz, ma mindnyájunkra küldj vigaszt. Üzd el tőlünk a testi bajt, s a fertőző botrányokat, gyomláld a bűnhajtásait, s a szív gyötrő fájdalmait. Elménkben tiszta fény deríts, tisztes munkánkban megsegíts, kérő imánkra légy kegyes, és egykor mennybe felvezess. A hét nap és hét éjszaka, világidő hét korszaka, ám nyolcadiknak végidő, világítélet napja jött.

Io bodo la desidrasi. Kirinke gyermesisteni, népet hallgasd meg, légy velünk, hogy zengjük mindörökkön át.

0: Aki kicsi, mint a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Uram, szívemben nincs nagyra vágyás, szememben sincsen kérkedés. Nem töröm magam nagy dolgok után, sem erőmet meghaladó, feltűnő csodák után. Csak a békességre és a csendre intettem a lelkemet. Mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkemben nem úgy pihen. Bízzál, Izrael, az Úrban, mostantól fogva mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki kicsi, mint a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Istenem, mindezt őszinte szívvel ajánlottam fel neked. Emlékezz meg Dávidról, Uram, és arról, hogy mennyit buzgolkodott. Mert megesküdött az Úrnak, fogadalmat tett Jákob erős istenének. Nem lépek addig házamba, és nem térek addig vetett ágyba nyugodni, nem engedem szunnyadni szememet, és szempillámat álomra nem hunyom, míg nem találok lakóhelyet az Úrnak, hajlékot Jákob erős istenének. Íme azt hallottuk, hogy a Fridláda Efratában van, és megtaláltuk Jár mezején. Induljunk át sátorába, boruljunk le lábának zsámolya előtt. Kelj útra, Úrunk, nyugalmat helyére, kelj útra, te és hatalmad ládája. Igazságba öltözzenek papjaid, és szentjeid ujjongjanak. Szolgádnak, Dávidnak kedvéért, fölkented arcát, megnevest. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, mindezt őszinte szívvel ajánlottam fel neked. Igaz esküdtett az Úr Dávidnak, örökre megerősíti az ő királyságát. Esküdtett az Úr Dávidnak, igaz esküdt nem vonja vissza. Véredből származó utódot ültetek majd trónodra, hogyha megtartják szövetségemet fiaid, és a parancsokat, melyekre őket tanítom, akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindörökre. Kiválasztotta az Úr magának Siont, lakóhelyéül kívánta. Nyugalmam helye ez lesz örökre, itt akarok lakni, ez a kívánságom. Eleséggel gazdagon megáldom, szegényeit jól tartom kenyérrel. Papjaira az üdvösség palástját terítem, és szentjei ujjongva ujjonganak. Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok, fényességet hintek fölkent királyomra. Ellenségeit szégyennel borítom, az ő fején azonban korona ragyog. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igaz esküdtett az Úr Dávidnak, örökre megerősíti az ő királyságát. Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, amelyeket a földön végbe vitt.
1: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Azokban a napokban az angyal visszavezetett a templom bejáratához, és lám, víz fakadt a templom küszöbe alatt a keleti oldalon, mert a templom kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le, az oltártól dél felé. Kivitt azután az északi kapun, és körülvezetett kívülről egészen a külső kapuig, amely kelet felé néz, és lám, víz tört elő a jobb oldalon. A férfi, akinek kezében mérőzsinór volt, kelet felé ment, és 1000 könyököt mért, majd átvezetett a vízfolyáson, és a víz bokáig ért. Újra 1000-et mért, és átvezetett rajta, és a víz térdig ért. Megint 1000-et mért, és átvezetett rajta, és a víz a vesékig ért. Ismét 1000-et mért, és már folyó volt, amin nem tudtam átmenni, mert a víz áradt, mély folyó vádagadt, amelyen nem tudtam átmenni. Akkor ezt mondta nekem, láttad ezt, emberfia? És elvezetett, majd elvitt a folyó partjához. Mikor visszatértem, lám, a folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon. Így szólt hozzám. Ez a víz a keleti vidék felé indul, és lefolyik Arabáig, és eljut a tengerig. Amikor beleömlik, annak vize egészséges lesz. Amerre elér a folyó, minden élőlény, amely mozog, élni fog. Halak lesznek nagy bőségben, mert ahova ez a víz behatol, egészségessé lesz, és élni fog minden, ahová a folyó elér. Partján halászok állnak. Engaditól Enenglajimig hálókat vetnek ki. Olyan tömérdek és sokfajta hala lesz, mint a nagy tengernek. Ingoványai és mocsarai azonban nem lesznek egészségesek, hanem sógödrökké válnak. A folyó mentén mindkét parton mindenfajta gyümölcs van nő, amelyeknek lombja nem hull le, és gyümölcse nem fogy el. Minden hónapban friss gyümölcsöt hoznak, mert vízük a szentélyből fakad. Gyümölcsük eledelül, lombjuk pedig orvosságul szolgál. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Vízforrást láttam feltörni a földből, jobb oldalt a templomból. Akikhez elért a víz, üdvözültek mindnyájan. A víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz bennük. Akikhez elért a víz, üdvözültek mindnyájan.
2: Olvasmány Szent Hilárius püspöknek a zsoltárokhoz írt értekezéseiből. Az egek patakjait megtöltöd vízzel, gabonát nevelsz az embernek, és termékenyé teszed a földet. A patakkal kapcsolatban semmit sem kell magyarázni, hiszen a próféta szerint is csörgedező patakok vidítják Isten városát. Sőt, maga az Úr is így szól az evangéliumban. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. És tovább is folytathatjuk, aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő vízfolyó fakadnak. Ezt a lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. Tehát ezzel a vízzel van tele Isten folyama. A Szentlélek ajándékai árasztanak el bennünket, és az életnek ebből a forrásából árad ránk Istennek vízzel teli folyója. De táplálék is készen áll számunkra. Milyen táplálékról is van szó? Arról, amely az isteni életközösségre készít elő bennünket, hogy a szent testben való részesedés által alkalmassá váljunk a test közösségébe való végleges fölvételre is. A zsoltárból idézett szavak, gabonát nevelsz az embernek, és termékenyé teszed a földet. Erre is rámutatnak, hiszen ez a táplálék, bár a jelenben is üdvösségünkre szolgál, a jövendő ajándékokra is előkészít bennünket. Nagy öröm számunkra, akik a keresztségben újjászülettünk, amikor feltárul előttünk a szentségek értelme, a jövendőlések titka, a bölcsesség tanítása, a remény erőssége, a gyógyítás karizmája, valamint a gonosz lelkek fölötti uralom, és így tapasztalhatjuk meg magunkban a Szentlélek ajándékainak a kezdetét. Csörgedező forrásként hatolnak ezek a lelkünkbe, hogy aztán fokozatosan elárasszák gazdag termésükkel. Házad gazdagságától megittasodnak, Uram, gyönyörűséget patakját adod italul nekik. Mert te nálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fényt. Hadd telhessünk el házad javaival, mert te nálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fényt.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll,
3: és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élik, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: Parancsaid ösvényén vezess, Uram! Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én azt mindig megtartom. Elmémet segítsd, és megtartom törvényeidet. Ragaszkodom hozzá teljes szívvel. Ezért parancsaid ösvényén vezess, mert kedvem telik bennük. Egész szívemet tanításod felé fordítsd, és ne a fösvénységre. E hiába valóktól fordítsd el szemem, a te utadon éltess engem. Erősítsd meg szolgádnak tett ígéretedet, amelyet a téged félőknek adtál. Enyhítsd kínos szégyenemet, amitől rettegek, csak a te ítéleteid örvendetesek. Ezért kívántam úgy tanításodat, hogy igazságoddal éltess engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Parancsaid ösvényén vezess, Uram! Aki az Istent keresi, nem szűkölködik. Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek és örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem együtt, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből. Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen. Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította. Gondosan körül sáncol az Úr angyala minden Isten félőt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr! Boldog az az ember, aki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei! Semmiben sem nélkülöz az Isten félő. Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki az Istent keresi, nem szűkölködik.
1: Keresd a békét, és járj annak útján. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rá. Az Úr félelmére oktatlak titeket. Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni? Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján. Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásokat. Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről. Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és mint

Szabadulás hozza megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket. Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze. Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte. Az Úr megvá

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most

0: Családabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe? Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tettei szerint. Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg szolgádat a bűntől. Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szereteted tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót. Így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
2: Dr. Martos Levente Balázs püspökötye üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
2: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Októberben 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. 400 éves a Káldi-féle katolikus biblia. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dr. Solymári Dánielt nevezte ki a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdes barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában, és világméretű mozgalommá vált, minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. Káldi 400 címmel rendeztek konferenciát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében szeptember 23-án. A 400 éves első, máig fennmaradt teljes nyomtatott magyar nyelvű katolikus bibliát Káldi György jezsuita szerzetes fordította le a latin vulgatából, közölte a Magyar Kurír. A Káldi-féle szentírás fordítás a trentói zsinat utáni latin vulgáta szöveget ültette át magyarra, és így több mint 2 évszázadon át meghatározza a magyar katolikus biblia olvasást. Káldi György 1605. október 11-én kezdte meg Erdélyben a Biblia fordítását, és 1607. március 27-én fejezte be Olmützben. Első nyers fordítását később többször is alaposan átjavította, kéziratát legalább 2-szer egészen lemásolta, és sűrű javításokkal látta el, mielőtt 20 évvel később, 1626-ban nyomdába került. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke aláírásával jegyzett, szeptember 15-én kelt megbízással nevezte ki dr. Solymári Dánielt a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy a területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség a hitük miatt üldöztetés szenvedő keresztény testvéreinkért. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: شيء كويس وش كريستوس نزي كوماري راديو ماي ديلو تاني ششتي مشرايت بيكا او فردني ما تشاغو فيلاك بيكير مشتمش رشمرتتي شوتان بروغراماي الو غيلن كزون 12 ra 10 perckor. Rózsafűzét imádkozunk közösen 12 ra 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13 ra 15 perckor. Inter Arma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 13 ra 30 perctől. Perikópa, Kocsi György atya Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiség irodalom 14 óra 30-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafűzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvadása 16 óra 25 perckor. Körkép, regionális magazin 16 óra 50-kor. Prontvai Vera beszélgetése Dóra országgyűlési képviselével családról, gyermekvállásról, szolidaritásról 17 órától. Mégis szeretni Gyökösi Endre tanítása 17 óra 35 perckor. Rózsa eső imaest Szent Misiét közvetítjük Homokkomáromból 18 órai kezdettel. Ilyeneki a mennyek országa, Homoki Nagy Katalin olvasva saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercik és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét ketyhelyekről 20 órától. Személyes boldogság, arany, ami fénylik, Ercsény Lajos interjúja, Várszegi Asztrik, Panonhalmi nyugalmazott főapáttal 20 óra 16 perckor. Szombatesti beszélgetés, Egri Zsuzsa műsora 21 órától. Katolikus társadalmi tanítás, Horváth Pál műsora 21 óra 40-kor. Talentum, beszélgetések életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órakor. Az igazság szabaddá tesz, Barsi Balázs atya emlékedése 23 óra 20 perckor. A Zsorosban befejező imaórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Köszöntöm a hallgatói családot, szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Azt kérdezte tőlem valaki, hogy te komolyan gondolod, hogy az ima segít, hogy béke legyen? Aztán hozzátette, hogy azt hiszed, hogy ha böjtöltök, ha valamitől elálltok, ami jó lenne, az hoz valamit a béke konyhájára? Kérdezte gúnyosan. És igen, elgondolkoztam, hogy valóban át lehet fordítani az imát, az áldozatot arra, hogy béke legyen. És arra jutottam a gondolkodás során, hogy bármilyen nehezen képzelhető el, mégis ez a fordulat megtörténhet. Megtörténhet, mert létezik egy az emberek akaratán felüli erőtér. Ez a transzcendens erőtér, ez az Isten erőtere, de a miénk is. Ha nagyon sok ember egy irányba mozog, és akar valamit, amit a hívő ember azt mondja, hogy ha együtt imádkoztok, azt megadja nektek az Isten, akkor abból lehet kiút. Ha ezt nem hisszük, akkor nem fog megvalósulni. Ha hisszük, akkor legalább teszünk valamit. És a közvetlen környezetünkben is tudunk valamit tenni. Hogy a saját magunk erőszakos magatartását lekapcsoljuk, visszaveszünk az erőszakból. Osváth Ernőtől olvastam egy két rövid mondatocskát. Azt mondja Osváth Ernő. Miért erőszakos valaki? mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős. Az erőszak a gyengének az eszköze. Az erős az ki tudja mondani, hogy bocsánat, az ki tudja mondani, hogy sajnálom, az ki tudja mondani, hogy kérem, az ki tudja mondani, hogy szeretném, az ki tudja mondani, hogy akarom, és ki tudja mondani, hogy kérlek. Nincs olyan dolog, amiről ne lehetne beszélni, és csak a gyenge, az folyamodik erőszakhoz. Mert azt mondja Osváth Ernő, miért erőszakos valaki? Mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős.
2: Mária Rádió. Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
4: Assisi Szent Ferenc élete, animációs film bemutató, és Fioretti, Assisi Szent Ferenc virágos kertje. A jubileumi díszkiadás bemutatója 2026. október 1-én 18 órakor a Pasaréti Közösségi Házban. Assisi Szent Ferenc életéről számos filmalkotás született, köztük hagyományos életrajzi vagy művészi megközelítésű szerzői film is. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány megbízásából Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára most egy animációs rövidfilm készült, amelynek hivatalos bemutatója lesz ez a vetítés és a hozzá kapcsolódó beszélgetés az alkotókkal. A kézzel készült animációs filmet Huszár Dániel rendezte a Krakaut Film animációs stúdió fejlesztésében. A narrátor Rajkai Zoltán színművész. Molnár C. Pál festőművész 1930-ban illusztrációkat készített a Fioretti amerikai kiadásához. Műveinek nagy szerepe volt abban, hogy a kiadásra kiírt pályázatot a veronai székhelyű olasz Mondadori cég nyerte el. A jubileum alkalmából megjelenő díszkiadás a korábban Magyarországon még nem publikált metszetekkel jelenik meg, méltó módon bemutatva az Assisi Szent Ferencről szóló legendagyűjteményt. A könyvbemutatón beszélgetünk Csillag Péterrel, Molnár C. Pál unokájával és örökösével, aki nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátotta a képeket, és aki elmeséli nekünk az illusztrációk születésének történetét. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány Ferenc 800 jubileumi rendezvénysorozatának keretében valósul meg. Dicsértessél, én Uram, minden teremtményeddel! Kiállítás Ferences testvérek természetfotóiból. Assisi Szent Ferenc a teremtett világban Isten nyomait fedezte fel. Szent Bonaventura szerint a teremtményeket létraként használta, amelynek fokain fellépve mi is eljuthatunk őhozzá, mindenek alkotójához. A ferences lelkiségben a teremtett világ, annak szépsége és megbecsülése, mint a mai napig meghatározó jelentőségű. Több magyar ferences testvér ennek bűvöletében járja a természetet fényképezőgépével, hogy ennek az isteni szépségnek megragadja egy-egy pillanatát. Tamás Gábor szavait tolmácsoljuk. Mit jelent számomra a természetfotózás egyetlen mondatban? Betelepedni az éjszaka leple alatt egy magas les alá, s kicsit borzongva hallgatni az ébredező madarak tollászkodását, a hazatérő vad neszezését, a titokzatos recsenések és suhogások izgalmas kakofóniáját, mely a hajnal közelettével már zeng a madárénektől és a felkelő nap aranyló ragyogásában Szarvasok, őzek, vaddisznók, rókák, nyulak bukkanhatnak fel bármelyik nyiladékon, hogy megtiszteljenek jelenlétükkel. Mindez olyan, mintha a természet visszafogadna bennünket, elidegenetetteket. A vándorkiállítás Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódóan most a Szent Angéla Ferences általános iskolában és gimnázium épületében tekinthető meg ingyenesen október 30-áig. A megnyitó időpontja 2026. október 2-a péntek 9 óra. A cím Szent Angéla Ferences általános iskola és gimnázium, Budapest, 2. kerület, Ady Endre utca 3. A belépés ingyenes.
2: Programajánlót hallottak.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imád a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanár.

0: fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: anyja, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyak között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Élettől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnözőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyok

0: Szent Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlég Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: minket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsi.

Gondolatok a szeptemberi életigéhez. A szeretet nem tesz rosszat a fere barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Isten előbb szeretett minket azzal a tettével, hogy elküldte Krisztust. Mi is szeressünk elsőként, valahányszor alkalmunk adódik erre. Minket Isten bűnösként is szeret, ezért nekünk is mindenkit kell szeretni, akárki és akármilyen. Isten megajándékoz minket szeretetével, amit ha továbbadunk, egyre gyarapszik, és egyre több boldogságot ad. Isten a szeretet. Ha szeretetet ajándékozunk, Istent ajándékozzuk, és ennél többet mi nem adhatunk egymásnak. Ha ketten vagy hárman együtt vagyunk, adjunk teret a kölcsönös szeretetben köztünk lévő Jézusnak. Ügyeljünk arra, hogy tetteinket, akármilyen jók is azok, ne a megszokás, a rutin, hanem a szeretet inspirálja. Szeretetünk konkrét legyen, fejezzük ki tetteinkkel, gesztusainkkal és szavainkkal. Szeretetünk próbatétele az ellenség szeretet. Kezdjük azzal, hogy azokat szeretjük, akik csak egy kicsit, vagy csak ritkán ellenségeink. Ismeretlen ellenségeinkre, akikkel a forgalomban vagy a vásárlás közben találkozunk, és egy pillanat alatt felbosszantanak, azonnal áldást mondjunk a szokásos, elmarasztoló szavak helyett. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le a rosszat jóval. Az ige élése tegyen éberré minket, hogy észrevegyünk minden alkalmat a szeretetre. Kiára Lubik, minden kapcsolat szeretet. Szeretetté kell alakítani minden kapcsolatunkat fele barátainkkal a nap folyamán. Reggeltől kezdve, amikor felkelünk, estig, amíg le nem fekszünk, minden kapcsolatunknak szeretetnek kell lennie. A templomban, otthon, az irodában, az iskolában, az utcán alkalmat kell találnunk arra, hogy éljük a szeretetet. Az a dolgunk, hogy tanítsunk, oktassunk, irányítsunk, jól lakassunk, ruházzunk, gondját viseljük családtagjainknak, kiszolgáljuk a vevőket, elintézzük az ügyeket. Mindent Jézusnak kell tennünk a testvérekben, senkit sem elhanyagolni, így mindenkit elsőként szeretünk. Egész napos gyakorlat ez, de megéri, nagyon megéri, mert így haladunk előre Isten szeretetében. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Szent Ferenc tranzitusának jubileumára 9-eddel készülnek az avillai Nagy Szent Teréz templomban. Szent Máté védőszentjüket ünnepelték a honvédség logisztikusai. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A Szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a Szentatya Párizsban nem csak az ország vezetőivel, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet. A Notre-Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készülnek a terézvárosi avillai Nagy Szent Teréz templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az avillai Nagy Szent Teréz templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileum évét, míg 2025-ben a naphimlus születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. Szent Máté, a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét szeptember 22-én Budapesten, a 8. kerületben található Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban, közölte a katolikus tábori püspökség. A Magyar Honvédség hagyományos ünnepségén a szentmisét Berta Tibor, dandártábornok, katolikus tábori püspök mutatta be. Berta Tibor homiliájában az itáliai barokk festőművész Caravaggio Szent Máté elhívása című festményén keresztül idézte fel az evangélium történetet, amikor Jézus elhívja a vámszedő Lévit, akit a katolikus hagyomány Máté apostollal és evangelistával azonosít. E jelenet az Isten és az ember közötti örök párbeszédről, valamint az élet irányának megválasztásáról szól. A katonai logisztikai szolgálat sokszor embert próbáló, ezért kiemelten fontos, hogy védőszentjük patronusuk lelki támogatására is támaszkodhassanak. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója, és a tenger minden hala féljen és rettegjen tőletek. Kezetekbe adom őket. Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt. Csak élő állatot vérével együtt nem ehettek. A ti véreteket, éltető véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertől. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert. Tehát legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta. Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak. Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal, és minden élő lénnyel, amely veletek van, a madarakkal, a házi állatokkal, s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet. Aztán így szólt Isten. Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek lévő minden élőlény között minden nemzedékre. Szivárványt helyezek a felhőkbe, ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségesemről, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élő lény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson. Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élő lény, meg minden test között a földön. Isten így szólt Noéhoz. Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet létrehoztam köztem és minden földi lény között. Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Szem, Kám és Jáfet voltak. Kám, Kánaán atya. Ezek hárman voltak Noé fiai, és tőlük származott a föld egész népessége. Noé a földműves szőlőt kezdett telepíteni. Amikor bort ivott, megrészegült, és meztelenül feküdt sátrában. Kám, Kánaán atya látta apja meztelenségét, és elmondta két testvérének. Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltőt, mindketten vállukra terítették, háttal bementek, és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét. Amikor Noé felébredt részegségéből, és megtudta, mit tett vele legkisebb fia, így szólt. Legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között. Ezután ezt mondta. Áldott legyen az Úr, szemistene, és Kánaán legyen a szolgája. Isten adjon tágteret Jáfetnek, lakjék szemsátraiban, és Kánaán legyen a szolgája. Noé a vízözön után még 350 évig élt. Noé egész életkora 950 esztendőt tett ki. Akkor halt meg.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzóbiblia.hu

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 26-a. A vallásosság látszatát megtartják ugyan. Pál apostol írja ezt Timóteusnak a második levelében, a harmadik fejezet 5. versében. A vallásosság látszatát megtartják ugyan. Itt az ige gondolatmenetét követve kell haladnom, ezért az üzenet élét nem tudom tompítani. Jó lett volna, de nem lehet. Mert ez a szakasz tükör, rólunk szól, Isten népéről, Jézus Krisztus egyházáról. A vallásosság látszatát megtartják, ugyan? Mondom, tükör ez, Isten népéről, Jézus Krisztus egyházáról. Kellemetlen belenézni, de kikerülhetetlen. Ez az ige bűnbánatra és valóságos megtérésre hív bennünket. A kegyesség látszatát megtartjuk, de a vallásosság ereje nem látszik rajtunk, és nem hat általunk, mert valójában csak magunkat szeretjük, és pénz sóvárságunkkal, dicsekvésünkkel, hálátlanságunkkal, szeretetlenségünkkel, rágalmazásainkkal Isten nevét káromoljuk. Sajnos az itt olvasható bűnkatalógus, amit Timóteusnak írt Pál a második levelében, tehát ez a bűnkatalógus nem csak a világra, hanem ránk is érvényes. És ez nagy baj. Az ige az utolsó napok nehéz idejeként nevezi meg ezeket a tüneteket. Ilyenkor lesz a lelki gondozásból csábítás. Ilyenkor lesz a prédikálásból csupán beszéd, és nem a megismert igazság hiteles és szent lelkes erővel teljes hirdetése. Amikor a vallásosság látszatát megtartjuk ugyan, ilyenkor lesz a kívülállók számára is látható a megbízhatatlanságunk. És Isten ügye nem jut előbbre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Ámen!
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Látjuk Istent. Az ige megtestesülésének eseményével nem csak a fátyol szakadt le, amely Isten képét elrejtette, hanem annak lehetősége is megnyílt, hogy jelenlétét mindenben és minden helyzetben megragadjuk, egy olyan belső világosság és tisztaság segítségével, amely éppen az imádság útján válik egyre tökéletesebbé. A zsidó hagyományból egy másik szempontot is kaphatunk, amely megérteti velünk, hogy Isten arcának látása, ha nem is tiltott, miért nagyon tilos. Még ha mi keresztények úgy véljük is, hogy Jézus Krisztusban már teljesen hozzáférhetőnek tekinthetjük Istent. a szent szövegek gondos megfigyelésével a rabbik arra a meggyőződése jutottak, hogy Isten arca nem egy, hanem többszörös. Isten megmutatkozásainak beszéd és cselekvés módjainak különböző módjai az üdv történet során feljogosították minden idők írás magyarázóit, hogy ne annyira Isten arcáról, hanem Isten arcairól beszéljenek, amelyekkel a magasságbeli kíséri, figyelmezteti, vigasztalja és megerősíti gyermekeit a világ útjain. Íme egy újabb értelmes magyarázat arra, miért lehetetlen az ember számára Isten arcának képét megragadni. Ha az ember az emlékezetét, és így a várakozásait is, bizonyos körülmények által meghatározott egyetlen Isten képhez kötné, később nehéz lenne számára ugyanazt az arcot eltérő körülmények között felismerni. Végeredményben nem ez-e a nagy probléma emberi kapcsolatainkban is. Amikor a másikat beskatujázzuk, és egy általunk támasztott elváráshoz kapcsoljuk, félő, hogy befagyasztjuk a kapcsolatot, mivel annak a nagy kockázatnak tesszük ki magunkat, hogy többé nem vagyunk képesek felismerni őt, amikor kénytelen más arcát mutatni, hogy megbirkózhasson a valósággal. Ezért van az, hogy az evangéliumokban a látás visszaadása a legmeghatározóbb csoda, amint azt Márk evangélista hangsúlyozza azzal, hogy a látás képességének visszaadásáról szóló két epizódot állít az elbeszélésének a középpontjába.

0: követ, amely azonban azonnal kioltja Péternek és a többi tanítványnak a látását. Az események értelme igencsak világos. Ahogy a vakembernek két lépésben végzett gyógyításra volt szüksége ahhoz, hogy mindent tisztán lásson, úgy a tanítványok itt csak a kereszt drámai szakasza után lesznek képesek szemlélni Isten arcát Krisztusban. A második történetben a csoda szimbolikus értéke még nyilvánvalóbb. Jézus két tanítványa, Zebedeus fiai, éppen azért könyörögtek, hogy mellé ülhessenek majd a dicsőségében. Jézus elmagyarázza nekik, hogy ezt nem kérhetik. De mindenek előtt azt, hogy nem ez a kérés, amellyel érdemes Istenhez fordulni. Rögtön ezután Jerikó városa megjelenik egy vak ember, aki szemlátomást tudja, melyik a helyes kérés. A két tanítványnak már feltett kérdésre, mit tegyek érted veled? A vakember nagy meggyőződése válaszol. Mester, hogy lássak? Az Úrnak ebben az esetben nem is kell tennie semmit, csupán jóvá hagyja azt, amit a hit lehetővé tesz. Jézus így szólt hozzá, menj, a hited meggyógyított. Nyomban visszakapta a látását, és követte az úton.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szent Ferenc tranzitusának jubileumára kilenceddel készülnek az Avillai Nagy Szent Terész templomban. 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Október 1-én 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Németh Petra és Kontra Zsuzsa. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára kilenceddel készülnek a terézvárosi Avillai Nagy Szent Teréz templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az Avillai Nagy Szent Teréz templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileumi évét, míg 2025-ben a naphimlusz születésének 800. évfordulóját ünnepelte a ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A Szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a Szentatya Párizsban nem csak az ország vezetőivel, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet. A Notre Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdes-i barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában és világméretű mozgalommá vált. Minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

este nagy beteg. Mit érsz az

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 630. adásában köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Köszönöm, hogy ismét hallgatják műsorunkat. Adásunk tartalmáról.

0: Buda visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek azon a Szent Misén, amelyet szeptember 2-án a budabári Mátyás templomban tartottak. A Szent Misét Berta Tibor, tandártábornok, katolikus tábori püspök celebrálta.
1: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk.
0: Honvédség a katolikus tábori püspökség híreiből válogatunk, amelyben többek között beszámolunk arról, hogy befejezi külszolgálatát a KFOR 34. váltása, amelynek tábori lelkésze Horváth Kornél őrnagy volt. Ő celebrált az utolsó szentmisét a koszovói táborban. Ezt idézzük, majd ezt követően a külszolgálatról hallják a tábori lelkészt.
2: Az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét.
0: Folytatjuk Nádos Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
3: Ja, a katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tűrtőztetem magamat és csitítom őket.

0: a katolikus tábori püspökség hírei közül válogatok. Szeptember 2-án a budavári Mátyás templomban Buda 1686-ban történt visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek. A katonai ordinariátus katonai tiszteletadása egybekötött ünnepi szentmisét tartott. Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mondta a szentbeszédet. Ebben többek között a következőket mondta. Néhány nappal korábban, augusztus 29-én a Mohácsi csata hőseinek fél évezred után megadott végtisztességen állhatott, ahol a tömegsírokból feltárt és azonosított csonterekjék ünnepies gyászszertartás keretében nyertek végső nyugalmat. A Mohácsi vész után több mint másfél évszázados éjszakai sötétség borult az Oszmán Birodalom által megszállt ország részre, és a magyarság súlyos emberveszteséget szenvedett. A katolikus tábori püspök hangsúlyozta, ami a középkori magyar királyság sorsát megpecsételő Mohácsi vereségnél és az azt követő évtizedekben hiányzott, valamivel több mint 150 évvel később 11. Ince pápa kezdeményezésére a Szentligában megvalósult. A közös ügy mentén létrejött szövetség 1686. szeptember 2-án felszabadította az oszmán uralom alól Budát, a magyar királyság egykori székhelyét. Idézem Berta Tibort. Szándékunk szerint ebben a szentmisében nem egy hadi eseményt ünneplünk, hanem hálát adunk Istennek, hogy gondviselésével megadta a lehetőséget 11. Ince pápának arra, hogy megszervezze a nemzetközi összefogást és megteremtse azt az egyetértést és elhatározást, amely alapja lehetett Európa egészséges védekezésének. Ha ez akkor nem valósul meg, ma talán nem lenne, vagy legalábbis nem így létezne Magyarország, húzta alá püspök. Majd kiemelte, a pápa intenzív diplomáciai munkával és jelentős anyagi támogatással járult hozzá a Szentliga létrejöttéhez, és a másfél évszázados hódoltság felszámolásában szerzett érdemeiért méltán kapta a Magyarország megmentője elnevezést. Berta Tibor Budavár visszafoglalásának kiemelkedő hősei között említette Boldog Gavianói Márk kapucinus szerzetes pap tábori lelkész szerepét is, aki fakereszttel a kezében az elsők között jutott fel a várfalra, majd szeptember 3-án hálaadó szentmisét mutatott be. Felidézte azt is, hogy 11. Ince pápa a Buda visszavételére adott jelszóként a boldogságos szűzat segítséget mondatot választotta, amelynek kezdő betűi a Buda nevet adják ki. A katonai ordinárius szerint a budai vár felszabadítóira és a Szentliga katonáira emelt fővel kell emlékezni. Berta Tibor kiemelte, példamutató mai korunkban is a nagyszerű és kérlelhetetlen elszántság, amellyel eleink szívében 150 évnyi megszállás után is megmaradt az, hogy szabadságra vágyó magyarnak vallják magukat. Kiemelte, Buda visszavétele nem egyszerűen idegen hadak győzelme volt, hanem az egész kereszténység közös öröme és Magyarország visszaszerzésének ígérete. A történelmi évforduló legfontosabb üzenete ma is az összefogás lehetősége. Idézem, egy ország bár elveszíteti szabadságát, egységét és jövőjének biztonságát, de ezeket az összefogás erejének munkájával vissza lehet szerezni. Berta Tibor szentbeszédében hangsúlyozta, a múlt sohasem csupán múlt. A történelem feltárhatja azokat az utakat, amelyeket érdemes követni, és azokat is, amelyeket el kell kerülni. További részleteket olvashatnak a katolikus tábori püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Természetesen nem csak a honvédségről, hanem a tábori püspökség mindennapjairól is olvashatnak itt. Buda visszafoglalásának 340. évfordulóján megtartott szentmiséről a honvédelem.hu is beszámolt. A honvédség híreiben most ezt hallják. A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette. Ebben megszólal majd az elhangzás sorrendjében Kürtös László a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, és Berta Tibor katolikus tábori püspök.
1: 77 napig tartó, embert próbáló küzdelem következett, de sem a hőség, sem a betegségek, sem az aknaharcok és az elkeseredett török ellenállás nem tudta eltántorítani az ostromlókat. Így válhatott 1686. szeptember 2-a a hősies helytállás és a győzelem napjává.
2: Mohácsnál kezdődött 500 évvel ezelőtt, ahol az ország elvesztette függetlenségét, és sokan azt gondolták talán, hogy ezzel Magyarország megszűnik, a magyar nemzet nem létezik tovább, de a rákövetkezendő 140 év, 150 évben bizonyította, hogy nem így van, a magyar ember nem adja föl, lehet, hogy meghajol a rabság súlya alatt, de megtörni nem fog megtörni. Ezért is fontos az, hogy Magyarország képes legyen partnereket találni, képes legyen koalíciókat kötni, annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradjon a nemzet, az ország.

0: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk, hogy a magyarság élni akar, hogy Magyarország él.
1: A katolikus tábori püspökség hírei között olvashatunk arról is, hogy a külszolgálat lezárása és a szeptemberi hazautazás előtt magyar nyelvű szentmisét mutatott be augusztus 30-án a Korváth Kornél őrnagy, a KFOR 34. váltásának tábori lelkésze a koszovói táborban. A Szent Mihály arkangyalról elnevezett kápolnában tartott szertartáson részt vett Dux László Magyarország pristinai nagykövete, valamint családja, továbbá a magyar külképviselet munkatársai, a KFOR magyar kontingensének elüljárói, valamint a KFOR több nemzetközi szolgálat teljesítője, köztük amerikai, brit és szlovén katonák. A vasárnap esti liturgia egyben a magyar váltás utolsó közös szentmiséje volt a missziós feladatok átadása és a hazautazás előtt. Horváth Kornél, ahogyan olvasom a tudósításban, Horváth Kornél őrnagy homiliájában az evangélium Krisztus követésének és keresztvállalásának üzenetét kapcsolta össze a katonai szolgálattal. Mint kiemelte, a feladatellátást nem lehet idő előtt befejezetnek tekinteni, csak azért, mert szeptember 1-én már megkezdődik az átadás átvétel a váltásukra érkező KFOR 35. kontingenssel. Idézem Horváth Kornélt, egy őrség sem akkor ér véget, amikor az őr már látja közeledni a váltását, hanem akkor, amikor a szolgálatot valóban átadta, és az utána érkező biztonsággal elfoglalta helyét. A katona lelkész szentbeszédében hangsúlyozta, 6-7 hónapos külszolgálat utolsó napjaiban is fontos a feladatok maradéktalan elvégzése és a tapasztalatok átadása. Idézem, egy közösség attól lesz erős, hogy a különbözőségeink ellenére is képesek vagyunk együtt dolgozni, megbízni egymásban és tanulni a másikból. Horváth Kornél őrnagy a Szentmise végén köszönetet mondott a közös szolgálatért, a bajtársi közösségért és a misszió során szerzett tapasztalatokért, egyúttal békés hazatérést kívánt a katonáknak. Olvasom a Katolikus Tábori Püspökség honlapján a tudósítást, amelyet Navarai Mészáros Márton, a tábori lelkészség sajtófelelőse írt. S ha már Horváth Kornél tábori lelkészt említettük, akkor idézzük fel egy korábbi interjút, amelyben a külszolgálati feladatokról beszélt a tábori lelkész.
2: Májusban, amikor kim voltunk Lourdesban, az egyik honvéd tisztjelölt valamelyik este azt mondta nekem, hogy atya, ha mi rajtunk katonákon múlna, akkor nem lenne háború, mi mindent meg tudunk egymással beszélni. És valahogy nekem ez a mondat az, ami így belengi, áthatja az én adventemet, hogy nagyon jó lenne, hogyha katonákon múlna ezen a világban sok minden, mert akkor lehet, hogy minden békésebb lenne. De nekem az idei adventem az így ment lelki értelemben a békéről, a reményről és a szomszédunkban zajló háborúnak a végéről szól. Az ima szándékaim is ezekről szólnak.
3: Ez nagyon szép gondolat, Kornél. Ugye te külszolgálatban többször részt vettél.
2: Irakban voltam külszolgálaton advent idején, és akkor úgy nézett ki, hogy az első 3 vasárnapot szépen meg tudtam tartani, viszont utána a vízkereszt utáni vasárnap volt az első, amikor tudtam közös misét és gyertyagyújtást, ami ugye már nem volt, de még így bepótoltuk, és akkor még meggyújtottuk a koszorunkon az utolsó gyertyát. A többi alkalmakkor a biztonsági helyzet nem adott erre lehetőséget, ami egy ilyen különös pikantériát adott a magának az egész időszaknak. Annyival egészen biztos vagyok, hogy másabb, hogy külszolgálaton az ember mindig egy speciális élethelyzetben van. Távol a családjától, távol az otthonától. Ugye adott esetben az ember esténként haza tud menni a saját környezetébe, a családhoz, feleséghez, férjhez, baráthoz, barátnéhoz, gyerkőchöz. Külszolgálaton, mikor véget ér az aznapra az adott szolgálat, akkor a körletbe tud bemenni a bajtársaihoz, ami egy egész másfajta szeretetteljes kapcsolat, egy egész másfajta millió és egy egész másfajta hangulat. Én nagyon élveztem ezt, éppen a lelkész kollégáknak, mikor meséltem erről, mondtam, hogy nekem annak ellenére, hogy milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, az életemnek az egyik legszebb karácsonya volt. Az egészen biztos, hogy az a fajta bajtársi kötelék, ami a honvédségben uralkodik, azt nem tudja visszaadni semmilyen civil munkahely, és éppen ezért nehéz is a szavakkal kifejeznem, hogy mit él át az ember egy ilyen helyzetben, mert én még nem találtam meg rá a megfelelő szavakat. De az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét. Talán itt tudnám ezt megfogalmazni. Itthon meg azért csak másfajta hatások érnek minket, és ezek határozzák meg azt, amit átélünk.
1: Nagyon sok visszajelzést kaptunk ez alatt a 15 év alatt arról, hogy sokan szeretik Nádasi Alfonsz hadinaplóját. Annak ismertetését másodjára kezdtük pár hónappal ezelőtt, és most ezt folytatjuk. A tábori lelkész gondolatainak felolvasását ezúttal is Bőzsöny Ferencnek köszönhetjük.
4: Március 16-a. Egész délelőtt mászkálnom kellett. Azért mondom ezt ezzel a szóval, mert teljesen fölösleges volt. Apró cseprő semmiségek, amelyek arra sem méltók, hogy megemlékezzem róluk, de amelyeket mégis el kell intézni. Németh József fel a 106-osokhoz, onnan ki poligomba, a hadtesthez. A hadtestnél megint gyönyörűen viselkedett a főnök. Egyszerű, tehetségtelen, semmit át nem látó ember, akit az aranyszalag teljesen elkábít, mármint a saját zubonyán lévő aranyszalag. Képtelen valamit önállóan eldönteni, ami nem az általa ismert papírszagú rendelette megszülötte. Ó, akik azt gyártották, azt sem tudták, mi a háború, és mi a pillanat alatt változó helyzet. Aztán még ehhez egy ilyen tovonya pap. Kellett neked ez, Nádasi Alfonsz? Délután megjöttek új sebesültjeink, de sajnos sokkal több a betegünk, hiányos felvilágosítás, rossz ivóvíz, átfázás, az önfegyelem hiánya. Nem ritkán az a szándék sem, hogy ilyen áron is minél hamarabb hazakerüljenek. Butyán Kornéltól elkértem a fogászati szobát, mert nálunk kártyacsaták folynak, nem akarok részt venni bennük, így persze dolgozni sem tudok. Most miattam akármit kiabálhatnak, és csapkodhatnak a harmadik szobában. Feldúlt bolondok ház az oszlop, mindenki mindenki ellen van, és mindenki hozzám jön panaszkodni. Hiába örülök a bizalomnak, de a tehetetlenség miatt már én is a plafonon járok. Látom a főnökből kiinduló összes bajt, amely mindenkit összeugraszt, de nem tudok rajta segíteni. Elmondtam a tábornoknak is. Helyeselte a véleményemet, igazat adott mindenben, és lám még sincs semmi segítség. Ja, a katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tűrtőztetem magamat és csitítom őket.
1: Köszönöm a figyelmüket. A mai műsorban többek között beszámoltunk Budavár visszafoglalására emlékező Szentmiséről, Horváth Kornél őrnagyot, tábori lelkészt a külszolgálatról hallották, és folytattuk Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását. Egy hét múlva jelentkezünk friss tartalommal. Felhívom figyelmüket, hogy ismétlésben műsorunk meghallgatható szombaton délután és hétfőn éjszaka. Magam, a tábori püspök és a tábori lelkészség valamennyi munkatársa nevében megköszönve a figyelmüket búcsúzom, és kívánok további tartalmas rádiózást. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
5: Mária Rádió.
6: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni, és a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Szent Ferenc tranzitusának jubileumára kilenceddel készülnek az avillai Nagy Szent Teréz templomban. Szent Máté védőszentjüket ünnepelték a honvédség logisztikusai. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a szentatya Párizsban nem csak az ország vezető, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet. A Notre Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára kilenceddel készülnek a terézvárosi avillai Nagy Szent Teréz templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az avillai Nagy Szent Teréz templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileumi évét, míg 2025-ben a naphimlus születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. Szent Máté, a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét szeptember 22-én Budapesten, a 8. kerületben található Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban, közölte a katolikus tábori püspökség. A Magyar Honvédség hagyományos ünnepségén a szentmisét Berta Tibor, dandártábornok, katolikus tábori püspök mutatta be. Berta

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szól az Úr. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, Izrael háza. Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét, belátja bűneit, és elfordul tőlük, azért életben marad és nem hal meg. Ez az Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa című adásunkban. A vasárnapi textusnak, szövegnek a magyarázata az évközi 26. vasárnaphoz, az esztendőben. Ezekiel próféta egyik nagyon érdekes profétája az Ószövetségnek, aki legelőször kerül fogságba, az első csoporttal, így lehet mondani, Babilonba, és sok mindent hall. Tehát, hogy vajon miért érte őket ez a katasztrófa? És azzal kezdi ezt a 18. fejezetet, hogy ne mondogassátok, hogy az apák ették a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásott el benne. És itt ebben a szakaszban, az egész 18. fejezetben a személyes felelősséget, azt különböző aspektusokból világítja meg. Tehát, hogy az ember az apjának a vétkét viseli-e, vagy az apa a fia vétkét. Hogy van ez? És itt a személyes felelősséget hangsúlyozza, és benne van egy olyan kijelentés, sajnos a mostani szakaszból kimarad, nevezetesen az, hogy nem akarja Isten a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ez egyébként fontos az egész kontextust, az egész szövegösszefüggést illetően. Tehát, hogy mintha az Úr nem lenne igazságos, és inkább azt mondja, hogy hát nem a ti útjaitok hamisak, vagy nem igazságosak, akkor mondja, hogyha az igaz ember, és aztán itt az igaznak a kritériumát is meghatározza ebben a fejezetben, az igaz az elfordul az útjától, letér az igazságtól, és gonoszságot követel, akkor hát a gonoszsága miatt hal meg. Persze azt a kérdést, hogy mindenki meghal, azt nem teszi föl a próféta. De azt is mondja, hogy amikor a bűnös elfordul a bűntől, tehát mégiscsak fölteszi azt a kérdést, tehát hogyha valaki bűnös életet él és megtér, akkor megmenti az életét, ha az igazsághoz igazodik, a törvényhez, ez a Tórát jelenti nyilván, és akkor megmenti az életét, belátja bűneit, elfordul tőle, ezért életben marad, nem hal meg. Nyilván nem úgy, hogy örökre élni fog itt a földön, hanem hát a halál mindenképpen bekövetkezik az igaz és a bűnös embernél egyaránt, de itt valószínű, hogy a kárhozat is talán háttérben ott lehet, hogy tulajdonképpen elkárhozik, ha nem tér meg. Vagy ha valaki fölhagy az igaz úttal, és egy másik utat választ tudatosan, szembehelyezkedve Istennel. Ez a szakasz tehát Ezekiel prófétánál egy ilyen témát feszeget, hogy vajon Isten unblockítél, tehát úgy, mint egy, azt lehetne mondani, globálisan minden ember, aki az emberiséget el kell pusztítani. Van ilyen is, például, ha belegondolunk a vízözönnél, de Ezekielnél mégiscsak a személyes felelősségről van szó, és az apák vétkét nem viselik a fiak, hanem mindegy, mindenki új lappal, tehát egy tabula rasa, tiszta lappal indul, és ő maga írja ezt a lapot tele, vagy a jó tetteivel, vagy éppenséggel a gonoszsággal. És valószínű, hogy Isten a végén mégiscsak életünknek a egészét szemléli, és úgy ítél meg bennünket. Tehát nem csak egy pillanatnyi dologra koncentrál, mert megtérhet valaki, vagy valaki letérhet az igaz útról is, és Isten vajon hogyan számítja ezt be neki. Ezt hagyjuk magára a jó Istenre, de ahogyan ebben a 18. fejezetben benne van, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Folytatjuk az evangéliummal a Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá: fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta: nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték: az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, a vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium valamiképpen hasonlít a Ezekiel által használt, vagy általa erre a vasárnapra előírt szöveghez, nevezetesen, hogy kétféle magatartást hoz itt, mint ahogyan ott is, hogy a bűnös megtér, illetve hogy nem tér meg, és letér az igaz útról. Itt egy példázatról van szó, de nagyon fontos, hogy abban az időben Jézus kiknek mondja ezt? A főpapoknak és a nép véneinek. Tehát a vezetőknek, a hierarchia csúcsán állóknak szól ez a példabeszéd, ami meglehetősen tömör, azt lehet mondani, hogy szűkszavú. Majd a végén, a példázat után, ami rövid, ennek az alkalmazását is halljuk, és pedig Len ezzel fejezi be. Tehát, hogy itt tulajdonképpen a főpapokat összeveti, akik magukat igaznak gondolják, azokkal, akiket nem tart a közvélemény igaznak, tehát a vámosokkal és az utcanőkkel, a rossz nőkkel. Mi a véleményetek? Tehát egy retorikai kérdést tesz föl Jézus, amire aztán majd válaszolniuk kell. Mi a véleményetek? Ezzel mintegy kezdeményezni akarja, és föl akarja csigázni a hallgatóságnak a figyelmét, hogy figyeljenek oda, mert őnekik majd véleményt kell nyilvánítani. Most egy embernek két fia volt, ez egy nagyon is reális dolog, és a családon belül bizony előfordul, az embernek van kedve valamit megtenni, vagy nincs kedve. Itt is erről van szó. Azt is elképzelhetnénk, hogy az apa, mint egy mondja, hogy ma mit fogunk tenni, és akkor mind a kettőnek mondaná, hogy menjetek ki a szőlőbe, és dolgozzatok, és utána is várhatnánk ezt a választ. De így sorba először oda megy az egyikhez, és azt mondja neki, hogy fiam, menj ki ma, dolgozz a szőlőbe. Hát a szőlő munka itt ezen a vidéken, füge, szőlő, olajfa, ezek a fő hasznos, haszon növények, és ebben kell dolgozni. A fiú megmondja, hogy hát nincs kedve. Ez gyakran előfordul ma is, tehát nem sokat változott a világ, de később megbánta, és mégis kiment. És tulajdonképpen még hozzátehetnénk, hogy dolgozott a szőlőbe, nem csak kiment. Aztán oda ment a másikhoz, aki azt mondja, hogy szívesen, uram, tehát Az egyik azt mondja, hogy nincs kedve, a másik pedig készségesnek mutatkozik szóban, de aztán mégsem tesz semmit. És akkor Jézus fölteszi a költői kérdést, hogy vajon most kiteljesítette az apa akaratát, a válasz az, hogy az első. Egyébként a szöveg, ez a szöveg másféleképpen is előfordul, hogy például Luthernek a fordításában a második mondja azt, hogy nem, az első azt mondja, hogy igen és nem megy ki, a második azt mondja, hogy nem, aztán megbánja és kimegy. Tehát fordított sorrendben is előfordul az egyes szöveg magyarázatokban, illetve egyes kódexekben. Itt például a sínai kódexnek a sorrendjét őrizte meg a mai szakasz. És ugyanakkor Jézus ezt alkalmazza, a vámosok, utcanők, tulajdonképpen azok, akik talán nemet mondtak az életükkel, de a végén mégis megváltoznak, és dolgoznak az Úr szőlejében olyan értelemben, hogy elhiszik a keresztelőnek a prédikációját, megtérnek, de itt vannak a hierarchia vezetői, ők nem térnek meg, nem hisznek, nem fogadják el a keresztelőnek a példáját, hogy az igazságosság útján járjanak ők is. Ugyanakkor ez egy amiatt érdekes, mert van a rabbiknál is ehhez hasonló, hogy aki vajon szóban ígérget, sok szóval beszél, az egy kicsit gyanús, és van, aki meg kevés szót mond, és inkább cselekszik. Tehát a szóbeli és a cselekedet közötti feszültséget mutatja be egy a rabbinikus mondás. Szent Ágoston azt mondja, de van egy harmadik fiú is. Mert valamiképpen egyiknél sincs összhangba az, amit mond, meg amit cselekszik. És Szent Ágoston azt mondja, hogy van egy harmadik fiú is, és ezt Jézusra mondja, hogy aki kimegy a szőlőbe, az Úr szőlejébe, hát Jézusnak vannak ilyen példázatai, aki igent mond, és meg is teszi a mennyei atya akaratát. Tehát a későbbi hagyományban, főként a egyház atyáknál ez így található. Persze van, aki aztán megpróbálja ezt a fiút beazonosítani a zsidókkal, pogány keresztényekkel, stb., vagy a pogányokkal, de hát ezt azért általában a szentírás magyarázók már csak azért sem tartják olyan célra vezetőnek, mert tulajdonképpen nincsen arról szó, hogy az idősebbik fiú, tehát nem mondja azt, hogy melyik az idősebb, hanem mindegy két fiú van, és nem kategorizálja, hogy oda ment az idősebb, oda ment a fiatalabbhoz, nem így szól a példázat, hogy két fiú, a koruk, hogy most melyik az idősebb, melyik a fiatalabb, tehát hogy Izrael lenne, akit Isten először meghívott, vagy pedig a pogányok, akiket később hívott meg, erre nem ad kellő alapot a példázat. Ugyanakkor viszont Jézus azt akarja mondani, hogy lehet dolgokat szóban kijelenteni, aztán meg is lehet bánni. És az ember elgondolkodik, nagyon sokszor vagyunk így, hogy elhamarkodottan netán valamit megígérünk, aztán nem teljesítjük. Aztán van is olyan, hogy nem ígérünk meg semmit, szólnak, azt mondjuk, hogy nem, de aztán mégis megtesszük, átgondoljuk az egészet. De nagyon realista ez a példabeszéd, olyan tömör is, rövid is, de realista, hogy gyakran vagyunk mi így. Néha az egyik fiúnak a helyzetébe, néha a másik fiúnak a helyzetébe. Minden esetre az egyházatyák arra akarnak bennünket rávenni, hogy lehetünk mi is harmadik fiúk, akik igent is mondunk, és hűségesen megmaradunk ezen igen mellett, de ugyanakkor benne van azért az alkalmazásban, hogy lehet bűnbánatot tartani, és ezt megteszik a tévúton járók is, a vámosok, hallunk erre példát az evangéliumban, meg arra is, hogy valakiből Jézus 7 ördögöt űzött ki, és utána követője lett. Egyházatyák ezt nagyon gyakran Mária Magdolnára értik. Azt kívánhatjuk saját magunknak, hogy érezzük át a személyes felelősségünket, hogy ahogyan Ezekiel próféta ezt kiemeli és hangsúlyozza, másrészt pedig érezzük át azt is, hogy a megtérés az egy lehetséges mód, hogy megváltoztassuk az életünket, és az Isten ilyenkor szeretettel és szívesen fogad minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
1: Loretói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk!
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Szűzeknek Szent Szűze,
2: könyörögj érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Egyházunknak Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Szűzvirág Szent Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Csodálatos Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Jó Tanács Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Teremtőnk Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Üdvözítőnk Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Nagy okosságú Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Dicsérendő Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Nagyhatalmú Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Irgalmas Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Hűséges Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Igazság tükre,
2: könyörögj érettünk!
1: Bölcsesség széke,
2: könyörögj érettünk!
1: Örömünk oka,
2: könyörögj érettünk!
1: Lelki edény,
2: könyörögj érettünk!
1: Tiszteletes edény,
2: könyörögj érettünk!
1: Ájtatosságnak jeles edénye,
2: könyörögj érettünk!
1: Titkos értelmű rózsa,
2: könyörögj érettünk!
1: Dávid király tornya,
2: könyörögj érettünk!
1: Elefántcsont torony,
2: könyörögj érettünk!
1: Mária aranyház,
2: könyörögj érettünk!
1: Fridnek szent szekrénye,
2: könyörögj érettünk!
1: Mennyország ajtaja,
2: könyörögj érettünk!
1: Hajnali csillag,
2: könyörögj érettünk!
1: Betegek gyógyítója,
2: könyörögj érettünk!
1: Bűnösök

0: szomorúak vigasztalója,
1: könyörög életünk,
0: keresztények segítsége,
1: könyörög életünk,
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög életünk,
0: angyalok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: pátriárkák királynéja,
1: könyörög életünk,
0: proféták királynéja,
1: könyörög életünk,
0: apostolok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: vértanúk királynéja,
1: könyörög életünk,
0: hitvallók királynéja,
1: könyörög életünk,
0: Szűzek királynéja,
1: könyörög életünk,
0: minden szentek királynéja,
1: könyörög életünk,
0: átteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörög életünk,
0: mennybe fölvett királyné,
1: könyörög életünk,
0: szent olvasó királynéja,
1: könyörög életünk,
0: családok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: béke királynéja,
1: könyörög életünk,
0: magyarok nagyasszonya,
1: könyörög életünk,
0: Kármel ékessége és királynéja,
1: könyörög életünk,
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk,
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket,
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk,
0: imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk. A boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: A Lorettói litániát imádkoztuk.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Isteni gondviselés, vagy csak szerencse? Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. A korábban megszokottól eltérő jegyzetet hallgathatnak most tőlem a Mária Rádió kedves hallgatói. Velem megtörtént esetek kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy az isteni gondviselés mit is adhat nekünk a nehéz helyzetbe kerülteknek. Íme a történet. Augusztus első felében Olaszországba utaztunk rövid nyári pihenőre. Bibione a magyar turisták egyik kedvenc helye. Természetesen a tenger és a napfény mellé kultúra is dukál, így beterveztük Velencét, Udinét is. Velencében Szent Mártér, Szent Márk Bazilika, Dózse Palota a börtönnel és a Sóhajok hídjával, Rialto és rövid gondolázás. Az ebédet követő séta közben a vállamon lévő táskámból kilopták a pénztárcámat és a számomra életfontosságú inzulint, amelyből a nappali tartalékot is magammal vittem, mert úgy láttam, esetleg a nap folyamán kifogy a használatban lévő. Észleltem a tolvajlás, de mire? Ha nincs inzulin, akkor talán 5-6 órát kihúzok, ha nem, akkor irány valamelyik kórház. A pénztárcámban az EU-s egészségügyi kártya is ott volt, a bankkártyák és az ikonkártya mellett. Mire juthatok az EU-s egészségügyi kártya nélkül? Telefon az OTP, ez a bankkártyák letiltása miatt, 10 perc alatt sikerrel jártam. Közben feleségem, Éva hívta az orvosaimat, dr. Gyökeres Tibort és dr. Dobó Évát, hogy mit tegyünk. Ha nincs inzulin, azonnal kórházba javasolta dr. Gyökeres Tibor, de próbáljuk meg, talán akad olyan gyógyszertár a közelben, hol van, és recept nélkül kapható a számomra életfontosságú inzulin, mondta dr. Dobó Éva. Szerencsére a tolvajlás helyszínétől néhány száz méterre találtunk egy gyógyszertárat, volt náluk számomra megfelelő inzulin, és azt recept nélkül megvehettük. Még kis hűtőtasakot is adtak hozzá. Isteni gondviselés? Vagy csak szerencse? Az utunk hazafelé zavartalan volt, de a megérkezésünk másnapján egy hódmezővásárhelyi történészvitásra utazva az autó bal első kerekénél nyomásvesztés jelzett a műszerfalon a kijelző. Benzinkútnál levegőpótlás és indulás tovább. Másnap, immáron Budapesten, ugyanaz a jelenség. Az útbelső első benzinkútnál ellenőrzés. A légnyomás alig ért el az egybárt. Irány a gumiszerviz. Uram, a futómű tette tönkre a gumit, ezzel nem lehet már autózni, mondták. Pótkerék fel, irány az autó törzszervizébe, ahol az olaszországi út előtt az autó teljes átvizsgálása megtörtént. Gumicsere. A gumijavítók diagnózisa pontos volt. Hálát adtunk az úrnak, hogy a probléma nem Olaszországból hazafele az autópályán, mert akkor isteni gondviselés? Vagy csak szerencse?
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
3: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek Téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és Téged tudjanak követni. Amen.
3: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
6: Jean-Marie Lustiger, emberhez méltóan. A könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallják.
7: A közvélemény és az egyén, második rész. A
0: Társadalom működésének lehetséges és szükséges feltétele azon aranyszabály betartása, amelyet az ész is elismer. Ne tégy olyat másokkal, amilyet nem akarsz, hogy veled cselekedjenek. Erre a klasszikus kérdésre a demokratikus társadalmak többnyire olyan választ adnak, amely csak az egyéni döntést tartja lényegesnek. Ez talán haladásnak látszik, mert teret enged a szabadságnak, de annyi bizonyos, hogy a szabadság hiányában nincs erkölcsiség, kényszer alatt nem lehet jót cselekedni. De ha az egyén tesszük meg az erkölcsös magatartás bírájává, azzal roppant nehézségeket támasztunk az emberi viselkedés és a társadalmi élet észszerű megszervezésének útján. A közvélemény és az egyén úgy jelennek meg, mint a liberális társadalmak és az erkölcsi élet összeegyeztethetetlenségének a bizonyítékai. Etikai töprengéseinket a Biblia két fejezete, a 10 parancsolat és a hegyi beszéd világíthatja meg. Isten 10 parancsolata és Jézus Krisztusnak a boldogságokról szóló tanítása megjelöli a szabad élet szabályait. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember részesedik a tanításból, az igazságból és a közösségből. Az emberiség olyan egyének közössége, akiket nem csak egy szerződés vagy megállapodás kapcsol össze, hanem valami annál sokkal mélyebb. Az emberi sors, annak személyes és társadalmi megjelenésében. A Bibliának az emberi méltóságról szóló egyetemes érvényű megalapításait azok is megérthetik, sőt el is fogadhatják, akik nem hisznek. Az ókori görögség és a mi 18. századunk, amikor a természet és az ész egyetemességére építették a személyes életvitelt és a társadalmi életet, a Teremtés könyvével összhangban cselekedtek. Valódi társadalmi szerződés csak azon, az akár kimondott, akár kimondatlan előzetes megalapodáson alapulhat, amely szerint minden ember ember. Mert minden egyenlőséget hirdető, akár faji alapon, akár marxista vagy állítólagosan liberális elmélet, mondom, ami egyenlőtlenséget hirdet, amely tagadja az emberi személyiség méltóságát, ezzel meghamisítja a társadalmi kapcsolatokat. És a közérdek logikájának helyébe egy másik, gyilkos logikát állít, a csoportérdek vagy a maffia logikáját. Ezzel szemben az embertelennek érzett helyzetek által kiváltott felháborodás vagy akár lázadás mindig a szolidaritás és a vele járó erkölcsi parancs kifejeződése. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük, olvassuk Máténál a 7. fejezet 12. versében. Az erkölcs társadalmi jelenség, és az erkölcs ugyanakkor egyéni döntés. Egységét, mint az erkölcs egységét, az ész egyetemessége, és az egyén szabadsága adja. Az erkölcsi élet egy olyan objektív törvény létezését feltételezi, amely megalapozza az erkölcs közösségi elfogadását, és egyúttal biztosítja az én szabadságát. A keresztények hivatása, hogy a 10 parancsolat és a jézusi tanítás világosságában tanúskodjanak, ha kell a vértanúságot is vállalva, erről a ki nem mondott igazságról. Mert csak is ezek a tanúságok vezethetnek el a társadalmi igazságossághoz.
6: Jean-Marie Lustiger, Emberhez méltóan, a könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallották.

0: Hírek.
1: Októberben 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. 400 éves a Káldi-féle katolikus biblia. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dr. Solymári Dánielt nevezte ki a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdi barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában, és világméretű mozgalommá vált, minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. Káldi 400 címmel rendeztek konferenciát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében szeptember 23-án. A 400 éves első, máig fennmaradt teljes nyomtatott magyar nyelvű katolikus bibliát Káldi György jezsuita szerzetes fordította le a latin vulgatából, közölte a Magyar Kurír. A Káldi-féle szentírás fordítás a trentói zsinat utáni latin vulgáta szöveget ültette át magyarra, és így több mint 2 évszázadon át meghatározza a magyar katolikus biblia olvasást. Káldi György 1605. október 11-én kezdte meg Erdélyben a Biblia fordítását, és 1607. március 27-én fejezte be Olmützben. Első nyers fordítását később többször is alaposan átjavította, kéziratát legalább 2-szer egészen lemásolta, és sűrű javításokkal látta el, mielőtt 20 évvel később, 1626-ban nyomdába került. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke aláírásával jegyzett, szeptember 15-én kelt megbízással nevezte ki dr. Solymári Dánielt a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy a területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség a hitük miatt üldöztetés szenvedő keresztény testvéreinkért. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a Nász uram emlékére, és minden hallottunk emlékére. a gyermekeim, unokáim ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle káros szenvedélytől óvja meg őket a drága jó Isten. Kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegét. A lányomékért, hogy a 4 gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjéért, és az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért, és hogy ne legyen háború, drága jó Istenem, csak háború ne legyen.
4: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekét. Kérem a boldogságot, szűzanya közbejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden hozzám tartozók szeretteim lelkük üdvösségükért, a tisztított tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papukért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus.
5: Imádkozzunk közösen volt bűnököm Máté József lelki üdvéért. Adj neki, Uram, örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád kérek szépen testi-lelki gyógyulásért, hitért, erőért, reményért, az utazókért, úton lévőkért, hogy egészségben hazaérjenek, a kórházi fertőzések megszűnéséért, a társat, munkát keresőkért, szenvedélybetegek gyógyulásáért, az idősekért, hogy bizalommal készüljenek a nagy útra, élő papokért, szerzetesekért, a Ferences rend minden tagjáért, beteg papírnak gyógyulásáért, az elhunytaknak lelki üdvéért, Aranka lelki üdvéért, erőt kérünk szépen családtagjaim, Márta, Judit, Jutka, Rozália, Klára, Zoltán, Tihamér, Endre, mindegyik Magdolna ismerősöm és családtagjaik részére, Dorina, Csilla, Balázs, Emese és családja részére, Máté és családja, László és családja, Sándor, József, Ágnes, Ida, Andrea, Betty, Lajos, Ilona, Adrien és családja részére. Köszönöm.
7: Szeretnék ima szándékot kérni elhunyt Kovács Miklós lelkeüdvéért, feleségéért, családjáért. Szeretnék ima szándékot kérni minden lakótársamért, az én magam gyógyulásáért, a három segítőért, Katalinért, Bettyért, különösen Diának a születésnapjára, és mindenkiért. Köszönöm a Mária Rádióért is.
8: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérném rájuk az úr áldását, kérném az ima szándékot meg Kovács Kruzsináért, Horváth Nelliért és ezekért a keszthelyi Ranolder Solis diákvárnyokért, akik a Rózsafűzhelyt emelkoznak szombat délben délután, rájuk is kérném az úr áldását, kérném az ima szándékot meg a háború megszűnéséért, a világ békéjét, az egyetértésért. Köszönöm, hogy meghallgatok, dicsértessük.
9: Ima szándékot kérek szépen beteg lányom és a beteg fiam egészség állapotának javulásait, és az én magam betegségem javulásomért is. A megtérésükért a unokáimért is kérek szépen, hogy meglettek keresztelve, de még a elcsávítás problémákat nem végezték el, és már felnőttek. Kérek szépen jó a szándékot az elhunyt szüleim, testvéreim és nagyszüleim miért.
10: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, a kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, egy jó szándékra, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegek gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
11: Imádkozzunk elhunyt pártestvérünk lelki üdvét, Jézusunk, fogadd be országodba. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
5: Imádkozzunk közösen egy édesanyjaért, aki két papfiút nevelt. Adjon neki az Isten örök nyugodalmat. Nyugodjon békességben. Amen.
12: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
13: Imád szeretnék kérni sok kegyelemért, áldásért, és továbbra is kérném a drága összezanyámat és a Jóisten jó magam jobbulásáért, hogy tudjak elmenni a temetésre. Az ismerősöm 97 éves, aki állandó templomban járó volt. Én békében nyugodjon a Mária összes dolgozójáért, Rózsófüzér mondókért imád szeretnék kérni férjem jobbulásáért, a családi békéért, a háború megszűnéséért, hogy béke legyen, unokám jobbulásáért, Vivien jobbulásáért, lányomért a jobbulásáért, minden segítőimért, hogy el tudtam menni Bucsú Szent Lászlóra.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallott, hogy hármat üt az óra, merülje teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyit meg teljesen a lelkek számára. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
2: Napról napra hirdessétek Isten üdvösségét, hirdessétek dicsőségét a nemzetek között.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

Magasztallak, Istenem, Királyom, és áldom nevedet, mindörökkön, örökké. Naponta áldalak, és nevedet magasztalom, mindörökkön, örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet. Nemzedékről nemzedékre dicséri tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat. Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet. Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat. Terjesszék végtelen jóságod hírét, és igazságosságodat újongva áldják. Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú. Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak. Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek, hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat és nagyszerű országod dicsőségét. Örökkévaló ország a te országod, uralmad minden nemzedéken át megmarad.

Én vagyok az igazi szöllőtő, ti a szöllővesszők, mondja az Úr. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz.

0: Testvéreim, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a türelmet. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel. Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Így adjatok hálát általa az Atya Istennek. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
0: Könyörögj érettünk.

0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját imaszándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak imaszándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért.
1: Iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért.
1: Elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt tanév minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hangszólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Jézus ezt mondta neki. Az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. A nász nagy megízlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlég Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlég Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlég Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség
2: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap,
3: a ruháid pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta, Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott, ha te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Mentsen minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

Vörös Sándor, nem nyúlsz le értem. Nem nyúlsz le értem, Istenem, kezem hiába tartom. De én mindig szólítalak, mint Gerle, hívó hangon. Remény hián is várlak én, mint a keserű tenger csapkodva kopár partomat nem földi gyötrelemmel. Csak hívjalak, csak várjalak, te nem fogadsz el engem. És nélküled por és penész gazdálkodik a szívemben. Lennék rettentő fegyvered, vagy szelíd esti lángod, de látom, nem kellek neked. Nincs számomra csak átkod. Csak hívjalak, csak várjalak. Tudom, nem jössz el értem. Míg holtig érted, zúgok én a hasztalan sötétben.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Szent Ferenc tranzitusának jubileumára 9-eddel készülnek az avillai Nagy Szent Teréz templomban. Szent Máté védőszentjüket ünnepelték a honvédség logisztikusai. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a szentatya Párizsban nem csak az ország vezetőivel, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet. A Notre Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készülnek a terézvárosi avillai Nagy Szent Teréz templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az avillai Nagy Szent Teréz templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileumi évét, míg 2025-ben a naphimlusz születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. Szent Máté, a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét szeptember 22-én Budapesten, a 8. kerületben található Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban, közölte a katolikus tábori püspökség. A Magyar Honvédség hagyományos ünnepségén a szentmisét Berta Tibor, dandártábornok, katolikus tábori püspök mutatta be. Berta Tibor homiliájában az itáliai barokk festőművész Caravaggio Szent Máté elhívása című festményén keresztül idézte fel az evangélium történetet, amikor Jézus elhívja a vámszedő Lévit, akit a katolikus hagyomány Máté apostollal és evangelistával azonosít. E jelenet az Isten és az ember közötti örök párbeszédről, valamint az élet irányának megválasztásáról szól. A katonai logisztikai szolgálat sokszor embert próbáló, ezért kiemelten fontos, hogy védőszentjük patronusuk lelki támogatására is támaszkodhassanak. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Tiszai Luca vagyok, szociális testvér. 2000 óta vagyok tagja a Szociális Testvérek Társaságának. A polgári foglalkozásomat tekintve gyógypedagógus vagyok, Ipolytölgyesen dolgozom halmozottan sérült felnőttekkel.
4: Hogyan vezetett az utat ideáig?
3: Nem hívő családban nőttem föl, egyáltalán nem volt nálunk szokás a templomba járás, vagy az Istenről való beszélgetés. Viszont azt gondolom, hogy egészen kicsi gyerekfejjel volt valami fajta kapcsolatom az Istennel, de ez egy nagyon megfoghatatlan kapcsolat volt valakivel, akit aztán később megismertem. Nem jártam olyan helyeken, barátaimmal, iskolai társaimmal sem, ahol találkoztam volna az Istennel. Egészen addig, amíg el nem kerültem egy új iskolába, ott megbarátkoztam egy új osztálytársammal, életem első szentmiséjét köszönhetem neki. Amikor gimnáziumba kerültem, akkor az első év után volt egy nyári nyaralás. Rajtam kívül a többiek keresztények voltak, és megéreztem valami olyan légkört köztük, ami nekem nagyon-nagyon jó volt. Igazából nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az. Talán békésebb volt, vagy több volt benne a szeretet, vagy kevésbé vesztünk össze, mint azt én megszoktam egy hasonló körű gyerek közösségben. Aztán elkezdtem kérdezgetni őket a hitről, meg arról, hogy mit is jelent, meg miért járnak a templomban. Aztán végül is közülük egy valaki volt, aki maga is talán egy kicsit éretebb fejjel tért meg, és nem egészen a gyerekkori hitéből élt már, és ő tudott igazából válaszolni az én kérdéseimre. És ez nekem nagyon nagy segítség volt akkor, de sokkal inkább még több kérdést vetett fel. Aztán mondta, hogy el kéne menni talán templomba, és körül kéne nézni. Ez elég komoly ellenállásba ütközött, mert nem örültek igazából a szüleim annak, hogy elkezdek templomba hittanra járni, vagy elkezd ez engem érdekelni. Valahol az Isten kegyelme, hogy nagyon sokat láttam az én nagymamámat imádkozni. Zsidó volt, tehát az imádságát azt nem értettem. Héberül imádkozott, de nagyon-nagyon szép volt, amikor gyertyán gyújtott péntek este is, és amikor láttam, hogy ő hogyan imádkozik. Mindig nagy volt egy légköre ennek, és én mindig szerettem volna ennek a részese lenni. És ő megmutatta nekem még a képes Bibliát, meg a nagyon szövetségi történeteket, és az ő imádságában volt valami olyan nagyon-nagyon jó, vagy nagyon-nagyon otthonos meleg valami, amit én is nagyon szerettem volna, hogyha az én életem részévé válik. Eljártam katolikus templomba, és azt gondoltam, hogy nagyon szép ez a szeretet meg, amiről itt beszélnek, de valahol az én nagyanyámtól elnézett hitemben nem volt benne Krisztus. Valahol zavarta az összképet, azt mondtam, hogy vele nem tudok mit kezdeni. Azt gondolom, hogy ez személyes kapcsolat nélkül valóban nagyon nehéz megérteni az ő személyét, csak mint egy történelmi személyt, vagy mint egy szimbólumot. Mégis hirtelen számomra is váratlanul az advent előtti, tehát az utolsó évközi hetet lezáró Krisztus király estején egyszer csak találkoztam a szívemben Jézussal, és onnantól kezdve világos volt számomra, hogy ő egy élő személy, akivel lehet beszélgetni. Igazából akkor sikerült megérteni, hogy ki Jézus. Ez egy nagyon nagy öröm volt. Fölmerültek bennem azok a kérdések, hogy most tényleg az Isten válaszol-e, vagy most én a saját gondolataimmal vagyok, de az az öröm, ami addig nem volt ott az életemben, és aztán utána megjelent, és néha csendes békévé változik, néha meg ilyen kitörő öröm, de valahol egy nagyobb öröm, meg egy béke megszületett a szívemben, és azt gondolom, vagy most már tudom is arról, hogy ez az Isten megjelenésének egy hiteles kísérője, tehát ez azt jelenti, hogy ez valóban ő volt akkor. Azóta is az adventjeim mindig visszavisznek ehhez az első örömhöz, az első találkozásnak az öröméhez. Hallom az ő válaszát a szívemben. Ez a párbeszéd, ez azóta is folyamatos közöttünk, és ez nagyon fontos számomra. Úgy éreztem, mikor találkoztam ezzel a szeretettel, hogy ez egy olyan kizárólagos szeretet, hogy én neki akarom adni az egész életemet, és ez nyilván azt jelenti, hogy én szerzetes leszek. De aztán azt mondták, hogy minden friss megtérő ezt érzi, és ez nem hivatás. És hát szépen keressek magamnak férnek valót, mert annak van itt az ideje. Ugyan bennem volt a szívembe ez a vágy, de elhittem a többieknek, hogy ez természetes. És aztán utána valóban kerestem másokkal a kapcsolatot. Közben egy hitésvényes táborban kiderült, hogy gyógypedagógus szeretnék lenni. Én azelőtt nem ismertem a sérültek világát. Egy tanárom, mégpedig a latin tanárom volt a hitésvény közösségnek az akkori vezetője, és meghívott, hogy nézzem meg. És én oda mentem nagy mellénnyel segíteni, aztán kiderült, hogy nem egészen erről szól a hitésvény, hogy én nagy büszkén segítek, hanem valami olyan kölcsönös osztozásról, meg közösségről, aminek néha az épp értelmünk, a sok eszünk és a gőgünk az csak akadálya, és igazából a sérülteknek az egyszerűsége az, ami ezt a közösséget meg tudja teremteni. Aztán ez az élmény ez velem maradt, és egy évre rá a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára jelentkeztem, és azóta is nagyon-nagyon szeretek a sérültekkel dolgozni. Sokszor szokták kérdezni, hogy nem nehéz-e, meg nem szörnyű-e, meg nem fárasztó-e, meg nem szomorú-e, de én sosem látom őket másnak. Az Isten nem teremt selejtet, és hogy ők sem selejtek, hanem valami egészen szép mélységét tudják megmutatni annak, hogy hogyan is gondolta az Isten a mi kapcsolatainkat egymással. Ők valahol sokkal tisztában és őszintébben szeretnek, mint mi. Sokkal tisztábbak azok a kapcsolatok, amiket építenek velünk, és azt vettük észre a hitésfényben, hogy nem csak velük, hanem egymással is egy sokkal szebb kapcsolat alakul ki. Úgyhogy a velük való munka az számomra egy külön öröm. Ott, ahol megtanuljunk úgy szeretni, ahogy a sérültek szeretnek minket, ott egymás felé is egy nyitottabb közösség alakul ki, és ez a hitésvénynek a titka, ahol a középpontban a sérültek vannak. Van egy zenekarunk, Nádi Zum Zum, és szoktunk fellépni. Kaptunk áldoztatási engedélyt is, tehát az otthonunkban, amikor nincs papja éppen a háznak, akkor gyakran ige liturgiát tartunk, és meglepő, hogy miket tudnak a sérültek nekem tanítani Krisztusról. Például, amikor egyszer megkérdeztem tőlük, hogy a feltámadt Krisztus az vajon miért evett együtt a tanítványaival, akkor azt a választ kaptam, hogy azzal leszünk együtt, akivel összetartozunk. Nagyon-nagyon jól tudják, hogy az, hogy Krisztus leült és együtt evett a tanítványaival, az azt jelentette, hogy hozzátok tartozom, közétek tartozom. Ezt azt hiszem, hogy tőlük tanultam meg a maga mélységében. Én magam is tanulok az Istenről tőlük. Tovább gondolkodásra indít. Nagyon szeretek együtt imádkozni velük.
4: Említetted, hogy milyen tanácsokkal láttak el az életedre, a jövődre vonatkozóan. Mennyit tartottál meg ebből?
3: Szép lassan valóban kerestem a férnek valót, illetve akadt. Volt egy olyan szintén keresztény fiú, akivel azért úgy gondoltuk, hogy majd előbb-utóbb együtt folytatjuk az életet. Nagyon szeretett engem is, én is őt. Mind a ketten úgy gondoltuk, hogy a házasság az egy életre szóló döntés, tehát egyikünk sem gondolta ezt elhamarkodni. Csak úgy együtt lenni, és csak úgy együtt járni, és együtt tölteni az időt. Ez azt hiszem egyikünk számára sem volt elképzelhető, ha nincs benne a képbe a házasság, még ha nem is konkrétan tervezgettük, de az egymás megismerése, a közös programok azért mindenképpen afelé vezettek. Tehát igen, voltam szerelmes. Nagyon szeretem Szent Ágostonnak azt a mondását, hogy nyugtalan a szívünk egészen addig, míg meg nem nyugszik az Istenben. Az én Isten nélküli éveimet nagyon jellemezte egy ilyen keresés, hogy belekaptam ebbe is, akkor belekaptam abba is, akkor kipróbáltam, és hogy minél inkább kamaszodva így tágultak a lehetőségek, annál inkább nem tudtam, hogy mi az, amit igazán érdemes kezdeni ebben az életben, hiszen annyi választék van, meg annyi lehetőség van, és hát mit csináljak, valami hasznosat vagy szépet. És azt gondolom, hogy volt ebben egyfajta félelem, vagy szorongás attól, hogy nem tudom értelmesen leélni az életemet, vagy nem találom meg azt a feladatot, amire igazából szükségem van. Mi a biztosíték arra, hogy jól döntök, hogy lesz értelme az éveknek? Amikor megtanultam, hogy ezeket a döntéseket le lehet rakni az Isten kezébe, akkor ez egyfajta biztonságot, vagy kiegyensúlyozottságot hozott az életembe. Egy napon a lelki vezető meghívott a szociális testvérek társaságába, hogy egyáltalán nézek körül náluk. Eljöttem ebbe a közösségbe, Sára testvér naplójából olvastak föl egy részletet, és egészen szívem talált, hogy ezt mintha én írtam volna. Ez azért is volt számomra egy különösen új élmény, vagy egy szokatlan élmény, mert előtte nem nagyon jártam kis csoportba, vagy olyan helyekre, ahol valóban megosztottunk volna a hitről, és nem nagyon ismertem, hogy másoknak milyen tapasztalatai vannak Istenről, vagy nem nagyon volt szokásba, hogy erről bárkivel is beszéljek. És azért nagyon meglepett, amikor valakinek a naplójában olvasok valami gondolatot, ami egészen szinte a sajátom. Meg is ijedtem egy picit ettől a dologtól, úgyhogy udvariasan elköszöntem és hazamentem gyorsan. Nem hagyott ez a gondolat békén, úgyhogy elhatároztam, hogy jó, akkor talán jobban értem, hogy mit szeretne ebben az Isten, hogyha minden nap elmegyek szentmisére. Úgyhogy onnantól kezdve minden nap mentem szentmisére, és ez a fiú, aki egyébként református volt, ő minden nap jött velem. És hát nagyon nehézé vált ez a kérdés számomra, mert egyrészt éreztem egy nagyon-nagyon erős vágyat, hogy ezt szeretném, és elolvastam a katolikus lexikonból, hogy kik a szociális testvérek, megnéztem a lélekszavát, az újságot, amit kiad a társaság, Sára testvér életrajzát, mindent, amit találtam ebben a témában, és egyre inkább azt éreztem, hogy ez engem vonz, ez lelkesít, ez találkozik a bensőmmel, ez valami olyan, ami nagyon az enyém. És ezzel együtt itt volt mellettem ez a fiú, akinek ha azt mondtam, hogy most elmegyünk szentmisére, akkor szó nélkül jött velem, aki az átváltoztatás alatt az első sorba képes volt fölállni, mert az ő hitével nem fért össze, hogy letérdel, de hát ő nem sunnyogott, mint hogyha térdelne, hanem ő megadja a tiszteletet és föláll. És aztán ebben a folyamatban az történt, hogy egyre erősebb lett bennem ennek a hívásnak az öröme, és talán úgy tudnám fogalmazni, hogy nem lett kisebb az a szeretet vagy szerelem, ami a fiú és köztem volt, de hogy fölé nőtt valami sokkal nagyobbként az Úristen iránt egy mindent betöltő szeretet, szerelem, és szép lassan és nagyon-nagyon finoman történt, de ő töltötte be az életemet. És később ez a fiú is csak annyit vett észre, hogy nagyon-nagyon lassan milliméterről milliméterre növekszik közöttünk a fizikai távolság. És amikor megmondtam neki, hogy mi az oka, akkor azt mondta, hogy ha ez egy másik fiú lenne, akkor százszár rózsát hozott volna. De hát azért az Úristenre mégsem kell versenyre, és akkor most ő megvárja, hogy ebből mi lesz. És ebből az lett végül is, hogy valóban az Úristen hívása volt. Ott voltam a fiúnak az esküvőjén, meghívtak. Most már két gyermekük van, úgyhogy nem lett belőle egy örök harag, hogy az Úristent választottam. Nyilván, amikor barátaim, régi osztálytársaimnál jönnek az első gyerek, meg a második gyerek, meg a keresztelő, akkor bennem is fölmerül, hogy igen, én is ebben a korban vagyok, valószínűleg már nekem is gyermekem lenne, de hogy nem egy keserű vágy, vagy nem egy hiány, illetve de valahol egy hiány, mert azt szoktam mondani az előjárónk, hogy nem bóvlit adunk az Istennek, amire alapvetően nincs szükségünk, hanem valami lényegeset is. És az Isten ezt be tudja tölteni az ő szeretetével. Tehát lehet ebben a választásban nagyon-nagyon boldogan kiegyensúlyozottan élni. Aki szerzetes, az Istent választja, és az Isten egy személy, aki betölt. Mi úgy hívjuk a tisztasági fogadalmat, hogy a jegyesi szeretet fogadalma. És ez azt jelenti, hogy van egy jegyesem, aki betölti az én szívemet, akivel én minden nap kapcsolatban vagyok. És aki szeret engem, aki foglalkozik velem, törődik velem, válaszol nekem, velem van. Tehát ez nem egy magányos kesergés arról, hogy lemaradtam volna valamiről. Én boldog vagyok a saját választásomban. A jegyesi szeretet kiárad, és megszületik belőle a család, ugye az Isten és a jegyes közötti szeretetnek is valahol tovább kell adódni a másoknak is. Ennek nagyon fontos területe számomra az, amikor a sérültekkel dolgozom. Ipoly tölgyesem valóban a szociális testvérként küldetésben járok. Ez lehetőség az Isten szeretetének a megtapasztalására. Ez egy olyan út, ahol növekszik a boldogság, és növekszik az öröm, és ettől egészen világos, hogy ott van az Isten, de növekszik az ember az önismeretben is, minden bukással közelebb kerül ahhoz, hogy uram, én azért többet képzeltem magamról, és ezt szerzetes életnek meg különösen nagy várakozással tudunk neki indulni, én is, és talán mindnyájan, hogy milyen jól fogjuk ezt csinálni, meg milyen nagy dolgokat fogunk tenni, és mennyire szentek leszünk, de nagyon gyakran találkoztam a saját korlátaimmal, hogy nem vagyok olyan szent, mint szerettem volna, nem tudom olyan jól megcsinálni, ahogy szerettem volna, és ezek nagyon fontos pontjai az életemnek, mert ott tapasztalom meg, hogy az Isten nem a teljesítményemért szeret, vagy nem azért szeret, mert letettem egyszer az életemet, és akkor ez most mindörökre így marad, hanem mert akkor is szeret, mikor napról napra visszaveszem, és napról napra elesem, és hogy nála ez nem akadálya az ő szeretetének, és ezek azok a pontok, ahol napról napra mélyül a szeretet. Ez a dolog lényege. Valamelyik nagymarosi találkozón hallottam azt a mondatot, hogy azt nem tudjuk, hogy mi lesz velünk holnap, de azt tudjuk, hogy ki lesz velünk holnap. Ez egy nagyon frappáns és nagyon igaz mondat, mert valóban olyan a világ körülöttünk, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Akár állásról beszélünk, akár felbomló családokról, bármiről, nagyon felgyorsult világból, akár egy fiatal, azt sem lehet tudni, hogy melyik országban kap állást, vagy milyen nyelven fog beszélni a jövendőbelie, tehát tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. A biztonság ebben a helyzetben az, hogy ott van velünk az Isten. Az Istennek mindannyiunkról van egy nagyon szép terve. Bárki bármilyen állapotban, ha megtalálja azt, ami az Isten akarata számára, sokkal jobban szeretem azt, hogy az Isten álma számára, az egy olyan hely, ahol növekszik benne az öröm, meg a béke, és ahol egyszerűen boldog lesz. Számomra ilyen hely, ahol valóban jól érzem magam, ahova szívesen utazom. Küldetésem a sérültekhez jó oda menni, ami nem egy munkahely, ahol le kell tudni az óráimat. Amit én így a szerzetesi mindennapjaimban meg tudok tapasztalni, az az Isten nagyon intenzív gondviselő jelenléte. Az Isten teljesen be tudja tölteni az ő szeretetével az életemet. A szociális testvérek társasága az otthonom, ez egy nagyon nagy biztonságot jelent. Uram, hálát adok neked, hogy a te követésedre hívtál. Hálát adok, hogy az öröm útját mutattad meg nekem. Hálát adok, Uram, mindazokért, akik hallgatták ezt a riportot, és kérlek téged, hogy vezesd őket is közelebb a te örömödhöz, és a veled való személyes szerető kapcsolathoz. Amen.
5: Kedves hallgatók, Tiszai Luca szociális testvér tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szentatya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szentatya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján, a párizsi Élysée palota dísztermében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási örökséggel rendelkező ország minden lakóját. Származások sokszínűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a beárnyi család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fény városa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalmak,

0: Dallam és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára. A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszobású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is kimeríthetetlen forrást találnak. Az emberi méltóság, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kérdése minden korszakban felmerül, és párhuzamosan kell lépést tartania a társadalom fejlődésével és a technikai haladással, fejtette ki beszédében Leó pápa, majd idézett Magnifica Humanitas, a csodálatos emberség kezdetű enciklikájából, amelyben felhívta a figyelmet a haladást erősegítő technológiai eszközök kétértelmű arcára, amelyek kárt okozhatnak, hanem a jóra irányítják őket. A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. Az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jóléte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította a figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa újból biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária, Franciaország fő védőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
1: Que Dieu bénisse la France.
0: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
2: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott. Nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható áruciknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leo, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leo. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leo. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leo két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
1: I'd like to appeal to two images from the Bible.
2: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
1: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
2: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretet közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretet közösséget, hangsúlyozta Leo pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leo a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leo pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leo végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
0: Leó pápa homíliája Notre Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4:46-kor kezdődött Leó pápa vezetésével az egyház esti vesperás imája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szent Atya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homiliája kezdetén a Szent Atya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmetes pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafojtva figyelt. Már akkor is riadtan emeltük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel is annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. Kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaóra szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjt és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete. Benne, annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított, megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom, a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen, üres tér, az átalakítást évő most a templomtér közepére, az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicsérik, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idők teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szent Atya nagy szeretettel arra kérte a misérző papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományoztak a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé, és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve, a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Albrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az Atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az Urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei, olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárt a péntek esti homíliáját a Szentatya a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Bíber József atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, Te teremtettél bennünket a saját képmásodra, azért, hogy bennünké, mi pedig benned éljünk, hogy általunk cselekedve a világ megismerje a Te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hisz meg, ők pedig ne féljenek a te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Bíber József atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalazanci Szent Józsefhez, amelyet Sik Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalazanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Hírpercek.
5: Szent Ferenc tranzitusának jubileumára kilenceddel készülnek az Avillai Nagy Szent Terész templomban. 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Október 1-én 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Németh Petra és Kontra Zsuzsa. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készülnek a terézvárosi Avillai Nagy Szent Teréz templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az Avillai Nagy Szent Teréz templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileumi évét, míg 2025-ben a naphimlus születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A Szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a Szentatya Párizsban nem csak az ország vezetőivel, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet, a Notre Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdes-i barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában és világméretű mozgalommá vált, minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
4: Híreinket hallották.
6: Mária Rádió.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Körkép című műsorát hallják Nyugat-Szlovákiából. A heti felvidéki híreink a következőek. Magyar nyelvű szentmise Poszbasszentkúton. A radi minorita vértanukra emlékeztek. Kiállítás megnyitó Komáromban. A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség 27. országos méta bajnoksága Kürtön. Helytörténeti előadás Léván. Megújult a Kerenyei templom. Az idei évben 3. alkalommal került sor magyar nyelvű szentmisére a Poszbai Mária kegyhelyen, a hétfájdalmú boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan szeptember 19-én. A történelmi Barsvár megyében, az érsekújvári járásban található Poszbaszentkút főbúcsújára sokan érkeztek a közeli és a távoli régiókból, hogy együtt emlékezzenek Mária szenvedéseire és kérjék közben járását. A közkedvelt Mária kegyhelyen, melynek múltja 200 évre tekint vissza, a szabadtéri ünnepi szentmisét Puss Sándor jezsuita szerzetesatya, Köbölkúti plébániai helynök mutatta be. Puss atya a szent beszédében kiemelte a fájdalmas szűzanya szerepét, aki nem csak kegyelemmel és malasztal, de szenvedéssel és fájdalommal is teljes, hisz megváltó fia mellett a társ megváltó szerepét vállalta. Az utolsó negyedik alkalommal tervezett szentmisére Poszbán október 11-én kerül sor, 10 órai kezdettel, a Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódva. Szeptember 15-én, a fájdalmas szűzanya ünnepén, a Kassai Főegyházmegye Nagykaposi Esperesi kerületéhez tartozó Radi plébánián ismét megemlékeztek azokról a minorita testvérekről, akik a 17. században ezzel a vidéken hirdették az evangéliumot, és az egykor Radon működő rendházban teljesítettek missziós szolgálatot. Az ünnepi szentmisén részt vettek a Szlovákiában szolgáló minorita testvérek is. Élükön Martin Kollár kusztóddal. A szentmise főcelebránsa és szónoka Jaroszláv cár volt, aki az imregi minorita kolostorban szolgál. A rend őt bízta meg azzal, hogy folytassa Iglódi István testvér, a szerzetesi hitvallás vértanúja boldoggávatási ügyével kapcsolatos munkát. Szentbeszédében Jaroszláv atya arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk nehézségei között bizalommal forduljunk a boldogságos szűzanyához, aki anyai oltalmával kísér és megerősít bennünket. A szentmise után a papok és a hívek körmeletben indultak el a Radi Szent Háromság plébánia templomból az egykori minorita rendi templom helyére. Itt rövid áhítatosság keretében imádkoztak Iglódi István testvér boldoggávatásáért, valamint megemlékeztek az egykor Radon szolgáló elhunyt szerzetesekről és mindazokról, akiknek földi maradványait a 2011 és 13 között végzett régészeti felújítás során találták meg. A feltárt maradványokat később ezen a helyen újra eltemették. Ünnepi keretek között szeptember 17-én délután nyitotta meg kapuit a Magyar Hozomány Kelengyeládák titkai a Kárpát-medencében című tárlat a Komáromi Dunamenti Múzeum főépületében, a Kultúrpalotában. A tárlat központi témája a régi néphagyományok felemlítése, különös tekintettel a női életút egyik legfontosabb fordulópontjára, a házasságra való készülődésre. A látogatók részletesen megismerhetik a kerengyeláda elkészítésének folyamatát, a kerengye összeállításának szokásait, valamint azokat a megható történeteket, amelyek ezekhez a féltve őrzött tárgyakhoz kapcsolódnak. A kiállítás szépen példázza, hogyan öröklődtek ezek a generációról generációra szálló értékek a családokon belül, erősítve a közösségi összetartozás érzését. A színvonalas kiállítás Székely Csilla ötletéből született meg, aki Huszti Katával közösen a kurátori feladatokat is ellátta, így egy átfogó, vizuálisan és tartalmilag is gazdag anyagot tárva a nagy közönség elé. Szeptember 4-e és 6-a között rendezte meg Kürtön a 27. országos métabajnokságát a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség. A rendezvény szervezői feladatait a helyi 22. számú Majer István cserkész csapat látta el. A bajnokságon 435 cserkész és közel 150 látogató vett részt. A rendezvény péntek este ünnepélyes megnyitóval és zászlófelvonással kezdődött. A mérkőzésekre szombaton került sor. A verseny idén is két, kölök és suhanc kategóriában zajlott. A kölök kategóriában 16, a suhanc kategóriában 9 versenycsapat mérte össze az erejét. Elsőként a csoportkörök, majd az elődöntő meccsek következtek. Kölök kategóriában az ipolysági cserkészeknek sikerült győzedelmeskedniük. A helyi cserkészek sem szomorkodhattak, a suhanc kategória győztese Kürt versenycsapata lett. A szombati nap ünnepélyes díjkiosztóval, oklevelek és vándorkupa átadásával, valamint meglepetés tűzjátékkal zárult. A mérkőzések mellett színes esti kísérőprogramokkal készültek a szervezők a bajnokság ideje alatt. Léva városa idén ünnepli első írásos említésének 870. évfordulóját. A lévai Revicki Társulás hertőtöneti szakosztályai szívügyének tekinti az évfordulót, ezért szeptember 8-án előadássorozatának 138. előadásán elvénítette fel a város gazdag történetét. Az eseményt Müller Péter, a helytörténeti szakosztály vezetője nyitotta meg. Sok szeretettel és kitüntető tisztelettel köszöntötte a délután előadóját, Novák Mezőlaki Margarétát, nem csak mint elismert régésztörténészt, hanem mint a szakosztály társalapítóját. Az előadó gazdag vetített képanyagával és élvezetes előadásmódjával kötötte le a szép számban megjelent közönség érdeklődését, és korszakról korszakra mutatta be Léva városának történetét. Az előadó behatóan foglalkozott a középkori Lévával, a magyar királytól neki adományozott vásárrendezési, vámszedési, sőt ezüstpénzverési jogokkal is. Ezt követően az előadó részletesen tárgyalta a lévai várat birtokló családok történetét. Az előadást követően A jelenlévők között kötetlen, jó hangulatú társalgás alakult ki a régi léváról. Közösségi összefogás eredményeként újult meg belülről a kelenyei Mindenszentek temploma. A szinte teljes egészében megújult templomot augusztus utolsó vasárnapján szentelték újra. A szakrális épület külső homlokzatát az elmúlt években újították fel. A felújítás ötletét felkarolta a kelenyei önkormányzat, valamint a hitközség is. A hathatós összefogás eredményeként idén tavasszal kezdték el a felújítási munkálatokat. A jelentős munkálatokat a hívek, a kelenyeiről elszármazottak és az önkormányzat anyagi támogatásával valósították meg. Első körben a padlózatot és a szentély talapzatát újították fel. Leszették a templom falán végigfutó lambériát. Lecserélték továbbá az elöregedő fűtőrendszert, felújították a villanyvezetékeket és klímaberendezést szereltek fel. Lecserélték a világítótesteket, valamint a belső falakat is átfestették. Az épület a belső felújítás mellett új oltárral is gazdagodott. A felújítás idén májusban kezdődött el, és augusztus utolsó napjában fejeződött be. A templom újra szentelésére augusztus utolsó vasárnapján került sor. Parák József, püspöki helynök, paptestvéreivel közösen celebrálta az ünnepi szentmisét.
6: Kedves hallgatóink, ezek voltak mai felvidéki híreink. Búcsúzok Önöktől a műsor szerkesztője és felolvasója Berta Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: A család nem csak a magánélet legfontosabb közössége, hanem társadalmi kérdés is. Döntéseink a gyermekvállalásról, az egymás iránti felelősségről, közös jövőnket is alakítják. Vendégünk Dúró Dóra országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk elnök helyettese, akivel családról, gyermekvállalásról és szolidaritásról Prontvai Vera beszélget.
3: Azt láttam a Facebook oldalán tegnap, szeptember 1-én, hogy 3 fiú és 1 lány kezdi önöknél a családban most a tanévet. Most 4 viszonylag még kicsi gyerkőc mellett hogyan tudja ellátni egyéb feladatait mondjuk a parlamentben.
4: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Az életem első számú küldetése, hogy édesanya vagyok, és ez minden mást megelőz, és a férjem is így gondolkodik, hála az égnek, és így tudjuk a családi életet úgy szervezni mindig, hogy a gyerekeink ne szenvedjenek hiányt törődésben, gondoskodásban, figyelemben sem. Nyilván a szeptember elsője, meg az első hete az minden családnak, pláne több gyerekes családoknak nem unatkozással telik, nekünk sem, de hát igyekszünk helytállni, és ebben az időszakban különösen figyelni arra, hogy minden rendben legyen, mindenkinek legyen elég füzete, könyve, beérjenek a felszerelések, és próbáljuk meg a gyerekeknek is lelkileg is könnyebbé tenni az iskola kezdést, illetve ezeket a heteket.
3: A férje is politikus. Hogyan tudják összehangolni ezt a családdal? Tehát én mindig azon gondolkodom, amikor így nyomon követem az eseményeket, hogy mi történik az országgyűlésben, vagy az országban, hogy ki van a gyerekekkel nyáron.
4: Egyrészt már van közöttük, aki egyedül is el van, tehát a lányom gimnazista, úgyhogy bőven, és a legkisebb gyermekünk pedig nagyon, nagyon szereti, mindegyik gyerekünk szereti a másikat, de hogy ott egy nagy lány és a kisfiú közötti szimbiózis az nagyon erős, de hála az égnek mind a 4 nagyszülő tudja segíteni egyébként a családunkat, és ez szükséges is. Nem elsősorban a karrierépítés miatt értékes, ez nyilván jó az, hogyha az ember meg tudja oldani, hogy családon belülről kap segítséget a gyermeknevelésben, de hát a gyerekeknek is életre szóló élmény a nagymamákkal, nagypapákkal töltött idő.
3: Önben mit változtatott meg az anyaság?
4: Az életem legnagyobb változását hozta el az anyaság. Nekem egy meghatározó élményem, egy új élet kezdődött számomra, és mintha akkor nyílt volna ki a világ valójában. A szülés élményeimet egy nagyon erős élményként éltem meg. Egyrészt maga a fájdalom érzés is annyira kitágította a határaimat, hogy azóta tudom, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy valami fáj, akkor annál még azért vannak fokozatok, és hogyha az ember úgy érzi, hogy fáradt, akkor még vannak fokozatok. Tehát, hogy egy ilyen típusú élmény, az úgy gondolom, hogy azért megváltoztatja az embert, túl azon, hogy világra hoztam egy életet, akiért onnantól kezdve felelős vagyok, akinek az életében az édesanyja vagyok, aki az első években mindenképpen az első számú személy az ő életében, és ott tanul az ember szerintem a legtöbbet magáról, az életről, amikor egy újszülött gyermeket el tud kísérni évtizedeken keresztül, és végig nézi, végig követi a sikereit, kudarcait, nehézségeit, örömeit, tanulását. Olyan mértékben felmagasztalja az embert szerintem, amit nehéz is szavakkal kifejezni.
3: És a gyermekeik hogy bírják a gyűrődést idézőjelben? Azt, hogy önöket ugye azért nap mint nap látják a gyerekek, szülei esetleg, vagy nyomon követik, hogy mit csinálnak.
4: Amikor megszülettek a gyerekek, akkor én már országgyűlési képviselő voltam, tehát ők ebben
3: 23 évesen,
4: igen, és 24 évesen édesanya is lettem. Tehát ők már úgy születtek, hogy ez a helyzet előtte adott volt számukra. Mi megbeszéltük ezeket a dolgokat velük, hogy a mi munkánknak ilyen a természete. Egyrészről természete az, hogy a nyilvánosságban zajlik, tehát minket felismernek az utcán, nekünk a ránk vonat véleménynyilvánításokat jobban kell tűrnünk, többet kell tűrnünk, de én nagyon híve vagyok a beszélgetésnek, és a gyerekeinkkel mi minden este beszélgetünk, tehát ez egy elmaradhatatlan program, és így, ha akár bennük felmerül valami, ami a mi közéleti szerepvállalásunkkal kapcsolatos, akár az iskolában, akár bárhol internetről olyan információ jut el hozzájuk, akkor mi ezt mindig meg tudjuk beszélni, és ezzel így ki tudjuk simítani, rendbe tudjuk tenni az ő lelkükben is azt, hogy, hogy ez milyen munka. Másrésztről pedig elmondtuk nekik, hogy ennek csak ilyen a természete, de ez nem feltétlenül jobb vagy rosszabb, mint egy másik munka, hanem mivel ez a nyilvánosság előtt zajlik, ennek vannak következményei, még mondjuk az ő életükben jelen vannak a pedagógusok, az a munka nem a nyilvánosság előtt zajlik, de ugyanúgy lehetnek konfliktusok, vagy lehet valaki nagyon jó az adott szakmában, attól, hogy mondjuk a nyilvánosságnak ilyen értelemben nem része, az még nem minősíti mondjuk valakinek a munkáját.
3: Nagyon fiatalon kezdte a pályafutását, és nagyon fiatalon lett édesanya. Nem érzi néha azt, hogy valami úgy kimaradt az életéből?
4: Nagyon jó ez a kérdés, és én úgy érzem, hogy akkor maradt volna ki az életemből bármi, hogyha nem lettem volna édesanyja, vagy ha később lettem volna édesanyja, mert semmi másból nem tanultam az életről annyit, mint az anyaságból, és semmi nem ad annyi örömöt, és semmilyen közéleti pozíció, vagy bármilyen elismerés nem szerez akkora örömöt, mint a gyerekeim, és az a csoda, az a család, ami minden nap otthon vár, és ezért én nagyon hálás vagyok, hogy ezt így sikerült kialakítanunk a férjemmel.
3: Hogyha lenne itt velünk mondjuk egy olyan várandós anyuka, aki egyrészt nem akar teherbe esni, mondjuk megerőszakolták, nem viheti haza a kisbabáját, mert otthon a szülei mondjuk nem engedik, és úgy érzi, hogy neki ez az egészhez nincsen ereje, energiája, neki mit javasolna?
4: Nagyon nehéz egy ilyen élethelyzet. A hitet szeretném benne erősíteni, hogy minden olyan helyzetből, ami első ránézésre nehéznek is tűnik, van kiút, és ezt nem csak az ilyen válsághelyzetekre vonatkoztatva kell érvényesíteni az életben, hanem mindennel kapcsolatban. Számomra a kereszténység az nem mondom, hogy elsősorban, de nagyon nagy részben ezt jelenti, hogy nem feladni kell egy nehéz helyzetben, és a könnyebb megoldást választani, vagy a könnyebbnek tűnő megoldást választani, hanem bízni, remélni, és a hit által keresni a megoldást. Egy édesanyja, aki úgy érzi, hogy nem tudja vállalni a gyermekét az adott pillanatban, egyrészt ez megváltozhat akár néhány hónapon belül is, hogy ha megváltoznak a körülmények, és például segítséget kér, ezt nagyon szeretném tudatosítani minden krízis helyzetben lévő várandós édesanyában, hogy lehet segítséget kérni, nem szégyen segítséget kérni, de nagyon sokan vagyunk, akik az ő gyermekükre is értékként tekintünk, életként tekintünk, védendőként tekintünk, és szeretnénk őket is segíteni. És nagyon fontosnak tartom azt a gondolatiságot ezzel kapcsolatban, ami a püspöki konferenciának a nemrégiben kiadott közleményében szerepel, hogy az anyát és a gyermeket együtt és egyszerre lehet segíteni. Tehát azt a szembeállítást, amit itt nagyon sokan tesznek ilyenkor, hogy az anya érdekét és a gyermek érdekét szembeállítják egymással, ezt egy fals dolognak tartom, hiszen az anya és a gyermek érdeke ebben a helyzetben is ugyanaz. És hogyha pedig végképp úgy érzi, hogy nem tudja a gyermek felnevelését vállalni, akkor örökbe tudja adni a gyermeket. Nagyon sokan vannak, akik várnak arra, hogy akár csecsemőt örökbe fogadjanak, és szívesen felnevelik, és jó helyre tud kerülni.

0: Nemrég részt vettek a Mária Rádió egyik beavató zarándoklatán egy szombat délelőtt. Egyrészt honnan tudták, hogy van ez a zarándoklat? Másrészt az, hogy a gyerekeikkel jöttek el, ez azt is jelenti, hogy a gyerekek nyitottak erre. Holott a mai fiatalok nem biztos, hogy úgy örömmel mennek anyával, meg apával zarándokolgatni a budai hegyekbe.
1: Kifejezetten kerestünk olyan programokat, amik közelebb hozzák őket egyrészt a valláshoz, a hithez, mondjuk akár a természethez is, és gyerekeknek érdekesebb vagy élvezetesebb lehet. Mivel még csak 6 éves, most lesz 7 éves a legkisebb gyermekünk, ezért olyan zarándoklatot kerestünk, ahol kifejezetten gyerekeknek, gyerekek bevonására is van lehetőség, egyrészt a távolság miatt, másrészt a megálló helyek miatt, tehát hogy őnekik még van nyilván egy olyan igényük, vagy teherbírásuk, amit figyelembe kell venni, és nem szerettük volna az, hogy egy rossz élmény legyen nekik, hogy eljönnek zarándokolni, és akkor ez egy túlterhelés mondjuk fizikailag számukra, és így találtunk rá a pálosoknak erre a zarándoklatára. Már nagyon régóta terveztük egyébként, hogy elmegyünk a gyerekekkel együtt, szeretnénk őket kezdettől fogva hitre, vallásosságra nevelni, és ezért igyekszünk közösségi programokon is részt venni, amennyire az elfoglaltságaink, így mindannyiunknak összesen, mert sportolnak is, meg egyéb elfoglaltságaink is vannak, de hogy ezek megengedik, és középiskolában nem véletlenül járatjuk a lányunkat, és még a fiaink még általános iskolások, de középiskolába őket is katolikus intézményekbe szeretnénk, hogyha majd járnának, mert az már egy olyan életkor, amikor ennek nagyon nagy jelentősége van, hogy milyen közösségbe kerülnek be, kik lesznek a barátaik, akár párkapcsolatuk is kialakulhat majd abban az életkorban már, és ez nagyon fontos szempont ami számunkra és életünkben, hogy hozzánk hasonlóan gondolkodó közegben legyenek.
0: Sokszor beszélt arról a magyar közéletben, hogy jót tenne az országnak, hogyha a kereszténység alapértékei egy kicsit erősebben jelen lennének.
1: Ez maximálisan így van. Ugye egy francia külügyminiszter volt az, aki azt mondta, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.
0: Nem lesz.
1: Így van, és szerintem ezt most már mindenki számára világos és látható, és ez nem csak Magyarországra igaz, hanem egész Európára, de hogyha még inkább kitágítjuk az egész földön, azt látjuk, hogy azok a civilizációk maradnak fenn, és akár a demográfiáról beszélünk, akár a kulturális identitásról, amelyek életében fontos szerepet tölt be a vallás, és amelyek pedig ezt eldobják, és háttérbe szorítják, azok pedig hanyatlóban vannak, és Európában ennek a demográfiai krízisnek, amiben most már évtizedek óta gyakorlatilag egész Európa benne van, ennek a megoldása nem képzelhető el a keresztény értékek érvényesítése nélkül, ami alatt értem egyrésztről a családnak a megbecsülését, másrésztről magának az életnek a védelmét.
0: Önnek mi volt az a meghatározó Isten élménye? Erre emlékszik,
1: amikor... A gyerekeim születése, hogy ez lehet így. Én nekem az tényleg, minthogyha én nekem egy új kaput nyitott volna ki az Isten ezzel számomra. Amit én addig az életről gondoltam, az teljesen megváltozott akkor, és egy olyan, ez nem egyik napról, nem egyik pillanatról a másikra történt meg, hanem egy bizonyos idő után én láttam, hogy az, hogy én nőként, édesanyaként fel vagyok ruházva azzal a képességgel, hogy én egy másik embert a szívem alatt hordhatok, és hogy őt világra hozhatom, és hogy a testemből táplálhatom. Ez az életnek a legfőbb értelme, és hogy ennél értékesebbet egy ember nem tud létrehozni, mint egy másik embernek az élete. És ez bennem akkor olyan mélyen kikristályosodott, hogy azóta is ez kísérel a mindennapjaimon.
0: Önt vallásosan nevelték?
1: Nem
0: mikor
1: kifejezetten.
0: Mikor találkozott a hittel így először?
1: Nem kifejezetten, de nem is ateisták a szüleim, tehát istenhívők, de nem voltunk az a nagyon vallásos család. A férjem családja viszont sokkal inkább. Az ő anyai nagyapja görögkatolikus pap volt, és az 50-es években templomot is épített, tehát melyiket? Egy olyan időszakban, Fülöpön, Hajdúbihar vármegyében.
0: Igen, a csók görög katolikus.
1: Igen, igen, és ők nyilván ebből kifolyólag sokkal vallásosabbak, és az ő vele való találkozásomat követően váltam én is ennyire vallásossá, illetve nyilván egy különböző életkorokban különbözőképpen jelenik meg a hit szerintem az embernél. És hogyha már édesanya vagyok, és szintén azért is felelős vagyok, hogy a gyerekeim egészségesek legyenek, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is, és lelkileg is egészségesek legyenek, akkor erre is tudatosan figyelmet kell fordítanom. Tehát ma a tizenévesek körében egészen elképesztő, hogy mennyi a szorongó, a depressziós, az élet értelmét kereső fiatal, és a szülőknek, a családoknak óriási szerepe van ebben. Tehát a legfőbb gyermekvédelem az a családvédelem. És ezt a hétköznapokban szülőként mindannyiunknak gyakorolnunk kell, vagy kellene, és ezért is vagyok erre különösen érzékeny, hogy a gyerekeim is megkapjanak olyan támpontokat, amik akár a tizenéves korukban jelentkező kihívásokban segítenek nekik eligazodni.
0: De hogyan lehet a keresztény értékeket megerősíteni mondjuk ma Magyarországon? Mi az önök feladata, mi lenne az önök feladata ott a parlamentben, és mi nekem a saját életemben, a saját családomban, a saját munkakörömben?
1: Hát az egyik legfontosabb az, hogy vállaljuk, tehát hogy valljuk meg a hitünket, akkor is, hogyha emiatt kinevetnek minket, vagy valami fajta ósdi idejét múlt gondolatnak tekintik azt, hogy mi istenhívők vagyunk, vagy megbélyegeznek, mert ez nem tudományos, vagy nem racionális, vagy ehhez hasonló. Talán sokan találkoztunk ezekkel a bélyegekkel, és hogy vállalni kell, hogy a tudománynak vannak korlátai, a racionalitásnak vannak korlátai, a hitnek nincsenek korlátai. És hogy pont ez az azáltal, hogy az ember lelkiséggel rendelkező lény, ebből következik az, hogy a hit nélkül nem is értelmezhető. És aki azt mondja, hogy neki nincs hite, valójában szerintem azoknak is van hite, csak még nem találták meg, vagy nem találják, vagy valami olyan hatás érte őket, ami miatt elfordultak ettől, de hogy szerintem az ember, mint lény nem értelmezhető a hit nélkül, illetve különböző pótlékokkal megpróbálják helyettesíteni a hitet, és mindenféle spirituális divatoknak hódolnak, de ez is mutatja, hogy egyébként alapvető igénye van erre az embernek, csak nagyon sokan ugye üzletet is csinálnak ebből, szóval ez egy messzire, messzire vezető kérdés, tehát az elsődleges, hogy megvalljuk a hitünket, és akár a családunkban, akár a közéletben, akár a rádióban, tehát hogy ez igazából éppen ott, ahol vagyunk, és ezt minden helyzetben bátran és büszkén vállaljuk, és szerintem ennek ereje van. A lányomnak most a kötelező olvasmánya volt a Quo Vadis ezen a nyáron. Annak is az egyik legfőbb üzenete ez, hogy milyen ereje van annak a becsületnek, tiszteletnek, tartásnak, amit úgymond hétköznapi emberként a keresztények ott azon körülmények között is vállaltak, most Péter történetétől el vonatkoztatva szintén. Az a példa, amit a környezetünk lát, annak én úgy gondolom, hogy igenis ereje van, és hogyha ezt hitelesen és következetesen képviselni tudjuk, akkor az a környezetünkre is hatással lesz. Nyilván a korszellem az nem ebbe az irányba hat, sajnos, de vannak olyan országok, ahol kvázi reneszánszát kezdi élni a katolicizmus. Másrésztről azt is látom, és nagyon sokat foglalkozom a digitális gyermekvédelemmel például, mert ezek az eszközök sokkal súlyosabban károsítják a gyerekeinket, mint azt első ránézésre gondolnánk, és nagyon sok olyan kapcsolatot vagy olyan élethelyzetet, ami a mi számunkra természetes, ők nem is fognak már megtanulni. Ezt szeretném ettől megóvni, ezt a nemzedéket, és egyre többen vannak szülők is, és egyébként gyerekek is, akik erre rájönnek, hogy ezek nem valódi élmények, nem valódi kapcsolatok, hanem egy virtuális világ, ami valójában nem is létezik, és nekik igényük van arra, hogy igenis legyenek húsvér barátaik és szeretett kapcsolataik.
0: Van a Bibliában egy mondat, hogy szeresd az ellenségedet, szeressétek ellenségeiteket. És azon sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban, hogy ez például az önök hivatásában, ezt hogyan lehet megélni keresztény hívő emberként?
1: Ez az egyik legnehezebb része a kereszténységnek, úgy gondolom, hogy az ember őszintén így viszonyuljon. Van a Gary Chapmannek, aki a szeretett nyelveket is írta, egy műve, amiben van egy mondat, amit én nagyon sokszor elmondok magamban, hogy türelemmel, megértéssel és nagy lelkűséggel kell az embertársaink felé fordulni. Ezt próbál, tehát a türelem és a megértés az már fél siker az ehhez vezető úton. Ha megpróbálom megérteni, akár a politikai ellen,

0: ő gondol valamit a világról, lehet, hogy téved, lehet, hogy én is tévedek sok dologban, és megpróbálom ebbe az irányba terelni a nézetkülönbséget, hogy akkor ütköztessük az érveket, és akkor valakinek igaza lesz a végén, és akár formálhatjuk is egymást ezáltal. Tehát, hogy a megértés az első, amit e tekintetben kiemelnék, a másik pedig az, hogy a személytől elválasztani, amennyire lehet a konfliktust.
1: Hogyan tudjuk szeretni azokat az embereket, akiknek esetleg más a bőrszínük, vagy más a nemi identitásuk, mint amit mi gondolunk, hogy esetleg az?
0: Én úgy gondolom, hogyha van egy közös értékrend, amit vallanak, az egy jó, vagy vallunk, az egy jó kiindulási alap lehet akár szeretet tekintetében is, és a szeretet az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk akár egy bűnözőt abban a helyzetben vagy életformában hagyunk, amiben ő él, hanem megpróbálunk segíteni neki, hogy egy normális életet éljen, ami tényleg méltó az Isten teremtményéhez, az emberhez, és a szeretet megnyilvánulása az ebben a segítségnyújtásban érhető tetten. És akkor is, hogyha van köztünk nézetkülönbség, akkor is én úgy gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes elindulni, hogyha valaki megtagadja a kereszténységet, vagy akár még messzebb megy, és akár káromolja is az Istent, hogy megpróbálni rávezetni arra, hogy valójában ez az út az, ami számára is egyébként a gyarapodásnak az út. Ezek általában azért komplexebb problémák, tehát az főleg gyerekek esetében, hogy egy gyerek valami mondjuk agresszív, vagy nem tartja be a viselkedési normákat, ott nem elsődlegesen a gyerek a hibás, hanem a család a legtöbb esetben. Tehát a szülőnek van egyfajta felelőssége, hogy milyen embert nevel a gyermekből, mi az, amit megenged neki, mi az a példa, amit mutat neki, az is nagyon fontos. Tehát, hogy sokszor persze jelentkezik mondjuk egy iskolai konfliktus két gyerek között, van egy elkövető, meg van egy sértett, de ha egy elkövető gyerek van, ott általában nem ő magától találta ki azt, hogy így viselkedjen, hanem annak megvan a maga persze. Oka, és hogyha ezt a problémát meg szeretnénk szüntetni, akkor mélységében kell kezelni, és ezeket a mögöttes okokat is fel kell tárni.

0: ha imádkozik mondjuk este vagy reggel, nem tudom, hogy mikor van erre ideje, akkor mit kér a mai magyar társadalom számára?
1: Békét. és ezt, hogy találjunk vissza arra az útra, ami megtartja ezt a közösséget. Tehát olyan a magyar államnak az 1000 éves történetében nem volt, hogy mi saját önszántunkból tagadjuk meg az élet továbbadásának az értékét. Volt itt minden, tehát majdnem minden tényleg, a háborúktól kezdve természeti katasztrófák, vagy járványok, vagy tehát nagyon sok minden történik 1000 év alatt nyilván, de olyan nem volt, hogy azt megkérdőjelezte volna bármilyen ideológia, vagy pláne nem a fősodratú gondolatiság, hogy az élet továbbadása az nem egy érték. És most ez történik. Európában is ez történik, Magyarországon is ez történik, és ez az, amiből az következik, hogy egy olyan civilizációban élünk, amelyik önszántából felszámolja saját magát. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem lehet az életnek az értelme, és erre megint nagyon sok választ lehet adni, hogy mi az életnek az értelme, de az biztos nem, hogy megszakítjuk, még az biztos nem, hogy nem adjuk tovább. Ha az élet értelme az lenne, hogy nincs szükség az életre, akkor nem lenne élet. Számomra ez a leg,

0: legfontosabb közéleti téma vagy kérdés, hogy ahhoz találjunk vissza, hogy a legfontosabb érték az az élet, és hogyha ebben van egy konszenzus, akkor minden egyéb problémát egyébként meg fogunk tudni oldani.
1: És ön szerint lehet ebben konszenzus?
0: Deák Ferenc azt mondta, hogy igaz ügyért küzdeni akkor is kötelesség, midőn a megvalósításra nincsen remény. Ez megint túlmutat az én személyes felelősségemen, vagy az én egyáltalán közéleti szerepvállalásomon. Ezt mondtam, amikor ugye a kereszténységgel kapcsolatban kérdezett, hogy én akkor is ezt vallom, hogyha ez most nem divat, vagy nem talál értő fülekre sokaknál, bár azért ez relatív, azért vannak, akikre tudok hatással lenni, meg tudunk, akik ezt a közös értékre valljuk, tehát, hogy nem az eredményesség szempontjából közelítem ezt meg, hanem abból a szempontból, hogy legyen egy ilyen választási lehetősége is az embereknek, és hallják ezt a véleményt is. Nyilván ma már nagyon sok véleményt hallanak. Ugyanakkor, hogyha különböző vitákban részt veszek, és most már ez 17. éve vagyok országgyűlési képviselő, és ezt mindig is képviseltem, akkor én nem találkoztam még olyan érvel, ami eltántorított volna ettől, hogy én így gondolkodjak erről, és hogyha az embernek van valami fajta küldetése az életben, nyilván az sokféle lehet, nem mondom azt, hogy egy gyermektelen embernek az élete az értéktelen, nyilván nem gondolom így, kezdve a papokkal, ugye, tehát, hogy meg hát rengeteg szentünk van, akiknek nem volt gyermekük, tehát, hogy másban is ki lehet teljesedni, de hogy az uralkodó korszellem az ne kérdőjelezze meg az élet értékességét, és akkor lehet egy gyarapodó közösségről beszélni.
1: Amikor reggel felkel, és mondjuk útnak indítja a gyerekeit, és utána elkezdi élni, vagy tenni a napi feladatait, akkor mi az a cél, ami így ott tartja önt ebben a pozícióban, helyzetben, mert ez azért rengeteg erő kell a nyilvánosság előtt működni.
0: Tudom jól, hogy nagyon sok ember van, aki hasonlóan gondolkodik, mint az a politikai közösség, amihez én is tartozom, és egyrészt szeretném megerősíteni őket, hogy nekik is könnyebb legyen az értékeiket vállalni. Másrészt nyilván vannak különböző szakmai, szakpolitikai célok, amiket az ember el tud érni, akár konkrétan az országgyűlésben is, vagy általánosságban a közéletben. Tehát, hogy ez ilyen fajta motivációs problémám egyáltalán nincsen, de görcs sincsen bennem azzal kapcsolatban, hogy ha most én országgyűlési képviselő vagyok, akkor nekem valamilyen fajta számokban mérhető eredményeket kell produkálnom mindig, mert ez ennél sokkal bonyolultabb és összetettebb munka, mint hogy ezt ilyen módon lehetne mérni. Vannak olyan emberek, akik elfogadják azt, amit mondunk vagy képviselünk, vannak, akik figyelnek ránk, és azért szimpatizálnak velünk, meg hát nyilván vannak olyanok is, akik nem értenek velünk egyet, de hogy igazából hatással tud lenni az ember, mikor, mekkora közösségre, és ez megint mekkora hatással, tehát hogy édesanyaként van a 4 gyermekem, őrájuk nagyon nagy hatással tudok lenni, az 4 ember, és hogyha én semmi más nem adok a világnak, csak 4 jó embert, én attól is végtelenül boldog leszek. Hogy az ember fia azért jött, hogy szolgáljon. Az ember nagyon hajlamos az önzésre szerintem, és eleve ugye ösztönszerűen úgy vagyunk beprogramozva, hogy a saját élet létfenntartásunkat biztosítsuk, és hogyha visszamegyünk az ősközösségbe, hogy a vadászat és az egymástól elvett élet, tehát amikor voltak olyan helyzetek, amikor tényleg élet-halál kérdése volt mindez, de szerintem az ellenségeink szeretése mellett egy másik kihívás és kiteljesedés az életben, hogyha az ember maga elé tud helyezni más embereket, más embereknek a szükségleteit. Ez a gondolatiság sokszor átsegít engem a fáradtságon, a nehézségen, és türelmet ad, amikor mondjuk belőlem is előjönnek önző gondolatok, hogy hú, most már megint nem tudtam ezt csinálni, vagy nem jutottam oda, vagy nem saját magammal nem tudtam foglalkozni, akkor ez mindig megnyugtat, ez az idézet.
1: Ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy van én ideje? Mert ez is egy nagyon divatos fogalommá vált, az én idő az anya számára.
0: Ahhoz, hogy mentálisan rendben legyek, ahhoz tudom, hogy mire van szükségem. Ennek egy része a sport, más része a hit, harmadik része az olvasás. És ezt összekapcsolom, és ezt tudom, hogyha bizonyos időt ezekre tudok fordítani, akár naponta, akár hetente, akkor rendben vagyok, és ezt igyekszem ezt kiszakítani magamnak.
1: Mit sportol?
0: Nagyon sokfélét, nagyon szeretek sportolni, sportolni. A lovaglás az most egy ilyen, hát mondhatjuk, hogy kedvencem, de aerobikra is járok, úszni is szoktam, úgyhogy...
1: Honnan van ennyi energiája 4 gyerek mellett?
0: Hát belőlük például, igen. Az embernek úgy kell kialakítani az életét, hogy eldönti, hogy mi az, ami fontos, és mi az, amire szán időt. Az, hogy én elmegyek szórakozni, vagy ilyesmi, nekem erre nincsen igényem. Tehát ahogy mondom, én, hogyha megvan a sportom, tudok olvasni, az elrepít egy másik világba. Tehát például, meg ha az ember végigolvassa akár történelmi, vagy akár egyházi tematikájú könyveket, Regőci István atyának az életét, az Isten vándorát elolvassa valaki, vagy Placid atya életét, Olofsson Placid atya életét, tiszta. Tehát hogy olyan erőt tud belőle meríteni, meg egy picit helyre rakja azért a hétköznapjait, hogy jó, hogy fáradt vagyok, vagy nincs időm, vagy így érzem, de azért mégse vittek el 10 évre gulágra. Szóval azért, és ott itt vannak ezek a példák előttünk, a közelmúltból is. Életem első rorátem is ilyen például Placid atya tartotta, tehát hogy személyesen is volt alkalmam találkozni vele, és akkor az ember úgy átértékeli az ő hétköznapi problémáit, meg nehézségeit, úgy gondolom.
2: Dúró Dóra országgyűlési képviselővel, a Mi Hazánk elnök helyettesével, a családról, a gyermekvállalásról és a keresztény értékrend védelméről Prontvai Vera beszélgetett. Lel-

0: Radio. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: A mai napunk témája életünk a mérlegen. Kérdése életek cél nélkül. Igéje Júdás apostol levele 12. versében. Kemény ige ez. Olyanok, mint a víz nélkül való fellegek, amelyeket szelek sodornak, mint az ősz végi gyümölcstelen fák, amelyek kiszakítva kétszer halnak meg. Fénytelen szemmel és maguk roskadva ülnek lelkészük vagy egy lelki orvos előtt, tétován ide-oda rebbenő tekintettel, már-már riasztóan ismerős arccal azok számára, akik ezt a szinte egyenarcot, ezt a lelki egyenruhát jól ismerik, azok azt is tudják, hogy körülbelül hogy kezdődik a panasz. Valahogy így, hogy orvosnál voltam már, és azt mondta, hogy minden leletem negatív, és mégis én halálos betegnek érzem magam, nem tudom, mi van velem, mondjon valamit. Minden tagom, mintha ólomból volna, nincs kedvem semmihez, se fölkelni, se lefeküdni, mert akkor meg aludni nem tudok. Legszívesebben fal felé fordulnék, hogy ne szóljon hozzám senki. De élnem kell, és meg kell keresnem a kenyerem nem is magamért, családomért, gyermekemért, feleségemért. Ha azt kérdezi, hogy tulajdonképpen mi bajom, akkor egy mondatban így mondanám, elértelmetlenedett az életem. Tulajdonképpen kisebb-nagyobb változtatásokkal vagy variációkkal mindenki így fogalmazza ezt meg, és egyre többen. Barátnak, ismerősnek, feleségnek, lelkésznek, lelkigondozónak, orvosának, a munkahelyén, akinek még van füle a hallásra, és még hajlandó egyáltalában másik embert meghallani, egyre kevesebben vannak, azok egyre gyakrabban hallják ezt, valahogy, valamiképpen. Talán az egyik azt mondja, hogy te, én olyan üres járatban élek, mint egy rossz malomkő, de nem örlök semmit, csak én örlődöm egyre inkább. Unom magam, unom az életem, unok minden. Nekem már a mindegy is minden. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy elképesztően lebénultam, képtelen vagyok bármit tenni. Lelkileg zsibbadtam el. Esetleg valaki így fogalmaz, hogy tudod, úgy érzem magam, mintha idegen volnék ebben a világban, mintha hirtelen valami mély vízbe estem volna, nyitott szemmel, és nem hallok semmit, nem látok semmit. Valaki egyszer azt mondotta, hogy látott már maga vendéglőbe, olyan nagy vízi edénybe, hátfogó halakat, hát így hápogok én levegő után, életkev után. Csak azok boldogabbak, mert nem tudják, hogy mi a bajuk, és mi következik rájuk, de én tudom. A mai igény diagnózisát hadd csumázzam, hadd olvassam még egyszer. Júdás apostol rövid kis levelében, egyetlen egy versben így ír egy bizonyos ember fajtáról. Olyanok, mint a víz nélkül való fellegek, amelyeket szelek sodornak, mint az összvégi gyümölcstelen fák, olyanok, amelyek kiszakítva kétszer halnak meg. Igen, először meghalnak akkor, amikor szubjektíve lelkük mélyén maguk úgy érzik, hogy tulajdonképpen ők járnak, kelnek, esznek, isznak, szaporodnak, de holtan. Holtan élnek, különös dolog ez, de van ilyen. Sokan tudom, értik itt, hogy miről beszélek. És másodszor akkor halnak meg, amikor megáll a szívük. Testvérek, nem kisebb dologról, nem kisebb bajról ejtek én itt szót, mint egy egész újfajta ragály. A rák és az érrendszeri megbetegedések után ma a fehér ember világában, Európában, Amerikában és hazánban is. Egyre jobban terjed és egyre jobban szedi az áldozatát. Ezért nekem erről szólni kell, mert nem tudod, mikor éri el a szívedet. Mert van másodlagos fertőzés, esetleg valaki él a közeledbe, aki megfertőzést megkapod, és holnap már, vagy holnap után, vagy egy fél év múlva tőled kapja meg valaki ezt a lelki ragát. ezért tudatosítanom kell. Ez az én felülről és belülről kapott megbízatásom a mai napra. Tudatosítanom kell, hogy van ilyen. Tudatosítanom kell, hogy előzzük meg valamiképpen. Erről szeretnék szót ejteni. A hogyanról? Tudatosítanom kell, hogy egy új szolgálatra kell felkészülnünk, egy olyan szolgálatra, amit eddig még nem is nagyon ismertünk. Olyan emberekkel kell kapcsolatot teremtenünk, akik már benne vannak, és ugyanakkor védekeznünk, hogy jaj, még velük foglalkozunk, még őket szeretgetjük, még hozzájuk szólunk, el ne kapjuk a betegséget. Ránk ne ragadjon a kedély állapot. Ez a ragály pusztít, testvérek, többek között talán ezért emelkedik olyan rohamosan az alkoholisták száma, az öngyilkosok száma. Talán ezért írta le egy nagy magyar író nem régen egy folyóiratunkba, hogy a 3000 kuldus országából a 3 millió depressziós vagy kedélybeteg országává lettünk. Igen, ez ragály. És lassan-lassan, aki sok helyen megfordul a kertkel, hogy mondja, hogy eléri a templomokat, eléri a templomos népet, sőt, merem mondani, hadd merjem csöndesen, hogy eléri a hívő népet. Vigyázz, hívő testvérem, ahogy nem mered állítani, hogy a hívő embernek nem lehet vakbélgyulladása, az se állítsd, hogy ez téged nem fenyeget. Mert ez is utolérhet bárkit, ha nincs előre fölvértezve. Egy nagy neves lélekbúvár, aki már nálam is idősebb, 21. évét szenteli, hogy valahogy megértesse a fehér ember világával, hogy mi történik vele, hogy mi ez a betegség. Fölmérte Európát, fölmérte Amerikát, Ausztráliát, Kanadát, rengeteg munkatársával, ez a világhíres professzor, szinte egy új iskolát alapítva és egy nevet is adott ennek a betegségnek. Így nevezi tudományos nyelven, hogy egzisztenciális vákuum. Az egész ember egzisztenciáját, létét, testét, lelkét, szellemét fenyegető űrérzés, belső ürességérzés. A semmi élménye. A semmi, ami belül kong, és ez a semmi van, ez a semmi annyira van, hogy meg tudja semmisíteni az ember. Le tudja dobni a 10. emelet, föl tudja oldani az 50 tardit. Ez a semmi akkor is megsemmisít, hogyha csak tengünk, lengünk, pedig azt hisszük, hogy vagyok. Valaki úgy mondta egyszer nekem, hogy tudja, úgy érzem magam, mint a mindent kiszivattyúztak volna belőlem, csak a bőröm tartja össze a testemet és a csontjaimat. Csak azért élek, hogy valamit keressek, és a gyerekeim ne halljanak éhen. Csak azért vonszolom magam, de higgyel, ez nem élet, ez csak tengődés és vergődés. És hányan mondják ezt így, vagy úgy, vagy amúgy. Testvérek, ha a kápláni éveimet is beleszámítom, akkor azt mondom, hogy közel fél évszázados lelkészi szolgálatom alatt én nagyon sokféle problémával találkoztam, kortársaimmal együtt természetesen. A 30-as évek elején azt kellett hirdetnünk, mondani, nyögni, kiáltani, hogy drága magyar testvéreim, hát az Isten nem esőisten. Nem arra való, hogy csak akkor imádjuk, hogyha esik az eső, ha nem, akkor a ökünket rázzuk az égre. A 40-es években egy egész új világban bizony alig találtunk magunkra, és ebben a nagyon nehéz magunkra találásban mégis meg kellett találnunk. Egy totálisan megváltozott világban az Isten igéjének örök mondani valóját. Mégis, újra és újra. És talán, itt-ott megtalált. És találgat, és keressük, még ma is. Az 50-es években szinte felújjongtunk, hogy van Jézus Krisztus. Fölfedeztük Jézust. Igen, föl kellett fedezni. A nagy ébredés idején, a nyomorúságot, amikor nagy idolok, nagy ideálok, nagy emberek, hol maguk dobták el az életüket, hol lepuffantották őket azóta. És rá kellett egy egész generációnak döbbenni, hogy nem itt, nem ott, nem emitt kell keresgélni az ideálokat, hanem van valaki, akit úgy hívnak, hogy Jézus! És akkor kezdtük mondogatni, fiam, ne olyan legyél, mint XY meg én, hanem olyan velem együtt, mint Jézus Krisztus, olyan Jézus. Fölfedeztük Jézusba az ember prototípusát, az ember mintát, akit az Isten adott erre a földre, akit igen, ó, hányszor elmondtam, kivette a szívét és beletette egy betlehemi bölcsőbe. És mondom újra, amíg mondhatom. Azután fölfedeztük ebben a Jézusban a Krisztust, a megváltott, hogyha mégse sikerül az emberségünk, és mégis önmagunk nívója alá csúszunk, akkor legalább térdre tudjunk esni, és azt mondani, irgalmazz és könyörülj, Kyrie eleison, hogy újra fölálljuk, újra kezdjük emberségünket, sőt, homo christianus lehessünk, keresztény, mindegy, hogy mondod, Krisztus követően. Milyen jó volt felfedezni, hogy nekünk van Jézus Krisztusunk. És közben bizony testvérek, rá kellett döbbennünk, hogy egy népegyház egyre fogy, és csak egy szent mag fog megmaradni, és Jézus ezért a szent magért imádkozott, a kicsinnyájért, és nem nagy tömegekért. Ne félj, te kicsinnyáj, így mondta. Ő mindent tudott, előre tudott, már akkor. És föl kellett fedeznünk, hogy ez a kicsinnyáj csak akkor tud ekléziává, Isten egyházává szentülni, ha uralkodó egyház helyett megtanul szolgálni, lábmosó és nem fejmosó egyházzá tud válni. Amit a mi Urunk Jézus Krisztus bemutat, amikor maga elé kötötte a rabszolga kötény, és megmosta tanítványai lábát. Ezt kell végre valahára megtanulni.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Vittorio Vicardinak, a Mária Rádió világcsaládja elnökének köszöntője a Magyarországi Mária Rádió 20. évfordulója alkalmából.
3: A Mária Rádió Magyarországon kezdettől fogva nem csupán egy rádióállomás, hanem az evangelizáció élő eszköze, amely mélyen gyökerezik az egyetemes egyház küldetésében. A kezdet nehéz volt, mert több mint 7-8 évi munka és sok ember részvétele volt szükséges a rádió elindításához. Az első hívás a 90-es évek végén érkezett hozzánk, és első elnökünk, Emanuele Ferrario, sok erőfeszítést tett, hogy megtalálja a helyes választ erre a hívásra. Az elmúlt 20 évben a Mária Rádió Magyarországon hűségesen teljesítette ezt a küldetést. Napi misék, rózsafüzér, katekézis, lelki elmélkedések és a keresztény élet erkölcsi, társadalmi és kulturális dimenziót érintő műsorok sugárzásával. Az idősek lelkitársa, a fiatalok inspirációjának forrása és a megpróbáltatással küzdők békéjének menedéke lett. A Mária Rádió magyarországi története egyben a magyar nép története is. Bizonyíték a mély hitüknek, kitartásuknak és nagy lelkűségüknek. Magyarország gazdag keresztény örökségével és élénk egyházi életével a Mária Rádiót nemzeti kincsnek tekinti. Az állomás fontos szerepet játszott a hivatások ápolásában, a családok megerősítésében és az élet kultúrájának népszerűsítésében. Mindez nem lett volna lehetséges önkénteseink és együttműködőink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. A technikusoktól a papokig, a telefonokat fogadóktól az eseményeket szervezőkig mindannyian fontos szerepet játszottak ennek a lelki otthonnak a megteremtésében. Munkájuk nem csupán technikai vagy adminisztratív jellegű, hanem mélyen lelkipásztori is. Minden pillanat, amit adnak, ajándék az egyháznak, mag, amelyet a hallgatók szívébe ültetnek, és tanúságtétel a cselekvő szeretet erejéről. Minden együttműködőnknek és felelősünknek a múltban és a jelenben egyaránt legmélyebb köszönetünket fejezzük ki. Segítettetek abban ugyanis, hogy a Mária Rádió Magyarországon ne csak egy rádióállomás legyen, hanem egy család is. Szívből jövő hálánkat fejezzük ki a hallgatóinknak is, akik a Mária Rádió magyarországi lelkét jelenítik meg. Akár egy kis faluból, akár egy nyüzsgő városból hallgatnak minket, akár egy csendes reggelen, vagy egy álmatlan éjszakán. Önök keltették életre ezt a küldetést. Imáitok, visszajelzéseitek, anyagi támogatásotok és jelenlétetek segített nekünk a kihívások leküzdésében, és bátorított minket a növekedés idején. Ti nem passzív befogadók vagytok, hanem aktív résztvevői ennek a küldetésnek. Sokan megosztottátok velünk, hogyan érintette meg életeteket a Mária Rádió. Hogy békét hozott betegségetek idején, tisztaságot a zavarodottság idején és örömöt a bánat idején. Ezek a tanúságtételek a sikerünk igazi mércéje. Külön hálásak vagyunk a budapesti és a magyarországi egyházi hatóságoknak, akiknek támogatása és útmutatása nélkülözhetetlen volt. Lelkipásztori gondoskodásuk, teológiai betekintésük és lelki vezetésük segített kialakítani a Mária Rádió magyarországi identitását és irányvonalát. A püspököktől a plébánosokig, a szerzetes rendektől a laikus vezetőkig. Együttműködésük biztosította, hogy műsoraink hűek maradjanak a magisztériumhoz, megfeleljenek az emberek szükségleteinek, és nyitottak a Szentlélek mozgására. Nem csak intézményi támogatásukért, hanem személyes tanúságtételükért is hálásak vagyunk nekik. A jövőbe reménnyel és elszántsággal tekintünk. A világ folyamatosan változik, és új kihívások merülnek fel, de a lelki táplálék, a hiteles közösség és az evangélium hirdetése iránti igény továbbra is ugyanolyan sürgető, mint eddig. A Magyarországi Mária Rádió elkötelezett amellett, hogy a korral együtt fejlődjön, miközben hű marad alapvető küldetéséhez. Továbbra is nyitottak leszünk az új technológiákra, bővítjük hatókörünket és elmélyítjük kapcsolatunkat a hallgatókkal. Új módszereket keresünk a fiatalok bevonására, a családok támogatására és nemzetünk lelki éhségének kielégítésére. Mindenekelőtt pedig továbbra is imádkozunk, mert az imádság a Mária Rádió szívverése. Ez tart minket életben, vezet minket és egyesít minket. 20 év nem csupán egy mérföldkő, hanem a következő 20 évre szóló kihívás is. Ez a kegyelem, az áldozat és a szeretet gyümölcse. Bizonyíték arra, hogy mi történhet, amikor hétköznapi emberek igent mondanak egy rendkívüli küldetésre. Ma nem csak a múltat ünnepeljük, hanem a jelent és a jövőt is. Ünnepeljük a számtalan megérintett életet, az imádságokat és a megosztott reményt. Ünnepeljük az egyház egységét, Magyarország szépségét és azt az örömöt, hogy valami nagyobb részesei lehetünk, mint magunk. Ezt a küldetést Szűz Máriára, az evangelizáció csillagára bízzuk, és mindazoknak, akik velünk jártak, szívünk mélyéből köszönjük.

0: Hírpercek.
1: Októberben 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. 400 éves a Káldi-féle katolikus biblia. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dr. Solymári Dánielt nevezte ki a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdes barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában, és világméretű mozgalommá vált, minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. Káldi 400 címmel rendezte konferenciát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében szeptember 23-án. A 400 éves első, máig fennmaradt teljes nyomtatott magyar nyelvű katolikus bibliát Káldi György jezsuita szerzetes fordította le a latin vulgatából, közölte a Magyar Kurír. A Káldi-féle szentírás fordítás a trentói zsinat utáni latin vulgáta szöveget ültette át magyarra, és így több mint 2 évszázadon át meghatározza a magyar katolikus biblia olvasást. Káldi György 1605. október 11-én kezdte meg Erdélyben a Biblia fordítását, és 1607. március 27-én fejezte be Olmützben. Első nyers fordítását később többször is alaposan átjavította, kéziratát legalább 2-szer egészen lemásolta, és sűrű javításokkal látta el, mielőtt 20 évvel később, 1626-ban nyomdába került. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke aláírásával jegyzett, szeptember 15-én kelt megbízással nevezte ki dr. Solymári Dánielt a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy a területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség a hitük miatt üldöztetés szenvedő keresztény testvéreinkért. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Három évtizedes hagyomány a Nyolc Boldogság közösségben, hogy minden év őszén rózsaeső imaesteket szerveznek Lisziói Szent Teréz közbenjárását kérve. A következő órában Homokkomáromba látogatunk, ahonnan az idei rózsaeső imaestet közvetítjük.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek benneteket, akik ezen a mai délutánon, estén eljöttetek kis Szent Teréznek az életért hálát adni, ünnepelni, ahol egybeír a menny és a föld. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is, akik a rádió jóvoltából bekapcsolódnak ebbe az ünneplésbe. Az imákat, a Szent Misének az imáit az évközi 16. vasárnapról vesszük, amelynek bevezető imája így hangzik: mindazt, amit velünk tettél, Urunk, igazságosan tetted, mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk. Mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint. A Szent Mise elején Isten meghív az ő irgalmába bennünket, a gyógyulásra, benne való megújulásra. Hozzuk bizalommal ide a sebeinket, mindazt, ahol gyógyulni vágyunk az életünkbe. És kérjük, hogy ki tudjunk engesztelődni Isten irgalma által azokkal, akikkel nehézségeink vannak, legyen az önmagunk, az embertársaink, vagy az Istennel való kapcsolatunk. És tegyük ezt bizalommal.

0: Jónom, a mindenható Istenem,
1: és
0: irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd ránk szüntelen kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és irgalmas a Szentlélekkel egységben.

0: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szól az Úr. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát Izrael háza. Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit, és elfordult tőlük, azért életben marad, és nem hal meg. Ez az Isten igéje.
1: Amen.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömemet teljessé azáltal, hogy egyet értetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból. Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak. Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Hoz úr legyen a veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem, de később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jó belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igé.
1: Áldott
0: Krisztus! Az evangélium tanítása legyen üreink, bocsánat.

Miközben hallgattam Veronika nővérnek a tanítását, magamban elmosolyodtam. 2 éve meghívtak hasonló ünnepre Budapesten, és kérték, hogy beszéljek Terézről, hasonlóan egy ilyen imaesten. És az előttem szóló nővére, jóton akkor Beáta volt. Meg volt már írva, amit szeretnék mondani, de egymásnak nem mutattuk meg. És úgy rácsodálkoztunk az összhangra, ami bennünket megérintett Teréz életéből. De megmutatlak benneteket, hogy vannak különbözőségek is. Vigasztalás, bátorítás, amikor az evangéliumban megmutatkozik a gyöngeség, a törékenység, a sebzettség, vagy a sötétség, az elveszettség. Mert ott mutatkozik meg az erő, a gyógyulás, a világosság és a rátalálás. Belső és ugyanakkor látható átalakulás, amit így is nevezhetünk, krisztusivá válás vagy megszentelődés. Ez nagyon sok erőt ad számomra, amikor az evangéliumban erről hallok, hogy azok, akik törékenyek, sötétségben járnak az emberek szemében, tekintetében, az Isten nem mond le rólunk. És valamennyünk életében ez így van. És az evangéliumokat azért írták meg, hogy erőt és bátorítást adjanak számunkra. Teréz életében és írásaiban, levelezéseiben teljesen nyomon követhető ez a folyamat. Bátran, bizalommal ír megélt tapasztalatairól, őszintén föltárja belső útját Teréz. Mi mindent jelent az Istennek adott élete, hogy neki ajándékozta magát. Mert őszintén írni sötétségéről, gyöngeségeiről. A név meghatározza az ő életét. Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz. Ez olyan, mint egy keret. Keretbe helyezi Teréznek az életét. Gyermekkorban az életünket pontosan

hogy amikor ez a kislány megkérdezte ezeket tőlem, a Szentlélek adott választ általam számára. Megkérdeztem tőle, hogy szoktál-e édes anyád ölébe oda bele kucorodni, belefészkelődni? És mondta, hogy igen. És megkérdeztem tőle, és milyen ott neked? Azt mondja, nagyon jó. És rákérdeztem, hogy esetleg hiányzik ott neked a laptop meg a mobiltelefon? Azt mondja, hogy nem. Nagyon jó. Mondom, milyen lesz a mennyország is. Hát ezek nem fognak hiányozni. Mert Isten szeretete annyira betölt bennünket, és ezt éli meg Teréz az Istennel való kapcsolatában. Az Istenben létünkben van egy természetesség, ami mindannyiunk számára elérhető tapasztalat. Nem valami különleges erőfeszítés által jutunk el ide. Inkább a rácsodálkozás, a fölfedezés, hogy szüntelenül ebben a jelenlétben élek. Ez képes megadni azt a biztonságot, azt a ráhagyatkozást, ami a gyermeki lelkületet jelenti. És itt csöngött össze a tanítás, és amit én most mondok nektek, az a gyermeki lelkület, ami az édesanyja ölébe történik. Hogy semmi különlegesség nincs, teljesen természetes minden. És pont ilyen az Istennel való kapcsolatunk. És sokszor ezért nehéz, mert mi elképzeljük, Isten pedig tapasztalatba hív be bennünket. És Teréz újra és újra visszatér ebbe a tapasztalásba. Ránézhetek, hogyan viszonyulok saját gyöngeségemre és törékenységemre, vagy a sötétségeimre. Először fontos, hogy megtanuljuk az atyára figyelni, mint a gyermek, amely megrémül, megijed, azonnal megy a apjához, a szüleihez, ahol a biztonságot keresi, és jó esetben meg is találja. Ebben az ölben lévő jelenlét, ebben a szeretetben lévő jelenlét, erre tanít Teréz, erre hívnak a szentek is, de különösen Teréznek az életében. Azt figyeltem meg, hogy általában a mi életünknek a középpontjába a problémáinknak a megoldása van. És nagyon sok erőfeszítést teszünk, ebbe én magam is benne vagyok, hogy megkeresnek egy helyzettel, azzal a szándékkal, hogy én segítsek, adjak bölcs tanácsot, próbáljam a helyzetet segíteni, hogy megoldódjon. És később vettem észre, hogy ez mennyire hát megkötöz engem egy picit, mint hogyha a megoldásnak a keresése lenne a középpont. És azt figyeltem meg, hogy idő kell, hogy Jézus legyen a középpontban. Ne a problémáknak a megoldása, hanem Jézus, aki azt mondta, hogy minden gyöngességünket, minden nehézségünket, minden bajunkat, Izaiás próféta könyvéből olvashatjuk, mindent magára vett a kereszten. Teréz igyekszik jelen lenni. Ez teszi, ez a jelenlét teszi képessé Terézt, hogy más módon legyen képes megélni a gyöngeségeit, sötétségeit, megpróbáltatásait, mindent. A másik, amit Teréz ír, illetve a nevet, amit választ, a Szent Arc. Mindannyian Isten képmását hordozzuk magunkban. A teremtés történetében ezt olvashatjuk, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És mi valahogy mindig azt éljük meg, hogy elveszítjük ezt a hasonlóságot. Teréz akkor gyógyul, amikor Isten tekintetébe van, amikor Isten arcát szemléli. Szintén egy óvodai emlék, ami nagyon mélyen belém íródott, óvodásokkal kapcsolatos, bejöttek az óvodások a templomba egy esemény kapcsán, talán húsvétra készültünk,
és úgy buzgalommal,

Szerettem volna megmutatni, hogy a templom az nem csak kőből épült épület, hanem van a templomnak egy szíve, ami élteti és azzá teszi a templomot, ami. Mentem be a sekrestyébe, vettem el a kis mini kulcsot, a legkisebbet, ami nyitja a szentségházat. Betettem, kinyitottam a szentségházat, és rámutattam a gyerekekre, hogy itt van Jézus az élet kenyerébe. Egy pici csönd után az egyik kisgyerek a következőt kérdezte. Mi van oda bezárva? Ha ő Jézus, akkor mi van oda bezárva? Na, ez is egy olyan kérdés volt, amit a teológián nem igazán tanultunk. Azt tudtuk, hogy miért van bezárva az ajtó. Normál esetben, hogy el ne vigye valaki. És próbáltam ennek a kisgyereknek zavaromban megmagyarázni, hogy miért van bezárva. És eltelt egy bizonyos idő, és az Isten megmutatta a csöndbe, hogy nem ez a normális, és nem az a természetes, hogy oda be van zárva Jézus. Mert az a természetes, hogy a templomajtó, meg a tabernákulumajtó is nyitva van. De a tabernákulumajtó, meg a templomajtó akkor tud nyitva lenni, hogyha van jelenlévő közösség, ha nem kell bezárni, mert annak az a természetessége, hogy mindig nyitva van. És hálát adok az Istennek, hogy Teréz ezt megtapasztalta, és gyakran volt Jézus jelenlétében. És ez egy másik olyan tapasztalat, ami teljesen természetes, abban az értelemben, hogy be tudunk lépni Isten szerető jelenlétébe, és tudjuk szemlélni az ő arcát, és átragyog bennünket ez a tekintet. Teréz életében, írásaiban, levelezéseiben teljesen nyomon követhető ez a folyamat. Bátran, bizalommal ír, és elmondja ezt mindannyiunk számára, hogy mit él meg ebben a találkozásban. Ezzel a szent arcnak a tekintetében nem csak Teréz gyógyul, hanem mindannyian. Anélkül, hogy bármilyen erőfeszítést tennénk. Egyszerűen jelen lenni ebben az isteni ragyogásban. És megtapasztalhatjuk, hogy ez a ragyogás átragyog bennünk minden sötétséget, minden félelmet, minden aggodalmat, minden bűnt, és átragyogja még a haláltól való félelmünket is. Ez a két kis út, ami Krisztusból fakad, amit Teréz felfedezett, és nem csak felfedezett, hanem megélt, és átadott számunkra, ez nagyon sokban segítette az én papi szolgálatomat is. És hálát adok, hogy egyre több nyitott szentségház van a magyar templomokban, és egyre inkább felfedezzük ezt a jelenlétet, Isten jelenlétét, és nem csak felfedezzük, hanem élünk is vele, megéljük ezt. Segítsen bennünket Teréznek ez a tanúságtevő élete, hogy felfedezzük, hogy a mennyország már itt van, nem csak a halálunk után. Már megtapasztalható itt, ahogyan a Szentmisének az imájban mondjuk, már most érzékelhető számunkra az, ami majd teljesen nyilvánvalóvá lesz, és teljesen a miénk lesz Isten dicsőségében. Arra hívlak benneteket, hogy éljünk ennek a kis útnak az egyszerűségével, amelyben Isten az ő szerető jelenlétében Terézhez hasonlóan a mi életünket is átformálja és megszenteli.

0: Most valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, minden imádkozzunk testvéreim a mennyei atyához, aki úgy szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát adta értünk.
1: Add, Urunk, hogy szentatyánkban, püspökeinkben és papjainkban ugyanaz a lelkület legyen, amely Krisztusban volt. Add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban az emberiség megváltóját. Add, Urunk, hogy a népek oktalan versengés helyett egyetértésre törekedjenek Krisztus tanítása szerint. Add, Urunk, hogy híveid ne csak a maguk javát keressék, hanem mindig tekintettel legyenek másokra is. Add, Urunk, hogy a családtagok egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal boldog legyen a családok élete.
0: Mennyei atyánk, szent fiad Jézus Krisztus megalázta magát, és mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. Add meg nekünk, hogy alázatban élve kövessük Krisztust, aki él és irgalmas mindörökkön örökké. Amen.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindenekké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása, Krisztus, ami Urunk által.

vagyunk, és földi életünkben nem csak jóságodat tapasztaljuk napról napra, hanem megkaptuk tőled az örök élet zálogát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, már elkezdte isteni működését lelkünkben. Így reméljük, hogy a föltámadás szent titkában állandóan részesít minket. És ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elhagyjuk a támadást, amíg nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséged választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, Szent apostolaiddal, dicsőséges vértanúkkal, Szent Terézzel, és minden szenttel együtt. Az ő közbejárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházarat, szolgálat Leó pápánkat és László püspökünket, püspökök testületét, a papságot és egész megváltott néperet.
0: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségben, velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Gyermeki bizalommal szólítsuk meg mennyei atyánkat azokkal a szavakkal, ahogy ő tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Engedjétek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

könyörögjünk. Urunk Istenünk, szolgálj ez a mennyei titok, testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társ örökösei legyünk fiadnak, akinek halálát és föltámadását hirdetjük, és vele együtt szenvedünk, aki él és irgalmas mindörökkön örökké. Hálát adok ezért a mai délutánért. Köszönöm, hogy együtt imádkozhattunk, és bizalommal folytatjuk az imát, hogy ezek a kérések, amelyeket megfogalmaztunk, Isten mindazt megteszi, ami javunkra, az örök életünk eljutására segít bennünket. Most pedig fogadjuk a Jóistennek az áldását.

0: Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen. Ezen is a véget ért, járjátok békével, és az Úr áldása kísére útjaitokat mindenekorra. Isten.

A Rózsa első imaest szentmiséjét közvetítettük Homokkomáromból, melyet Lisziói Szent Teréz ünnepe alkalmából rendeztek a Nyolc Boldogság közösség szervezésében.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma meglepetéssel készültem. Egy olyan mesét hoztam nektek, amit édesanyám mesélt nekünk, amikor egészen kicsik voltunk. Annyira szerettük, hogy olyan sokszor elmesélte, hogy kívülről tudtuk, és tudom ma is. Ha neked is tetszeni fog, megtanulhatod és elmesélheted majd a te kis gyerekednek, unokádnak is. Édesanyám odaült a kályha elé, egy zsámolyra, mi meg, öten testvérek, lehasaltunk köré a vastag zöld szőnyegre, s a nyitott kályha ajtón át bámultuk az izzó parazsat, tűzmanók táncát. A könyvet Károlyi Ami írta, címe Cili Cica kalandjai. Hallgassátok! Egyszer volt egy kis cica, fehér volt és bájos. Hogyha elment sétálni, csodálta a város. Hiú volt a kis cica, ha tükörbe nézett, felnyivákolt. Nem láttam soha ilyen szépet, miau. Hiú volt a kis cica, éjjel-nappal mosdott. Reggel is, meg este is fehér ruhát hordott. Asszonykája megszitta, szappan, szóda, drága, nem költhetek ennyi pénzt egy fehér cicára. Cili cica ilyenkor nyalogatta száját, alulról föl, s ravaszan nézte asszonykáját. Torkos volt a kis cica, szerette a kávét, tejet, habot, s ami csak a tányérra ráfért. Cukrot, húst és süteményt hiába tettek félre. Értük mászott Cilike a szekrény tetejére. Poharak közt, tányérok közt bársony talppal járt-kelt, míg meglátta asszonykája, s egyet-kettőt rávert. Lusta volt a kis cica, szundikált a széken, szőnyegen és fotelban, vendége ölében. Bemászott az ágyba is, csipkés párnán horkolt, elárulta a helye, Cili cica itt volt. Jó dolgában ásított, kalandokra vágyott, szűk lett neki a szoba, s az ablakra mászott. Onnan nézte, nagy az út a párkánytól a földig, és a járda kőkemény, vagy libatollal töltik. Holdvilágos éjszaka festett mindent zöldre, mikor Cili leugrott ablakból a földre. Vízes füvön mesztelen talpacskája fázott, trüsszentéssel köszöntötte Cili a világot. Virágok közt füveken kuksoltak a tücskök, mutogattak Cilire, nézd csak ezt a prücsköt! Leveleken, ágakon aludtak a lepkék. Jó éjszakát, mondta ő, s lehunyta a szemét. De a másik nyitva volt, s rettenetes árnyat pillantott meg, vagy csak egy gesztenyefa ágat. Lehunyt szemmel reszketett Cili, mint a nyárfa, s ilyetében megbotlott egy fehér holdsugárba. Megindult rajt Cilike, nem is hagyta félbe, amíg meg nem érkezett a ház tetejére. A ház lapos tetején meglepetés várta, összegyűlt ott a város mindegyik cicája. Tigris voltos, fekete, círmos, csíkos, tarka, csodálattól égnek állt Cili cica farka. Kergetőzés kezdődött, vad fogócska játék. Elpüfölték Cilikét, ahogyan csak ráfért. Orravére megerett, füle, bajsza, véres. Miau! Üvölt Cilike. Ez a játék rémes. Nagyot huppant Cilike,
Ledobták a földre, bepiszkolták bundáját pirosra meg zöldre. Miau! Üvölt Cilika. Hova menjek, fussak? Gazdaszonykám, segíts meg, hogy a szobába jussak! Gazdaszonya megszánta, bevitte a házba, bekötötte a lábát, tejet tett egy tálba. Asszonyához sántított, ott is maradt helybe. Egész éjjel, egész nap könnye folyt a tejbe. Reggel aztán elállott, könnye is meg vére. Óvatosan lábra állt. Mondta Cili, végre! Asszonyának szoknyáján dorombolni kezdett. Elmégy innen mellőlem, s erre menni kellett. Fehér kicsi fejében felvillant egy ötlet. Felsétált a padlásra, s egy egérrel jött meg. Bűnbánóan letette úrnője elébe, s belefogott szepegve ebbe a beszédbe. Gazdasszonykám, nézz rám, jó kis cica lettem, megjavulok, s nem teszem azt, amit eddig tettem. Nem bújok az ágyba, szekrényre sem mászok, békén hagyom a tejet, akármennyit látok. Nem nézek a tükörbe, nem fekszem a párnán, egerészek egész nap, csak még egyszer néz rám. Megbocsájtott asszonya kedves Ciliének, s ha meg nem haltak azóta, még mostan is élnek. Kedves gyerekek, eddig tartott a mese. Kiskoromban én mindig elsírtam magam, amikor azt hallottam, hogy Cili cicát véresre verték az idegen macskák. Azt is mindig elhatároztam, hogyha én cica lennék, jó cica lennék, szófogadó, szorgalmas, kedves. Hát ti milyen cicák lennétek? Miau! Ugye nem rendetlen, torkos vagy veszekedős cicák? Hoztam nektek még egy tréfás dalt is, ami egy vasmacskáról szól. Tudjátok, mi az a vasmacska? A kicsi kedvére elmondom. Minden hajón tartanak egy vasmacskát. Ez egy nagy, súlyos vasból készült horog. Arra való, hogy amikor a hajó meg akar állni valahol, le tudjon horgonyozni. Ilyenkor a vasmacskát, ami egy erős kötéllel a hajóhoz van kötve, beledobják a vízbe, s az belefúródik a folyó vagy a tó fenekébe, és megtartja a hajót, rögzíti, hogy a szél vagy a vízárja el ne sodorja. Amikor pedig újra el akar indulni a hajó, felhúzzák a vasmacskát, és beleteszik a hajóba. Hát, erről a vasmacskáról szól a következő kis dal.

Szentség az Úr, rajta én vagyok az Úr, nem indul el a hajó, csak ha én azt mondom, jó, nem kerül a hajóba.

Még egy ének belefér az időnkbe, ez meg egy nagy hajóról szól, akinek kipróbált bátor kapitánya van. Úgy mondják, ő egy igazi tengeri medve. A kapitány neve Első Nadragúja. Természetesen ezen a hajón is van vasmacska. Már közeledik a hajó, halljátok ti is a tenger zúgását s a hajó kürtjét.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Álmodjatok szépeket, és vigyázzon rátok az őrangyalotok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Szent Ferenc tranzitusának jubileumára kilenceddel készülnek az ávillai Nagy Szent Terész templomban. 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Október 1-én 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Németh Petra és Kontra Zsuzsa. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára kilenceddel készülnek a terézvárosi ávillai Nagy Szent Teréz templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az ávillai Nagy Szent Teréz templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileum évét, míg 2025-ben a naphimlus születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A Szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a Szentatya Párizsban nem csak az ország vezetőivel, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet. A Notre Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdes-i barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában és világméretű mozgalommá vált. Minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Az együttműködés a győzelem. Hazánkért Istenhez kiáltunk, mert a javát akarjuk hazánknak. Lehet mások másként akarják azt szolgálni. Lehet, hogy más a véleménye az egyiknek és más a másiknak. De nekünk nem az állandó ellenállás, hanem az együttműködés az előrevívő. Mert nem a másik legyőzése, hanem az együttműködés a győzelem. Erről beszél nekünk Széchenyi István. Én természetem és hajlandóságom szerint soha nem voltam ellenzék embere, mert a negáció, az ellenőrség szerepe soha nem volt ínyemre annyira, mint vala a kiállítási, az alkotási szerep. És mégis politikai pályám kezdete óta és legnagyobb része folytában szinte a legközelebbi időkig ellenzéki szerepet viseltem. Noha ezen idő alatt is mindent elköveték, mi csak tehetségemben állott, nehogy hazafiúi tisztem csupa negációra legyen szorítkozva, de a pozitivitás mezején is közre munkáljak, amennyire lehet, egy-egy lépéssel elé. Engem politikai utamban soha sem bosszú, sem hajlam, sem személyesség nem vezérlett. Nem ingerültséget idézni elő, hanem közelítést eszközölni lelkem tiszta szándéka. Ki felőlem másképp ítél, az félreért. Az átalakulás processzusában nemzetemet feltartóztatni nem akarom, a kor halad, benne a pártok élete időről időre elevenebb. Most nem mondom akarni, hanem csak gondolni is, hogy ne tegyünk semmit. A legnevetségesebb szatíra. Alkotni, nemzetileg, alkotványilag alkotni, ez volt, ez lesz mindig lelkem vágya, s nem nehezíteni, akadályozni, sőt rombolni. Hideg meggyőződésem szerint, valamint igazi csatának sikerét inkább a jó számolás és mesterség dönti el, mint a bénem tanult bármi fényes bajnokság. Úgy függ nemzeti haladásunk is sokkal erősebben taktikánk józanságától, mint bármi dicső hőstettektől.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: mai napon a Mátrajövő Szentkuti Nemzeti Szentében fohászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk föl mindannyian a hit szerzőjére és bevégzőjére Jézusra. Ő mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Kedves testvérek, Máté evangéliumának 21. fejezetében két fiúról hallunk. Az egyik, amelyik kimegy, bár azt ígérte, hogy nem megy ki a szőlőbe apja kérésére, a másik pedig fordítva történik. Elgondolkozunk, hogy tényleg ilyen a világ minden embere, hogy más tesz, mint amit mond. És erre kapjuk válaszul, nem is annyira az evangéliumnak a soraiban leírva, mindinkább Jézusnak az életében, döntéseiben, teljes odaadottságában, hogy ő az a harmadik fiú, aki azt teszi mindig, amit mond. Azt teszi mindig, amit az ő atya kér. Segítsen bennünket az ő példája, az ő kegyelme, hogy mi is egyre jobban hasonlíthassuk a mennyei atyának az ilyen gyermekeire.
1: Imádkozzunk testvéreim a családokért, hogy béke és biztonság uralkodjék.

Imádkozzunk a magukra maradottakért, az árvákért, özvegyekért és a betegekért, hogy megtapasztalják az isteni gondviselés erejét.

0: mi atyánk, aki a mennyekben van,
1: szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívben egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzá, ahová bűneik juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet és azokhoz szabott cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a tégét tápláljon és értessen bennünket. Áld meg családjainkat. Hagyja házastársakat kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szép jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrása legyenek. Érezzék meg oltalmazó szereteted áldásait, apjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat a feláldozat várát. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jövőjét tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellen tudjuk oldani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építőlessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ége szülanyja Mária. Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Jár közben értünk szent fiatnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Isten, ragyogtass fel főttünk arcad fényét. Adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeidet, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek. Nyugodalmas jó éjszakát, és egykor a boldog végórát adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent.
1: Kedves testvérek, holnapi napon, szeptember 27-én, vasárnap, a 11 órási szentmise keretében Székely János püspök atya tartja majd a homíliát. Szeretettel várunk erre a szentmisére. Jövő szombaton pedig Szent Ferenc atyánk ünnepének előestéjén az esztergomi bazilikába hívunk mindannyiótokat, hogy Szent Ferenc ünnepét, 800 éves évfordulóját, jubileumát együtt tarthassuk, együtt ünnepelhessük a szentmisében, illetve a tranzitusnak a szertartásában. Itt a nemzeti kegyhelyünkön, Máté Verebé Szentkúton pedig október 4-én, vagyis jövő vasárnap este tartjuk majd a tranzitus szertartását.

0: Radio.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm Önt, kedves Mária Rádió hallgató! A Mária Rádió 2023. januárjában azzal a céllal indította útjára az Almá Dialógus elnevezésű lelki alkalmait Balaton-Almádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy feltöltődést nyújtson mindazoknak, akik a zaklatott hétköznapokból kiszakadásra, megnyugvásra, Isten kapcsolatok elmélyítésére vágynak. Ez a sorozat 2026-ban, illetve 2026 őszén is folytatódik. A Mária Rádió ezévi tematikája az örökség. Ezt a témát járjuk körbe hónapról hónapra, más-más aspektusból szemlélve. Október 16-a és 18-a között dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát vezeti a lelki gyakorlatot, aminek címe és témája Személyes boldogság, arany, ami fénylik. A következő percekben Asztrik atyával beszélgetek, szó esik boldogságról, a gyerekkori indulásról, rózsalugasról és szenvedésről, a kincsek miben létéről, Isten megtapasztalásáról, ráhagyatkozásról, a keresztény élet öröméről, mindennapi feladatokról. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi emeritus főapát, urat, bencés szerzetest, püspök atyát. Abból az alkalomból kértem ezt a beszélgetést, hogy október 16-a és 18-a között Asztrik atya vezeti az Almá Dialógus lelki gyakorlatát, amelynek a címe Személyes boldogság, arany, ami fénylik. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Asztrik atya!
2: Mindörökké amen. Szeretettel köszöntöm, kedves Lajos.
1: Hát engedje meg azt, hogy rögtön ráront csak egy ilyen nagyon aktualizált kérdéssel, vagy kéréssel, hogy ma a tömegkommunikáció azt harsogja, hogy a személyes boldogság a legfontosabb. Te magad vagy a saját szerencsédnek, boldogságodnak a kovácsa. Vajon segíthet-e ez a háttér, ez a kommunikációs alapzaj a kereszténység értelmes átadására? Mit tetszik erről gondolni?
2: Ma sok kijelentéssel, vagy ilyen reklámszöveggel gondban vagyunk, hogy miképpen tudjuk ezt elmagyarázni a híveinknek, hogy a kereszténység valahol az ember javát, ahogy fogalmazok, üdvösségét keresi, de adott esetben más szavakkal, vagy más igazságok felől közelítünk, és hát bizony itt egy útat kell megtenni, míg az ember beláthatja azt, hogy a boldogság, amire mindannyian vágyunk, az egyrészt törékeny valami, másrészt az, hogy Isten felől közelítve más, mint ahogy a piacon, a világban pillanatok alatt pénzért megszerez örömeinket. És talán azt is lehet, másról van szó egy lelki tapasztalatról, és másról van szó, amikor az ember hát az örömet akarja megélni, a jólétet akarja, a derűt sugárzó, egy kicsit így is mondanám, valahol egyfajta ugyanolyan tapasztalatról van szó, csak nem mindegy, hogy miből fakad ez. Az egyik nem vásárolható, a másik, amire vágyik.
1: Igen. Talán így mondom. Nagyon érdekes ez a dolog, mert amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor persze itt körbejártam a félvilágot a boldogság definícióját illetően, és van egy ilyen meghatározás, hogy a boldogság pozitív érzésekkel teli lelki állapot, a nyugodt elégedettségtől a mély örömig terjedhet, és nem csak egy pillanatnyi érzés, hanem az egész életünkkel való elégedettség is. Keresztényként ezt a definíciót elfogadhatjuk vajon?
2: Amit mi keresztények boldogságnak mondunk, az egy ajándék, az egy személyes kapcsolat, az Istennel való bensőséges kapcsolat, amely kitölti az énünket, a lelkünket, tényleg a boldogság érzését is adja, de azért mélyebb valóság nem megvehető, nem kiküzdhető, hanem ajándékba elfogadható. Magyarán ha lebontjuk akár anya-gyermek viszonyra, apa-gyermek testvér viszonyra, tehát egy személyes kategória, és a birtoklás, de másként birtokol az ember boldogságot, másként éli azt meg, mint ahogy a mindennapokban egy tárgyi vagy egy élethelyzetnek a boldog megéléséről van szó. Tehát ez minél fiatalabb, vagy minél kisebb az a gyermek, adott esetben annál bonyolultabb, minél, hogy mondjam, racionálisabban is, akkor van nekünk keresztényi párbeszédnek, hogy mondjam, esélyünk.
1: Nagyobb tere, igen.
2: Meg terünk, ugye előbb-utóbb szembe kerül a szenvedésünk, a magányunk. Tehát egy kiterjedt életérzésről, ami mindannyiunkban kéznél van, vagy ott van.
1: Ez nagyon érdekes, amit felvázolt itt most atya, mert ma délutáni imaórában, a Nónában a következő abcselből

0: Ez, amit most tetszett említeni, ez is egy ellentmondás az, hogy bántják őket, szenvednek, és erre olyan őrültek, hogy még örülnek
1: Még
0: is ennek.
1: örülnek is, igen,
0: Na most
1: igen.
0: ezt az ellentmondást roppant nehéz feloldani a mai ember számára, de azt gondolom, hogy nem reménytelen. Minden áron meg kell kísérelnünk, és ez mindig érettség, belső érettségnek a kérdése, hogy egy ilyenfajta ellentmondást megérte az ember, be tudja fogadni, és maga is meg tudja élni ezt.
1: Igen, igen,
0: ez
1: igen.
0: nagyon fontos. A másik dolog az, hogy nagyon nehéz helyzetbe érezheti magát sokszor a keresztény, mert a másik, a világnak a gondolkodása más. A mi gondolkodásunkhoz egy hosszabb útra van szükség, egy teljesebb látásra van szükség, és egy integráló látásra, mert nem csak arról van szó, hogy most boldog, hanem az ember szenved is, az ember igazságtalanságot is. Ezt a bonyolult kérdést hogyan próbálja feloldani. Ahogy Péter apostol mondja a levelében, hogy tanuljatok meg, hogy álljatok készen, hogy reménységetekről számot adjatok. És ez a kategória, amikor nagy türelemmel a másik élethelyzetét is látva, rákérdezve az élethelyzetre, rá tudja vezetni az ember, a másikat, a hallgatóját, hogy az élet vagy a személyes kapcsolat sokkal bonyolultabb, mint hogy egyszerű szóval kimondjuk azt, hogy boldogság, és hogy ez a boldogság jár. Nem, az megkapható, az a boldogság. Azt ajándékba fogadhatjuk el. Az nem jár automatikusan. Még akkor is, hogyha van róla fogalmunk, van róla tapasztalatunk.
1: Szeretnék most két irányba elkanyarodni. Az egyik az, hogy ha jól emlékszem, a Diognétosz levélben van egy olyan kitétel, ugye az 1500 évvel ezelőtt keletkezett körülbelül, hogy ezek a keresztények fura egy náció, mert hogy benne élnek a világban, de nem érinti meg őket a világnak a keserűsége, meg a nehézsége, hanem boldogan élik azt az életet, amelyet ők maguknak kitaláltak, úgymond, és amelynek az alapja Krisztus.
0: Nekem kedvenc gondolatom, megint visszatérem Péter apostolnak a levelére, hogy mi egyáltalán a mi hitünkről beszélni, a Szentírást, ha megfigyelünk, most új szövetségre utalok, és a apostoli levelekre, ugye Péter apostol is az, hogy találkoztak Jézussal, tehát egy személyes élményük van. János apostol már elméletileg csodálatosan fogalmazza, hogy amit szemünkkel láttunk, amit kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük. És akinek hirdeti, annak meg azt mondja, hogy Jézus Krisztus bár szemmel nem láttátok, mégis hisztek benne, és a szívetek eltelik örömmel. Csodálatos. Ugye ez a következőn, tehát ez mindig egy nagyon nagy probléma, hogy mi keresztények a megélt hitünket hogyan tudjuk szavakba, tanúságtétellel elmondani. És ugye a teljes péteri mondat így hangzik, Jézus Krisztus bár nem láttátok, szeretitek, hisztek benne, és túlcsordul, boldogok vagytok.
1: Igen.
0: Tehát ugye itt van valahol a titka, és hát János fogalmazza meg, tulajdonképpen, mert nem erről beszélünk, vagy nem így közelítünk, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, mennyei atyám, és azt, Jézus Krisztust, akit te küldtél. Ugye a mi hitünknek a hátterébe ez az ismeret, ez a tudás, ez a tapasztalat, és hát ezt próbáljuk meg átadni, hogy ti, bár Jézus nem láttátok, szeretitek, hisztek benne. És én azt is hozzá szoktam tenni, gondoljuk meg, az első nemzedék, az apostolok a leveleiben így beszélnek Jézusról, mi pedig az a nemzedék vagyunk, akik nem láttuk, nem tapasztaltuk, de hiszünk benne.

0: sétünk be zsebe.
1: Mégis rendezünk is. És ugye itt vagyunk a 2000-dik év valamelyik esztendeiben. És ugyanarról a hitről van szó, ugyanarról a szeméről van szó, ugyanaz, aki az életünket értelmessé tehet, és boldoggá tesz bennünket.
0: Izgalmas ez a kincs. Megint hadd hozzak egy másik ige helyet, mégpedig ugye a Mátéonnál olvassuk ezt az igét, hogy hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenit, amilyen csak volt, és megvette a szántóföldet.
1: Igen, igen.
0: Ugye ez is erről a bizonyos kincsről szól, és nekem ehhez kapcsolódóan az a kérdésem, hogy nekünk van időnk eladni mindenünket, és megvenni a kincset rejtő földet, most ilyen nagyon képletesen fogalmazva, vagy képiesen fogalmazva. Szóval, hogy van ez? Felfedezzük-e egyáltalán azt, hogy kincset találunk?
1: Igen, gondolkodjunk abban, én nekem ezek a jézusi élethelyzetek nagyon tetszenek. Jézus nem a prédikált, meg a nagyatmondás helyzetét ragadja meg, hanem oda megy az emberekhez, majdnem azt mondja, hogy beszélget velük az életükről, és akkor megpróbál olyan képben, olyan hasonlatban, amit ők föl tudnak fogni, amit meg tudnak érteni. Ugye az ókorban is a kincs találás, hát az a romantikához, mert akkor is ugye a félelemből vagy a háború elrejtettek kincseket. Tehát nem kizárt dolog az, hogy lehet ilyen kincseket találni. Tehát ugye a hasonlat talán ebből indul ki. Itt a kincsek valami többről van szó, valami személyes értékről, amikor fölismered Isten országának valódi értékét, akkor rájössz, hogy van valami, amiért mindent érdemes átrendezni, vagy odaadni. A kincs szó tehát végsősorban az Isten országa, az Istennel való, hát amiről eddig is beszéltünk, való kapcsolat, és Krisztus követése, ami igazán érték, azért az ember mindent odaad.
0: Igen.
1: És ez nem csak az, hogy megtalálja, hanem rásejt, ráérez, hogy ez nagyon fontos. Eladja mindenét, nem törődik vele, és azt mondja, ez a föld darab legyen az enyémet, itt fogom megtalálni. 17 éves korom, még meg én utána is, állandóan kerestem, van-e Isten, nincs Isten, hol van az Isten, hol tapasztalhatom meg, az egyházban, az emberekben, a mindennapi életben, és akkor egyszer csak az ember rálát, vagy ráérez, és akkor azt mondja, hogy hát ezért a belső ajándékért, hogy meg érdemes mindent odaadni. És ez a mindent odaadás, ez nekem 18 éves koromban azt jelentette, hogy törésre kellett vinni a családomon belül, és értettem a családomat is, hogy egyszer gyerek voltam, ennek a gyereknek a javát akarta anyja, apja, nagymamája, mindenki, de nem az volt a java, amit ők gondoltak. És akkor hogy édesapám azt mondta, hát ez nem normális ez a gyerek. 1964-ben az ateizmus, a kommunizmus virág korszakában ez a féleszű elmegy papnak, vagy szerzetesnek. Tehát ugye ez olyan ellentmondás volt, és ezt az ember nem tudta megmagyarázni, csak egyet tudott, hogy egy belső tapasztalat, a mindennek a vonzása, vagy az igazán mélyedő, az, hogy szembe került egy egész világgal.
0: Igen.
1: És ez tapasztalat volt számomra, hogy aki elhagyja anyját, apját. Ugye ez egy nagyon, megint nagyon éles ellentét, de hát a keresztények, vagy a hívő ember Istennel kapcsolatban került. Tehát nem egy rózsalugason vezeti át az Isten az embert az életen, hanem szenvedések vannak. Az ellensúly, a hit, az ott van a szívében, hogy annak ellenére vállalni tudja. Én így értettem meg a gabonaszem hasonlatot, vagy az, hogy persze, hogy érték a házasság, érték a család, hát aki édesapa vagy édesapa, mindjárt ugye milyen öröm, mennyi ajándékot kap az ember ebbe, de aki az Isten szeretetéről, így mondom, közvetlenül, hivatásszerűen elkötelezetten próbál tanúságot tenni, az csak úgy tudja megtenni, hogy megtapasztalt ezt a mindent odaadásnak az eredetét, szabadságát.
0: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon mély dolog. Önön kívül Varga Laci püspök atya is ezt szokta mondani, amikor arról szól, hogy a napi megtérésnek az örömét tudni továbbadni a környezetünknek. Nem tudom, atyának van-e hitoktatói, már ilyen kisgyerek hitoktatói tapasztalata, de azért azt gondolom, hogy nagy kihívás lehet manapság, amikor az autó, meg ezek a világi javak adik a kincset, akkor mondjuk a kis érzékeny gyerekeket rávezetni arra, hogy azért van másfajta igen, szépség igen. is.
1: Igen, a gyereknek nem föltenni a kérdés, hogy egy autó. Hát bizonyos értelemben kincs, mert nagyon sok mindent lehet vele csinálni, meg nagyon sok örömmel lehet. De a felnőtteknek is nagy kincs az autó, stb. De az, hogy ahogy mondjam, a gyereket megközelíteni, hogy megkérdezni, mi lenne számodra a nagy kincsibb autó, mindig boldog lennél tőle, akkor már ugye az ember elbizonytalanik, hogy egy autó az egy mindig való boldogságot jelent. Vagy próbáltam ennek utána gondolni, és le is írni, hogy ennek a kincsnek is van három szintje, amit szeretne az ember. Az én kincsem lehetne egy autó, telefon, pénz, játék, külföldi nyaralás, nagyház. Ezeket, hogyha a gyerekek mondják, ezt nem szabad elutasítani vagy kinevetni, mert a gyerek olyan világból jön, hogy ezek az értékek ebben a világban. Ugye a jólétnek a kelléke.
0: Igen, igen.
1: Aztán akkor megkérdezik, hogy ez igazán fontos mindegyik? Ugye az ember itt egy bizonytalanságot tud elérni. Mi van akkor, ha van egy drága autó, de közben nincsen senki, akivel megoszthatnám az örömet? Ugye akkor biztos, hogy ezen egy gyerek elgondolkodik. Ha van sok pénzem, de nem tudok senkibe sem megbízni. Hát a gazdagság, a tárgyi valóságtól, az ember elmegy, a spirituális, az emberi tapasztalatnak tehát hogy úgy fogad, hogy vágyódjék rá. Vagy pedig lenne autót, gazdag minden, de nem szeretne. Nem szeretnének az emberek. Én azt gondolom, hogy ezeknek a kérdések nagyon okosan nem mindig, de mögéje lehet, ha szabad így fogad, mögéje lehet kérdezni, és akkor az ember, ugye, tehát az a gyerek magának tenne fel a kérdéseket, hogy mi az az érték, amit senki semmi nem tud elvenni. Tehát valahol örökérték maradna, vagy egy biztonságot jelenten az ember számára. Jézus számára van egy kincs, amely minden értéket az, hogy az Isten szeretete az Istennel való élet. Ennek a megsejtetése, az, hogy van valaki, aki téged teljes egészében elfogad, vagy szeret. Azt gondolom, ezt a kincs, boldogság, tárgyi, valóban való örömöt ebbe az irányba kell, hát így ateketikailag elvinni, hogy a gyereket a szellemi javak vágya felé.
0: Igen, értem.
1: Ez nem könnyű.
0: Egy kicsit megint más irányt véve, az ön életútját, hogy is mondjam, leírásukból ismerve, azért azt gondolom, hogy biztosan voltak önnek olyan nehéz, sötét időszakai, üldözések, csalódások, akár paptestvérekben, akár hívekben, vagy éppen a társadalmi, hogy is mondjam, berendezkedést illetően. Hogy sikerült ezekben a nehéz helyzetekben megtartani a boldogságát, az ön személyes boldogságát?
1: Nagyon nehéz erre, nehéz hát választani. Itt van az, a felnövekvés, a személyesség, a tudatosság, az elfogadás, az Isten megtapasztalásából vagy ajándékából elvezeti az embert, így mondanám, egy belső bizonyosságra, amiért tud többet vállalni. Nem a maga erejéből. Tehát én 18 évesen rendkívüli éllel szembe kerültem a családommal, és személy szerint édesapám. És annyira, hogy hát egyszerűen elkeseredtem, hogy tehetetlen vagyok, és akkor az, hát így mondom, az imádságba menekültem. És ez volt az imádságom, hogy Uram Istenem, én elindultam a te hívásodra, de már nem tudok tovább menni. Ha te akarod, én újra kezdem, újraindulok. De én tehetetlen vagyok, lemolázottam. Én jól kísértem magamat, aztán még éjszaka aludni is tudtam, és másnap reggel újraindult az élet, és hihetetlen szabadság és erő volt bennem, és minden ment, mint a kagyika csapás. Tehát azt gondolom, most a felnőtt hitre, hogy le kell jutnunk arra, hogy nem én, hanem te, Uram. Uh-huh. És amikor rá tud az ember hagyatkozni, hogy ez tényleg az Isten szándéka, és nem az, hogy én akarok itt boldogan neked szelegni, akkor megnyílik a lehetőség, és ez a, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, nekem ez a páli megközelítés adta a kulcsot az életem megoldásához, és ez kellett, hogy ahogy mondtam, 18 éves korban, akkor eljutottam ide a kolostorba, itt is voltak megpróbáló idők, akkor 22 hónapig a magyar néphadseregnek a katonája voltam. Volt olyan lázalma, amikor azt mondtam, hogy itt most befejezem a tüdőgyulladás, és vége annyiszor, és akkor újra kezdtem, és amikor az orosz tankok után mentünk, imitáltuk a háborút, és vert a jég, az eső, akkor a lelkemben megszólalt a Handelnek, és országának nem lesz. És ez dübörgött bennem, ez a, hogy mondjam, zenei mondat, és akkor, hát szóval annyiszor, amikor hát beleütköztem a falba, és akkor így mondjam, nem a magam akaratát akartam minden áron kere, hanem az, hogy az volt bennem, hogy ügyet képviselek. Jézus Krisztus ügyét. Nem magamnak. Akkor valahol mindig jött az a letisztulás, szabaddá váltam, és az élet ment tovább. És hát most 80 és fél évesen visszacsodálkozik, rácsodálkozik, hogy itt vagyok, szabadon, boldogan. Ez nem azt, ami az enyém, illetve amit mindig is kerestem.
0: Hát ide illik a 43. Zsoltárból származó idézet, hogy Istenem, te vagy az én erősségem, miért taszítasz el engem, mert úgy tudom, hogy valahol innen származik a püspöki jelmondata is, a fortitudo mea Deus, tehát erősségem igen. Az Isten.
1: Így van, ugye hát ez olyan kedves, de ebben az élethelyzetben azt mondták, hogy válasszak egy. Hát ugye sok mindent lehetett volna választani, de hát én soproni vagyok, és volt nekünk a 16-17. Században egy kiváló humanista polgármesterünk, Lakner Kristóf. Hívő luteránus volt, zsoltárokat imádkozta, és Sopron városának is ezt a turris et fortitudo mea, tehát tornyom és bástyám az Isten, ezt a jelszót mondom. Máig is ez van fönn a tűztorony tetején. Hogy mondjam, hát hasba véslés. És akkor nézd, hát most soproni vagyok, egész életemben, már szeretes életemben zsoltárokat imádkozunk. Hát én nekem nem kell ennyi szó, nekem három elég. Orti tudom én, de ez, ugye ezzel akartam, hogy nem rólam van szó, hanem Istenről van szó. És ez nagyon fontos. Mert tehát akkor szabadul meg az ember magától, és ügyet szolgál, és hát mondjam, az evangélium az ügyét leegyszerűsítve a kérdést.
0: Kedves püspök atya, itt lassan a beszélgetésünk vége felé érkezünk, két kérdést tartalékoltam még így a vége felé. Az egyik gyakorlatilasabb kérdés az úgy hangzik, hogy bár még messze van, mert most augusztus végén beszélgetünk, messze van még a lelki gyakorlat, de valami elképzelése van már a lelki gyakorlatának a vázlatáról? Illetve az a kiegészítő kérdésem, hogy kinek ajánlja életkori vagy bármely más szempontból a részvételt erre a lelki gyakorlatra?
1: Ugye én abból indultam ki, ez most sajnos a jegyzetem nincsen kéznél, de én abból indultam ki, hogy a Mária Rádió egy csodálatos eszköz, közvetítő eszköz, hogy így mondjam, a keresztény középréteget megcélozva, akik intellektuálisan és érzelmileg is az hitük gyakorlása, így mondanám, előre halott, nem kezdők, olyan jó nívón és olyan kedvességgel tudja megszólítani az embereket. Én nekem többek között ezért szimpatikus a Mária Rádió, és mindig elvállalom, hogyha valamiben behúznak. Azzal a józansággal, szeretettel bánik az emberekkel, ahogy Jézus is próbálta maga küldetésébe. És én azt tekintem még öregkori küldetésemnek, hogy mindenkivel, akivel tudok, vagy ahova meghívnak, és beszélhetek Jézus Krisztusról, én ott nem elvon dolgokról, hanem nagyon konkrét keresztény élet megéléstől, ajándékairól, öröméről, tanúságtételéről szeretnék beszélni, azért, hogy akik meghallgatnak, magukban is felfedezzék ezeket az ajándékokat, mert Isten ezt mindegyikünknek adja, és nem elvonatkoztatásban, hanem az emberek felé forduló, elfogadó, irgalmas szeretetben tudjuk elmondani Jézus örömhírét. És azt gondolom, nekünk, keresztényeknek, nem a társadalmi rének, a kicsiekhez van küldetésünk. Ezt Jézus nagyon jól bemérte, amikor úgy fogalmazott, hogy szegények, kicsinyek, egyszerűek, éhező, szomjú,
0: mindig lesznek közöttetek. Igen, igen, igen.
1: Tehát ugye nyomorult néha az egyház, lehet Isten teszi gazdaggá, ezért boldog.
0: Kedves püspök atya, az előbb a beszélgetés során már említette, és hát mindannyian nagy örömmel így távolról is ünnepeltük januárban a születésnapját, ugye most már 80 és feledik évét tapossa.
1: Az időt.
0: Igen, és hát ugye 1985-től lett főmonostori perjel, 1991-től.
1: Nem tudják micsoda. Ezt valahol el kell mondani magyarul, nekem nagyon jó jel, ide telefonált egy hölgy, akkor az akkori főapátnak, Andrásnak, azt mondja, hogy maga prépostja vagy, nem, de mi helyettes? Tényleg mi az? Mondták, hogy igazgató helyettes.
0: Hát P betűvel kezdődik a prépost is. Igen, aztán 91-től főapát. Igen. Aztán számtalan bizottságnak volt, és jelenleg is tagja, elnöke, történelemtudományok doktora, több egyetem díszdoktora, még felsorolni is sok, és hát 2018-tól pedig nyugállományba vonult.
1: Igen.
0: Hát ugye, kedves atya, ugye nem akarja azt mondani, hogy csendes unalomban tellenek a napjai? Mitől lesz az önnek a napjai, mitől lesznek személyesen boldogok?
1: Ez egy jó erő számadás adni. Volt egy olyan kedves idős rendtársam, aki 101. életévébe halt meg, na ebben én nem akarom követni. Ő tiltakozott nálam, hogy főapát, uram, ne azt írják, hogy nyugdíjban vagyok, hanem alkotó nyugalomban. Így kellett beírni a névsorba. Hát én azt gondolom, hogy ez akkor ajándék Istentől, és főképpen az, hogy az ember nem a maga egészségének az ápolásával van elfoglalva, hanem szellemileg, lelkileg nyitott, cselekvő. Én készültem is erre akkor, és nyugodtan mondhatom, hogy végre boldog, szabad, szerzetes lehetek. Ez azt jelenti, hogy élem a mindennapok szerzetesi napirendjét, azaz reggel, délbe, este törekszem mindig hűségesen ott lenni a zsolozsmám, és imádkozni, ami hát a szerzetes életnek a megvalósítása. Ha lelki pásztori munkára hívnak, most megyek majd a felvidékre, vagy hogyha papot kell szentelni, akkor papot szentelni. Ilyen lelki pásztori munkát is végzek, tehát teszek, és történelemmel foglalkozom. De a mindennapokat ez se tölti ki, hanem jönnek idősek, fiatalok, iskolából kamaszok, találkozom az emberekkel, és így mondom, napi szinten az életben a kapcsolatok, gazdag vagyok az emberi kapcsolatok, és ezek hihetetlen sok örömet jelentenek, imádságos szándékokat adnak, meg mindig imádkozni kell a gondokért, és hát így próbálom örvendezve és békében megélni a öreg, hát az idős napjaimat is. Ez igen nagy ajándék.
0: Kedves Püspök atya, Asztrik atya, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, nagyon örülök, hogy tudtunk sok-sok témát érinteni, és hát kívánom azt, hogy majd októberben a lelki gyakorlat során sokakkal meg tudja osztani ennek a boldogságnak a miben létét, meg a elérésének a módszerét, ugye, amit hát akár mondhatnánk egyszerűnek is, de azért nem teljesen triviális ez sem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, a Jóisten áldja és segíts a boldog öregkornak a megélése.
1: Én is köszönöm a kérdéseit. Próbáltam dadogva válaszolni, és hát igazából véve azt gondolom, hogy nekünk még a bűnösöket se fenyegetni kell, hanem szép szóval meg kell hívni. Tehát egy lelki gyakorlatot tartani, multiplikátorok, akik maguk hiénbe dolgoznak, hát azt a töltetet, azt a szeretetet kell továbbadni. A megélt hitet, a megélt szeretetet, mert azt gondolom, csak ez. Engedjen még egy mondatot, ez nagyon fontos. A regulában, Bencés regulában azon, hogyha újak jönnek fölé, akkor az apát egy idősebb tapasztalt testét rendeljen fölé. És mi ennek az idősebb tapasztalt testvérnek a feladata? Nagy gondot visel rá, tehát a híveinket gondot kell viselni, és a másik, hogy aki alkalmas a lelkek megnyerésére. Ez olyan csoda. Tehát ugye nem mi találjuk ki, hanem a benne lévő értékekre felhívjuk a figyelmét, és ez a kamaszokkal is így van, és az emberekkel is így van. Isten a jót az ember szívébe már elrejtette. Az élet során ezt nekünk kell kibányászni, kimunkálni, hogy aztán ez sokszor továbbadható legyen. Ez a, mert a lelki értékeket ezt Isten kinek magának adja. Na, hát rövidre zárva, a lelki gyakorlaton is tulajdonképpen ez történik, hogy fölhívja az ember a figyelmét a hallgatóinak, hogy nekik Isten mit adott ajándékba, amit kamatoztatnia kell. És ugye, akinek van, annak még adnak, akinek nincs, azt is elveszik. Az igazi kapitalizmus Isten országánál.
0: Köszönjük szépen a tanítást! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgató, az elmúlt percekben dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapátúrral, Bencés szerzetessel folytatott beszélgetést hallotta. Asztrik atya lelki gyakorlatára a Mária Rádió honlapján az Alma Dialógus menüpontra kattintva lehet jelentkezni. Jelentkezésüket várjuk. Megtisztelő figyelmét megköszönve búcsúzik öntől Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akolitus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Októberben 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. 400 éves a Káldi-féle katolikus biblia. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dr. Solymári Dánielt nevezte ki a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdes barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában, és világméretű mozgalommá vált, minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. Káldi 400 címmel rendezte konferenciát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében szeptember 23-án. A 400 éves első, máig fennmaradt teljes nyomtatott magyar nyelvű katolikus bibliát Káldi György jezsuita szerzetes fordította le a latin vulgatából, közölte a Magyar Kurír. A Káldi-féle szentírás fordítás a trentói zsinat utáni latin vulgáta szöveget ültette át magyarra, és így több mint 2 évszázadon át meghatározza a magyar katolikus biblia olvasást. Káldi György 1605. október 11-én kezdte meg Erdélyben a Biblia fordítását, és 1607. március 27-én fejezte be Olmützben. Első nyers fordítását később többször is alaposan átjavította, kéziratát legalább 2-szer egészen lemásolta, és sűrű javításokkal látta el, mielőtt 20 évvel később, 1626-ban nyomdába került. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke aláírásával jegyzett, szeptember 15-én kelt megbízással nevezte ki dr. Solymári Dánielt a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy a területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség a hitük miatt üldöztetés szenvedő keresztény testvéreinkért. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.

Töltse velünk a szombat estét. Egy csésze tea, egy mécses, és már is otthonában fogadhatja a beszélgetések résztvevőit, sok érdekes témáról hallhat. Szeretettel várja a négy stáb minden szombat este 9 órakor.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A dr. Batthyány László Orvoskör Egyesület áprilisi összejövetelén professzor dr. Borbola József kardiológus professzor nagy sikerű előadást tartott a Borivás áldás vagy átok címmel. Most ezt hallgathatják meg.
1: Sokáig gondolkoztam azon, hogy milyen témát választok, amit mindenki érdekel, és úgy gondoltam, hogy érdemes, mivel magyar nemzet vagyunk, és a magyarok szeretik általában bort itt a Tanómedencében. Tehát nem lenne érdemtelen, hogy egy kicsit áttekintenénk azt, hogy vajon a borivás az egy áldás-e a magyar nemzet számára, vagy inkább átok. Hanvas Béla életfilozófus, ő azt mondta, hogy a világ történelem akkor kezdődik, amikor az özönvíz után Noé elültette az első szőlőmezőt, és tulajdonképpen a világ történelem akkor folytatódott, amikor Jézus a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne, mielőtt kicsit mélyebbre lemegyünk a témakörbe, hogyha egy picit áttekintenénk együtt azt, hogy a kardiovaszkuláris betegségek hogyan alakulnak ki, mert a kialakulásában játszhat szerepet a borivás. És a kardiovaszkuláris halálozás minden évben több mint 23 millió jelenleg a világon, és ennek többszörösét teszi ki azok a kardiovaszkuláris betegségek, amelyek rokkantságot okoznak, de nem okoznak halálos betegséget. Ennek az oka részint az, hogy a populáció öregszik, de ugyanakkor a kardiovaszkuláris betegségek halálozása csökken, mert egyre jobb és jobb kezelési módszerek állnak a betegeknek a rendelkezésére. Azonban egyelőre a világ lakosságának a növekedése és az öregedés miatt sajnos egyre fokozódik a kardiovaszkuláris betegségek okozta halálozás. Hogyan alakulnak ki ezek a kardiovaszkuláris betegségek? Itt a lényeg, és tulajdonképpen ezt érdemes megjegyezni, hogy nagyon sok rizikótényező van, az életkor, a dohányzás, a táplálkozás, a koleszterin szint, magas vérnyomás, cukorbetegség, a fizikai inaktivitás, a nagy testtömeg, testsúly, az elhízás, húzusszám is egy rizikófaktor, és nagyon sok függ a genetikától, és tulajdonképpen ezek a rizikófaktorok az embernek az érrendszerére hatnak. Ugye az embernek az érrendszere, hogyha kiterítenénk, akkor legalább egy futballpálya méretű 100 négyzetméteres területet adna, és régen azt hitték, hogy ezt az érpályát belülről bélelő speciális, úgy hívjuk orvosi nyelven, hogy endotel, ez csak egy olyan, mint egy celofán hártya, azonban ez nem igaz, mert ez egy nagyon aktív, erős metabolizmust átjövő réteg, és tulajdonképpen a karmestere az, hogy az egész szervezetünk nagyon harmonikusan működjön. Na most, hogyha ezek a károsító tényezők ennek a ereket bélelő belhártyának vagy endotélba károsodást idéznek elő fölmulladást, akkor beindul az érrendszerben az érelmeszesedés, az ateroszklerózis, majd az idő eltelésével különböző betegségek, koszorúsérbetegség, trók, perifériás érszűkület, és kialakul a szívinfarktus, ritmuszavarok, vagy akár a halál is. Sok rizikótényezőből tulajdonképpen az érrendszeren belül kialakuló érelmeszesedés által kiváltott különböző szerve lokalizálódó betegségek, végső soron ugye például szívinfarktus kapcsán a koszorúsérben egy megrepedő zsírdús plakba kialakuló vérrögződés okozza a szívinfarktus. És ami még a mi szempontunkból fontos az, hogy normálisan egy nagyon szabályozott anyagcsere történik az erekben, az érfalon keresztül, míg hogyha ezek a rizikótényezők fönnállnak, akkor az érfalba vándorolnak a vérnek az alakossága, különösen a monociták, hogy gyulladást váltanak ki, megváltozik az érfal permeabilitása, és így zsírdús plakkok alakulnak ki, és beindul az érelmeszesedés folyamata. Hogyan tudunk ezzel a világméretű epidémia ellen védekezni? Úgy tudunk védekezni, hogy egy speciális megelőző életmódot kell, hogy folytassunk. Erről már később fogunk beszélni. Vannak erre kitűnő gyógyszerek, ugye fantasztikus gyógyszerek állnak ma az orvosok rendelkezésére, ami korábban 30 évvel ezelőtt nem is gondoltuk, hogy ilyenek lesznek. Különböző gyógyszercsoportok egyenként 20%-ot képesek a kardiovaszkuláris halálozást csökkenteni, De fölmerült az is, hogy ugye minden nap, amit eszünk és iszunk, azok is lehetnének a mi gyógyszereink, tehát ilyen táplálkozási gyógyszerek, ami nem minősülnek gyógyszereknek, ételkiegészítőknek, de ezeket minden nap fogyasszuk, ilyen a bor is. Tehát lehetséges, hogy ezekben is rejlenek olyan anyagok, amit fel tudnánk használni arra, hogy ezt a világméretű járványt megelőzzük. A magyar ember mire gondol, mit rejtenek ezek az ódon szép balatoni pincék, ugye hordókat, amiben ott van a kitűnő magyar vörös és fehér bor. Kicsit tekintsük át a bornak a orvosi kultúrtörténetét. A legrégebbi szőlőre utaló leletek a Kaukázusban, Krisztus előtt már a 8000 években találtak erre utaló nyomokat, és a bérelt gyógyszergyár igazgató olyan nagyon büszke arra, hogy Erdőbényén az ő birtokán találták azt a szőlőbenyegét, ami a legidősebb, meghatározhatta Angliában szén 14 izotóppal, ami körülbelül 6000 évesnek adódott az ő tokai szőlőbeszélye. De már Babilóniából, Mezopotámiából a szőlőtelepítés átkerült a Hellén kultúra idején Görögországba, kialakult a Dionysos kultúra, utána átkerültek a szőlő Afrika partvidékére, Egyiptomba, és ugye 1850-ben találta meg egy német kutató a úgynevezett Ebers papírusokat, amiben már le volt írva az, hogy például az egyiptomi papok és orvosok már használták a bor emésztési zavarokra, epilepsziára, sárgaságra. Majd Bölcs Salamon királytól találtak olyan feljegyzéseket, ahol már Krisztus előtt 1000-ben a borívást és a szerelmet összefüggésbe hozta egymással. És az orvosoknak az egyik atya, Hippokrátesz, aki Kos szigetén élt és gyógyított, ő azt mondta, hogy a testnek és a léleknek mértékletes ital a bor, és ő ki is dolgozott egy Minum Hippocraticum nevű borkészítmény, amit roborálásra, nyugtatásra és idős embereknek a megerősítésére használtak. Az Ószövetségben is találunk leírásokat, hogy a mértékkel fogyasztott bor a test és a szívnek öröm. Például az egyik római orvos Celsus az ő orvosi könyvében hosszú lista található a gyógyborokról, de megemlíthetnénk például Galénuszt, aki a gladiátoroknak volt a híres orvosa. Ő volt a gladiátorok orvosa, amik följegyezték, hogy az összes megsebesült gladiátort az ő általa készített borral kezelték, akkor senki se halt meg a sérülésekbe, sebekbe. Van egy érdekes leírás Attila Hun királyról, egy görög rétor az ő egyik lakomáján is leírta, hogy Attila Hun király milyen mértékletesen itta a bort, és a bornak milyen nagy szerepe volt a hunoknak a vacsorájában. Nincsen idő, sok minden másról lehetne beszélni Attila Hun királyról. De a lényeg az, hogy az egyik arab orvos is, a Avicenna, azt mondta, hogy ha áhítod a bort, bölcsekkel fogyasz, vagy kedvesed ölén enyhi szomjadat, de mindig mértékkel és csak locsolgatsz a torkodat. Sokan foglalkoztak azzal, hogy föltalálják az aqua vitét, a bor életelixirét, és volt egy spanyol országban élő orvos és szerzetes, Villanova, aki összefoglalta az ókornak az összes orvosi tudományát egy könyvben, ebben a Sanitatis Saternitatis nevű könyvében, ahol többek között sokat ír a borról is, és leírja azt is, hogy a bort mindig boldogan, keveset, de gyakran kell inni. Paracelsus, ugye, aki a homeopátiás gyógyszeres kezelésnek volt a felfedezője és az otya, ő borban oldott opiát, tinktúrát használt a betegek kezelésére. Az ő neve azért is érdekes, mert járt Tokaj hegyén, megnézte a tokai benyigéket, és leírta, hogy micsoda értékes. Ő aranytat vért felfedezni a tokai szőlőveszőknek a gyökerébe. De találunk leírást a Talmudban is, a borról. Szerzetesek is keresték az élet elixírt, a zöld sárkőz likőrt, ezt úgy hitták a szerzetesek, hogy Elixir de Longue, vagy a Dom Pérignon, francia apát, ugye, aki a pezsgőt fedezte föl. Csak megemlítem, hogy 1681-ben fedezték fel a dugókúzót. Itt még megemlítem azt, hogy a bor és a hordó kicsit visszaadott az orvostudományra is, mert például Ayenbrugger doktor, az egy gráci kocsmárosnak volt a fia, és ő észrevette azt, hogy az édesapja lement a pincébe, akkor kopogtatással próbálta megállapítani, hogy mennyi bor van még a hordóban. És mikor megkapta az orvosi diplomáját, akkor ő ezt az emberi testen alkalmazta, és rájött arra, hogy kopogtatással nagyon jól lehet a mellkasban eljeszkedő folyadéknak a nagyságát, mennyiségét, vagy tüdőgyulladásba a tombolatot kopogtatni. Az 1800-as években az alkoholos italok elterjedtek a londoni kórházakban, mert ugye az ivóvíz az tenyészet volt, és az alkohol úgy gondolták, hogy az fertőtlenít, és leírják azt is, hogy nem csak a betegek fogyasztottak rendszeresen egy-másfél liter bort a kórházakban, hanem a kezelő orvosok is, és mégis ugye nagyszerű eredményeket értek el. Ami még fontos az a mi szempontunkból az, hogy 1991-ben Amerikában a CBS TV adásban beszéltek először az úgynevezett francia paradoxról. Ennek az a lényege, hogy még Franciaországban ugye az emberek kacsamája tesznek, szeretik a zsíros ételeket, de mindig isznak hozzá kis vörösbort, sokkal kisebb a betegeknek a szívérendszeri halálozása, mint azoknak az embereknek, akik például Amerikában, vagy Skóciában, vagy Angliában élnek, akik esetleg nem esznek ilyen zsíros ételeket, de nem isznak bort se. És ez indított el azt, hogy a francia bor elkezdett elterjedni a világon. Aztán ugye 2001-ben beindult az elektronikus bortőzsde, és felfedezték a resveratrolt, amiről még fogunk beszélni. Most nézzük meg, hogy mi történt Magyarországon. A Mátyás király krónikása leírja, hogy a tokai szőlőkön aranymedike található, és ezért Paracelsus eljött megnézni ezeket az aranyvesszőket, és ő azt mondta, hogy itt a vegetáliák a mineráliákkal párosulva folyékony aranyjá válnak. Paracelsus még arról volt híres, neki volt egy mondása, hogy dózis sola facit veninum, ami annyit jelent magyarul, hogy egyedül a dózis okozza a mérgezést, tehát nagyon függ attól, hogy mennyi bort iszunk. Följegyezték azt is, hogy Kunyadi László a lefejezés előtt a pozsonyi látogatása alkalmakor óránként fél pint, vagyis óránként majdnem egy liter bort fogyasztottak a tanácskozáson. A tokai aszuborról nagyon sok följegyzésünk van, többek között 1680-ból egy szakácskönyvből hosszú részletes leírás van, hogy mire jó a tokai bor. Főleg erdélyi orvosok, marosvásárhelyi orvosok foglalkoztak a borral, és többek között azt is leírták, hogy a vízital igen árt az étel közben, gyomrot meghidegít, nem emész könnyen, igyanak bort, azért inkább a emberek. Aztán egy Dercsényi doktor azt javasolta, hogy az minden embernek a testalkatához, temperamentumához külön-különféle bort javasolt inni. Később aztán ugye Magyarországon is a mádi és a tokai borok voltak, amik ugye a tokai bort hosszú ideig orvosi receptre is föl lehetett írni a Vinum tokaiensis passum néven. Még az én nagyapám az egyik kedvenc receptje volt a tokai bornak a fölírása. És aztán Magyarországon is elindultak az alkoholizmus ellenes egyleteknek a megalakulásai. 1935-ben a Nobel-díjas Szent Györgyi Albert professzor a szőlőmagolajt, a fölhasználását javasolta, mert ebben rendkívül sok hasznos anyag van, és napjainkban pedig hát elindult a kutatás manapság, hát génsebészettel a boroknak a resveratrol tartalmát 20-szorosára tudják emelni. Most nézzük meg azt, hogy milyen epidemiológiai megfigyelések vannak a borívással kapcsolatban. Itt kérem szépen, több mint 1 millió emberen egy komputeres metaanalízissel megnézték azt, hogy milyen az embereknek a kardiovaszkuláris halálozása, hogyha egyáltalán nem isznak bort vagy alkoholt, vagy hogyha mértékletesen egy-két ital, vagy a férfiak esetében 2-4 italt isznak naponta, vagy több, mint a normálisnak kitélt többet isznak. Azt találták, hogy akik egyáltalán nem isznak, azoknak fokozottabb a kardiovaszkuláris halálozásuk, míg azok, akik mértékletesen fogyasztják a bort, azoknál sokkal kevesebb a szívinfarktus, kevesebb a keringési elégtelenség, a nagyivóknál pedig sokkal károsabbak ezek a hatások, mint az abszinenseknél. Ez egy nagy vizsgálat volt itt Európában, amikor összehasonlították több mint 10 000 Írországban és Strasbourg környékén élő francia férfiaknak a életvitelét, a borivási szokásait, és a kardiovaszkuláris eseményei. És nagyon érdekes dolgot találtak. Ők azt találták, hogy míg a franciáknál, akik ugye vörösbort isznak, bár zsíros ételeket esznek, sokkal kevesebb volt a koronária halálozás és az infarktus gyakorisága az Írországban élő férfiakhoz képest, de kevesebb volt a szabályos ivókhoz képest azok, akik egyáltalán nem ittak semmit. Tehát ez azt jelenti, hogy csak a borításhoz társult a koronári események csökkent rizikója, ami országtól függetlenül volt. És mégis mi volt a különbség, hogy ilyen nagy eltérés volt a két ország között? Ez azért volt, mert a francia férfiaknak a tipikus ivási mintája az, hogy szabályosan és mértékletesen egész héten isznak tulajdonképpen kis mennyiségben bort, míg a skót-ír férfiak azokra jellemző, hogy binge drinking, ami azt jelenti, ha valaki egy órán belül legalább 5 egységnyi bort elfogyasztott. Ez egy nagyon veszélyes dolog, és óvni kell a gyerekeinket ettől feltétlenül. Tehát itt az jött ki, hogyha az alkoholfogyasztást, hogy összehasonlították az abszinensekkel, akkor mind a kardiovaszkuláris halálozást, mind a koronária betegség, mind a koronária halálozás kevesebb volt az abszinensekhez képest, tehát ezek alapján a könnyű mértékletes alkoholfogyasztás az előnyös az emberiség számára. Itt egy nagy amerikai vizsgálat volt, ahol közel 85 ezer nővéren megnézték azt, hogyha valaki minden nap egy kevés bort, vagy valami sört, vagy likört iszik, milyen a kardiovaszkuláris halálozás, és ezeket a nővéreket 26 évig követték nyomon. És azt találták, hogy nem volt különbség a sörbor és a likör között, de az alkoholfogyasztás és a halálozás között jelentős összefüggés volt, és akkor volt a legkevesebb a kardiovaszkuláris, illetve a hirtelen szívhalál kockázata, hogyha egy mértékletes, enyhe mértékletes mennyiségben fogyasztották. Tehát ők azt javasolták a vizsgálat alapján, hogy az enyhe mérsékelt alkoholfogyasztás nem növeli a hirtelen szívhalál rizikóját, és hogy a felelősségteljes ivás az egészséges életstílusnak lehet a része. Nézték, hogy mi lehet ennek a hátterében, és azt találták, hogy akik mérsékletesen minden nap isznak egy kis bort, az csökkentette mindkét ember ugye az infarktus rizikót, és ennek hátterében az van, hogy a bor az csökkenti a rossz koleszterin szintet, emeli a jó koleszterin szintet, csökkenti a vérnek a hatékonyságát, javítja a cukorbetegséget, és valószínű, hogy ezekkel állhatnak összefüggésben. Megnézték ugyanezt férfi orvosokon is, 21 ezer amerikai orvoson nézték meg a hirtelen halál és a fogyasztás, egy prospektív vizsgálat volt 12 éves utánkövetéssel, és itt még is azt találták, hogyha enyhe mérsékelt az alkoholfogyasztás, akkor sokkal kisebb a hirtelen szívhalál, mint azok, akik egyáltalán nem isznak semmit. Újabban a vörösbornak a hatóanyagát, a polifenolt felhasználják, mint biztosan hallottak róla, szívinfarktus kapcsán a koszorúseregbe ilyen kis fémhálókat helyezünk be, mit úgy hívunk, hogy stent, és ezeknek a stenteknek a belsejét általában vagy antibiotikummal, vagy valami gyulladásgátló anyaggal kell bevonni, hogy ez a berakott fémháló ne szűküljön ismét be. Most erre úgy tűnik, hogy a vörösbornak a polifenol hatóanyag kitűnően alkalmassá válik. Tehát ez is egy óriási új felfedezés. Itt föltüntettem a bornak a kardiovaszkuláris hatásait, emeli a jó koleszterin szintet, antioxidáns hatásait, hogy csökkenti a véravaldékonyságot, ellazítja az ereket, gyulladásgátló hatása van, javul a cukorbetegségben az inzulin érzékenység, csökkenti az érfalnak a merevségét, bizonyos kardioprotektív hatása van a koszorúserekre, és ami a legfontosabb és legérdekesebb, hogy a bor képes egy SIRP nevű intracelluláris, tehát a sejt belsejében egy szabályozó proteinnek a működését úgy befolyásolni, hogyha ez a SIRP egyes típusú gén fokozottabban működik, akkor az élettartam meghosszabbodik. És ez az öregség kutatásnak az egyik kitűnő eszköze, tehát három olyan dolog van, amivel meg tudjuk manapság hosszabbítani az életet. Egyik a Merformin nevű antidiabetikus gyógyszer, a második ez a resveratrol nevű hatóanyag, ami aktiválja ezt a SIRT1 gént, de ugyanezt aktiválja a Merformin is, és a harmadik pedig a koppalás. A koppalás az éhezés, az életet meghosszabbítja, bármilyen furcsán hangzik is. Vörösborban vannak a polifenolok, ezek, amik a vörösbornak a színét adják, ezek az anyagok. Ezeknek is rendkívül sok szertágazó, úgy mondják, hogy multitarget hatása van, és ami kardiovaszkuláris protekciót okoz. Úgy tűnik, hogy előnyösen befolyásolják, mint a primér prevencióban, mint pedig a szekundár prevencióban. Ugye szekundár prevenciónak azt nevezik, ha valakinek már kialakult szívinfarktusa, és úgy védekezünk, hogy ismét ne alakuljon ki, míg a primér prevenció, amikor az ellen védekezünk, hogy valakinek egyáltalán ne alakuljon ki például a szívinfarktusa. Míg a mérsékelt alkoholfogyasztás az jótékony hatású, a nőknek ugye 1-2 deci bor egészséges, tűnik a megvizsgálatok alapján, majd beszélünk róla, hogy ilyen veszélyei lehetnek. Férfiaknál 2-4 deci ez kicsit függ a genotípustól is, hogy hogyan metabolizálja valaki az alkohol, és milyen géneket örökölt a szüleitől. Míg egyértelműen káros, hogyha ez egy bizonyos adagot meghalad. Most beszéljünk egy picit a resveratról, ami ugye egy óriási

meghosszabbító tulajdonsága van. Ez az a resveratrol, aminek védő-protektív hatása van, az élettartamot meghosszabbítja, és bizonyos daganatképződést is képes átolni. Rengeteg előnyös hatása van, már ha csak arra gondolunk, hogy az életet képes meghosszabbítani kísérleti állatok tömegében, és vannak is vizsgálatok most emberi viszonylatban is. Hát itt felsoroltam csak a laikusok számára, hogy javítja a cukorbetegséget, csökkenti az elhízást, csökkenti a gyulladásokat, bizonyos tumorokat képes csökkenteni, bizonyos szívdiszfunkciókat képes javítani, az ilyennek a belső hártyájának helyreállítja az egyensúlyt, és még sorolhatnánk tovább. Most megnézték embereken is természetesen, egy spanyol kardiológus orvos vállalkozott arra, hogy kiválasztott 75 beteget, akinek nem volt semmi komolyabb betegsége, csak cukorbetegségben, magas koleszterin szinten, vagy magas vérnyomásban, vagy dohányoztak, vagy magas volt a testsúlyuk, és primér prevenciós gyógyszeres kezelést kaptak az európai orvosi útmutató szerint. Ezek közül 25 beteg nem kapott csak egy, úgy mondjuk, hogy placebo-t, egy hatástalan gyógyszerbogyót. A következő 25 beteg a vörösbornak csak az extraktumát kapta polifenollal, a következő 25 beteg meg a vörösbornak az extraktumát, a vörös szőlőnek az extraktumát kapta, de resveratrolt is beletaktak, 8 mg resveratrol volt egy adagban. És azt találták, hogy egyedül azoknál a betegeknél, akiknél a resveratrol is benne volt a minden nap kétszer bevett gyógyszeradagban, a szokásos gyógyszeres kezelésen kívül, még azon felül is az összes gyulladásos marker jelentősen képes volt csökkenni. És ez azért érdekes, mert ezek a betegek mindegyik szedte az atorvastatin, szimvastatin gyógyszereket, és még ezen felül is képes volt érelmeszesedés ellenes, gyulladás csökkentő markereket jelentősen csökkenteni. Ugyanezt megismételték olyan betegeken is, akiknek már volt szívbetegsége, tehát koronária betegek voltak, és ez egy teljesen ilyen vakvizsgálat volt, tehát nem tudta a kezelő orvosa, hogy ki melyik gyógyszert kapta. Itt is az egyik betegcsoport a gyógyszereken kívül placebo-t kapott, másik betegcsoport csak polifenolt kapott, és szőlő extraktumot, és a harmadik betegcsoport ezeken felül még resveratrolt is kapott. És itt is azt találták, hogy szekunder prevenciónál is a gyulladásos markerek jelentősen csökkentek, tehát ez, hogyha valaki a resveratrolt is szedni, ez tovább javította ezeknek a betegeknek a túlélési esélyét, mert az élelmeszeszedésnek a folyamatát képesek voltak lelassítani, megállítani. Beszéljünk két mondatot arról, hogy mi a helyzet a vörösbor és a fehérbor viszonylatában. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogyha szemben állítjuk a vörösbort és a fehérbor, akkor vannak olyan tulajdonságok, amikkel mind a kettő rendelkezik, de a vörösbor jobban növeli a jó koleszterin szintet, jobban emeli a gyulladásgátló aktivitást, és csak a vörösborban van ez a resveratrol, ami egy ilyen nagyon érdekes újszer. Ugyanakkor, ami a fehérborról érdekes, az, hogy nagyon erős a gyulladásgátló hatása, sokkal erősebbnek találták a gyulladás csökkentő hatását, például a extra virgin olívaolajnál is. A fehérbornak az ivásáról följegyezték azt is, hogy a gyomorrákot okozó Helicobacter pylori infekciót képes csökkenteni. Ugye általában azt szokták mondani, hogy a utazók, hogyha mondjuk Egyiptomba mennek és ott kapnak valami gyomorfertőzést, akkor célszerű fehérbort inni, mert a fehérbornak nagyon jó gyulladásgátló hatása van. Ugyanakkor a vörösbornak pedig ezzel ellentétesen egy érelmeszesedés gátló, nagyon erős tulajdonsága van. Magyarországon élünk, és ugye a tokai borok nagyon híresek, és mint említettem, a tokai bort föl lehetett írni receptre is korábban még az OEB éra előtt természetesen, és egy orvos följegyezte azt, hogy a tokai aszú csodálatos gyógyító erővel bír, a lélek hibáiban igen hasznos, különösen este bevéve, sokat használ a szaporaságra. Az embert helyreállítja, ki már haldoklóhoz hasonlított. Nem tudom, hogy mennyire tudják azt, hogy a tokai aszúban körülbelül 1-2% penicillin tartam is van, és aki penicillin érzékeny, az akár meg is hallhat egy kis adag tokai bornak a megívásától, tehát

Ez egy egyedüli veszélye van a tokai aszúnak, és nagyon sokan vizsgáltatták a tokai aszút, hogy miért van ilyen rendkívül jó roboráló hatása, és azt találták, hogy nagyon magas a fémion tartalma, és magas a polifenol tartalma is, és különösen azt találták, hogyha nem az aszút, hanem a tokai fehérborokat nézték, úrmintot úgy találták, hogy a kísérleti állatok élettartamát meghosszabbítja. Hogy beszéljünk egy picit a borításnak a káros hatásairól is, hiszen ez az érem másik oldala. Ha valaki túl sok bort figyelsz, akkor kitágul a szíve, és olyan lesz a szíve, mint egy gumilabda, elvékonyodik a fala, legyengül az ereje, és kialakul egy nagyon súlyos keringési elégtelenség. A sok borívás képes a vérnyomást emelni, szívritmus zavarokat, különösen pitvarfibrillációt képes kialakítani, és a vérnyomás, a túlzott borívás vagy alkoholívás hemorrágiát, tehát vérzéses sztrókot, vérzéses agyvérzést képez okozni. Ezen felül ugye a WHO a bort egyes típusú karcinogénnek minősítette, tehát tudjuk azt, hogy a májcirrózis újabb felismerés, és sajnos az emlőrákotnak a gyakoriságát is 2-3%-kal okozza. Tudjuk azt, hogy különösen dohányosok a garat és a gégerák gyakorisága emelkedik. Az Alzheimer-kórnak a kialakulását ugyanakkor gátolja. Nagyon jól ismeretesek ugye a távonásos tünetek, a delírium, Korszakoff-szindróma. Ugye vigyázni kell azoknál, akik magas vérnyomásba szenvednek, vagy pitvarfibrillációs ritmuszavaraik vannak. A bor és a gyógyszerek között interakciók lehetnek, különösen közfényben, hogyha valaki nem kezeli a közfényét, akkor a borívás sokat ronthat a közfényen, és ugye az is közismert, ha valaki alkoholos, akkor nagyon megnövekszik a baleseteknek is a gyakorisága. Manapság, ha össze akarjuk foglalni, hogy ki az az alkoholista, azt szokták alkoholistának hívni, aki egy kényszerítő vágyat, sóvárgást érez az alkohol után, elveszíti a kontrollját, nem tudja abba hagyni az ivást, és az ivás abba hagyása után már néhány órával megvonási tünetek alakulnak ki, alkoholtolerancia alakul ki, és ez az alkoholfüggőség tönkreteszi a családot, az egészségét, munkahelyét és a környezetét egyaránt. Most nézzük meg, hogy mi a vélemény a kultúránk felelősségteljes borívás orvosi perspektívájáról, ahogy én látom. Ez egy tipikus példa, ez a világnak a legidősebb asszonya volt, aki a dohányzás 117 éves korában hagyta abba, és a 122. születésnapján köszöntek itt a családtagok. Ő Franciaországban élt, a Gers folyó völgyében, még közismert arról, hogy ott a legnagyobb a vörösboroknak a reszveratról tartalma, egy nagyon párás, hűvös vidék. Minél melegebb az éghaj, annál kevésbé termeli a gomba ezt a reszveratról. És ő azt mondta a születésnapján, hogy mindig nagyon szerette a bort. Most itt csak szeretném bemutatni azt, hogy mind segíthet a bor, és különösen a reszveratról. Az érelmeszesedés úgy alakul ki, hogy a vérből a fehér vérsejteknek egy bizonyos csoportja hozzácsapódik az érnek a belső falához, ami vonza ezeket a fehér vérsejt típusokat. Utána ezek itt gördülnek az érfalnak a belső felszínén, és gyulladást váltanak ki. A vörösbor kivonat meggátolja ezeknek a fehér vérsejteknek a itt csapódását és a gördülését az érbelhártya felszínén, és mielőtt kialakulna még az érelmeszesedés, és mielőtt még koszorúsér tágítást kellene csinálni nekik, az érelmeszesedésnek a folyamatát képes leállítani. És ezért nem alakul ki a koszorúserekben, perifériás erekben, agyi erekben, besérekben, nem alakulnak ki ezek a zsírtús plakok, amik aztán megrepednek, okozzák az érelzáródásokat. Tehát a vörösbornak a polifenol rezveratrol koncentrátuma gátolják az ér belsejében ezeknek a zsírtús, megrepedő plakoknak a kialakulását. Tehát azt lehetne mondani, hogy ha össze akarjuk foglalni, hogy miben lehet hasznos több-sok minden más mellett a vörösbornak a hatóanyaga, különösen a rezveratrol, ugye a rizikófaktorok kialakítják az érelmeszesedést, de ha nem dohányzunk, ha sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk minden nap, és minél többet, annál jobb. Ha nem eszünk vörös húst, csak fehér hús, és ha iszunk kevés vörös bort, vagy ha valaki fél a vörös bortól, akkor most már gyártanak in vino veritas vörös bor kapszulát, amiben nincsen alkohol, nincsen kalória, csak a hatóanyag van benne.
De emellett ugye javasolják a halaknak az evését, minden nap legalább 4 evőkanál olívaolajnak a megevését, és az egészséges életmódot, tehát a mozgást. Most nézzük, mit mondott Márai Sándor. Ő azt írta az egyik születi könyvében, hogy ígyuk vigyázva a bort, ahogy illik. Kortyolgatás közben minden kortyot és minden gondolatot megfontolva. Ígyunk lassan, mert nincs hová sietnünk. Ígyunk mértékkel, tehát pontosan annyit, egy pohárral sem többet, de nem is kevesebbet, amennyi szükséges hozzá, hogy a költőink lelkében a gondolatból és a kételyből vers szülessen. Ő még azt is mondta, hogy nem is a bor jó, hanem a borozgatás. Itt lehet összefoglalni a borivásnak a perspektívájáról. Tehát úgy tűnik, hogy a mértéktartó kulturált borfogyasztás elsősorban, ez egy protektív hatást eredményez, tehát kisebb a szívérrendszeri betegség azokhoz képest, akik egyáltalán nem fogyasztanak bort, de akik viszont nagyon sokat fogyasztanak, azoknál meg sokkal rosszabb a helyzet. És az is világos ezekből a sok vizsgálatokból, hogy a bornak a védőhatása jelentősen nagyobb, mint a sör esetében. Ez ellen persze a cseh orvosok nagyon tiltakoznak. És az is nyilvánvaló, hogy a vörösbornak a protektív hatása nagyobb, mint a fehérborokéban. Kerülni kell, és erre különösen a gyerekeket kell megtanítani, kerülni kell a rohamivást, hogyha valaki egy órán belül nagyon sokat iszik, különösen energiaitallal, kávéval és egyéb szörnyűséggel együtt, és lehetőleg a borivás mindig étkezéssel együtt történjen. Már maga a garatrák ellen is úgy lehet védekezni, nem ledönteni kell a bort, hanem kortyolgatni szép lassan. Fontos az is, hogy kiválasszuk, hogy milyen bort is. A bornak a minősége rendkívül fontos, amelyiknek magas a resveratrol tartalma, az kardioprotektív, a Cabernet Sauvignon az Alzheimer kór ellen véd. Aki teljesen fél a bortól, az fogyaszthatja a vörös szőlőt, abból készült juice, vagy bizonyos ilyen kivonatokat, már ezeket lehet kapni, hogy a resveratrolt is már gyártják kapszulában. És itt van az a bormennyiség, ami a mai tudásunk szerint veszélytelen és hatékony a kardiovaszkuláris szempontokból, de megjegyeztük azt, hogy bizonyos betegségekben például a pitvarfibrillációt ronthat, közfényt ronthat, magas vérnyomásnál a gyógyszereket át kell komponálni valaki, bort is fogyaszt, és a legfontosabb meg most következik, hogy ugye ezt már előállítják kapszulában, és az in vino veritas, ez egy Európában kapható borkapszula, amiben benne van a bornak a hatóanyaga, de nincsen benne kalória, nincsen benne alkohol. Két kapszula egyenlő 6 pohár vörösbornak a mennyiségével, vagy gyártják már olívaolajjal, omega-3 zsírsavval és resveratrol kapszulát együtt is. Ez is egy kitűnő kombináció lehet a mindennapi étkezés mellett. A rövid emberi életünkben nagyon fontos a harmonikus egyensúly és a boldogságnak a mindennapos érzése. Például nagyon fontos, hogy például egy meleg, holdvilágos nyári estén egy jó társágban borozgatni, ez egy nagyon felemelő jó érzés, és jó gondolatai támadnak ilyenkor az embernek. Nehéz tehát erről azt mondani egy oldalúan, hogy egy ilyen humán életöröm, ez egészségtelen lenne. És ezért én úgy látom, hogy a felelősségteljes borivás az egészséges életstílusnak a része lehet, hogyha nincsen kontraindikáció. Ugye a fő kérdés az, hogy to drink or not to drink. Az egyik ember azt mondja, hogy ez a pohár félig teli van, a másik azt mondja, hogy csak félig üres. Tehát mindenki másképp látja a poharat. Ebből az vonható le, hogy mértékkel jó a bor a kardiovaszkuláris rendszernek, vagyis in vino sanitas. Nézzük meg, hogy mit mondott Hamvas Béla a Borgénius című könyvében. Ő azt mondta, hogy a borivásnak mindig ugyanaz a törvénye, mint a szerelemnek. Bármikor, bárhol, bárhogyan. De viszont itt is, és ott is, minden körülmény nagyon fontos. És Hamvas Béla azt is hozzátett, hogy csak ígyunk kortyolgatva, a többit a vörösbor majd megteszi. Tehát a borivással kapcsolatban mindig gondoljunk arra, hogy ez egy demokrész, egy kétélű kard. Lehet nagyon hasznos az ember életében, de lehet veszélyes is. Ugye Goethe is azt mondta, hogy a bor az intelligens embert még okosabbá teszi,
de a buta embert még butánbán teszik. Tehát éljünk ezzel, és úgy gondolom, hogyha egy mértékletes borívás a magyar nemzetnek a hasznára válhat. Köszönöm szépen a figyelmet.

0: Elhangzott műsorunkban professzor dr. Borbola József előadását hallották a borivásról. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A zsinati döntés révén törvény erőre emelkedett, és kezdőszavai alapján Gaudium et Spes, öröm és remény címen is emlegetett lelkipásztori konstitúció egészének legméltóbb jellemzésére idézzük itt azt a magyarázó jegyzetet, amelyet magának a dokumentumnak a megszövegezői illesztettek amolyan bevezető gyanánt a dokumentumhoz. Az Egyházról a mai világban című lelkipásztori konstitúció egységes egész ugyan, de két részből áll. Lelkipásztori konstitúciónak mondjuk, mert tanító jellegű elvekre támaszkodva kísérni meg értelmezni az egyház viszonyát a világhoz és a ma emberéhez. Így azután az első résznek is van lelkipásztori célzata, és a második részből sem hiányzik a tanító szándék. Az előbbi részben az egyház kifejti a maga tanítását az emberről is, meg a világról is, amelybe az ember belekerül, majd pedig szól a maga viszonyáról mind a kettőhöz. A második részben tüzetesebben szemügyre veszi a mai emberi társadalom életének több különböző arculatát, mégpedig éppen azokat a kérdéseket és feladatokat, amelyek manapság ezen a téren a legsürgetőbbnek látszanak. Ez az oka, hogy az utóbbi részben a tanítás jellegű elvek alárendelt tartalom nem csak maradandó elemekből áll, hanem esetlegesekből is. E konstitúciót tehát a hittudományos magyarázat általános szabályai szerint kell értelmezni, mégpedig különösen a második részben ügyelve a változandó mozzanatokra, amelyek természetszerűen vele járnak a szóban forgó tárgykörrel. Talán hosszú idézetünkből is kitűnik, hogy miben állt a Gaudium et Spes páratlan újszerűsége a katolikus társadalmi tanítás fejlődése folyamatában. Míg a korábbi pápai körlevelek a Rerum Novarumtól kezdve a való élet egy-egy jelenségét, a munkásság nyomorát, a világgazdaság zilált állapotát, a háború borzalmait, a szegénység és gazdagság kiáltó ellentétét, a világ fejlett és fejletlen régiói közötti feszültséget tekintették központi témának, magából a katolikus ember és társadalom képből pedig csupán annyit dolgoztak, fejtettek ki, amennyi a szóban forgó kérdés értelmezéséhez és keresztény szellemű megoldásához szükségesnek látszott, addig a Gaudium et Spes elsőként magának a társadalmi és emberi létezés általános elveinek kidolgozásából igyekezett egyedi jelenségek, válságtünetek regisztrálásáig eljutni. Az idén értelmezett szöveg is arra utal, hogy a Gaudium et Spes a világról szóló teológiai tanítást terjeszti elő, hogy annak segítségével egyedi jelenségeket, időszakos bajokat soroljon fel, és egy általános diagnózis eredményeként javasoljon egyedi kezelést a modern világ időről időre felbukkanó válságaira, betegségeire. Ami magát a dokumentum bevezető gondolatmenetét illeti, az nem más, mint az egyház és a világ közötti sors és szolidaritás közösség megállapítása, annak kimondása, hogy az az öröm és remény, az a szomorúság és gond, amelyet a mikorunkban az emberek, különösen a szegények és a szenvedők éreznek, öröme és reménye, szomorúsága és gondja Krisztus tanítványainak is. 23. János pápa és az Adjornamentum hangja ez, hiszen egy olyan egyház képét tárja a dokumentum olvasói elé, amely nem az evilági társadalmi közösségek alternatívája, nem valamilyen magasabb rendű kontraszt társadalom, hanem cselekvő, felelős része annak a mindenkori világnak, amelyben él, amelyben evangéliumi küldetését a mindenkori evilágiságban, nem pedig annak ellenében hivatott megvalósítani. Ebből a megközelítésből azután természetesen adódott a zsinati atyáknak az a szándéka, hogy a dokumentumban foglalt tanítás ne az egyház, a hívő emberek belügye maradjon, hanem feleljen meg annak a szándéknak, hogy az ember világát vegye szemügyre, az emberek nagy családját és azt a való életet mindenestül, amelyben az ember él. A világot vizsgálja, az emberiség történetének színpadát, ahol minden az ember szorgalmáról, kudarcairól és sikereiről beszél. Arra a világra tekint, amelyet a keresztények hite szerint szeretetből alkotott és tart fenn a Teremtő. Világunk a bűn szolgaságába süllyedt ugyan, de onnan a gonosz hatalmát megtörve kiszabadította a keresztre feszített és feltámadott Krisztus, hogy Isten terve szerint átalakuljon és elérje teljességét. Ennek a célnak az elérése érdekében pedig a Gaudium et Spes bevezetője konkrét programot is megfogalmaz, hiszen az emberi szemét kell megmenteni, az emberi társadalom vár megújításra. Minden fejtegetésünk középpontjában ezért az ember fog állni a maga egységében és teljességében, aki test és lélek, akinek szíve és lelkiismerete, értelme és akarata van. Merész és előzmények nélküli vállalkozás volt ez, hiszen végleges és radikális szakítást feltételezett azzal a hagyományos szemlélettel, amely szerint Krisztus egyházához vagy eleve méltatlan a földi dolgokkal való törődés, vagy ha mégsem az, akkor a bűnös viták hatalmi szóval történő fensőbséges elmarasztalásában és kioktatásában merül ki e világi küldetése. Ám a kor szavára és a Szentlélek sugallatára hallgatva a zsinati atyák másképpen vélekedtek, amikor az egyház hagyományos önértelmezésének fogalmi tárába bátran beemelték a világgal való előfeltételek nélküli párbeszédre szóló küldetés gondolatát, és mindezt egy lelkipásztori elemzés, útmutatás és felhívás keretében próbálták a világ nyilvánossága elé tárni. A választott út járatlanságából és a feladat nagyságából következik, hogy a Gaudium et Spes megfogalmazóinak egyik legnagyobb gondja az eléjük tornyosuló tárgyalásra érdemes témák bősége volt. Végül úgy döntöttek, hogy két nagy tematikai egységben, elsőként az egyház és világ viszonyát érintő teológiai megközelítésekről, majd pedig néhány az emberiség jelenét és jövőjét érintő téma keresztény szellemű értelmezéséről szólnak. Amikor egy ilyen szerkezeti felépítés mellett döntöttek, eleve szakítottak a pápai körleveleknek azzal a gyakorlatával, hogy az egyház a társadalmi kérdésekben mindig valamilyen konkrét téma, az egyházat nyugtalanító jelenség. A munkásság méltatlan helyzete, a gazdaság zivált állapota a béke fenyegetettsége kapcsán szól hozzá, és mintegy ezzel összefüggésben igyekszik vázolni a katolikus társadalom elmélet elveit. A Gaudium et Spes esetében mindez fordítva történt. A dokumentum elméleti teológiai első része az emberről, annak páratlan méltósággal bíró személyéről, az emberi közösségről, mint társadalomról vallott keresztény tanításból kiindulva, a teljes teremtett világról, mint teológiai témáról kívánt szólni, hogy innen jusson el az egyház és a világ viszonyának meghatározásához, és a változó világban élő egyház egyetemes küldetésének tisztázásához. Ennek a célnak megvalósítása érdekében fogalmaztak úgy a zsinati atyák, hogy az egyháznak kötelessége szüntelenül vizsgálni és az evangélium fényében értelmezni az idők jeleit. Enélkül ugyanis nem adhatja meg minden egyes nemzedéknek a korszerű választ az örök emberi kérdésekre, az evilági és túlvilági élet értelméről és a kettőnek egymással való összefüggéséről. Ismernie és értenie kell tehát azt a világot, amelyben élünk, változásait, törekvéseit és sokféle formában megmutatkozó drámaiságát. Ez pedig már itt, a bevezető gondolatokban arra ösztönözte a dokumentum megfogalmazóit, hogy szóljanak a katolikus tanítás terminológiájában ekkor még újnak számító 23. János pápa által előszeretettel használt fogalomról, az idők jeleiről. E fogalom pontos tartalmának meghatározásához idézzük a szöveg egyik magyarázóját. Az idők jele kifejezésen olyan fontos történelmi eseményeket, tényeket értünk, amelyek jelentőségét nem csupán maga a tény adja meg, hanem az, hogy kifejezője az emberi történések irányát meghatározó egyetemes törekvéseknek. Esetenként bennük konkretizálódik tehát az az alapvető törekvés, amely az emberek nagy tömegeinek vágyaiból, reményeiből fakad. Ebben az esetben az idők jelei, amelyekre az egyháznak is oda kell figyelnie, meglehetősen jól leírhatók. A tudomány, a technika és a gazdaság merőben új jelenségeiről van szó, amelyek rendkívüli módon megnövelik az ember cselekvő képességét, ám értékrendjét és ítélő képességét igencsak próbára teszik. A gyors és gyökeres változások, a közösségi kapcsolatok, a társadalmi, kulturális, sőt a vallási élet világára is kihatnak, ahol tanástalanságot és szorongást szülnek, zűrzavart támasztanak. Ezt a tanácstalanságot egymással rivalizáló laikus ideológiák igyekeznek kihasználni a maguk javára, az egyháznak viszont Jézus evangéliumi üzenetét szem előtt tartva kell értékelni ezeket a jelenségeket, világosan felismerve a modern idők legnagyobb kihívását, azt, hogy az ember szorgosan törekszik földi ügyeinek tökéletesebb rendjére, ezzel azonban a lelki gyarapodása nem tart lépést. Miközben a természettudományok és a műszaki lehetőségek bővülése, az emberi tudás gyarapodása korábban soha nem látott módon felgyorsult, a társadalom hagyományos közösségi rendje széthullott, és az általa nemzedékről nemzedékre továbbadott értékek és hagyományok sorsa bizonytalanná vált. A materiális értékek rohamos, bár egyenetlen növekedése és a mind nagyobb szabadságra való, a modern tömegkommunikáció által is táplált mohó vágy sokakban oltja ki a helyes cselekvés iránti természetes érzéket, és riasztó mértékben rombolja le egész nemzedékek szellemi, erkölcsi javak iránti fogékonyságát. A zsinati atyák ezek között a jelenségek között szóltak az idők jeleinek a vallási életre gyakorolt hatásáról is. E folyamat pozitív oldalaként azt emelték ki, hogy a modern ember egyre inkább személyes döntés által, nem pedig a hagyomány erejéből csatlakozik a hithez, és így az egyház megújulásának biztos jeleként sokakban válik elevenebbé az Isten iránti érzék. Ennél sokkal aggasztóbb viszont, hogy nagy tömegek gyakorlatilag elhagyják a vallást, sőt, Isten és a vallás tagadása vagy a közömbösség ma már nem kivételes és nem csak egyes egyéneket jellemző jelenség. Óvatos megfogalmazásban ugyan, de nem másról van itt szó, mint arról, hogy az egyház is tudomásul veszi a modern világ elvilágiasodott, szekularizált természetét, a hiteknek és meggyőződéseknek a nyugati, keresztény kultúrában új tömegjelenségnek számító pluralitását, amely a kultúrában, a művészetekben, a tudományokban, de az emberi jogok világában is érezteti a maga hatását, amelyel Krisztus egyházának számot kell vetnie. Mindezek a jelenségek az okai annak, hogy a modern világ jól érzékelhető, egyensúly hiányban szenved szinte az élet minden területén, gondolkodásában, kultúrájában és erkölcseiben, a családi, a közösségi, a társadalmi és a nemzetek közötti kapcsolatokban, a filozófiai eszmék, az ideológiák és a politika világában. Mindennek következménye a kölcsönös bizalmatlanság, gyűlölködés, összetűzés és szenvedés. Ennek okozója is, áldozata is az ember. Kedves hallgató, évennyit mára Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Szent Ferenc tranzitusának jubileumára 9-eddel készülnek az avillai Nagy Szent Terész templomban. Szent Máté védőszentjüket ünnepelték a honvédség logisztikusai. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a szentatya Párizsban nem csak az ország vezető, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet. A Notre Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára 9-eddel készülnek a terézvárosi avillai Nagy Szent Terész templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az avillai Nagy Szent Terész templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileumi évét, míg 2025-ben a naphimlusz születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. Szent Máté, a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét szeptember 22-én Budapesten, a 8. kerületben található Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban, közölte a katolikus tábori püspökség. A Magyar Honvédség hagyományos ünnepségén a szentmisét Berta Tibor, dandártábornok, katolikus tábori püspök mutatta be. Berta Tibor homiliájában az itáliai barokk festőművész Caravaggio Szent Máté elhívása című festményén keresztül idézte fel az evangélium történetet, amikor Jézus elhívja a vámszedő Lévit, akit a katolikus hagyomány Máté apostollal és evangelistával azonosít. E jelenet az Isten és az ember közötti örök párbeszédről, valamint az élet irányának megválasztásáról szól. A katonai logisztikai szolgálat sokszor embert próbáló, ezért kiemelten fontos, hogy védőszentjük patronusuk lelki támogatására is támaszkodhassanak. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
2: Horváth B. Brigitta, ötvös iparművész ékszerkészítővel, a Magyar Művészeti Akadémia iparművészeti tagozatának ösztöndíjasával Hudák Viktor beszélget.
3: Vendégem Horváth B. Brigitta, ötvös formatervező művész. Ha szeretnénk egy kicsit jobban megismerni téged, akkor mit mondanál a gyerekkorodról? Hogyan nőttél fel? Volt-e olyan élmény gyerekkorodban, ami már akkor is a formák, illetve az anyagok felé irányított?
4: Voltak ilyen lehetőségeim. Nagyon szerencsés voltam abból a szempontból, hogy nekem a nagyszüleim, illetve a tehát a dédpapám, ő kovács volt. Én őt bele már nem találkoztam, de a dédmamával igen, és ugye a nagypapám pedig ilyen ezermesterként dolgozott, fémekkel is dolgozott. Ott kezdtem egész fiatalon, ilyen 6.-7. osztályos koromban dróthajlítgatással, fülbevalókat, kis gyűrűket, ilyesmiket készíteni. Ez akkoriban nem volt divat, később jött aztán divatba az a drótékszer világ, illetve az általános iskola során nagyon sok rajzpályázatra indultam a rajztanárom inspirálására, vagy hát ő javasolta ezeket a pályázatokat, és sok városi, megyei versenyen nyertem is ezekkel, illetve nem csak rajz, hanem szobor kategóriában is.
3: Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez neked életpálya lesz, vagy hogy ezt szeretnéd később is tovább vinni, vagy?
4: Egy szempontból gyerekkori játék volt, de mégis ez a játék, ez egy kicsit társasági játék is volt olyan szempontból, hogy szerettem bevonni más embereket is, egy nyilván korosztályomat. Volt olyan például, hogy kaptunk egy rakás bőrt, valakinek otthonról maradt, és akkor kitaláltam, hogy csináljunk a barátnőimmel, mindenkinek csináljunk cipőket. És akkor vartunk ilyen cipőket. Tehát nagyon sokféle anyagot kipróbáltam abban az időszakban, és nagyon hálás vagyok, hogy részt vettem a fehérvári skanzen építésben, mert ugye ez akkoriban épült az ottani kézművesek bevonásával, kézműves szakemberek bevonásával, és abban az időben az Alba Regia táncegyüttesbe táncoltam, és a diákoknak szerveztek nyári tábor, de úgy, hogy a szakemberek vezetésével az összes népi kézműves technikát végül is megtanulhattuk, ami alatt végül fölépült a skanzen. Tehát nem csak a tényleg szakemberek voltak bevonva, hanem ilyen értelemben a lakosság, vagy azok is, akik érdeklődően szívesen megtanulták az adott munkafolyamatokat. Így épült fel egy elég nagy jurta is, ami aztán az ország egyik felépített első rendes nagyméretű jurtája volt, és ez egy ilyen vándor kiállításként nagyon sok városba el is jutott. A rajztanárom Büki Zsuzsanna tanácsára felvételiztem Pécsre a művészeti középiskolába. Ott ötvös szakon végeztem el az iskolát. Nádas Éva volt az ottani ötvös tanárom, és nagyon-nagyon-nagyon inspiráló és igazi, lendületes és sokszínű közeg volt ez az egész, aminek a munka folyamán végigjutottam, és azután pedig a Sopronba mentem tanulni a Soproni Egyetemnek az Alkalmazott Művészeti Intézetébe. Ott formatervező iparművészként végeztem.
3: Volt olyan tanár, aki rendkívüli módon inspirált?
4: Hát ott nem csak a tanárok voltak. Egyrészt ugye Tóth Tibor Pál volt a szaktanárom. Nagyon inspiráló volt a Soltra E. Tamás szobrászművész, éremművész gondolatvilága, az ő formai meglátásai. Nagyon sok kísérleti feladatunk volt, ami részben az anyagokkal való kísérletezésre irányult, részben nagyon komoly tanulmányok voltak, például akár az anatómiában, hogy hogyan épül fel az ember, milyen formavilágok léteznek, vagy akár a Tasnádi Györgynek a formatanulmányai, amik szintén formálási módokkal voltak kapcsolatosak, tehát ez mind nagyon érdekes volt.
3: Sokféle anyagot kipróbáltál.
4: Igen.
3: Hogyan terelődött a figyelmed inkább a film felé?
4: Hát ezt már ott a középiskolás koromban ebben biztos voltam, hogy ez lesz a fő irány. Nyilván közben egy csomó felé elkalandoztam, mert ott aztán faragtunk széket, meg mindenféle bútort, akkor a diplomamunkám ez a bambusz témakört járt a körbe, és a bambusz bútorok világát. Meg ugye az egyetem után én kaptam egy állami ösztöndíjat Indonéziába, és Jáván tanultam Surakartában az ottani művészeti egyetemen, és ott is elég sok lehetőségem volt így a különböző anyagokat megismerni, de ott is leginkább a fémművesség érdekelt. Ott nem ez volt a speciális szakágam, de mivel egyrészt ott egyébként zenét is tanultam, a gamelán zene világába tudtam elmélyedni. Ott jártunk hangszerkészítő műhelybe, ugye fémműves műhely, mert ott gongok, vagy olyan hangszerek vannak, amik a fémből vannak alapvetően, illetve ottani ezüstműves műhelyekbe is jártam, tehát ez az ilyen jellegű fémműves szakma szeretete már ott is elég egyértelmű volt. Gyakorlatilag az egész életemet végig kísérte.
3: Meg tudnád fogalmazni a két kultúra közötti fémmegmunkálásnak a markáns pontjait, hogy mi az a eltérés, amivel megközelítik az anyagot?
4: Van sok eltérés, és van mégis sok nagyon hasonló dolog a szemléletmódban. Ugye a nyugati fémüvesség az egy nagyon precíz, a pontosságra irányul, és tényleg nagyon-nagyon professzionális cégek, illetve ötvös művészek vannak, akik hatalmas szaktudással rendelkeznek. Ehhez kapcsolatban majd még szeretnék valamit mondani. A kereti ugyanúgy meg tudja csinálni az adott munkafolyamatokat, de egész más a szemléletmódja. Sokkal inkább benne van egy játékosság, egyfajta rugalmas megfogalmazási módja a fémműveseknek, de ott is ugyanúgy létre tudják hozni azokat a nagyon precíz illesztéseket, tehát szakmailag ott is meg tudják csinálni, hogyha most két különböző kultúrájú művészt ugyanarra az egy típusú tárgyra kényszerítenek, hogy ugyanazt csinálják meg. Mind a kettő meg tudja csinálni, ugyanazt el tudja érni, de egész más a folyamat.
3: Van kedvenc? Vagy ötvözöd a kettőt inkább?
4: Inkább próbálom ötvözni, mert mindegyiknek van előnye, meg mindegyiknek van bizonyos szempontból hátránya is. Próbálom ezt az arany középutat megtalálni. Ami persze nem mindig könnyű, de ezen igyekezek. És az említettem az előbb, hogy ugye a nyugati fémművességnek is nagyon komoly és elismert szakemberei vannak. Jelenleg a Magyarországon itt van egy elég különleges múzeum, ha így mondhatnám, ami az ötvös mesterség történeti gyűjtemény. Ez az Akácfa utca 59-ben van, és ott látogatható egy nagyon különleges gyűjtemény. Zoltán Tamásnak tulajdonképpen a hagyatékából, illetve az ő szerszámaiból lett egy bemutató, és plusz a Nemes Fémművesek és Kapcsolódó Szakmák Országos Egyesületének a tagjai által gyűjtött eszközökből, és ott ez az egyesület tartja fenn ezt a múzeumot. Ott szoktam időnként áratvezetést is tartani több kollégámmal együtt.
3: Ha most visszatekintesz eddig életművedre, akkor ezt inkább egy ilyen folyamatos útnak látod, vagy voltak benne ilyen töréspontok, amikor újra kellett kezdeni, és újra beleszerettél, vagy újra megutáltad, és aztán megint újra kezdted?
4: Hát volt egyfajta folyamatosság mindig, de egy szempontból mégis voltak benne törések, mert hogyha így nézem, volt olyan időszaka az életemnek, amikor például inkább a ruhatervezés készítés irányába voltak inkább a megrendeléseim, de ott is alapvetően volt fémművesség az életemben, csak a megélhetés mondjuk nem feltétlen abból kerekedett. Ugye elég apró kis tárgyakkal is foglalkozok, ékszerekkel, aprólékos cizellált brosokat készítek, aminek elég hosszadalmas az elkészítési módja, sok odafigyelést igényel, illetve van egy lépték egy nagyobb tárgyvilág felé is, ami részben lakberendezési tárgyak, domborművek, falplasztikák, illetve nagyon méretű tálak, vagy akár szobrok formájában egy más lépték, és a kettő között szintén van egyfajta híd, ami összeköti ezt a kettőt. Nagyon fontos szerintem az, hogy egy ékszer hordható legyen, tehát alapvetően nyilván vannak olyan ékszerek, ami kifejezetten mondjuk egy kiállításra készül, vagy egy olyan látványtervbe, ami mondjuk csak egyszer van fölvéve, és nem alapvető hétköznapi hordásra alkalmas. De én szeretem úgy készíteni a tárgyaimat, hogy azok viselhetőek legyenek egyaránt. Akár a hétköznapokban, vagy inkább különleges alkalmakkor, de szintén hordható ékszerekre gondolok, akár egy színházba, vagy egy koncertre megjelenni egy ilyen ékszerben.
3: Inkább kiállításokra készítesz szívesebben, vagy inkább a használati oldalon mozogsz?
4: A kiállítás az azért vonzó, mert én egyébként festészettel is foglalkozok, vagy szóval az inkább mondjuk a hobbi, hogyha így mondhatnám, ez nem annyira, tehát a filmművesség a fő vonal, de nagyon szeretek képekben megfogalmazni, vagy egyfajta inkább képzőművészeti irányba is elmenni, és nyilván egy-egy ilyen felkérésre, akár kiállítási felkérésre, vagy egyéni megrendelésre mindig nagyon inspiráló ötletek szoktak születni, és nagyon szeretek együttműködni a megrendelőkkel is. Tehát értem ez alatt akár a galériásokat, tehát azokat a személyeket, akik a galériák részéről keresnek meg, illetve akár azokat a magánszemélyeket, akik egy-egy speciális ékszert szeretnének ajándékozni, vagy akár saját maguknak elkészítetni, és nagyon érdekes ez az együttműködés mindig az adott személlyel, ezt nagyon szeretem.
3: Elvileg akkor ők adnak neked inspirációt, leírják azt a szemét, akinek szánnak egy ajándékot.
4: Igen, igen.
3: Ez végül is egy olyan apró nyom, amiben belekapaszkodsz, jól igen, értem, igen, és igen, akkor igen, ezt megpróbálod igen. kihozni.
4: Próbálok ráhangolódni, próbálok játszani azokkal a megadott akár stílusjegyekkel, vagy akár az elképzelt formavilággal, amit szánnának, és természetesen vannak saját magam által készítendő vállalások, hogyha így mondom, magam felé. Az egyik egy olyan kutatási téma, ami a kezekkel kapcsolatos. Ugye Indonéziában, amikor ott éltem a 2000-es évek elején, már akkor nagyon jelentős benyomást tett rám az, hogy minden kultúrában vannak adott nonverbális jelek. Ezek főként gesztusokban, kézjelekben nyilvánulnak meg. Nyilván egyrészt ismerjük azokat a univerzális jeleket, amik akár a hirdető táblákon megjelennek, vagy az út jelző táblákon, de alapvetően olyan kéztartásokra, vagy gesztusokra gondolok, amik kultúránként akár eltérőek is jelenthetnek. Például, hogy egy adott kéztartás az mást is jelenthet más kultúrában. Ez nagyon izgalmas témakör, és hát ez az egyik kutatási témám, és ennek kapcsán egy egész nagy számú kollekció készült már a, úgymond a kezes ékszerekből, vagy kezes brossz sorozat, szóval ez nagyon izgalmas. Ugye az ember keze által, az érintés által vannak az első benyomásai is, akár a születés után az embernek, és hogy ezek olyan mély jelentésekkel bírnak. Ugye nemrégiben volt egy olyan kiállításunk, ami a Kézzelfogható Alapítvánnyal együtt volt, a Mana Stúdiónak egy közös kiállítása a Deák 17 galériában, ami számomra nagyon inspiráló volt, mert olyan emberek, ugye, akik látássérültek, vezették végig a látogatókat a kiállítási anyagon, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Egyrészt az ő visszajelzésük, az ékszerekkel kapcsolatban, másrészt, hogy a látó emberek bekötött szemmel, ahogy végig tapogatták az ékszereket, hogy milyen visszajelzések érkeztek, milyen benyomásokat hallottunk tőlük. Nagyon-nagyon izgalmas ez az együttműködés.
3: Van ez a motívum, a kézmotívum, amit igyekszel behozni minden művedbe. Van más, amihez még így ragaszkodsz?
4: Ez az egyik irány, ugye az mondjuk főként az ékszerekkel kapcsolatos ez a kutatási téma, hiszen az ékszerek már ős idők óta jelzési eszközök is. Rangot, nemet, egyéb társadalmi jelölést tudnak közvetíteni. A tárgykultúrát illetően egy bizonyos formálási módot próbálok szem előtt tartani. Ez tulajdonképpen a Goethe metamorfozistan erre a gondolatvilágra épül. Ebben megjelenik az, hogy a különböző formáknak van egy átalakulási módja, akár hogyha úgy nézzük, akkor egy forma, hogy hogyan alakul át egy másik formává, mondjuk, hogyha veszünk mondjuk egy gömböt, meg veszünk mondjuk egy háromszöget, hogy a kettő között hol van az átmenet, ott is ez a híd az, ami az érdekes, hogy hol van ennek a kettőnek a találkozási pontja, hogy alakul az egyik forma át a másik formává, és hogy ezeknek hol vannak a meccés pontjai. Ez nagyon izgalmas témakör. Van egyfajta tudatos formaépítkezés, amin keresztül haladok ugye az alkotás során, de azért az anyag mindig szeret kommunikálni az alkotó felé. És ezt jó, ha az ember figyelembe veszi, mert egyrészt sok információt és sok csodát tud felfedni maga az anyag önmagáról. A másik pedig az, hogy szerintem minden alkotó ember találkozott már azzal a pillanattal, amikor az anyag visszaüt. Tehát, hogy olyan értelemben, hogy igenis vannak határai, és igenis tud tanítani az embernek nagyon sok mindent maga az anyag, amivel éppen bánik. Most ez legyen fém, vagy kő, vagy fa, vagy agyag, vagy bármi.
3: Amikor ezt a goethei formálást használod az ékszereknél, meg az anyaggal kapcsolatban, akkor nálad mi a metódus? Mi az első megfigyelés?
4: Igen, nagyon-nagyon sok múlik a megfigyelésen. Megfigyelés, ráhangolódás, egyfajta tanulási szakasz van az elején, amikor az adott formát akár mondjuk tanulmányozom, rengeteget rajzolok. Én nagyon szeretek mindent kézzel csinálni. Tehát tanultam egyébként 3D ékszertervezést is, meg mindenféle ilyen dolgokat, de valahogy egyszerűen mindig visszatérek. Tehát, hogy nem annyira használom a gépi technikákat. Sokkal jobban szeretek, és sokkal hamarabb is, tehát hamarabb születik végeredménye, ha az anyaggal dolgozok.
3: Van-e jövője a gépi technológiának, vagy inkább megmarad ez a hagyományos vonal?
4: Hát mindenképpen van jövője a gépi technikának, ezt akarják értetni is, és nagyon sok olyan, én azt látom, hogy nagyon sokan ebben találják meg igazán magukat. Tehát van ennek egy pozitív oldala nyilván, hogyha az embert szolgálja, az nem annyira jó, amikor már ez fordítva van. És egyébként én középiskolában tanítok, művészeti középiskolában gimiseket, és ott is azt látom, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy magával, az anyaggal és kézzel dolgozzanak az emberek, a diákok, mert egyrészt van egy fejlesztő szerepe annak, hogyha valaki az érintés, ugye előbb már szóba került az érintés, hogy az érintésen keresztül formálja az anyagot. Másrészt pedig nem csak a fejlesztés szempontjából van ennek nagyon nagy jelentősége, hanem abból a szempontból is, hogy mennyire tudunk aztán az életünk során igazán emberek maradni. Én azt gondolom, hogy ott, ahol tényleg lehet hallani arról, hogy létezik modernkori analfabetizmus, ami részben abból adódik, hogy vannak bizonyos országokban már olyan iskolák, ahol egyáltalán nem tanulnak meg kézzel írni gyerekek. Szerintem ez egy elég nagy probléma. És egyrészt ugye a kézírás is már egy ilyen alap dolog, ami szerintem, ha kimarad valakinek a fejlődési útján, akkor ez később elég nagy problémákat tud okozni. Nem is abban, hogy most hogy kommunikál, hanem valami elég fontos kimarad azoknak az embereknek az életéből és a világ felfogásából, és ugyanezért nagyon-nagyon fontos maga a kézművesség, az, hogy az anyaggal tudjanak bánni az emberek, még ha nem is abból fognak megérni, vagy nem

0: egy olyan ellenállással, akár a filmnél, ahol már, tehát ez az ellenállás egyfajta határmesdje is neki, és egy visszajelzés is, és pont mondjuk akár a gimnáziumi időszakban nagyon-nagyon segítő, fejlesztő jellege van ennek az egész folyamatnak, hiszen kap egy visszajelzést az élettől, és ettől egy kicsit rendeződik önmaga is, az ő élete is. Ugye abban az úszó szabadságban, amiben mondjuk akár egy 9-es diák tud lenni, hogy ez sokat segít.
1: Az nehéz, hogy kitaláljam, az nehéz, hogy megfigyeljem, az nehéz, hogy megtervezzem, vagy az nehéz, hogy kivitelezzem.
0: Hát a gimiseknek a kivitelezés a legnehezebb, mert fantázia van bőven, elképzelés csőstől, és aztán amikor eljutnak oda, hogy ezt megvalósítani, és hogy amikor tényleg elkezdenek találkozni azzal, hogy kalapálja azt a rézlemezt mondjuk, akkor hát meg szoktak lepődni. Nagyon sokszor, de mindig a zárásképpen mindig visszakérdezem, hogy mondjanak egy kis véleményt akár az egész folyamatról, és nagyon az esetek 80%-ában az a visszajelzés, hogy meglepődtem, hogy ez milyen kemény, és mennyire nem úgy alakul, ahogy én gondolom. Ez majdnem minden, mondom, tehát 80%-ban ez a tapasztalat, hogy ezt jelzik vissza a diákok, hogy utólag, ahogy visszatekintenek a saját munkájukra, vagy folyamatukra.
1: És szerinted akkor ez az életben is alkalmazható tapasztalat?
0: Igen. Szerintem borzasztó fontos a visszajelzés önmaguk felé, magukról, és ez egy nagyon jó eszköz ehhez.
1: Térjünk vissza egy kicsit azokra az anyagokra, amikkel dolgozol. Mik ezek pontosan?
0: Hát egyrészt, ugye az ékszereket ezüstből készítem, stirling ezüstből, illetve alpakából is szoktam készíteni. Aztán részből készítek lakberendezési tárgyakat, és vannak olyan lakberendezési tárgyaim, amik vagy patinázva vannak, vagy ezüstözve. Speciális patinázási eljárásokkal is foglalkoztam sokat, és ennek a leképeződései. Ugye a különböző fémeket régen is akár a gnosztikus irányzatban, vagy akár a régi erősen vallásos tudósok, vagy akár a filozófusok is összekötötték különböféle bolygókkal. Tehát úgy értem ezt, hogy például a holdat az ezüsttel, a napot az arannyal, a Vénuszt a rézzel, ez most csak egész egyszerűen pár alap, de minden bolygóhoz kötöttek egy-egy fémet. És ennek egy egész komoly kultúrája volt. Mindig tisztelték a napot. A keresztény kultúrában nyilván Krisztus volt az életkenyere, meg a nap szimbólum, és ennek nagyon sok olvasata van. Mindegyik szemléletben van egy olyan közös, úgymond szakrális gondolat, ami egy kicsit feltekint, akár mint a Platonnak az ideatana. Én szerintem a Platon és az Arisztotelész egy alap az egész filozófiában, és így a művészet filozófia folytán is. Azt szerintem nagyon, nagyon fontos, hogyha valaki egy kicsit túl tud látni az anyagon, vagy az anyagban, hogy lehet meglátni azt a szellemit, vagy azt a magasabb rendűt, amiért létezik az a tárgy akár. Tehát, hogy szerintem fontos kicsit túllátni azon a fizikai tárgyon, amit éppen szemlélünk, mert sokkal színesebb lesz a világ.
1: Ez nagyon divatos, mindenhol hallom, hogy az a forma kibontja magát az anyagból. Uh-huh. Ez igen. Valahol így,
0: ez
1: nálad is működik?
0: Van. Igen, de ehhez szerintem kell a szemlélő is. Tehát én megpróbálhatok közvetíteni mindent tőlem telhetőt, vagy mindent, amit én akár látok, vagy érzékelek az anyag mögöttes tartamából, de hogyha a szemlélő csak pusztán anyagként tekint rá, vagy nem próbál a tárgy

0: szellemiségébe belemenni, vagy abba belelátni, vagy amögé nézni, akkor ez bizonyos szempontból egy oldalú marad, úgyhogy szerintem itt is kell egyfajta érintés, egy kapcsolódás, ahogy akár a kezeknek a szimbólumában is benne van.
1: Nálad nem csak a fény jelenik meg, hanem a lebegés is.
0: Igen.
1: Illetve az egyszerűség. Valahogy ezzel írták le a te művészetedet. Ez így helytálló?
0: Igen. Próbálok, tehát annak ellenére, hogy mondjuk narratív ékszereket készítek, tehát van egyfajta elbeszélő jellegük, és mondjuk nem a minimalizmus jellemzi ennyire kristálytisztán, de mégis van egyfajta egyszerűségre vagy minimalizmusra való törekvésem, de más szempontból. Tehát próbálom tisztán, letisztultan közvetíteni ezeket a gondolatokat a látogatók felé.
1: Ebben a zajos világban lehet, hogy ez még előny is, ez a csendesség.
0: Igen, ugye Távol-Kelet, vagy akár a japán kultúra nagyon közel áll hozzám, és fontos számomra a csend. Időnként vannak olyan időszakok az életemben, amikor szeretek egy kicsit visszavonulni, csöndben lenni, ezekben az időszakokban tudok töltődni. Az alkotó műhelyemben ott is csöndben szoktam alkotni.
1: Ez az alkotás, ez egy ilyen megtestesülési folyamat.
0: Igen.
1: Ha jól értem, ez a keresztény kultúrában is benne van, különben.
0: Igen.
1: Van párhuzam?
0: Van párhuzam, mert a teremtés szerintem egy olyan élmény, most hogyha így nézem, ugye minden egyes alkotás során az ember valamilyen formában teremt, és valamilyen formában úgymond ezt az isteni alkotási folyamatot utánozza. Most, hogyha így nézem, nyilván nem akkora hatalommal, vagy nem olyan mértékben, de szerintem óriási csoda, amikor egy látszólag holtanyagból születik egy alkotás, születik egy tárgy, amiben az ember tényleg szívét, lelkét beleteszi. Ez maga a csoda. Szerintem, hogyha ilyen tud születni.
1: Van olyan munkád, ami ezt a legjobban tükrözi, vagy szerinted a leginkább sikerült mű?
0: Van ilyen, szerintem. Az ékszerek között vannak olyan kedvenceim például, amikben ez szerintem sikerült átadnom, vagy megvalósítanom. Az egyik a Love You More című ékszerem, ahol gyakorlatilag két kéz találkozik egymással, és az empátiáról szól ez a brospárom, vagy akár a Hope című brospár, ami szintén ezt a lebegést, és egyben ezt a teremtést próbálja megjeleníteni. Ugye a remény, ez egy fontos eleme az emberi létnek, amikor, hogyha amíg ugye van remény az emberben, addig van küzdelem is, és hogyha valaki ezt feladja, akkor szokott bajba kerülni, én azt gondolom, és ott igazán szükség van segítségre. Amit említettem, hogy a Kézzelfogható Alapítványnyal való együttműködés során a Mana Stúdiónak volt ez a kiállítása most össze. Én azt gondolom, hogy ott eléggé jól sikerült ez a kiállítás, talán mondhatom ezt, hogy minden résztvevő, akik ékszereket vittek kiállításra, nagyon próbáltak ráhangolódni erre a szempontra, és én oda egy olyan ékszert küldtem, amiben két kéz tud kapcsolódni, de nyilván attól függően, mivel ez egy nyakék, egy mozgatható nyakék, hogy az ember milyen lelkiállapotban vagy hangulatban van, az szerint mozgathatja a két kezet a nyakéken keresztül. Tehát ez egyébként így egy nagyon speciális, személyre szóló tárgyá is válhat, vagy vált, mert az embernek az adott pillanatához tud igazodni ez az ékszer. Másrészt ezen az ékszeren Braille írással volt ráírva két szó, ami szerintem egy elég kulcsfontosságú tőmondatot tesz ki. Az egyik kézre az volt írva, hogy szeressétek, a másik kézre az, hogy egymást. És ez talán a János Evangéliumnak is az egyik fő üzenete, illetve akár a krisztusi alapelveknek is az egyik fő üzenete szerintem, mert ahol az emberek oda tudnak fordulni egymás felé, akár milyen nehézség közepette, szerintem ott tud születni valami újabb teremtés. Most, hogyha így mondom, alkotói nyelven, de mindenképpen számomra ez egy fontos ékszer, ami egyébként várhatóan Legnicában lesz kiállítva legközelebb május környékén a Legnicai Ékszer Múzeumban.
1: Van egy olyan tuti tipped, amit a látogatóknak adnál át, hogy hogyan kell megközelíteni egy ilyen alkotást, vagy hogyan menjenek múzeumba, kiállításra?
0: Nyitott szívvel.
1: Mennyi idő kell ennek?
0: Amennyit a játékosságra tudnak hagyni. Nehéz, mert ugye nyilván, hogyha valaki mondjuk egy komoly munkahelyről, irodából, vagy olyan munkából esik be oda, akkor nehéz lehet ez a váltás, hogy egy kicsit valami mást be tudjon fogadni, de nem lehetetlen. Hogyha az ember tényleg nyitottsággal és ezzel a kíváncsisággal fordul egy-egy tárgy felé, vagy egy kiállítás felé, akkor mindenképpen létre tud jönni ez a kapcsolat alkotás és befogadó között.
1: Technikai tudás vagy látásmód, mikor tanítasz? Melyik a fontosabb?
0: Mindenképpen szeretnék egy technikai tudást átadni, hiszen ezen keresztül tudnak tapasztalni az emberek. Felnőtteket is szoktam tanítani, nem csak diákokat. Bárkit tanítok, mindig fontos, hogy át tudjam adni azt a technikai tudást, amivel rendelkezem, mert ez lehet egy eszköz, de a látásmód az ilyen értelemben fontosabb, hiszen ha megfelelő szemlélettel nyúlok egy anyaghoz, akkor más lesz a végeredmény.
1: Akik a gyors sikert keresik, vagy, vagy a piacképes sikert, nekik mit tudnál üzenni?
0: Az elmélyülést. Azt gondolom, hogy a gyors siker, meg a gyorsan, tehát tényleg mostanában nagyon sok olyan tanfolyam, vagy kurzus van, ahol úgymond rövid idő alatt el lehet érni valamilyen sikert, de azt gondolom, hogy ezek nem tudnak igazán maradandó sikerek lenni elmélyülés nélkül. Tehát nagyon, nagyon fontos gyakorlás az, hogy századszorra is újra nekiállni valaminek, hogy nagyon, tehát a mai kultúrában én azt gondolom, hogy nagyon a gyors sikerre megy mindenki. Az egyik fő pont a kísérletezés, hogy ezt nem szabad feladni, hogy mindig újra kísérletezni és játszani az anyagokkal. Ez egy abszolút kiinduló pont. A másik pedig az, hogy nagyon fontos megpróbálni az anyag mögé látni. Meglátni azt, hogy mi a mögöttes tartalom, és mi az, ami a valódi tartalma egy-egy tárgynak akár. Azért is könnyű feladni, mert az anyagnak vannak kihívásai, és amikor eljut egy-egy ilyen küszöbre valaki, akkor azt gondolja, hogy én már ötvös vagyok, vagy én már ezt tudom, és holott, hogyha tovább menne, akkor derül neki, hogy mennyire nem tudja, vagy mennyi minden van még, amit meg kéne ahhoz tanuljon, hogy az tényleg olyan legyen. Ugye szokták mondani, hogy a jó pap holtig tanul, tehát hogy ez a folyamatos tanulás, vagy ez a folyamatos alázat az anyag felé akár. Hogy az alázat az, ami igazából az alapja annak, hogy valamit meg tudjon tanulni valaki. És ez igaz arra is, hogy mondjuk alázat a fémek felé, vagy akár alázat a fémműves szakma felé, és alázat a mesterek felé. Tehát akik már valahol tartanak ebben a folyamatban.
1: Neked van olyan mester, akivel még szeretnél találkozni?
0: Igen.
1: És milyen irány ez már, hogy mit szeretnél még fejleszteni magadon?
0: Látom, még most is, pedig már több mint 30 éve foglalkozom ezzel a szakággal, hogy még mennyi mindent kéne még jobban megtanulnom.
1: Ha megnézed így az ékszereidet, meg az alkotásaidat, melyik az, amelyik igazából egy sikertermék lett, vagy hogy is mondjam, amit nagyon szeretnek az emberek?
0: Az ékszerek között van egy olyan sorozatom, ami nem ezekkel a kezekkel kapcsolatos, de azzal a metamorfózis, vagy götei gondolatvilággal igen, hogy a végtelen formát járja körül ez az ékszer. Nagyon sok év óta ez az egyik kedvence a nagy közönségnek. Sokan megcsodálják a kezes brossokat, meg a egyéb extrább ékszereket, és aztán ezt szokták általában megvenni. Mert ebben a végtelen formában, ebben nagyon sok minden benne van, egyrészt szimbolikailag is, másrészt ez az oloid forma, ez egy speciális forma, amit, hogyha egyik irányba görgetek, akkor nem fordul át, de ha a másik irányba görgetem, akkor akár egy lejtőn leeresztem, akkor az végig tud görögni egy furcsa ritmus szerint. Nagyon szeretik ezt a végtelen formát. A másik ilyen sikertermékem, hogyha így mondhatom, az egyedi készítésű rézlámpák közül a ginkó lámpa. Nagyon szeretik az emberek a ginkó levelet, és bár nagyon sokféle és egy-egy más növényt formázó lámpám is van, amik akár művészeti szempontból jelentősebbek, de a nagy közönségnek ez a kedvence. Ugye a lámpáknál az a hangulatvilág, amit kölcsönöznek, nagyon meghitt és melegséget árasztó fény, ami ugye szembe tűnik az embernek elsőre, hiszen a réz egyfajta eleganciát, de egyfajta melegséget is visz magával a színével és a megjelenésével az otthonokba, és ezt a hangulatot nagyon sokan szeretik. Az, hogy a lámpának mondjuk adott esetben ginkó formája van, ez azért is kedves az embereknek, mert a növényi formájú lámpáimnál ugye a természet szeretete megjelenik, és egy-egy otthonba, ahova mondjuk egy ilyen lámpa bekerül, megjelenik ez a kézművesség, vagy akár a természet szeretetnek ez a módja. Nagyon sokáig figyeltem a növényeket, egy-egy növényt egy éven át minden nap rajzoltam, mondjuk adott esetben mondjuk akár egy pünkösdirózsát, minden nap rajzoltam ezt a növekedési fázist, és ez a megfigyelés elvezetett arra a kapcsolódásra, hogy valahogy máshogy próbáltam a növényeknek a minőségeit ábrázolni.
1: Szóval a természet hozzájárult ahhoz, hogy...
0: Igen, meg ez a megfigyelés, tudom, amivel végül is nap mint nap odaültem, és nap mint nap egy belső élményem született. Nagyon nagy öröm volt, hogy az elmúlt év során eljutottam Rómába. A Római Magyar Akadémián volt a FISE-nek, a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületnek a bemutatkozó kiállítása, ami a Remény évéhez kapcsolódott. És ez a kiállítás szerintem nagyon jól képviselte azt, hogy a kortárs művészetben meg lehet találni azt a mögöttes tartalmat és azt a közvetítést, tenni való ideát, ami tulajdonképpen a remény útjai, a reménynek a gondolatai szültek.
1: Hol láthatjuk a műveidet?
0: Jelenleg a legtöbb kiállításom külföldön van. Most zárt be Athénban egy kiállítást a napokban. Jelenleg Rómában a Carlo Lucidi galériában van egy kiállításom, illetve a héten 24-én nyílik Portugáliában, a Tinkal Lab galériában egy másik csoportos kiállítás, ahol láthatóak a munkáim, illetve februárban Madridban, az ottani iparművészeti múzeumban, és a Cerrábó múzeumban egyaránt. Tehát ott két helyszín is lesz, ahol lesznek munkáim, és márciusban lesz egy egy nagyszabású kiállítás Münchenben. Ott a nemzetközi kézműves vásáron lesz egy önálló standom. Ott gyakorlatilag ez egy 4 napos rendezvény. Ha valakit érdekel, oda el lehet utazni. Nagyon-nagyon inspiráló közeg, és rengeteg kézműves termékkel, nem csak fémműves és ékszer témakörbe, de más jellegű, tehát akár bútor, vagy színház, vagy nagyon sok területen lesznek kiállítók.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Horváth B. Brigitta, ötvös iparművész ékszerkészítővel, a Magyar Művészeti Akadémia iparművészeti tagozatának ösztöndíjasával Hudák Viktor beszélgetett.
3: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején, rögtön egy hét alatt 3 szép Mária ünnepünk van, Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni, és a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész,
2: a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
8: Isteni gondviselés, vagy csak szerencse? Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakás Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. A korábban megszokottól eltérő jegyzetet hallgathatnak most tőlem a Mária Rádió kedves hallgatói. Velem megtörtént esetek kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy az isteni gondviselés mit is adhat nekünk a nehéz helyzetbe kerülteknek. Íme a történet. Augusztus első felében Olaszországba utaztunk rövid nyári pihenőre. Bibione a magyar turisták egyik kedvenc helye. Természetesen a tenger és a napfény mellé kultúra is dukál, így beterveztük Velencét, Udinét is. Velencében Szent Mártér, Szent Márk Bazilika, Dózse Palota a börtönnel és a Sóhajok hídjával, Rialto és rövid gondolázás. Az ebédet követő séta közben a vállamon lévő táskámból kilopták a pénztárcámat és a számomra életfontosságú inzulint, amelyből a nappali tartalékot is magammal vittem, mert úgy láttam, esetleg a nap folyamán kifogy a használatban lévő. Észleltem a tolvajlás, de mire? Ha nincs inzulin, akkor talán 5-6 órát kihúzok, ha nem, akkor irány valamelyik kórház. A pénztárcámban az EU-s egészségügyi kártya is ott volt, a bankkártyák és az ikonkártya mellett. Mire juthatok az EU-s egészségügyi kártya nélkül? Telefon az OTP-hez a bankkártyák letiltása miatt, 10 perc alatt sikerrel jártam. Közben feleségem, Éva hívta az orvosaimat, dr. Gyökeres Tibort és dr. Dobó Évát, hogy mit tegyünk. Ha nincs inzulin, azonnal kórházba javasolta dr. Gyökeres Tibor, de próbáljuk meg, talán akad olyan gyógyszertár a közelben, hol van, és recept nélkül kapható a számomra életfontosságú inzulin, mondta dr. Dobó Éva. Szerencsére a tolvajlás helyszínétől néhány száz méterre találtunk egy gyógyszertárat, volt náluk számomra megfelelő inzulin, és azt recept nélkül megvehettük. Még kis hűtőtasakot is adtak hozzá. Isteni gondviselés? Vagy csak szerencse? Az utunk hazafelé zavartalan volt, de a megérkezésünk másnapján egy hódmezővásárhelyi történészvitásra utazva az autó bal első kerekénél nyomásvesztés jelzett a műszerfalnak kijelző. Benzinkútnál levegőpótlás és indulás tovább. Másnap, immáron Budapesten, ugyanaz a jelenség. Az útbelső első benzinkútnál ellenőrzés. A légnyomás alig ért el az egybárt. Irány a gumiszerviz. Uram, a futómű tette tönkre a gumit, ezzel nem lehet már autózni, mondták. Pótkerék fel, irány az autó törzszervizébe, ahol az olaszországi út előtt az autó teljes átvizsgálása megtörtént. Gumicsere. A gumijavítók diagnózisa pontos volt. Hálát adtunk az úrnak, hogy a probléma nem Olaszországból hazafele az autópályán, mert akkor isteni gondviselés, vagy csak szerencse?
2: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Szent Ferenc tranzitusának jubileumára kilenceddel készülnek az ávillai Nagy Szent Terész templomban. 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. Október 1-én 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Németh Petra és Kontra Zsuzsa. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára kilenceddel készülnek a terézvárosi ávillai Nagy Szent Terész templomban, amely szeptember 26-án szombaton este kezdődik, és október 4-éig vasárnapig Assisi Szent Ferenc ünnepéig tart. Olvasható az ávillai Nagy Szent Terész templom honlapján. A jubileumi év egy 3 évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel. 2023-ban a Ferences Regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileum évét, míg 2025-ben a naphimlus születésének 800. évfordulóját ünnepelte a Ferences család és az egész egyház. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a kistebb testvérek rendjének rendkívüli jubileumi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elérését minden hívő számára. 14. Leó pápa péntek reggel megérkezett Franciaországba, ahol szeptember 25 és 28 között 4 napos apostoli látogatást tesz, írja a Magyar Kurír. A Szentatyát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta a párizsi Orly repülőtéren, ahol gyermekek és fiatalok egy csoportja is köszöntötte Leó pápát. A látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. A program során a Szentatya Párizsban nem csak az ország vezetőivel, hanem fiatalokkal is találkozik, felkeresi a többek között az UNESCO palotát, a párizsi Bakita házat és a párizsi katolikus intézetet, a Notre Dame székes egyházban pedig vesperáson vesz részt. Az apostoli út következő állomása Lourdes, ahova a pápa szeptember 26-án este érkezik meg, majd szeptember 27-én 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdes-i barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában és világméretű mozgalommá vált. Minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szentatya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjék tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szentatya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéi előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 ezer fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkérésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást, törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
4: Nous sommes des hommes, des femmes de Dieu.
3: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üressé teszi az életet. Francia fiatalok, hordozzátok szívetekben a szabadság iránti hatalmas vágyat, hiszen a bennünket valóban szabaddá tevő igazság maga Jézus Krisztus, és így az igazi szabadság forrása az élő kapcsolat Jézussal, buzdította őket a pápa. Az Úr saját üdvösség történetű munkálására hív minket, amit Pál apostol az idézetben három igével fejez ki. Kerüld el, törekedj, harcolj! Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy kerülje a gőgöt, a hiúságot, az erőszakot, a kapzsiságot. Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek, és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapzsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek. Egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vész el. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, még a jámborságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív, hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette e földön. Ám vigyázott, intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott. Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. Szentatyát érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg. Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyház megyének, a központot gondozó szkalabriános nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a Szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste.
4: Pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique.
3: Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belépjünk ebben a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testé lett, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van, és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járjanak közbe írtük Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
5: 14. Leo a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
6: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
5: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leo pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkereszteltekkel. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leo örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidézte az egyik tanúságtételben megfogalmazott kérdést. Hogyan kerülhető el a keresztség utáni üresség? A válasz a folyamatos kísérés és a közösségbe való teljes beilleszkedés. Az újonnan megkeresztelteknek olyan otthonra van szükségük az egyházban, ahol elmélyíthetik hitüket, megismerhetik a Szentírást és az egyház tanítását, és megtanulhatják hitüket összekapcsolni mindennapi életükkel. Ebben fontos szerepe van a liturgiának is. 14. Leo hangsúlyozta, a liturgia nem egyszerűen a katekézis után következő mozzanat, hanem Krisztus húsvéti misztériumát jeleníti meg, ezért maga is a megtérés útjának része. A Szentatya a katekumeneket kísérők képzésére is felhívta a figyelmet. A bibliai, teológiai és liturgikus felkészültség mellett képesnek kell lenniük meghallgatni azokat, akik sokszor fájdalmas tapasztalatokkal és nehézségekkel érkeznek az egyházhoz. Tiszteletben kell tartani minden ember saját ritmusát, együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leo, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leo a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban.
6: Soyez des missionnaires de l'évangile,
5: buzdította őket a Szent Atya.
3: Leo pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leo pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concord terén, amelyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concord tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tuileries kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugarra szép időben tartó Szentmise homiliájában Leó pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
4: Source de vive.
3: Kezdte homiliáját a Szentatya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, te rád szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint az élővíz igazi forrását, amely képes szomjunkat oltani. Nem annyira anyagiakat szomjazunk, hanem inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés után vágyakozunk, pontosította Szentatya. Isten igéje a templomból fölfakadó vízről szól, míg János evangéliuma a Jézus arcult oldalába fakadó vérről és vízről beszél. Mindenki csillapíthatja szomját ebből a forrásból, hogy újjászülethessen és Isten gyermekévé legyen. A Szentmise ige liturgiája ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mi szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leó pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztornaként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sírült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első vértanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneus, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton, Szarizi Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondolok, kedves családok, aki számos nehézséggel szembesülve bátran kitartotok küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjeszték a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concord terén bemutatott szentmiséje során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, hallottuk Isten szavait Izaiás által. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok. Isten benső világában az Atya és a Fiú és a Szentlélek között nincsenek gondolatok. Csak belső, szent háromságos életén kívülre, a teremtésre vonatkozóan, ránk vonatkozóan vannak gondolatai. És benső életében csak ismeret van. Isten szájából ez a kijelentés, hogy az én gondolataim azt jelenti, hogy az én rátok vonatkozó gondolataim. Istennek belső életében nincs út. Ő nem jár be egy utat. Nincs honnét hová, hanem árad a személyek között az isteni szeretet. Tehát az én útjaim az azt jelenti, hogy az én általam kijelölt, számotokra kijelölt utak, amelyeken sokszor nem jártok. Kedves testvéreim, Istenben ismeret van, és csönd, és szeretet áramlás. Amikor a Máté evangéliumban ezt olvassuk, dicsőítelek, Atyám, mégis földül vagy, az okosak és bölcsek elő elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Jézus nem szólja le az okosakat és a bölcseket. Aki nem része Izraelnek, Ábrahámtól Krisztusig tartó Isten gondolatainak, és Istentől elszakadt az emberiség, azok nagyon jó, hogy bölcselkednek, keresik az igazságot, de Istennek a ránk vonatkozó gondolatait, és azt az utat, amelyet ő hozzá érve újra be kell járnunk, mert elszakadtunk tőle, az csak Jézus tudja. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám, mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya ismeri. És az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. Tehát szó szerint véve, Istent nem ismeri az, aki arra a meggyőződésre jutott, hogy van egy Isten. Mert nem ismeri a bensejét. Csak a létét. Hát az, hogy valakit látok az utcán, tudom, hogy van. De ismerem. Jöjjetek hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, az a törvény. Tanuljatok tőlem, mondja Jézus, mert én vagyok az út az Atyához. És az én gondolataim az Atya rátok vonatkozó gondolatait. Mert én szelíd vagyok, és alázató szív, és megtaláljátok lelketek nyugalmát, ez a görög szó azt jelenti, hogy a sábbátot, amit a zsidók ünnepelnek, a nyugalom napját, ahol nincs cselekvés, és nincs gondolat, hanem együtt vannak Istennel. Jézus ezt hozta meg nekünk. És ha ezt tudjuk, akkor az ő igája édes, és az ő terhe könnyű.

helyesen kell érteni. Mert van földi értelmük, és az Úr Jézus ezt a földi értelmet kifejező szavakat használja, de fölrobbantja a tartalmát, és beteljesíti. Mert az Ószövetségben vannak beteljesedésre váró szavak. Istennek a maga belső életében nincsenek beszélgetések, gondolatok. Illetve a beszélgetés nem gondolatok közlése, hanem teljes önátadás, és ez kimeríthetetlen. Ez a csönd nem unalmas, hanem végtelenül gazdag. Nem azért van csönd Istenben, mert nincs mit közölni a személyeknek egymás között, hanem mert a teljes önmagukat közölni, közlés, az közöttük a kommunikáció. És itt most el kellene olvasni, és ajánlom a mai napra az utolsó vacsorán mondott szavait Jézusnak. Ahogy azt mondja, hogy én az Atyában vagyok, az Atya bennem. Ő is küldi a lelket, és én is küldöm. Ez az Isten csöndje. Ez a kimeríthetetlen létezés szeretet áramlása. Egyébként testvérek, és minden predikációban súlyosan feladatunk, főleg a mai időkben, és a hittanároknak is, hogy rámutasson, hogy ez nem egy ilyen élettől elszakadt vallási beszéd. De mikor kimegyünk a templomból, azért másról van szó, nincs másról szó. Két szerető személy között is valami távoli hasonlóság megmutatkozhat. Kifogynak a szóból, de nem unatkoznak. Nem egy elviselhetetlen csönd állt be közöttük, hanem az egymás elfogadásának minden gondolatot fölülmúló valósága. Tegnap kereszteltem egy kis újszülöttet. Számomra ez mindig megrendítő, mert ritkán keresztelek. Beszéltem hozzá, és mosolygott. Meggyújtottam a gyertyát, és figyelt rá. Amíg beszélni nem tudó kisgyermekek tapasztalatában, ba ez belegyűrűzik. Mert hiába szakadt el Ádám Istentől, maradtak ennek a kapcsolatnak gyökerei. Ezért a gyerekhez nem szabad hozzányúlni. Csak szeretni szabad. Nem értette, mit mondok. És én is tudtam, hogy nem fogja érteni. Fölöslegesek a gondolatok, amiket mondtam neki, szükségtelenek. De mosolygott. Áradt a szeretet. Egy állat sose fog mosolyogni. Nem léphetsz vele személyes kapcsolatra. Itt létáramlás van. És ez boldogít. Sokkal nagyobb öröm, mint annak a szónak megértése, hogy szeretlek. Ezt hallva a beszélni nem tudó és a beszédet nem értő kisgyermek nem azt a szónak a tartalmát érti meg, hogy szeretlek. Nem érdekli ez a hangsor, hanem az, hogy vele kapcsolatban vagyok. Akarom, hogy legyen. Ebben a pillanatban ő és csak ő ismer engem, és csak én ismerem őt. Mert se a tulajdonságaim nem számítanak, se az életkorom, se a gondolataim, csak az, hogy én és ő egy pillanatra találkoztunk, és árad az emberi élet. Ez az ismeret nem tartalmazza a tulajdonságot, se az övét, ismétlem. Nem azért szeretjük a kisgyermeket, mert ilyen vagy olyan, az már nagy baj. Azt megszenvedi, hanem azért, mert van.

0: ő sem azért mosolyog, mert fölismerte, hogy milyen tulajdonságaim vannak, miket cselekszem, nem. Hanem, hogy vagyok, van egy személy, aki szólt hozzám. Pillanatnyi állapot ez, de arra mutat, hogy Isten, aki teremtő, és bensejében három személy, a bennük levő szeretet, amit közölni akart az emberrel, csak elszakadt az ember tőle, ott nincsenek gondolatok, és nincs út. Az út mindig azt jelenti, hogy cselekvés, erkölcsi magatartás. Ez nem azt jelentette, hogy Ádámnak és Évának ne legyenek gondolatai, de Isten ismeretében, a vele való kapcsolatban. Nem azt jelenti, hogy álljon le a cselekvéssel, ne menjen egy utat, ne járjon be az élet útját, hanem vele. Ez a paradicsomi állapot pillanatnyi emléke. Isten belső világában a három személyre vonatkozóan nem gondolatok vannak, hanem ismeret. Jézus Isten belső ismeretébe akar bevezetni minket, amelyben Ádám teremtetett, de amelyből kiszakadt. Nyilván a Szent Háromság egy Istennek, a Teremtőnek van a világra vonatkozóan gondolata, de belül útjai és gondolatai nincsenek. És a világra való gondolata az az, hogy Krisztusban megismerjük őt és viszont szeressük. A teremtés, az ember teremtésére vonatkozó gondolat, a szándék, a gondolatai célja ismét bevonni a tőle elszakadt embert Jézus Krisztusból áradó Szent Háromságos szeretetbe. Ebbe születünk bele a hit és keresztség által. Jézus az Atya ránk vonatkozó gondolatait azért közli, hogy azokat végtelenül fölül haladva bevonjon minket azok által az Atya ismeretébe. Akkor, amikor kinyilatkoztatja önmagát. Ezért mondja Szent Pál, hogy Jézus Krisztus fönséges ismeretéhez minden szemétnek tartok. Nem szemét, de már felesleges. Mert ebből az ismeretből tudom megítélni a saját és az Istentől elszakadt emberek gondolatait. De a gondolatok csak út, amelyek belevezetnek Jézusba, akiben az Atya ismer engem öröktől fogva, akiben magáénak, igazi fiának tud engem, és a Szent Lelket árasztja belém. Tegnap este meghallgattam szerzetes testvérem predikációját, nagyszerű volt. A különböző órákban meghívott szőlőmunkásokról, és az alapüzenet az volt, hogy figyeljünk arra, ami meglep bennünket Jézus példabeszédeibe, amivel az emberi logika nem tud mit csinálni, amely igazságtalannak tűnik. Hát az utolsó órában meghívottak egy dénát kapnak. Ővel kezdi az elszámolást. Hát erre aztán beszorozzák, hogy akkor akiket először meghívott, mennyivel többet kapnak, és nem. Az első órában meghívottaknak a szöllős gazda, a szöllő Izrael, a gazda az Isten. Egy dénár fizetséget ad. Igen. A munka befejezte előtt egy órával meghívottaknak. És nem az első órában meghívottakkal kezdi, mert valamit mást akar üzenni. Nagyon szeressük azt, ha nem értünk valamit Jézustól. Ott akar valamit közölni, ami felülmúlja mi gondolatainkat, és felülmúlja mi útjainkat, és kiigazítja. És amikor ezek ott morognak, akkor azt mondja, hogy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Tehát Isten a jóságát akarja kifejezni. Egyébként az az egy dénár, Jézus a kezébe vesz egy pénzt, az is mint egy szentség lesz. Tudod, mit jelent ez az egy dénár? A Szent Lelket. Isten magát tudja csak adni. Nem tud kevesebbet adni. Kevesebbet is ad, itt a földön egészséget, állandóan kérünk valamit. De ha azt nem kérjük, hogy add oda magadat, akkor keresztények vagyunk. Jézus Isten belső életének nem logikájába akar bevezetni minket, hanem ismeretébe. Mondom, ha Jézus kezébe vesz egy pénzt, a templomadó, azt mondja Péternek, fogj ki egy halat, szájából vedd ki, ott van benne egy pénz, add oda a többieknek. De azért mi nekünk nem kellene adót fizetni, mert a király fiai nem fizetnek adót. Tehát én és ti az Istennek a fiai vagytok. Vagy amikor azt mondják, tőrbe akarják csalni, és oda viszik az adópénzt, fizessünk a császárnak, vagy ne fizessünk. Nagy politikai kérdés. Hát a politikai kérdésekben nem lehet normálisan kiigazodni, legfeljebb csak egy kicsit, teljesen az igazodik ki, aki fölismeri Krisztusban az Isten fiát. Mert adjátok csak ide azt a pénzt. Kinek a képe van rajta? Hát a császári. Ezért kellett a templomba pénzváltást tenni, mert az egy bálványimádás, mert a császár Istennek tartotta magát. Az nem lehet a templom pénztárába. Kinek a képe van rajta? A császár. Hát adjatok meg a császárnak, ami a császárnak. Istennek, ami Istené. Erre borzalmasan rossz prédikációkat szoktunk mondani, ha azt mondjuk, hát, hogy az állam felé is meg kell tenni a kötelességünket, meg a vallás felé is, amen. Nem igaz. Nem igaz. A zsidó tudta, hogy az ember az Isten képmása. Tehát én csak neki tartozok önmagammal. Az én belső világommal nem tartozok senkinek. És ha ezt megteszem, akkor tudom, hogy mi jár a császárnak. Egyébként nem. Egyébként nem. Hát, ezek a gondolatai Istennek ránk vonatkozóan. Ez az az út, amit nekünk tanít, hogy eljussunk. A sok tanítás, Jézus sok szava után, Jézus fönséges ismeretéhez, nem is beszélve arról, hogy a hittanulókat Jézus ismeretébe vezetik be az ősegyházba. Nem a Szentírást adták a kezükbe, hogy olvassátok és össze-vissza értelmezzétek, hanem kicsoda a názáreti. A második isteni személy, aki emberé lett. Tehát amikor a kis Jézus azt mondja, hogy én éhes vagyok, anyám, akkor ez az én, az örök Isten. Eljutottak a katolikusok, mi papok is sokszor erre a fönséges ismeretre? Mert akkor az útjaink nem lennének a világ útjai. Akkor meg tudnánk mutatni a tévelgőknek az igaz utat, mert Krisztus azt mondja, én vagyok az út, az atyához, de olyan út, amely maga az élet is. Tehát a beteljesedés is. És innét értjük meg Szent Pálnak is a szenteknek azért vannak furcsa szavai, mert Krisztus ismeretének birtokába vannak, teljes ismeretébe, és a logika fölött a szeretetnek a logikájába beszélnek. Krisztus most is, mint mindig megdicsőlt testemben, írja a Filippieknek, amikor ő börtönben van. Akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. hiszen számomra az élet Krisztus halál nyereség. Hát mi az, hogy nyereség? Az, hogy többet nem lesz annak veszélye, hogy Jézus fölséges ismeretét elveszítem, ha abba haltam meg. Többet nem lesz olyan kísértés, hogy letérek az útról. Tehát nyereség. De egy igazi pap, egy lelkipásztor, egy szülő azt mondja, de ha számotokra hasznos, hogy maradjak, akkor inkább maradok, hogy én is Isten fönséges ismeretét birtokolva arra vezesselek titeket, és ezen ismeretben járjam az élet útját, a parancsokat teljesítsem, azok már nem parancsok. Át vannak változtatva kegyelemmé. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram!

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adj a nyugalmas éjszakát, és amint haláljuk, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Októberben 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért szerte a világon egy teljes héten át. 400 éves a Káldi-féle katolikus biblia. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dr. Solymári Dánielt nevezte ki a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Németh Petra és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa október 1-én több száz gyermekkel együtt a békéért mondja a rózsafüzért a vatikáni kertekben, a Lourdi barlangnál, közli a Zenit. Az esemény az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért mozgalom világméretű imahetének kezdetét jelzi, amelynek keretében idén először egy teljes héten át, október 1-től 7-éig a világ minden táján a Szentatyával lelki egységben imádkoznak a gyermekek. A hét csúcspontja október 7-e, amikor a rózsafüzér királynőjét ünneplik szerte a világon. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelában és világméretű mozgalommá vált, minden kontinensen gyermekek, családok, plébániák és egyházi csoportok kapcsolódnak be azóta. Amikor 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. Szent Pió atya szavai ihlette kezdeményezést, a szükséget szenvedő egyház, pápai alapítvány már 20 éve támogatja. Káldi 400 címmel rendeztek konferenciát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében szeptember 23-án. A 400 éves első, máig fennmaradt teljes nyomtatott magyar nyelvű katolikus bibliát Káldi György jezsuita szerzetes fordította le a latin vulgatából, közölte a Magyar Kurír. A Káldi-féle szentírás fordítás a trentói zsinat utáni latin vulgáta szöveget ültette át magyarra, és így több mint 2 évszázadon át meghatározza a magyar katolikus biblia olvasást. Káldi György 1605. október 11-én kezdte meg Erdélyben a Biblia fordítását, és 1607. március 27-én fejezte be Olmützben. Első nyers fordítását később többször is alaposan átjavította, kéziratát legalább 2-szer egészen lemásolta, és sűrű javításokkal látta el, mielőtt 20 évvel később, 1626-ban nyomdába került. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke aláírásával jegyzett, szeptember 15-én kelt megbízással nevezte ki dr. Solymári Dánielt a menekültek és üldözött keresztények felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy a területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség a hitük miatt üldöztetés szenvedő keresztény testvéreinkért. A hírszerkesztő Németh Petra kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja papívatásokért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s atyád kedvétleni benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és egyben édesanyát is kaptál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A világosság József üzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiddel sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent

0: Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók, a Mária Rádió stúdiójában mai vendégünk.
2: Néven Dorottya vagyok, 20 éves egyetemista.
1: Mielőtt idejöttél a felvételre, templomban voltál.
2: Így van.
1: Mennyire fontos ez neked? Ez egyszerű alkalom volt, vagy pedig ez gyakran előfordul veled?
2: Rendszeresen sajnos nem, de gyakran igyekszem eljutni minél több misére, amikor csak lehet. A szerda reggeli miséken a Magyar Szentek templomában szoktunk zenélni. Változó a felállás.
1: Mi erőzte meg azt, hogy úgy dönts valamikor, hogy most nem a mások kedvéért megyek el a templomba, hanem azért, mert hogy nekem van egy igényem rá.
2: Kellett hozzá, hát nevezhetjük mélypontnak is, de hogy kellett hozzá egy nagyon nagy eltávolodás Istentől, hogy aztán tényleg minden porcikám arra vágyjon, hogy újra felfedezni és újra megszeretni.
1: Miért következett be ez az eltávolodás?
2: Hoztam egy rossz döntést, nem jó középiskolába mentem el. Nagyon elhúzott a társaság olyan irányba, amilyen én nem vagyok, és ezt egy háromnegyed év eltelte után vettem észre. Elsőre nem vettem észre magamon, kaptam egy csomó külső visszajelzést, és amikor már annyit kaptam, hogy muszáj volt rajta elgondolkodnom minden makacságom meg hülyeségem ellenére, akkor már én is beláttam, hogy ez rossz út. Én iskolát váltottam, mert ott annyira rosszul éreztem magam, hogy sem a tanárokkal, sem a diákokkal nem tudtam nagyon egy húron pendülni. Abban az időben nem is nagyon jártam hittarra, misére sem volt kedvem menni, de elmentem, mert nyilván a családom is ment. Nem azért jártam misére, mert én értettem belőle valamit, meg szerettem volna elmenni, hanem azért jártam misére, mert ez volt a program, szóval ilyen checklist volt úgymond a hit, hogy jó, elmegyünk vasárnap misére, aztán megevédelünk a családdal, tök jó. Szóval szülői ráhatásra jártam misére, de ez megváltozott, szerencsére. Szépen lassan visszatértem, de ehhez tényleg kellettek azok a barátaim, akik elhívtak Szentlélek szemináriumra, akik elhívtak a nyári lelkestáborba. Elkezdtem járni bérmálkozás hittarra, bérmálkoztam. Ezek mind ilyen kis állomások az utamon, ilyen kis löketek.
1: A szüleid vallásosak, hitük egy gyakorló emberek?
2: Igen, az édesanyám hitoktató, apukám is keresztény családból származik, apukámnak az édesanyja is hitoktató. Ők járnak házas hittarra, minden vasárnap misére. Egy ideig jellemző volt, hogy minden este imádkozott együtt a család, aztán ahogy nőttek fel a gyerekek, és mindenki külön óra, meg ilyen-olyan edzés, meg nem tudom, úgy elmaradt.
1: Hátrányt vagy előnyt jelentett neked, hogy a szüleid nagyon is otthon voltak a hitben?
2: Igazából anyukám nem egy olyan ember, aki minden nap és egész nap csak ezt tolja, és lenyomja a torkomon még akkor is, ha nem fér bele. Viszont, hogyha kérdésem van, meg ha szóba hozom, akkor szívesen beszélget róla, szóval nem volt teher, de nem volt úgy különösebb motiváló erő sem, mert én eléggé önfejű ember vagyok, és ezen a megtérési úton sem azért indultam el, mert fú, de jót beszélgettem egyszer az anyukámmal, hanem azért, mert engem Isten megszólított, és én éreztem azt, hogy ez kell az én életembe.
1: Hogyan szólított meg téged?
2: Én nagyon nem szerettem gyónni járni. Említettem, hogy egy kedves barátom elhívott Szentlélek szemináriumra a bérmálkozásom utáni ősszel, és ezen a Szentlélek szemináriumon van egy olyan állomás, hogy életgyónást kell tenni. A Szentlélek szeminárium alatt szárnyaltam, és nagyon komolyan vettem ezt az életgyónást is, és nagyon megszerettem a bűnbánat szentségét emiatt, szóval én most már nagyon szeretek gyónni, és mindenkinek ajánlom, mert a gyónás olyan, mint újra és újra megtérni, elismerni, hogy Isten kegyelme mindennél nagyobb.
1: Lelki mosakodás és zuhany.
2: Így van.
1: A Szentlélek szeminárium ad egy olyan muníciót, hogy a Szentlélekkel együtt, az ő segítségével kezdjük újra az életünket.
2: A Szentlélek szemináriumnak ugye egyrészt ez a lényege, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy az a lényege, hogy kiépítsen egy napi ima rutint. Mert ott ugye volt egy ilyen kis piros füzetünk, és minden napra volt igerész, elmélkedés, És ajánlott volt vezetni minden nap, hogy mit imádkoztunk, mit kaptunk a Szentlélektől, milyen gondolatok jöttek föl. Segített nekem a Szentlélek szeminárium, hogy megértsem és megszeressem a gyónás szentségét, illetve a mindennapos imádságot beépítsem napi rendszerűen.
1: Egy mondatot hallottam napokban. Azt mondja Jézus, hogy nézed a mozifilmet, a szereplők nem élők, nincsenek ott, de látod őket. Engem nem látsz ugyan, viszont itt vagyok. Nálad hogyan zajlott le az a folyamat, hogy Isten valóságá vált?
2: Elkezdtem érezni a mindennapos imának a hatását az életemben, a döntéseimben, a kapcsolataimban. Úgy éreztem, hogy egyre nagyobb teret tudok engedni Istennek, és hogy tetszik, ami történik velem, hogy sokkal jobb, hogy Istennel együtt megyek, mint hogy amit előtte csináltam, hogy a saját fejem után megyek, és csettintésre hozok egy döntést, aztán kiderül 3-4 év múlva, hogy nem jó. Igen, egyre jobban éreztem azt, hogy vonz magához. Nagyon sok mindenből meggyógyított, értek nyilván engem is sebek, traumák, viszont ezt gyönyörűen fel tudtam dolgozni Istennel, és olyan emberekkel, akik Istennel élnek már jó ideje. És én azáltal, hogy ezekből meggyógyultam, azáltal tudtam segíteni másoknak is. Szóval mondjuk, ha volt egy lány, aki hasonló helyzetben volt, akkor én tudtam vele beszélgetni, és el tudtam mondani, hogy velem mi volt, és mi segített, és ez rá is nagyon nagy hatással volt. Éreztem, hogy az életemben is cselekszik az Isten, és rajtam keresztül mások életében is, és nagyon sok jó visszajelzést kaptam. Megtanultam dicsőíteni, megtanultam csendben lenni Istennel. Én nézem Istent, és Isten néz engem. Ezt az Istenre való nézést kell megtanulni, hogy igenis kell tudni csöndben lenni vele, felhozza a szívedbe, az elmédbe, amit gondol, vagy amit jónak lát. Nekem például szokott olyan lenni, hogy elmélkedem valamin is, és eszembe jut valaki, egy barátom, vagy az anyukám, vérmanyám, öcsém, bárki az életemből, és én mindig szoktam érte imádkozni, vagy felhívom és megkérdezem, hogy van, és aztán egy csomószor kiderült, hogy igen, neki tényleg szüksége volt imádságra. Ami az én életemben még kézzelfogható ima élmény az az, hogy ha nagyon jól sikerül az imádság, és úgy érzem, hogy gyógyulok, akkor szoktam sírni. Igen. Van olyan, hogy eljut hozzám egy igazság a szentmiséből, amit minden misén elmondunk, de most valahogy másképp jut el a szívemig, és hát az is egy kicsit könnybe tudja lábasztani a szemet. Az imádság mindig hoz egy belső békét. Szóval akkor is, ha legszívesebben mérgelődnék, hát van, amikor megteszem, nyilván senki nem tökéletes, de ha leülök és imádkozok, akkor a mérgelődési vágy meg a panaszkodás vágya az teljesen eltűnik.
1: Erre a békére, nyugalomra, amíg eljutottál, mennyit kellett faragni Istennek rajtad, mivel utaltál rá, hogy azért elég öntörvényű gyerek voltál?
2: Isten még most is farag rajtam, mert vannak rossz szokásaim, meg visszatérő bűneim, amiket le kell vetkőzni. Szóval az útnak nincs vége.
1: Kihívások meg mindig vannak.
2: Igen, de nem csak külső okok miatt vannak kihívások. Én nekem is vannak olyan dolgok az életemben, amik nem visznek előre, csak ilyen élvezeti dolgok. És hát csinálom, mert miért? Nem, mert tök jó, vagy mert így vezetem le a feszültséget, vagy nem tudom, de igazából ez egy tisztátalan dolog, ez egy nem jó dolog, és ezeken farag most Isten, meg én is ezen dolgozom.
1: A kommersz életvitelből egyre inkább Isten felé irányulsz. Miért jó ez neked?
2: Azért, mert Istennel tudok önmagam lenni, és Istennel én is tetszem magamnak. Szóval nincs az, hogy a béka feneke alatt van az önértékelésem, meg nem értek egyet azzal, amit teszek, hanem tudok önazonos lenni. Ez valahogy sokkal természetesebb az identitásomnak, mint a rossz szokások, a rossz társaság.
1: Akkor a hited is segített abban, hogy most olyan barátokra találj, akik előre visznek téged Isten felé.
2: A Műegyetemi Katolikus Közösségbe járok, az MKK-ba, illetve az Új Jeruzsálem közösségbe. Nagyon szabadon tudunk beszélni a hitről, tanulunk is a hitről, kis csoportban megbeszéljük, megosszuk az élményeinket. Egyébként meg a szabadabb baráti találkozókon is felmerül Istennel kapcsolatos kérdés, téma, Szoktunk a csoportba beírni imaszándékot, hogyha éppen van valakinek családtagja, akiért kell imádkozni, vagy valakinek nehezebb időszaka van. Hálát is szoktunk beírni, hogyha valaki kicsattan az örömtől, akkor beírja a csoportba, hogy ma ezért hálás, azért hálás, és ez általában motiválja a többieket, és akkor egy ilyen 5-6 hála üzenet így megjelenik. Sokat beszélünk Istenről.
1: Másoknak is, tehát a körön kívül?
2: Én is nagyon sokat fejlődtem, de kaptam arra is visszajelzést, hogy valaki a velem való beszélgetés és időtöltés hatására kezdett el Bibliát olvasni, vagy valaki miattam kapott kedvet, hogy elmenjen egy dicsőítésre. Nem állunk ki az utcára, és dicsőítünk ott egész nap, de hogyha megkérdezik, akkor nem szégyeljük, mert tudjuk, hogy van mögöttünk egy közösség, aki akkor is ugyanúgy szeret és támogatni fog ezen az úton, hogyha éppen azt az embert most nem tudtuk elérni.
1: Ez példamutatás.
2: Igen, szolgálat mások felé.
1: Ha már a szolgálatról van szó, zenei szolgálatot válasz miséken?
2: Vállalunk többen, igen. Az MKK katolikus közösségen belül a zenészek csináltak egy ilyen csoportot, velük néha zenélek. Gitározom, meg énekelek.
1: Zenész másutt is?
2: Igen, vannak más zenekaraim is, viszont azok nem dicsőítő zenekarok. Nagyon vegyes műfajban játszunk, rockot, meg vacsorazenéket, meg ilyesmit.
1: Azt is örömmel csinálod.
2: Nagyon, igen, igen. Maga az éneklés, a zenélés nekem örömet okoz, és az, hogy megismertem a Szentlélek szeminárium, meg a lelkes napok, meg a lelkes nyári esték hatására a dicsőítő zenét, hát az csak még jobban Istenhez emelte a szívemet, szóval. A dicsőítő zene megismerése is egy nagy lépés volt az életemben.
1: Mit jelent a te számodra a dicsőítés? Akkor is hálát adni, magasztalni Istent, amikor éppen nem olyan jó dolgok történnek veled.
2: A dicsőítésnek nagyon sokféle formája lehet. Engem a zenés dicsőítés fog meg nagyon, amikor tulajdonképpen azt, amit térden állva szóban elimádkoznék, azt el tudom imádkozni énekelve is. A zenével való imádság. Nekem ezt jelenti a dicsőítés. Nyilván dalszövegtől függő, mert van, amikor azt énekli el az ember Istennek, hogy mennyire fáj, segítséget kér tőle. Van, amikor ünnepel és újjong, hogy segített rajta. Rengetegféle dalszöveg van. Nagyon sokféle imádságot bele lehet vinni a dicsőítésbe.
1: Megfordult már a fejedben, hogy esetleg nem csak mások dalait énekelt, vagy szövegét énekelt, hanem te is fogalmazzál meg néhányat?
2: Igen, megfordult, és meg is tettem. Viszont ezeket nem szoktam játszani, mert ezek néha elég bensőségesre sikerülnek, szóval...
1: Lehet, hogy egyszer megérik a nyilvánosságra?
2: Én egyelőre még nagyon megtartanám magamnak, meg annak a pár közeli barátomnak, akikkel megosztottam, de hát meglátjuk majd, hogy mi lesz még.
1: Mi számodra az öröm?
2: Mindenképpen egy olyan érzés, egy olyan állapot, ahol minden problémámról és minden gátlásomról megfeledkezek, és csak arra a jóra gondolok, amit éppen kaptam, és hálát adok azért a jóért. És nem csak az arckifejezésemmel, hanem az egész testemmel, lelkemmel mosolygok. Valami ilyesmi érzés az öröm talán. Most töltekezem, és igen, remélem, hogy majd a jövőben másoknak is el tudom vinni, és magamnak is meg tudom tartani, hogy bármi van, tudjak örülni, és tudjak hálát adni.
1: Egyetemre jársz.
2: Igen.
1: És nem olyan sokára azért azt is befejezed.
2: Még van másfél évem.
1: Mi leszel, ha nagy leszel?
2: Mi leszek, ha nagy leszek? A nők 50%-a azt mondja, hogy anyuka, szóval nyilván az is leszek. Hogy mit fogok dolgozni, mi lesz a foglalkozásom, azt nem tudom, de azt tudom, hogy mindenképpen Istennel szeretném azt csinálni. Én a Pázmányra járok, közösségszervezést tanulok. Ott olyan emberek és olyan tanárok, professzorok vesznek körül, akik Istennel élnek, és akik nem csak a tudásomat fejlesztik, hanem a hitemet is. És valami ilyesmi közegben képzelem el egyébként a jövőmet is.
1: Ehhez társ is kellene, amikor társról gondolkodsz, szempont az is, hogy ő is azért a hit útján járjon.
2: Nem csak az a szempont, hogy a hit útján járjon, hanem az, hogy keresztény legyen. Az, hogy római katolikus legyen.
1: Sokan nem tudják, vagy nem tudják értelmezni azt, hogy mi az, hogy megtérés. Honnan, hová térjek meg, kihez térjek meg?
2: Számomra a megtérés elismerni azt, hogy én egyedül kevés vagyok, és Isten kegyelmére hagyatkozni. Visszatérni a Teremtőnkhöz. Hogy tudok alakítani a sorsomon, tudok újrakezdeni, be tudom vonni Istent a döntéshozásomban, tudom kérni Isten áldását a döntésemre, akkor is, ha nem vagyok benne biztos, azt semmiképpen nem gondolom, hogy mi Istennek a kisbábjai vagyunk, és csak egyféle mozdulatot tudunk megtenni. Szerintem ilyen nincs. Van egy cél, de az ösvényt azt Istennel együtt faragjuk. Csak abban a mederben kell maradni, amit ő előkészített nekünk. Amikor egyszer imádkoztak értem, akkor pont egy ilyet kaptam képnek az imádságban, hogy én egy folyó vagyok, ami ki akar törni a medréből, és így hozzávágódik a parton lévő kövekhez. Ha lenyugodnék, akkor meglátnám, hogy ott van a meder, amit Isten készített. Itt van a nyugalom, belenyugodni Isten tenyerébe, és hagyni, hogy vigyen az ár.
1: Mi az, amit az általad megértekből, vagy annak alapján tudnál javasolni hasonló korú kortársaidnak, fiataloknak, lányoknak, fiúknak? Miért érdemes váltani arra az útra, amin te jársz?
2: Mert megtalálják önmagukat, és megtalálják Istent. Ez a kettő nagyon szorosan összefügg. Ahogy ismered meg Istent, úgy ismered meg önmagadat. És ahogy beteljesíted önmagadat, úgy fedezed fel, hogy tulajdonképpen ez az, amit az Isten tőlem szeretne. És hogyha megtalálod Istent, akkor igazából egy olyan tűz, egy olyan lelkesedés tud elönteni, hogy ezt mindenkinek el akarod mondani, ami veled történt, mindenkinek mesélni akarsz majd Istenről, ez majd szépen jön magától. A gyónást is tudom javasolni, mindenféle lelki olvasmányt, nyilván utána kell nézni, hogy ki írta, honnan van. Lehet, hogy nem épp a Biblia fog megszólítani, hanem egy prédikáció, vagy egy könyv, bármi megszólíthat minket, csak dolgozzunk érte, és adjunk lehetőséget Istennek, hogy megszólíthassom. Szerintem Istennek mindössze annyi a célja, hogy rajtunk keresztül tudjon szeretni, és rajtunk keresztül is tudjon munkálkodni, és jót tegyen velünk.
1: Mondhatod, hogy gyakran beszélget címában is Istennel. Van, amikor szavak nélkül, van, amikor szavakkal. Hogyan mondanál most neki címezve egy olyan hálaimát, mindazért, ami történt idáig veled?
2: Drága Istenem, én hálás vagyok, hogy minden úgy történik, ahogy te akarod. Köszönöm, hogy a szereteteddel és a te erőddel, te végtelen erőddel bárhová eljuthatok. Köszönöm, hogy újra és újra hívsz magadhoz. Köszönöm, hogy megóvsz a kísértő helyzetektől. Köszönöm, hogy erősítesz a kitartásban és az elhatározásaimban. És kérlek, áldj meg mindenkit, aki segíteni szeretne nekem. És áldj meg mindenkit, akinek én segítek. Add, hogy én is egészen veled tudjak élni, neked tudjak szolgálni, és újra és újra rá tudjak tekinteni. Amen.
1: Kedves hallgatók, Németh Dorkával Kerek József beszélgetett.

Fájt, korgott, hangos, szemtelen.

0: A rádió, a lélek hangja. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A múltkor a munka világával foglalkoztunk. Mai közös gondolkodásunk témája kiművelt emberfőkkel, értékes munkával a felemelkedésért. Helyzetünk, feladataink, kilátásaink keresztény megközelítésben. Minden ember célja az emberhez méltó szép élet. Igaz, ezt az emberek különbözőképpen képzelik el. A megvalósításban a felfogások szintén nagyon eltérnek. Az viszont egyértelmű és látható, hogy a világ problémák nagyon kiéleződtek, a világgazdaság és a nemzetközi kapcsolatok súlyos válságban vannak. A legsúlyosabbak a háborúk és fegyveres konfliktusok pusztításai. Világszerte több mint 60 nagyobb háború tombol. Az elesettek száma több millió, a sebesülteké és otthontalanoké még több évente. A terrorista támadások sok ezer ember áldozatot okoznak évente. A legdrámaibb problémák az emberi életek kioltása, a rombolás okozta gazdasági válság, a világ élelmiszer, energia és nyersanyag ellátásának csődje, a világkereskedelem korábbi relatív rendezettségének felbomlása. Három súlyos szóba, fogalomba foglalhatjuk össze a világ problémák okait. Irracionalitás nyomában bizonytalanság, kiszámíthatatlanság van a világban, Európában és az európai országok nagy részében is. A hadi kiadások jóval gyorsabban nőnek, mint a bruttó hazai termelés értéke, így kevesebb marad békés célokra. A bruttó hazai termék GDP növekedése 1,7% között mozog a fejlett európai országokban, miközben a bruttó hazai termék értékének 2%-áról 5%-ára tervezik felemelni, illetve hát ezt döntötték el a NATO-ban, a hadi kiadások arányát. Az infrastruktúra több területe nagy mértékben leromlott, még a fejlettebb nyugat-európai országokban is. Német és brit közlekedés megnőtt zavarai, ausztriai egészségügy leromlása, és sorolhatnánk. Kérném szépen, ugye már egy új index is született nemrégen, egy nemzetközi gazdasági index, hogy az elkeseredettségi index, misery index mit jelöl. Nos, ez egy közelítő kalkuláció, és azon alapul, hogy az inflációs ráta és a munkanélküliségi ráta összeadva ne legyen nagyobb 10%-nál. Hát kérném szépen, ez egy nagyon hibrid, de azért első megközelítésre jó mutató. Szerencsére az infláció ráta jelenleg alacsony az európai országok többségében, sikerült leszorítani. A munkanélküliség is a válság legsúlyosabb éveihez képest kisebb, de ez ne tévessze meg bennünket abban, hogy a gazdasági kilátások rosszak, főleg az emberek bizonytalanság érzete nagyon megnőtt, joggal, mindnyájunké, úgyhogy ezeket kéne orvosolni. Na most próbáljunk meg a kiinduló pontban arról gondolkodni, hogy ugye egy tudás és innováció alapú társadalom vezethet el a versenyképesség javulásához. Na most a versenyképesség az ne a profitabilitást jelentse, és nem is jelentheti azt sem szakmailag, sem számunkra emberileg, hanem hogy egy ország, egy térség miképpen képes helyt állni a piacokon, saját piacán, nemzeti piacépítésében, és a világgazdaságban. Ez jó gazdasági szerkezetet kíván, pontosabban sokkal jobbat, mint ami ma különösen Európában, Európa legtöbb országában van. Mik ennek az okai? Kérném szépen, ezt már részben említettük, de ugye kihat az oktatástól és a munkáig terjedő útra, tehát az oktatás minősége, kiterjedtsége, elérhetősége és eredményei meghatározzák a jelen, de főleg a jövő generációk életét. Ezért rendkívül kiemelt figyelmet kell fordítani rá, hiszen azt szeretnénk, hogy a bennünket követő nemzedékre is egy emberibb világot hagyjunk örökül, és ne rosszabbat. Nagyon súlyos feladat és felelősség ez. Vegyük mindnyájan komolyan. Felelős döntéshozók, gazdaságpolitikusok, cégbirodalmak irányítói és a vezető munkatársak, de ugyanakkor mindenki, aki a munkahelyén becsületesen akar és tud teljesíteni, és ennek eredménye persze egy emberhez méltó életminőség és életszínvonal legyen. Hát ugye mindkettőről már többször beszéltünk. Na most ugye az van előttünk, hogy min múlik ez? Tehát a gazdaságirányítást helyezném előtérbe, ami nagyon leromlott világszerte és Európában különösen. Gazdaságirányítás helyzete, az intézmények működése, hát jó intézmények felbomolnak, új intézmények hónapokig nem működnek, ezt most értem Ázsiától Dél-Amerikáig, de Európára is. Na most a gazdaságpolitikai eszközök jó használata is kellene, konzekvens gazdaságpolitika több irányba. Az egyik a struktúrapolitika, hát hogy jó gazdasági szerkezetre van szükség. A másik a családtámogatás, és hogy biztonságban megfelelő életkörülmények között tudjanak élni, kalkulálni, előrelátni a családok. Na hát itt is a bizonytalanság az egyik legdrámaibb tényező. És ennek a megnövekedése szintén nagyon kihat az egyénre, a mentális egészségre, és sorolhatnánk egyszerűen a megélhetés mindennapi forrásaira és annak a megélésére, hogy hogyan tudjuk, vagy nem tudjuk a problémákat megoldani. Minden beruházás, ráfordítás, és a ráfordításokkal kell, hogy megfelelő eredmények álljanak szemben. Vagyis felveti, és nyilvánvalóan minden beruházásnál gondolni kell erre, különösen a hosszú távú, ugye oktatási beruházások mindig hosszú távúak, és hosszabb távon hoznak eredményt, ugyanígy az infrastruktúra fejlesztése is. Na most ezzel szemben ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok területen nem javul, hanem leromlik az infrastruktúra, vagy éppen stagnál. Nos, tehát a megtérülést és a megtérülési időt is bele kell kalkulálni, de ennek a megtérülési időnek és eredménynek észszerűen kalkulálhatónak, előre láthatónak, hát amennyire ez emberileg lehetséges, kell, inkább ezt a szót kell mondanom, hogy kellene lennie. Az életminőség és életszínvonal, hát én különösen az életminőségre helyezném a hangsúlyt, ez szintén függ az egészségügy és az oktatás elérhető színvonalától. Hát mindenki önmagának, gyermekeinek, családjának jó egészséget, jó egészségügyet kíván, és jó oktatást, hogy jó képzettségben nőjön fel és boldoguljon. Ezért a családok nagyon nagy áldozatot hoznak. Úgyhogy ezt kell társítani és ösztönözni minden vonalon. Ha most ennek az eredményeit szeretnénk nézni, ugye akkor az értéktermelési láncnak a jelentőségét kell kiemelni. Hát egyrészt az, ugye, hogy az értékesebb folyamatokba kapcsolódjunk be minél inkább az értékteremtésben a nagyobb hozzáadott érték, nagyobb nemzeti jövedelem, tiszta nemzeti jövedelem előállítása álljon előtérben. Na most a kulcs tényezők jó, ha hazai kézben vannak, és én azt mondanám, hogy sok területen, még a történelemben is, az osztrák-magyar monarchiában Magyarország felzárkózása azért történhetett meg a kiegyezéstől 1913-ig, az első világháború előttig, mert 50 éven át konzekvensen kiépítették azokat az infrastruktúrális rendszereket, városfejlesztést, közszolgáltatásokat, amelyek bázisává váltak a vállalati fejlődésnek, a vállalatok gyors fejlődése pedig a foglalkoztatást is javította. Hát jól tudjuk, hogy ennek ellenére ugye kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, sőt valójában, ha az egész Kárpát-medence népeit beleszámítjuk, akkor a Kárpát-medencét 50 év alatt több mint 2,5 millió ember hagyta el Amerika felé. Hát ugye itt is a segédmunka, a kubikusok, azok voltak a legveszélyeztetettebbek, és váltak a legkönnyebben munkanélküli, akik könnyen helyettesíthetők voltak, ez az egyik kategória. A másik kategória pedig az, ugye ahol viszonylag kevesebb hozzáadott értéket termeltek, és ha a nagy beruházások véget értek, ugye megtorpantak, akkor ameddig nem találtak új nagy beruházóknál elhelyezkedésre, addig munkanélkülivé váltak. Hát jól tudjuk, hogy a munkanélküliség a 21. század válságaiban is, századunkban is visszatért, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy egyrészt megfelelő számú munkahely legyen, ilyen szempontból nagyon örvendetes, hogy mintegy 1 millió új munkahely keletkezett, de arra is oda kell figyelnünk ennek a pozitívumnak a hangsúlyozása mellett, hogy egyre inkább a képzés, továbbképzés révén a munkahelyi struktúrák, munkahelyi kapcsolatok szervezése révén és az egyre fejlettebb, jobb végzettségű emberek révén előre haladjon az a pozitív folyamat, amely megtorpanásokkal, kisebb-nagyobb visszaesésekkel 2010 után elkezdődött, tehát hogy a munkahelyek biztossá váljanak, de ne a romboló hatású munkahelyek, környezetszennyező, kis hozzáadott értéket adó, olcsóbérrel idegenbe termelő munkahelyek, hanem azok, amelyek Magyarország felemelkedéséhez hozzájárulnak. Tudom, hogy könnyű mondani, nehéz megcsinálni, de hát becsületes kollégák és nagyon jó tudású, szaktudású kollégák dolgoznak azon, hogy minden területen kialakítsanak egy olyan stratégiát, amely aztán működik. Csak hát megint itt a nagy világgazdasági és európai és térségünkben lévő bizonytalanságok akadályt képeznek, még az előre tervezésben is, nem beszélve arról, hogy ugye a beruházások nagyon kaotikusan fölborultak és fölborulnak Közép-Európa szerte. Na most a másik a láncolat, amit említettem, hogy az oktatástól a képzésen, a tudományon át, a kutatás fejlesztésig és az innováció bevezetéséig vezet. Na most nagyon jól tudjuk, hogy az oktatás folyamatában is vannak nagyon súlyos hiányok, elsősorban mennyiségi hiány is az, hogy nem lehet elegendő kiképzett szakmunkást kapni. Nagyon hosszú a lista, ha felsorolnám, hogy milyen szakmunkásokból van hiány ma Magyarországon. Ez súlyosbítja ugye az agyelszívás, mert a nyelvet tudó, jól képzett szakmunkás egy-kettőre elmegy az országból, az ország költsége a kiképzés, és az Európai Unió egységes piacán pedig jobban keres. Hát itt is nemzetközileg gondoskodni kellene arról, mint ahogy a licenszdíjakat megfizetjük, hogy az oktatási képzési költségeket és az országok megfizessék egymásnak. Hát ettől messze vagyunk, de szerintem ez egy szükséges lépés lenne. Pozitív viszont például, hogy az oktatás, jól színvonulú oktatás nyújtó Magyarország az egészségügyben eleve megrendeléseket kap, és évente több ezer skandináv, norvég, svéd és más északi országokból ezrével jönnek tanulni Magyarországra leendő orvosok, és ezt a skandináv államok meg is térítik Magyarországnak. Tehát ilyen szempontból ez egy jó beruházás, és sok jó példa van. Kutatásfejlesztésben is, például a kutatásfejlesztési eredményeink nemzetközi statisztikai összehasonlításban igen jók, de ugyanakkor a K+F alulfinanszírozott, a K+F területeit gyakran átszervezik, és a természettudományi, orvostudományi, élettudományi kutatások minőségükben nagyon jók, az ott lévő szakemberek nagyon jók, de egyszerűen visszaestek abba az értelembe, hogy sem anyagilag, sem szervezésben nem működnek megfelelően a dolgok, hát ezt majd a részfémák, minden kulcstémát külön-külön szeretnék majd a jövő adásokban egyenként kifejteni, mert minél konkrétabban látjuk a helyzetet, annál jobb. Na most a K plusz F eredményei a nagyon kicsiny ráfordításokhoz képest nagyon jók, igen ám, de nem válnak eléggé hazai innovatív beruházásokká. Hát ennek sok oka van. Elsősorban ugye a tőkeszegénység, a tőkehiány, és a bejövő tőkénél sokkal több megy ki két vonalon is. Az egyik ág, ami ha hitelt veszünk fel, azután elég magas kamatot kell fizetnünk, tehát a kamatmergy is eléggé sújt bennünket, és az a tény ugye, hogy nettó kamatvonalon is kiáramlik az országban elvégzett nemzeti munka értékének elég nagy része. A második pedig a tőke, az itt megtelepedett tőke, amelyik tulajdont szerez, és akkor utána viszont szintén hasonló, sőt ezt meghaladó nagyságrendben megy ki a profit, tehát profit.

gazdaságba sikerülne visszaforgatni. Na hát a tőkebeáramlások, tőkeberuházásokról szintén külön előadást kell tartani. Kérem szépen, arról van még szó, hogy az egészségügy fejlesztése nagy feladat, igen ám, de arról is szó van, hogy szükséges lenne a hosszú távú, lassan megtérülő, de nagyon szükséges és másutt profitot hozó infrastruktúra fejlesztése. És a nemzeti infrastruktúra, a közszolgáltatás, alapvető közszolgáltatások magyar kézben léte nagyon fontos, ezért fontos volt például ugye a gáz, vízhálózat, szennyvíztisztítás, áramellátás minél inkább magyar kézbe és minden országnak nemzeti kézbe vétele vagy tartása. Kérném szépen, ezeket a fő gondolatokat még a következőkkel szeretném folytatni. Az egyik az az, hogy egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. Ezt Széchenyi István már nagyon jól felismerte. Na most hát ebből következnek a gondolatok, hogy merre megy a világ, és mit kellene kell tennünk. A nemzetközi tendenciák arra mutatnak, hogy az egészséggazdaság, a tudásgazdaság és az élelmiszergazdaság három olyan kulcsterület, amely felértékelődik. Tehát az eddig elmondottak a nemzetközi értékteremtés függvényében még inkább előtérbe rülnek. De most az egészséget hogy lehet egészséggazdaságot jól menedzselni? Kérném szépen, a németek példája ebben nagyon jó a tekintetben, hogy aki német egészségbiztosítást fizet, bárhol is kapja a szolgáltatást, a magánorvos is, a rendelőben dolgozó orvos is, a kiemelt állami kórházban dolgozó orvos is, ugyanazért a beavatkozásért ugyanazt a térítést kapja. Tehát mindenki el tud menni akár a magánfogorvoshoz, akár a körzeti rendelőbe, vannak ugye ilyen körzeti rendelők, és rengeteg klinika és orvosi ellátásnak a jó megszervezettsége, legalábbis a múltban. Miért teszem ezt hozzá? Nagyon tanulságos számunkra is, hogy a német egészségügy is kénytelen egyre inkább hiányokkal szembenézni, nevezetesen az orvosok, jól képzett orvosok egy részét külföldről verbúválja, Európából is, de Ázsiából, Indiából is, és másrészt pedig, hát ez bennünket különösen érint, a közép-európai ápolónőknek a felcsábítása és ott tartása, hát magasabb fizetésért, jobb munkakörülményekért sok-sok lengyel, cseh és magyar ápolónő ment ki és dolgozik Németországban. Hát erre is oda kellene figyelni, hogy nem tiltás révén, hanem gazdasági szabályozás révén, hogy ne a brain drain területévé váljék az egészség, különösen ugye a mi rovásunkra, a közép-európai országok rovására is. A tudásgazdaság örvendetesen fejlődött abban az értelemben is, Magyarországon is, másutt is, Lengyelországban is, Csehországban is, hogy egyre nagyobb a nemzetközi együttműködés és kooperáció aránya. Tehát sok-sok külföldi hallgató szívesen jön Magyarországra, több ezer a nálunk lévőknek a számú a diplomázók között is, és több ezeret meghaladó a tudásgazdaságban szereplő külföldi tanárok, felkészítők, munkatársak száma is, és a diákok is. Na most a harmadik, ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés is, a nyugalom a jövő szempontjából az élelmiszergazdaság. Minél szervesebben a termeléstől a fogyasztóig eljuttatandó áru nemzeti kézben legyen, ellenőrzésben, szigorú szabályok szerint, és minél feldolgozottabb, annál inkább koncentrálódik a profit, tehát míg a nyers termelésre 10-20% közötti arány jut, addig több mint 80%-a a feldolgozásban és a kereskedelemben keletkezik. Hát kérném szépen, ne hagyjuk azt, hogy a fejlett magyar agrárgazdaságnak egyik része kapja a kevesebbet, és a másik része, hát pedig ugye eltűntek egész élelmiszeriparágok, gondoljunk itt a cukorgyártásra, ahol 12 nagy magyar ellátó szűnt meg.

meg egyetlen maradt, az is ugye külföldi kézben. És hát, hogy az élelmiszergazdaság, ha nem túl hosszú a láncolat, akkor egyre frissebb, egyre jobb és ellenőrzött termékekkel tudja ellátni a lakosságot. Ilyen módon, és ezért az erőforrások között felértékelődik a víz, a föld, a képzett, kreatív munkaerő az élelmiszergazdaságban, olyan szépen mondja a magyar nyelv, míves, földmíves, ugye? És az egészséges környezet biztosítása, hogy letarolt erdők, betemetett csatornák helyett működő csatornák, működő vízkészletek legyenek. Hát persze csak akkor lehet, hogyha esik is az eső, úgyhogy nagyon jól tudjuk, hogy ez Európa szerte idén nagyon gyengén és nagyon rosszul alakult. Na most a tőke mellett nagyon fontos a társadalmi tőke, ugye annak a megléte vagy hiánya, vagyis, hogy a stresszt is csökkenti a közösségek lelki-szellemi egészségére, összetartó erejére az értékrend, a kölcsönös bizalom és a társadalom szervezettsége, jogi jó működése, vagy éppen gyenge működése nagyon kihat. Fukuyama írja, ugye, hogy 1995-ben írta még, hogy olyan fontos a bizalom, hogy azt kell tekinteni a társadalmi tőke legfontosabb elemének. Egy közösség sikere a rájellemző kölcsönös bizalmon alapul, anélkül felemelkedése sem sikerülhet. Hát kérném szépen, az itt lévő negatívumok kihatásait szintén látjuk világszerte, és hát hogy a jelenlegi helyzet minden csak nem pozitív. Na most a jól képzett munkaerő szorosan összefügg az oktatással. Az oktatásnak a színvonalát különösen azokon a területeken, amelyre a legnagyobb igény és szükség van, fejleszteni kell. Az alacsony működési költségekkel, főleg bérekkel nem érdemes hosszabb távon versenyezni, nem is szabad, hiszen nem a bérek leszorítása, alacsony bérek, hanem a termelékeny, nagyobb értéket termelő munkaerő irányába kell folyamatosan haladnunk. A dráguló megélhetési költségek szintén nagy probléma, hogy az erőforrások nem eléggé észszerű felhasználása történik. A gazdasági növekedés gyenge marad, de ha fenntarthatóvá tesszük, és ez lenne a lényeg, hogy egy olyan gazdaságpolitika, amely kiszámítható, fenntartható növekedésre épít. Az előregedő társadalomnál a jobb és jó nyugdíjrendszerre kell építenünk, amelynek viszont a befizetések az alapjai, hiszen nem engedhető meg az, hogy egy befizetés alapú értelmes nyugdíjrendszer szétzilálódjon bárhol is a világon, vagy nálunk is, és olyan minimál nyugdíj legyen, amelyek mögött befizetések nem voltak, hát ez egyszerűen hiányzik a nyugdíjkasszából. Úgyhogy erre is oda kell figyelnünk. Oda kell figyelnünk az életminőségben arra, hogy mennyi a születéskor várható élettartam, és ez, hogy mennyire növekszik, vagy nem, mert ebből szintén drámai hatások alakulnak. A kommunikációs hálózatok, az információ technológiai beruházások szintén nagyon fontosak, de arra kell odafigyelni, és a társadalomnak szervezetten jó erőforrásokkal és jó odafigyeléssel kell szolgálni azt, hogy ne a média ne eltorzult, népszerűsített, de valójában értékromboló hatású legyen, hanem értéképítő, az embert és az emberi méltóságot megbecsülő és szolgáló. Amúgy is, ugye, ha összegezni kellene most, hogy ugye az emberi erőforrás, a beruházások, a jövő kilátásai közül mi az egyik legnagyobb probléma, hát akkor arra jutnánk, hogy a beszerzések, beruházások minősége, a haszonnak az elosztása, a bérhányadnak a csökkenése, holott jó időkben mindig a válságokon kívül általában a szociális piacgazdaság jó évtizedeiben megnőtt a bérhányad, míg jelenleg a legfelsőbb egy tized, sőt azon belül is
a legfelsőbb 1% részesedik növekvő arányban, drámaian 90% felett a gazdasági fejlődés pénzügyi eredményeiből. Hát ezeket sikerült most elmondanom, és remélem, hogy a fejlődés során valóban a kiművelt emberfő, a becsületes, értékes munka felemelkedést hozhat és hozzon magyar hazánknak és mindenkinek. Isten segítse mindnyájunkat, hogy minél inkább megvalósítsuk Szent Ferenc 800. jubileumi évében a Ferences rend gyönyörű célját és jelmondatát, Pax et Bonum, béke és jóság. Mindennapi imádságunkkal, akik csak tehetjük önkéntes munkánkkal és rendszeres pénztámogatásunkkal segítsük a Mária Rádió működését, mert az adóállomások fenntartási és műsorsugárzási költségei nagyon megnőttek. A Mária Rádió hitelesen közvetíti a szűzanya édesanyai szeretetét. Segítsük elő, hogy minél több hallgatóhoz eljusson. Utunk Máriával Jézushoz vezessem. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Vas Albert, a bujdosó imája. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzetet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettök jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derült és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Bőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, uram, kezéből a keserű pohárt. Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt első a szeretet legyen, üljön jó indulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon e földön minden ember. És legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindezeket szépen elrendezted egyképpen, a népek közt, uram, nekem is van egy népem. A érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jó tettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny és vér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeresd jobban, uram, az én szegény hazámat. Bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret, engem sújtasz, uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem, fájdalma benne még. Szánd meg, Uram Isten, Attila nemzetét, adj békés aratás sok vérvetés után, nyugodjék meg kezed gondvert a homlokán. S ha áldásod a földön elért kicsint s nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket. Akkora legyen csak, hogy elférjek én s a béke. Nézzen az ablakon patakra, fára, rétre, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgasd meg kegyesen, hallgasd meg könyörgésem.

0: Radio.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Szeptember 27-e. De Paul Szent Vince. A könyörületesség és szociális segítség eme kezdeményezőjének elhivatottsága bevilágítja azt az ösvényt, amelyen a mafiai és lányai lépdelnek. Szent Vince, az ő szellemében élő laikusok, azok a fiatal emberek, akik egy olyan lét kulcsát kutatják, amely megengedi, hogy magukat radikálisan hasznos munkájuknak és a maguk feladatának szenteljék. Szent Vince, hogy a szegényeket jobban szolgálhassa, azt kívánta, hogy olyan egyházi embereket gyűjthessen maga köré, akiknek nincs semmilyen egyházi javadalmuk. És így a püspökök tisztes örömére teljen a mezők és a réteg szegény emberei megváltásának szentelhetik magukat a prédikálás, a hitoktatás és a gyónás eszközeik segítségével annélkül, hogy bármiféle jutalmat elfogadnának ezért. A papoknak ebből a lazaristáknak nevezett csoportjából hamarosan kialakult a missziós kongregáció. Szent Vince sohasem szűnt meg az Úr szellemét töltögetni társaival. Ő ennek a szellemnek a lényegét öt alapvető erényben határozta meg. Egyszerűség, kedvesség fele barátunk iránt, alázatosság önmagunkkal szemben, és mint ennek a három erénynek a feltételét, önsanyargatást és vallási buzgóságot, meg bizonyos szempontból az előbbiek mozgató rugói. Azokhoz intézett intelmei, akiket elküldött, hogy hirdessék az evangéliumot, telve vannak mély lelki bölcsességgel és lelkipásztori realizmussal. Nem az a fontos, hogy az embert magát szeressék, hanem hogy Jézus Krisztust megszerettesse másokkal.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádás kezdődik a nagyváradi Szent József templomban. Köszöntjük az erdélyi, a magyarországi, felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóit. Imáinkat felajánljuk a Mária Rádió nagy családjának azon hallgatóiért, támogatóiért, akik szívügyüknek tartják a délvidéki és felvidéki Mária Rádió megsegítését. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!